0: hipotetikus történelemnek valami újrakeretezési elméletét, nem tudom, akár azt is kitalálta volna Fábri, hogy Zrínyi Miklóst nem egy vatka nőlte meg, hanem mondjuk osztrákok, bár lehet, hogy ez közelebb áll a valósághoz.
1: Vagy ugyanaz a vatka, az UFO-t, mint Szent Imre.
0: De hogy én azt gondolom, hogy Hannibal kivehető lenne a képből, ami mégis kicsit ide vonja őt, hogy valóban, amit már Gyula is említett, hogy van egy átkeretezése az aktuál politikának, tehát az árja nép meg a kiirtandó nép, ez Róma és Kartágó kapcsolatára egyrészt rávetíthető, akkor itt bejönnek az olasz kapcsolatok is, de hát amit ugye kitalál a Nyúl Béla is, hogy a Hannibal forradalom áldozata lett, hát Nyúl Béla végére azonosul Hannibállal, tehát ő maga lesz Hannibal tanárúr, és ha úgy gondoljuk, akkor ő is egy fasiszta forradalom áldozata lesz.
2: Én inkább onnan...
0: Neki is az életével kell adóznia az igazáért, a korábbi tetteiért, nem?
2: Én most inkább abból az irányból gondolkodom még, hogy pár évvel ezelőtt itt még javában mentek a koncepciós perek. És hogy a koncepciós pernél mi az, amikor...
1: 56-os a film, és előtte, erre gondolom.
2: Igen, tehát 1900, hát végülis 47-től már elkezdik ezt, és 49, 50, 51, 52-ben járatják ezt csúcsra, és hogy mi az a pillanat, amit még bevallok, és mi az, amit még bevallok, igen, és mi az, amit már nem.
1: Tehát, és akkor megint mondom, hogy Rajk László újra temetése volt a kísérőfilm.
2: Mert lehet, hogy ezt a pici hazugságot még bevallom. Ugye Faludinak a sztoriát szokták egyrészt mondani, aki ilyen kamu dolgokat talál ki, legalábbis így emlékszik vissza. Pokolbeli vígnapjaiban nem biztos, hogy ő így vallott az Andrássy út 60-ban. Meg azt is mondták Faludiról, hogy azt mondta, hogy tessék, rakják ide elém, és mindent aláírok.
1: Hát kamu meg régi íróknak régi a neveit
2: volt,
1: mondta.
2: Régi Whitman, meg nem tudom, kiket, kitalált valami összeesküvést, ez jól hangzik, de azt is mondják, hogy oda azt mondta, hogy úgyis bármit kivennek belőlem, aláírom, tessék.
1: De ez veszélyes, mert a verőlegények híresen műveltek, és könnyen lelepleződhetett.
2: Igen, igen, vagy aztán még jobban megvernek. Szóval, hogy egy pici hazugság az már lehet, hogy akkor elindítja az egész lavinát, de ugyanakkor meg képes vagyok-e magam így a halálra veretni, és akkor eljutunk megint az ötödik pecséthez.
0: És itt van egy átcsapási pont, azért persze...
2: Ez nagyon jól hangzik.
1: Kristályosodási pontnak is hívhatjuk.
0: Köszönöm szépen. Tehát, hogy itt azért ugye Nyúl Béla megtörék, elkezdeni mondani a hülyeségeket, hogy Hannibal mekkora nagy fajvédő volt, meg a keresztény erkölcs védelmezője.
1: Hát ezen ugye alapult fanfek, akarták még nem a társadalom.
0: Így van, meg él még a magyarok istene Hannibalba. Ilyen zseniális szövegeket nyom le az emberek torkán. De hogy itt ennél van egy mélyebb része, és ránéz a gyerekekre, azokra a gyerekekre, akiket ő tanított, ő maga idézte.
2: De akik akár meg is ölhetik őt.
0: És az ő arcukról, mint egy tükörként eszébe jut, hogy hát neki ez a tanári árszpoétikája, hogyha ő ezzel most szembe megy az élete, a gyakorlat szembe megy az elmélettel, az elviselhetetlen lett volna számára. Én szerintem ezért kell meghalnia.
2: Egyik, amit szóba hoznék még, az egyik nagy kedvencem, az a morális pánik, Stanley Cohennek az elmélete 1972, és hogy ebben a filmben gyönyörűen látszik mondjuk az öt összetevő, egy az aggodalom, amikor a társadalom azt érzi, hogy valami nincs rendben, kettes ellenségkép, nagyszerű ellenséget csináltak ebből a szerencsétlen Nyúl Bélából, három társadalmi konszenzus, mindenki úgy gondolja, hogy Nyúl Béla áruló, négy aránytalanság, nyilván ha ezt a Hannibalos tanulmányt megírta, akkor ő neki meg kell halnia, és végül az ötödik, az illékonyság, azaz, hogy amilyen gyorsan jött, és hirtelen tetőzött, olyan gyorsan az egész le is cseng, három nap múlva már valószínűleg senki nem fogja tudni, hogy mi történt ott abban az arénában.
1: Ez a Hannibal tanárul kettőnek a
0: tévája. És erre rá is játszik Fábri, mert nem tudom, megfigyeltétek-e, Verklivel indul a film, és Verklivel zárul. Keretes szerkezet.
2: Gyönyörű. Igen. Nagyon fontos.
1: Tamás Izdenkónak köszönjük ezt is.
2: És ez a Verkli, ez megint csak ismerős nekünk.
1: Igen, ötödik pecsék, bizony. De a nyúlbélaság, tehát ez a ne legyél ilyen nyúlbéla, ez beépült a magyar nyelvbe, picit vitassuk már meg, valószínűleg rosszul épül be, tehát amikor ezt használjuk, azt akkor azt mondjuk, hogy ne legyél gyáva. A Nyúl Béla az nem gyáva egészen az aréna jelenetig, és az árulása után sem gyáva, mert meghal. Egy kicsit beszéljünk majd róla, hogy ti hogyan értelmezitek, hogy hogyan hal meg. Van egy pillanat, amikor lehet, hogy gyáva, de hogy azért addig el kell jutni, tehát addig hosszasan ki kell állni, és a tömeg által fenyegetve, politikai hatalom által fenyegetve kell megtörni, azért ilyen helyzetben ritkán kerülünk.
2: Mindjárt utalnék rá, ennek a filmnek a következő jelentősége, hogy az első kannabisz fogyasztási jelenet az ebben a filmben
1: megjelenik
2: jelenik meg.
1: Hannibal.
2: Amikor megjelenik Hannibal, és ugye meg is kérdezi, nem kínálna meg egy szivarral? És aztán ahogyan ott nevetgélnek duettben Bessenyei Ferenccel, az egy nagyon fontos filmes újítás.
1: De akkor nem csak az ukrajnai könyvtár tudhatja meg, hogy halt meg Hannibal, alkalma nyílik, megkérdezi magát Hannibalt, megkérdezte, hogy hogyan haltál meg.
0: Uh-huh. És milyen választ kapott?
1: Sajnos, hogy elhozni
2: ez nagyon szemétség.
0: Ez nagyon szórakoztató része a filmnek, tehát ez tele van anakronizmusokkal. Ugye azt mondja maga Hannibal, hogy szerettem ezt a márkát, hiába az igazi szivar Angliában kapható.
1: Lehet, hogy az nem is Hannibal, hanem egy álomfigura, Nyúl Béla fejében.
0: Talán csak Bessenyei.
2: Következő, amit ne felejtsünk el, hogy a filmnek a forma világa az nagyon sok szempontból újszerű. Az korábban említett Széchenyi Ferencnek is köszönhető. Például a kompozícióknál nagyon szépen kihasználják a térmélységet. Gondoljunk mondjuk a tanári asztalnál látható jelenetre. És a gépálások is nagyon izgalmasan vannak alkalmazva, hogy csúnyán fejezem ki magam, és még valamit a fény-árnyék ellentétekkel is gyönyörűen játszik a film.
1: És hogyan hal meg szerintetek? Tehát akkor
2: a tömeg halálra szereti.
1: Tehát ő leveti magát a szikláról, öngyilkos lesz, A változat, B változat teljesen véletlenül leesik egy szikláról, amiközben a tömeg ünnepelni, C változat a tömeg egy pánikba kelti őt, és belehajszolja őt egy balesetbe.
2: Mondjátok. Hát szorítják a szikla felé, és aztán...
1: De ne, akkor már ünneplik.
2: A tömegerő.
1: Ünneplik.
2: Akkor már ünneplik, igen.
1: Szóval miért kellett leesni?
2: Ő lesz a mozgalom hőse.
0: De talán az ünneplés az még ijesztőbb lehet számára, mint az, hogy kivetik önmagukban.
1: De ez azért nem mindegy. Persze akkor fogalmazunk így, hogy ezt nyitva hagyja.
0: Hát valószínűleg a lejtőn nem lehet megállni. Tehát itt... Van egy láncolat, és itt az okok egymásra erősítenek rá. Tehát itt van egy pszichikailag, ő megtörik erkölcsileg, másrészt meg valóban egyre följebb kerül itt az amfiteátrumon, ez is gyönyörű, tehát mint egy gladiátor úgy próbálja magát menteni, bár nekem a zombi apokalipszisek is eszembe jutottak, tehát jó néhányszor úgy futnak utána.
1: De tegyétek, én mai jel Hannibal tanár úrral álmodtam, és megkérdeztem, hogy hogyan halt meg.
0: És hogyan?
1: És tudjátok, mit felelni?
2: Na.
1: Hannibal tanár úr, Fábri Zoltán, 1956. Ez volt a tekercsis tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
0: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Elstartolt a román űrteleszkóp augusztus 30-án, elhagyta a Földet, hogy ez az űrteleszkóp miben más, mint az eddigiek, és mi lesz a feladata, arról is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Vajon lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia, vagyis tudatára ébredhet-e? Nagy kérdés ez, egy nagyon érdekes választ adtak legutóbb erre a kutatók, ezzel is foglalkozni fogunk. Aztán a legújabb automárkákkal is, ugyanis az autógyártók szerint a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, egyre több gomb, illetve nyomkodható, tekergethető fizikai alkatrész, illetve gomb kerül át az autókba beépített érintő képernyőre. Óriási kérdés az ügy egyébként, hiszen még a gombok kézzel kitapogathatóak, a képernyőre mindenképpen rá kell nézni, vajon melyik a biztonságosabb. Aztán űrtudományi nemzeti laboratórium indul az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen, erről is szó lesz. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, nagyon érdekes ez a téma is, amely többek között az újrahasznosítással is összefügg, és bab és lencse püréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, tehát már nem csak szójából, ráadásul svájci kutatók egy olyan módszert fedeztek fel, amelyet otthon a saját konyhánkban is tudunk kivitelezni. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, vágjunk is bele a témáinkba, és ha már szeptemberben elindult az új tanév, foglalkozzunk ezzel a témával. Az egyetemistákhoz szólnék most egy perc erejéig, ugyanis fantasztikus lehetőség nyílik meg a számukra az új tanévvel. Több mint 900 online képzéshez férhetnek hozzá teljesen ingyenesen. A programot az Amazon Web Services indította el, melyhez magyar egyetemisták is csatlakozhatnak. A program neve egyébként Student Rewards, és kimondottan mesterséges intelligenciával és felhőtechnológiával foglalkozó online képzéseket biztosít a fiatalok számára. A diákok úgynevezett Amazon Web Services krediteket és a szakmai minősítő vizsga díját fedező utalványt is szerezhetnek, a teljes csomag értéke hallgatónként elérheti az $579, ami körülbelül 182.000 forintnak felel meg. Az Amazon azt állítja, hogy az AI és a felhőszakemberek iránti növekvő munkaerőpiaci keresletre reagálva indította el ezt a programját. A hallgatók egyébként egy éven keresztül válogathatnak a kurzusok közül, gyakorlati feladatokhoz is hozzájuthatnak, valamint workshopokhoz és hozzáférhetnek a szakmai minősítő vizsgára felkészítő tananyagokhoz is. A képzésekhez egyébként előzetes felhőtechnológiai tapasztalat nem szükséges, tehát nem csak informatikus tanulók csatlakozhatnak, ami pedig ezeket a bizonyos Amazon krediteket illeti. A program a tanulást közösségi aktivitással is összekapcsolja, a résztvevők feladatok teljesítésével és az úgynevezett Boulder Center közösségben végzett aktivitással jelvényeket gyűjthetnek. 21 jelvény megszerzése után már $100 értékű voucher jár az Amazon Web Services vizsgájához. Egyébként a vállalat szerint már több mint 60 ország egyetemistái megkezdték az online képzést a programban, magyar hallgatók meglévő csoportokhoz is csatlakozhatnak, vagy saját közösséget is létrehozhatnak az egyetemükön belül.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Újabb űrteleszkópot lőttek ki az űrben, nem is akármilyet. Augusztus 30-án vasárnap reggel Floridából a világűrbe emelkedett a NASA legújabb zászlós hajó teleszkópja, amelyet Nancy Grace-ről, az amerikai csillagászról neveztek el, aki 1925-ben született és 2018-ban hunyt el. A tudós nő a Hubble űrtávcső tervezője, amelyet 1990-ben állítottak pályára, és az a feladata, hogy a Föld légkörén kívül az ultraibolya, a látható fény és a közeli infravörös tartományban vizsgálja a világűrt. Tehát a Nancy Grace Román űrteleszkóp felbocsátásáról van szó, amely egy SpaceX Falcon rakétán ült ki a Kennedy űrközpontból. Feladata a kozmológia legnagyobb rejtélyeinek, a sötét energiának és a sötét anyagnak a vizsgálata. 4 milliárd dollárból épült az eszköz, és többek között a gravitáció kozmikus léptékű viselkedését is teszteli, valamint exobolygók után is kutat majd. Az indítás előtt komoly aggodalmak övezték egyébként az időjárást, végül azonban kék ég és szorványos felhőzet fogadta a felszállást. Ami az exobolygókat illeti egyébként, ezeknek jelentőségét többek között a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták a kutatók és a tudósok. Extraszoláris bolygónak, vagy röviden exobolygónak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Évszázadokon át az exobolygók léte csak tudományos feltételezés volt, bár a csillagászok általában hittek létezésükben, gyakoriságukat és hasonlatosságukat a naprendszer bolygóihoz teljes homály fette, később is inkább csak a sci-fi műfajában foglalkoztak velük. Az első megerősített felfedezéseket az 1990-es évek elején tették. Szóval ennek a most felbocsátott űrteleszkópnak többek között az exobolygók vizsgálata is a feladata lesz. Az űrteleszkóp egy olyan célpont felé halad, amely 1,6 millió kilométerre található a Földtől. 5 évre tervezik az elsődleges küldetését, de a NASA közlése szerint az üzemanyagkészlet akár 10 további évre is elegendő lehet. A kutatók a projektet egyébként gyakran a Hubble és a Webb űrteleszkóp folytatásaként emlegetik, hiszen mindkét obszervatórium eredményeire épít. Utóbbi ugye 2021-ben, az előbbi pedig, ahogy említettem, 1990-ben állt szolgálatba, és azóta is aktívan szolgálja a csillagászatot. Egyébként a NASA tudományos küldetési igazgatóságának vezetője úgy fogalmazott, hogy amíg a Hubble és a Webb mint egy kulcslyukon átkémlelte az univerzumot, addig a mostani űrteleszkóp szó szerint berúgja majd az ajtót, ugyanis érzékenysége és képalkotási élessége nagyjából megegyezik a Hubble-éval, viszont sokkal gyorsabban pásztázza végig az égboltot. Csak hogy példát is mondjak, ennek az új űrteleszkópnak egyetlen hónapnyi idő is elég lesz ahhoz, hogy megfigyelje a teljes tejútrendszert és fel is térképezze azt. Hasonló feladat a Hubble űrteleszkópnak nagyjából egy évszázadig tartana. És akkor nézzünk meg még egy dolgot, ugye azt említettem, hogy ennek az új űrteleszkópnak az is feladata lesz, hogy a sötét energiát vizsgálja, de mit nevezünk sötét energiának? Nos, a tudósok korábban már bejelentették azt a felfedezésüket, hogy az univerzum folyamatosan tágul, 1998-ban viszont azt is bejelentették, hogy ez a tágulás gyorsul, aminek feltételezett oka egy láthatatlan erő, az úgynevezett sötét energia. A ma elfogadott tudományos magyarázat szerint az univerzum tartalma 3 fő összetevőre bontható: a hagyományos anyagra, a csillagokra, a bolygókra, gázra, porra és minden földi ismerős dologra. A második összetevő a sötét anyag, a harmadik pedig a sötét energia. A hagyományos anyag, például a csillagok és a bolygók hozzávetőlegesen 5%-át teszi ki a világegyetemnek, a sötét anyag 27, a sötét energia pedig 68%-át. Így már érthetővé válik, hogy mekkora tudásbeli hiányosság áll fenn a kozmosz megértésében, ha nem ismerjük a sötét energiát. Ezért fogja például ez az új űrteleszkóp ezt is vizsgálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia? Ezt a kérdést nagyon sokan felteszik az utóbbi időszakban. Tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, így is fogalmazhatnánk. Az egyre emberibbnek tűnő AI hamarosan arra késztethetik az embereket, hogy belső tudattal rendelkező lényekként tekintsenek rájuk, ami egészen új és veszélyes erkölcsi dilemmákat teremthet, írja az sg.hu. Fontos viszont tudni, hogy a mesterséges intelligencia még csak ott tart, hogy gyerekcipőben jár, ennek ellenére a 18 és 29 19 év közötti fiatalok csaknem ötöde számolt be arról, hogy tartós személyes barátságot alakított ki egy chatbottal. Kína a közelmúltban megfosztotta a botokot az emberhez hasonló tulajdonságoktól, hogy korlátozza a felhasználók érzelmi függőségét tőlük. Ahogy az egyre kifinomultabb mesterséges intelligenciák gyorsan egyre nagyobb szerepet kapnak az emberek életében, készítőik úgy fogják megtervezni őket, hogy a tudatosság látszatát keltsék, talán még arra is képesek lesznek, hogy maguk is tudatossá váljanak. Egyre nehezebb lesz fenntartani azt az ösztönös meggyőződést, hogy ezek csupán gépek, amelyek úgymond be vannak tanítva, veszélyes csapda készül az emberi faj számára, állítják kutatók. Sok gép felülmúlja az embert, a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek azonban éppen az olyan jellegzetesen emberi képességekben jeleskednek, mint a tudás és a gondolatok megfogalmazása. Még mindig nagyjából lehetséges úgy tekinteni az AI-ra, mint olyan rendszerre, amely matematikai módszerekkel hatalmas léptékben szavak egymás utánját próbálja megjósolni. Ha elegendő idő állna a rendelkezésre, akár több százezer év, akkor ezeket a számításokat ceruzával és papírral is el lehetne végezni. Nehéz lenne amellett érvelni, hogy az írószerek tudatosak, igaz? Ennek ellenére egyes kutatók már úgy kezelik modelljeiket, mintha azok elmék lennének. A felhasználók ugyanis reagálnak az emberhez hasonló mesterséges intelligenciákra, így üzleti szempontból van értelme ilyen rendszereket létrehozni. Egyes nagy nyelvi modellek már rendelkeznek az emberi agy tudatossággal összefüggő, emberhez hasonló struktúráival, például egy olyan globális munkatérrel, amely lehetővé teszi az információk továbbítását a különböző modulok között. Semmi nem akadályozza meg tehát, hogy a jövőbeli mesterséges intelligencia modelleket még több ilyen tulajdonsággal ruházzák fel a tanítás során. Mindez heves vitát indított el a mesterséges intelligencia tudatosságáról. A vitát tovább súlyosbítja az, amit a filozófusok a tudatosság nehéz problémájának neveznek, annak meghatározását, hogy hogyan alakulhat ki belső világ az emberi agyban található neuronokból és szinapszisokból. Egyes kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a mesterséges intelligenciák egy napon valóban öntudatossá válhatnak. Ezek a kutatók azt állítják, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hisz az emberi lélekben, vagy más úgy gondolja, hogy a tudatossághoz agysejtek szükségesek, mégis azt kell látnunk, hogy egy elme valóban létrejöhet pusztán szilíciumon végzett számításokból, így az emberiségnek előbb-utóbb szembe kell néznie valami teljesen újjal. A kutatások sebessége ezen a területen és kiterjedtsége elképesztő, egyébként nem csak a mesterséges intelligencia fejlődéséről beszélhetünk, hanem például az emberi agysejtekbe ültetett csippekről is. Ez a világ, ez az új világ közelebb van, mint azt gondolnánk, állítják a kutatók. Ami pedig a mesterséges intelligenciát illeti, ahogy a mesterséges intelligenciák egyre ügyesebben mutatnak valami olyasmit, ami tudatosságnak tűnik, úgy egyre több ember fog úgy bánni velük, mint belső élettel rendelkező lényekkel, akkor is, ha ez egyébként nem így van.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Vajon miért tűnnek el a gombok az autókból? Nos, az automárkák gyártói szerint a fiatalok miatt, egészen konkrétan a 45 év alatti vásárlók azok, akik gyorsabb és digitálisabb kezelést szeretnének az autókban, ezért kerül egyre több funkció az érintőképernyőre és a hangasszisztensbe. A modern autókból szinte teljesen kikopnak a nyomkodható és tekergethető fizikai gombok, ez az új irány, és hogyha autóvásárlásra szánjuk rá magunkat, akkor egyre inkább bizony erre kell felkészülni. A fiatalabb generáció gyorsabban alkalmazkodik az érintéses és hangalapú vezérléshez, és lassan a 45 év alattiakat kell megcélozniuk az automárkáknak, amikor a vásárlásról van szó. Az automárkák szerint ezek a vásárlók türelmetlenebbek a technológiával, gyorsan akarják elvégezni a különböző műveleteket, és természetes számukra, hogy egyszerre több feladattal foglalkozzanak. Vannak automárkák, ahol már a klímaberendezés kezelése is a központi kijelzőre költözött, az utastérben pedig csak néhány hagyományos kapcsoló maradt. Fizikai gombot kapott az irányjelző, az ablaktörlő, a hangerő, a vészvillogó és az ablakfűtés, de ezzel így nagyjából be is zárul a kör. Minden mást az érintőképernyőre költöztetnek az autógyártók. Ezek az érintőképernyők pedig egyre nagyobbak a különböző autótípusokban. Amikor ilyen érintőképernyős új kezelőrendszereket alakítanak ki a különböző autógyárakban, akkor van, hogy több mint 10 millió hálózatba kapcsolt autó használati adatait, valamint mintegy 3000 résztvevővel végzett használhatósági vizsgálatot is figyelembe vesznek. A kijelzőkre helyezett funkciók a gyakorlatban jól és modernnek hangzanak, de ha jobban belegondolunk, egy hagyományos kapcsoló tapintás alapján is megtalálható. Az érintőképernyőre viszont mindenképpen rá kell néznünk, hogyha használni akarjuk, ezért óriási kérdés egyébként, hogy melyik a biztonságosabb. Maradunk a PCV Plus híreinél. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, vagyis az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Nagy kérdés, hogy vajon mivel fog a program foglalkozni? Nos, többek között az űrszemét felderítésével, a navigációval, a távérzékeléssel és az űrbiztonsággal. A még ebben az évben elkezdődő projekt egészen egyébként 2030-ig tart majd, és az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete mellett a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete is részt vesz majd benne. A kutatók olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokon dolgoznak majd, amelyek a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot segíthetik. A projekt célja, hogy az eredményekből később piaci szempontból is hasznosítható technológiák és szolgáltatások szülessenek. Az egyik ilyen irány egy olyan cégnek a megerősítése, amely vállalat egy európai űrügynökséghez köthető projekthez kapcsolódva fénygörbe elemzéseket végez majd, amivel az űrben található űrszemét és egyéb mesterséges objektumok helyzetét próbálja majd meghatározni. Emellett pedig egy úgynevezett spin-off cég létrehozását is tervezik. Ez egy olyan misszióhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtana, amely az űrből érkező gravitációs hullámokat vizsgálná.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Létezik egy vegyület, amelyet már 20 éve betiltottak, de egy friss tanulmány kimutatta, hogy a mai napig szennyez. A PBDE nevű égésgátló anyagról van szó, amely mérgező, már az 1990-es évekre világossá vált, hogy a széles körben alkalmazott PBD-ek problémásak. A rövidítés a polibrómozott difenil étereket jelzi, és ezeket már több mint 20 éve betiltották az Európai Unióban. Viszont egy friss tanulmány szerint a mai napig mérgeznek. Szakértők 181 korábbi publikáció eredményeit vetették vizsgálat alá. Ezek a vegyületek egykor szinte mindenütt használatban voltak, ahol fontos volt a tűzállóság. A vegyületeket alkalmazták többek között építőanyagokban, elektronikai eszközökben, autókban, repülőgépekben, bútorokban és kárpitokban is. Az 1990-es évekre azonban világossá vált, hogy rendkívül tartósak, felhalmozódnak a környezetben és az élő szervezetekben is. Svéd kutatók például 1997-ben egyre növekvő PBDE koncentrációt mértek az anyatejben. Az Európai Unió 2004-ben kezdte betiltani a vegyületcsoport különböző változatait, ám a szennyezés azóta sem tűnt el. A mostani tanulmány szerint a kontinens számos pontján kimutatták az üledékekben, a talajban, a beltéri környezetben, a spanyolországi irodáktól egészen a szlovákiai hegyvidékig. A legszennyezettebb helyek jellemzően egyébként városok, ipari területek és hulladéklerakók, a beltéri koncentrációk pedig általában jóval magasabbnak bizonyulnak a kültérieknél. No, de hogyan kerülnek ezek a 20 éve betiltott mérgező anyagok a környezetbe még ma is? Nos, érdekes, mert ugye egyre inkább rá akarunk állni az újrahasznosításra, akár a régi bútorok felújítására, viszont a szennyezés több forrásból is újra termelődhet, például régi bútorok, régi elektronikai eszközök, újrahasznosított termékek vagy hulladék lerakók is kibocsáthatják ezeket a vegyületeket. Innen a vegyület a talajba, az üledékekbe, majd a táplálékláncba is bekerülhet. A kutatók szerint ugyanakkor van ok némi bizakodásra, több vizsgálat is arra utal, hogy a káros vegyületek mennyisége a levegőben és a talajban csökkenő tendenciát mutat, ami valószínűleg a korlátozások hatásának köszönhető. A probléma azonban korántsem tekinthető lezártnak, a régi termékek, a hulladék és az újrahasznosított anyagok továbbra is a környezetbe juttatják a vegyületeket. Ami pedig ezeknek az úgynevezett PBDE vegyületeknek a negatív hatásait illeti, nehéz pontosan meghatározni, állítják a kutatók, de állatkísérletek és emberi megfigyeléses vizsgálatok összefüggést jeleztek többek között máj, pajzsmirigy és emlődaganatokkal, valamint lehetséges reprodukciós problémákkal. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve tulajdonképpen majd már zárjuk mai magazinunkat. Bab és lencsepüréből készülhetnek a jövőben a legújabb húsállagú élelmiszerek. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói szerint az általuk kidolgozott fagyasztásos struktúrálás bármely háztartásban kivitelezhető. A dolog nem csak azért érdekes, mert egyre többen szeretnének átállni a húsmentes vagy kevesebb húst fogyasztó étkezésre, hanem mert földbolygónk fenntarthatósága szempontjából ezt mindannyiunknak meg kéne tenni. Érdekes témával jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Svájci kutatók fedeztek fel egy egyébként nagyon egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből, például borsóból vagy babból, esetleg lencséből, a húsokhoz vagy a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő. A Zürichi Egyetem kutatóiról van szó, és annyira egyszerű az eljárás, amit kitaláltak, hogy pusztán fagyasztásról van szó, egészen pontosan fagyasztásos struktúrálásról, ezzel a módszerrel a hüvelyeseket kevésbé, vagy egyáltalán nem kedvelők köré népszerűsítenék a növényi alapanyagok fogyasztását. Az élelmiszermérnökök koncepciója szerint, mivel az izomrostok szerkezete által meghatározott textúra alapvetően meghatározza az állati élelmiszerek fogyasztásának élvezeti értékét, ezért fontos, hogyha húshoz hasonló élelmiszert akarnak előállítani, akkor az valóban hasonlítson hozzá, és bár hüvelyesekből, de pontosan ilyen állagú húsos, rostus élelmiszert tudtak előállítani egy teljesen egyszerű fagyasztási technológiával. No, nézzük, hogy hogyan készítették el, már csak azért is, mert a kutatók kimondottan hangsúlyozzák, hogy az egyszerű hétköznapi konyhánkban is elő tudjuk állítani így ezt a hússzerű készítményt. Szóval az elkészítés módja: csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét beáztattak a kutatók, majd 90 Celsius fokon 30 percig zselészerűvé főzték, aztán leturmixolták, majd a masszákat három oldalról zárt szilikonformákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A matéria pedig a hagyományos fagyasztási módszerekkel elérhetőkétől eltérő, nagy mechanikai szilárdságú textúrával rendelkezett. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a lágy tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre, ugyanazokból az alapanyagokból. Mivel a módszer a turmixoláson és a fogyasztáson kívül nem igényel speciális élelmiszeripari fogásokat, a kutatók szerint az általuk kikísérletezett eljárás bármely háztartásban alkalmazható a növényi alapú étkezés népszerűsítésére. Arra pedig, mint mondják, igen nagy szükség van, hiszen földbolygónk fenntarthatóságához többek között kevesebb állati eredetű élelmiszert kell lennünk a jövőben. És ezzel a kis konyhai kitérővel magazinunk legvégére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, szó volt arról, hogy már a magyar egyetemisták is hozzáférhetnek ahhoz a több mint 900 online tanfolyamhoz, amelyek kimondottan a mesterséges intelligenciával és a felhő alapú technológiával foglalkoznak. Augusztus 30-án kilőtték az űrbe a Nancy Grace román űrteleszkópot, amely a sötét energia és a sötét anyag rejtélyeit is kutatni fogja a következő időszakban. Foglalkoztunk azzal is, hogy vajon tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és kiderült, hogy bizony a kutatók állítják, hogy az a probléma, hogy mi emberek már úgy társalgunk egyáltalán a mesterséges intelligenciával, mintha elhinnénk, hogy tudatos szerkezetről, akár lényről van szó. A fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőre, amely egyre több új automobilban, illetve automárkában megjelenik. Ezzel is foglalkoztunk. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, és 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, ezekről is szó volt. Én további nagyon jó rádiózást kívánok, remélem, hogy a következő tudományos magazin alkalmával is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy a Szölivatalják Ézsaiás könyvében, és ott a 61. fejezet 8. és 9. versében a következőképpen. Mert én az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az ánokságot, megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a népek között, és leszármazottaik a nemzetek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr.

0: Urunk, az az igazság, hogy ezt az utóbbit nagyon szeretnénk, hogy mindenki lássa, hogy mennyire megáldottál bennünket. De sokszor elfelejtik, hogy te gyűlölöd a hamisságot, és szereted az igazságot. És nem csak úgy nagy általános értelemben, hanem azt akarod, hogy a te gyermekeid között az igazság és a szeretet, a hűség és a kitartás az legyen alapvető jellem. Hiszen azért küldted a te fiadat, hogy az ő vére árán ne csak bűnbocsánatot nyerjünk, hanem új teremtményekké, új teremtésé váljunk. Kérünk téged, segíts, hogy miközben beszélünk a te nagyságos dolgaidról, el ne felejtsük, hogy ez nem a tudatunk formálására van pusztán, hanem jellemünk és személyiségünk formálására is a te lelked által. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, azokat a testvéreket is, akik hétről hétre velünk együtt vagytok. Jó Isten áldjon benneteket, akár országhatáron belül, akár azon túl vagytok, a Jó Isten gazdag áldását kívánjuk a ti életetekre is. Elérkeztünk a 6. tanulmányhoz, amelynek címe Isten szereti az igazságot. Gyorsan bevezetőben

0: igazságot, amely mindig az Isten nevére hivatkozik, hiszen a keresztes háborúkat is az Isten nevében indították. Tehát Isten azt az igazságot szereti, amelyet a Szentírásban, akár az Ó, akár az Új Testamentumban lefektetett. Ezt keresnünk kell, kutatnunk, és ha megtaláljuk, mint valami igazi értéket, meg kell őrizzük, és ennek az érdekében kell életünk minden egyes napját megélnünk. Ezt az igazságot keressük mi is most a lecke tanulmányunk során, és nézzük a vasárnapi gondolatsor szeretet és igazság. A 85. Zsoltár 11. verse mit is mond számunkra Székely Marika?
1: Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csokkolgatják egymást.
0: Nagyon szép. 61. Zsoltár 8. vers.
1: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örökké bűneinkre. Tekints ránk, mindnyájan a te néped vagyunk.
0: Az előbb felolvasott Biblia szövegben, a 85. Zsoltárban nézzük, hogy ilyen párokban alakul ki a gondolatsor. Szeretet és hűség, a másik az igazság és béke. Szóval az az igazság, hogy itt négy fogalommal találkozunk, és mindegyik arról beszél az igazságról. Mert az Istenben az igazság az egy alap dolog. Minden erre épül rá. A szeretete, az irgalma, a kegyelme, és nem lehet az egyik jellem tulajdonságát a másikkal szembe kijátszani. Hogy Uram, most ne büntess meg, mert te nagyon szeretsz engem. Igen, de ő igazságos is. És annyira igazságos, amennyire szeret, és annyira szeret, amennyire békességben van velünk. Szóval ezek nagyon fontos gondolatok. Hogy látjátok ezeket? Anikó.
2: Nekem eszembe jutott Pilátus örök kérdése, hogy mi az igazság, amit föltett Jézusnak, miközben úgymond kihallgatta az Urat. És én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a ma embere is fölteszi. Annyira relatív dolog az igazság, mármint a hétköznapi életben, hogy igazából véve az igazság szolgáltatás is nem azt mondja, hogy igazságot szolgáltat, hanem jogot. Mert hogy ez nem mindig ugyanaz. És ez elég nagy baj, mert mi nagyon sokszor a saját gondolatainkat kivetítjük Istenre. És Istent is valahogy olyannak képzeljük el, hogy hát relatív az igazság, és az egyiknek ezt szolgáltatja, a másiknak azt, és van, akivel kegyelmes, van, akivel meg hát
0: kemény. Ne is legyen kegyelmes.
2: Ne is legyen kegyelmes, vagy pedig hát nagyon határozottan alkalmazza az igazságot könyörület nélkül. De Istent nem így kéne elképzelnünk. A János evangéliuma elején azt olvassuk, hogy az Úr Jézus is idejött a földre telve kegyelemmel és igazsággal. Ezt a két fogalmat is egymás ellen ki szoktuk játszani, tehát vagy kegyelmes valami, vagy igazságos. Nehezen értjük ezt mi meg, éppen azért, mert nagyon-nagyon sok rossz példát látunk magunk körül, és valahogy a rossz példák nagyon mélyen belénk ívódnak. Miközben valahol azért a lelkünk vágyik az igazság után, és szeretnénk elhinni, hogy a jó emberekkel jó dolgok történnek, a rosszakat meg megkapják a méltó büntetésüket. Sajnos ez nem így van, és Isten viszont, mivel ő minden tudás birtokában van, amit még elképzelni se tudok, legyek egész őszintén bevallom, ő pontosan tudja, hogy mikor mit kell alkalmazni, és ő az igazságát nem fogja a kegyelem oltárán feláldozni. Ennek legnagyobb példája az Úr Jézus, mert Isten a bűn gyűlöli, de a bűnös szereti, és mégis nyitott egy utat, hogy az Úr Jézus golgotai áldozata az igazságát is kifizette, de kegyelemmel is tud felénk fordulni. Talán ennél szebb példa nincs is. De valahogy ezt kéne nekünk is megtanulnunk, hogy mi is, miközben az Isten igazságot szeretnénk érvényesíteni a saját és a környezetünk életében is, azért a kegyelemről se feledkezzünk el. Nagyon nehéz, és ez isteni bölcsesség kell, hogy mikor mit kell alkalmaznunk. Még a szülő-gyerek viszonylatban is nagyon nehéz. ehhez is bölcsesség.

0: bölcsességgel, de ott van Jakab biztatása, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad. Én úgy gondolom, hogy ehhez a területhez is az isteni bölcsességre van szükségünk.
1: Köszönöm szépen. Marika, aztán Drábik testvér.
2: A Bibliában Isten jellemének lényeges részeként jelenik meg a szeretet és az igazságosság, és ezzel kapcsolatosan hadd olvassak fel a tanulmányunkból egy részletet. A szeretetteljes igazságosság állandóságot igényel, az igazság Isten kormányzatának alapja, tetteinek alapja, saját erkölcsi jellemének állandósága, nem pedig hirtelen döntés vagy igazságtalan bánásmód. Isten igazságossága az állandóságból ered, hiszen ő sohasem hazudik, ígéretei megszeghetetlenek. Bár a Szentírás hangsúlyozza Isten erkölcsi változtathatatlanságát, ugyanakkor azt is jelzi, hogy tettei igazodnak az emberi döntésekhez is.
1: Köszönjük szépen!
3: Isten igazsága az ő igaz voltából ered. De ez az igazság megjelent közöttünk. Mert ugye Jézus Krisztusról azt mondja az ige, hogy benne volt az Istenség teljessége testileg. Ezért jelentette ki Jézus Krisztus, hogy én vagyok az igazság. De ugyanakkor az isteni igazság az megjelenik azokban a rendelkezésekben is, amelyekben az Úr előadta, hogy mi az ő szándéka, akarata. Ha leszűkítjük a 10 parancsolatra, és most másról nem beszélünk, az kifejezetten Isten lényegét tükrözi. Vagyis a parancsolatokban Isten akarata jelenik meg. Tehát nekünk nem valami elvont dologgal kell foglalkozni, hanem ha igazak akarunk lenni, hangsúlyozva azt, hogy végül is ezt kegyelemből kapjuk meg, igazodni kell egyrészt a testben megjelent igazsághoz, a jézusi tanításokhoz, és igazodni kell azokhoz az előírásokhoz, amelyek feketén-fehérre le vannak írva a Bibliában. Tulajdonképpen ilyen egyszerű a dolog.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Ugye, Anikó is említette, hogy milyen a földi igazság, meg Isten igazsága. Tehát, hogy az emberi szeretet, meg az igazság, az egy ilyen torzkép az isteni igazsághoz képest. Mi általában a szeretetünket azért legtöbbször valami feltételhez is kötjük, és az igazság az, amit én mondok, amit én látok, hogyha a másik lát valamit, és felém sugározza, na hát abba semmi igazság nincs. Legtöbbször így viszonyulunk hozzá. Pedig nem ismerünk minden körülményt, és befolyásol bennünket, hogy kitől mit hallunk, és elfogultakká tesz bennünket. Pedig Isten azt mondja, hogy megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel. Isten mindenkit lát, mindenkiről tud mindent, és hát itt a Földön csak bűnös ember van. A szeretete olyan, hogy mindenkit megítél, tehát aki hisz ő benne, annak is a bűnét elő fogja hozni, de Jézus Krisztus le tudja venni rólunk ezt a bűnt. És ez az ítélet, ami zajlik a mennybe, az, ha véget ér, akkor Isten igazsága nyilvánvaló lesz mindenki számára, és Isten nem volna igazságos, hogyha mindenki megkapná azt a jutalmat, amit azoknak ígér, akik hisznek benne. Tehát nem mondhatja senki, hogy ó, hát a szerető Isten olyan Isten, hogy neki nincs haragvó arca.
1: Mert
4: az az igazság, hogy ha ugyanazban a jutalomban részesülnének azok, akik nem hisznek, akkor nem volna Istennek igazsága. Tehát meg kell ítélni, és a Jézusban vetett hit az, ami bennünket másik irányba fog vinni.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Ami igazság érzetünk, már alapvetően ez a szó sokat jelent, az mindig a saját nézőpontunkból akarja látni, és láttatni másokkal is az igazságot. Sokszor kérdezik tőlem, hogy hát amikor például feszült helyzetbe keveredő házaspárokkal kell leülni, beszélgetni, akkor hogy tudok köztük igazságot tenni? Szeretném elmondani nyilvánosan, hogy sehogy. Nekem egyetlen esélyem van, hogyha eljutnak ők arra, hogy már nem a saját igazságukat kezdik el mondani, hanem annak a belátására eljutottak, hogy miben hibáztak ők. Abból lehet megoldás. Mert amíg mindegyik a maga igazát mondogatja, és ráadásul elvárja, hogy valamelyik mellé odaálljak, hát abból mindig csak nagyobb baj lesz, mert sokszor azt szeretnénk egyébként, ha Isten is fölvenné azt a szemüveget, és azon keresztül nézne, hogy mi akarunk látni. Aztán, amikor egyszer csak ránk szakad a bűnterhe, akkor jönnek az olyan imádságok, amit Ézsaiástól olvastunk az előbb, hogy hát ne emlékezzél már örökké a bűneinkre. Miért van más is? Ez egy nagyon nehéz kérdés, én tudom, de hogyha Isten oldaláról nézzük, a jó cselekedeteink mögött is némely esetben nem biztos, hogy teljesen jó a szándék, vagy a jó a motiváció. Tehát miért akarom azt a dolgot megtenni? És megtenném-e akkor is, hogyha nem látná 20 ember, hogy éppen azt teszem, hanem csak én lennék ott, meg az a másik, akivel esetleg teszek valamit. Nem akarok nagyon messzire elszaladni, de Isten igazsága nem relativizálható, és ő pontosan látja. És azt hiszem, hogy érdemes lenne végig gondolni annak egy másik aspektusát is, amit úgy mond az ige, hogy még az ajkamon sincs a szó, te már érted egészen, Uram. És nem csak a hang nélkül kimondott imádságokról beszél itt az ige, hanem minden egyéb gondolatunkról is.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk, Isten jó és igazságos. Mózes 5. könyve, 32. fejezet, 4. verse, Varga Gyöngyike.
6: Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos, hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.
1: 9. Zsoltár, 8. 9. verse.
6: De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét, igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket.
1: Köszönöm szépen. Tehát Isten jó és igazságos, és akkor is, testvérek, ha nem értem, hogy Isten most miért így ítél. Tehát Isten nem csak akkor igazságos, amikor úgy ítél, ahogy az nekem jó esik, ahogy én azt szeretném, hanem akkor is igazságos, amikor esetleg ellenemre dönt, vagy felfoghatatlanul másképp látom meg az ő akaratát. Tehát nekünk nem az a cél, hogy Istent önmagunkhoz igazítsuk, hanem az a cél, hogy mindig magunkat igazítsuk Istenhez. Nem mi vagyunk a középpont, hanem Isten. És állandóan megújulni az ő igazságosságában és az ő jóságában.
5: Két dolgot szeretnék gyorsan a szívünkre tenni, ha megengeditek. Az egyik, hogy mi emberek annyira vágyunk az igazság után, hogy a legkisebb közösségek is mindenféle nemzeti háttértől függetlenül bírókat választottak. A falunak, a városnak, ma is vannak bírói testületeink, mert azt szeretnénk, hogy segítsenek nekünk az igazság felé valahogy. Itt Istenről azt olvassuk, hogy ő igaz bíró, amikor beül a székébe. És ráadásul van itt még egy kifejezés, részrehajlás nélkül. Hát egy bíró megvesztegethetővé válhat. Nem azt mondtam, hogy mindegyik az, hanem hogy azzá válhat a mindenható Isten részrehajlás nélkül. És itt akár a mai időnkre gondolhatunk, mert az van ideírva, hogy részrehajlás nélkül megítéli a nemzeteket. És amikor Isten megítéli a nemzeteket, akkor annak következményei vannak a társadalmakra is. És van még egy összefüggés. Az utolsó időben, mielőtt Krisztus visszajön, a bírói székből elkezdődik először az ítélet az Isten házán. Ezt nem szoktuk nagyon komolyan venni, pedig kellene, mert néha nekem olyan érzésem van, mintha éppen ezt kezdenénk átélni.
1: Köszönöm, Anikó.
0: Még egy nagy hibát el szoktunk mi emberek követni. Megpróbáljuk Istent felelősségre vonni bizonyos dolgokért. Gondolok itt arra, amikor elhangoznak ilyen mondatok, hogy miért engedi meg Isten, hogy mondjuk écesen szülessenek ártatlan gyerekek. Lehet, hogy nem itt kéne nézni Isten igazságát, nem ebbe az adott szituációban kéne keresni, hanem előrébb kéne menni, hogy hogy is alakult ki az a bizonyos betegség, meg hogy lehet az, hogy a világon nem tudom én hány, sok százezer ember éces. És igen, ennek a következménye az, hogy még vannak olyan gyermekek is, akik már az anyaméhen belül elkapják ezt a szörnyű betegséget. Tehát Istent nem számon kéne kérnünk, és úgymond megkérdőjeleznünk az igazságát, hanem magunkba kéne nézni, és megnézni azt, hogy hol is tértünk el Isten törvényétől. Ja, hogy a paráznaságot népszerűsítettük, meg sok mindent. És akkor vannak következmények, mert nem Isten igazságával van gond, hanem a mi engedelmességünkkel a legtöbb esetben.
1: Nagyon-nagyon köszönöm. Menjünk tovább, nézzük a következő gondolatot. Változatlan jelleme. Malakiás könyve, 3. fejezet, és ott a 6. vers, Anikó.
0: Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok.
1: Jakab 1.17.
0: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.
1: Köszönöm szépen. Tehát az igében sokszor látjuk azt, hogy a változás az Úrban az nem igen tapasztalható. Mert ha benne változás, akkor az ő igazsága is állandóan változna. És az ige azért mondja, hogy az Isten mindörökké ugyanaz, és benne nincs változás, mert az ő igazsága, az ő alapelvei, az ő szeretete, jósága, a teremtményeihez való viszonya és kapcsolata, az állandó, az nem fogyatékos, hanem az a maximumon van. Kinek milyen gondolata? Tibor, és aztán Marika.
5: Amikor a Szentírásban azt vesszük észre, hogy Isten történelmi léptekkel, vagy akár csak a mi életünk idejében komoly léptekkel visszalép, az mindig ijesztő. Tessék csak arra gondolni, amikor Simon Pétert szólítja meg az Úr Jézus, 3 évvel később, mint ahogy ő változtatta meg a nevét, és azután mindig csak Péternek szólítja, és azt fogja neki mondani, hogy Simon Jóna fia, szeretsz engem, annak komoly oka van, az azt jelenti, hogy visszamentünk valahova nagyon, és ott esetleg a név jelentésére is vissza kéne kanyarodni. Amikor azt mondja az Úr, Malakiás prófétánál, hogy én az Úr nem változtam meg, mondja a saját nevét, az örökkön élőt, az örökké valót, ti meg Jákob fiai maradtatok. Tehát Malakiás prófétáig eltelt már több mint 1000 esztendő, mióta nem hívják őket Jákob fiainak, hiszen ők Izrael fiai. Jákob viszont azt jelentette, hogy csaló. Aki taktikázik, aki megpróbál mindent bevetni, még ha úgy adódik egy kicsit talán Istennel kapcsolatban is, hogy arra forduljon a szekér út, amerre én akarom. Na de lehet, hogy velünk is hasonlóan kell, hogy beszéljen a mi Úrunk. Lehet, hogy a mi sokszor nagy magyarkodó szívünknek is azt kéne mondani, hogy az Úr nem változott meg, de azért mi is Árpád fiai maradtunk. És akkor esetleg gondolkozhatunk rajta, hogy mit is jelent ez, hogy honnan is jöttünk, mi milyen háttérből, milyen múltból. De nem biztos, hogy ilyen messzire kéne visszamenni. Elég csak a saját életünkre gondolni, hogy hova indultunk, még mielőtt megismertük őt, mielőtt új életet adott, és hol tartunk? Visszakanyarodtunk?
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: A mostani gondolatsornak az a címe, hogy Isten változatlan jelleme, és úgy végig gondoltam most magamban, hogy milyen sok tulajdonságát felsorolhatnánk az Úrnak, hogy a szeretete és az igazságossága mennyire összetartozik, és hogy ő mennyire jóságos, irgalmas, kegyelmes, türelmes, tele van hűséges szeretettel, hűséges az ő népe iránt. Tehát végig gondolhatunk még más jellem tulajdonságokat is az Úrról.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
3: Én egy másik fontos következményre hívnám föl a figyelmet. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Isten változatlan, és örökké ugyanaz, akkor arról beszélünk, hogy sem akaratában, sem szándékaiban, sem céljaiban nem változik, kezdettől fogva ugyanaz. De ez az akarat, szándék, cél miben nyert megfogalmazást? Többek között a 10 parancsolatban. És ha nem változott, akkor az azt jelenti, hogy a 10 parancsolat ugyanúgy érvényben van, mint amikor kihirdetésre került. Minden keresztény elfogadja ezt. És aki elfogadja, arra nem sűrik rá, hogy fundamentalista?
1: És aki vagy ortodox? Betartja?
3: Én azokra gondoltam, akik valóban elfogadták, nem csak a szavak szintjén. Érdemes szerintem ezen elgondolkodni. Mert a változatlanságból ez következik, és éppen ezért mondhatta Jézus azt, hogy ő nem eltörölné ezt a törvényt, hiszen ő egy Istennel, Isten nem változik, akarata a törvényben megfogalmazást nyert. Tehát szó se lehet arról, hogy ő eltörölte a törvényt. Ő betöltötte, arról most nem beszélek, hogy az mit jelent.
1: Köszönöm szépen. Székely Marika.
4: Isten változatlan, és a gonosz akar bennünket megváltoztatni, hogy ne azt lássuk, amit Isten mutat magáról. Mert mindezen világos és érthető bizonyítékok ellenére is úgy elvakította a jónak ellensége az emberek értelmét, hogy csak félelemmel, rettegéssel tekintenek Istenre, akit szigorú és engesztelhetetlen úrnak képzelnek. Sátán félrevezette az emberiséget, hogy Istenben olyan lényt lásson, akinek legfőbb tulajdonsága a szigorú igazságossága, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező. Oly lénynek tüntette fel az alkotót, aki árgus szemekkel figyeli az emberek hibáit, gyengeségeit, hogy azonnal lesújthasson rájuk ítéletével. Jézus épp azért jött a földre, hogy eltávolítsa a sötét árnyat, amely Isten irántunk érzett végtelen szeretetét elfedte. És erre kell nekünk odafigyelni, hogy ne a sátánnak higgyünk, hanem bizonyosodjunk meg Isten jelleméről.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István testvér.
7: Ugye van egy fix pont, ahogy felolvastuk a Malakiás igéjét, ez pedig azt mondja, én az Úr nem változtam meg, vagy a más fordítás azt mondja, hogy sosem változom. Van egy fix pont, ami az Isten erkölcsi jellemének állandóságát hangsúlyozza. Tehát Isten erkölcsi változatlanságáról van szó, viszont a hozzánk való viszonyulása változhat, mert Malakiás azt mondja, hogy térjetek meg hozzám, én is hozzátok térek. Tehát ha én elfordulok tőle, akkor ez a kapcsolat megszakad. Tehát nagyon lényeg ez a kapcsolatnak megmaradása, de fix pont az Isten, hogy sosem változik. A változás mindig nálam van, hol így, hol úgy. És ezért hangsúlyoz azt, hogy ő egy változatlan Isten, tehát van egy nagyon fix pontunk, amihez, ha oda kapcsolódunk, akkor biztos, hogy jó úton vagyunk.
1: A görög bölcsek azt mondták, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, de ugyanennek a mondásnak a folytatása, mert mire a második lépést teszem, már nem a régén vagyok, hanem egy új. Tehát nem csak a folyó változik, mert a sodrás és a víz változása, hanem én is miközben egy lépést teszek. És miközben tényleg egy ilyen változó, rohamosan változó világban vagyunk. Gondoljuk el, ha nagymamánk most föltámadna a poraiból, vagy a dédmamánk, hát nem tudna eltájékozódni ebben a világban, mert annyira megváltozott minden. És Isten változatlan. Tehát van egy változatlan valaki, aki a változó világban lévőekkel ugyanabban a viszonyban, ugyanazzal a szeretett hangban van, és változatlan, és ez valami csodálatot kell, hogy kiváltson belőlünk. Megbánhat valamit Isten? Jeremiás könyve 18. fejezet 4. versétől 10. versig. Tokics Marika.
2: De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni.
1: Köszönöm szépen. Nagyon mély gondolatok ezek, és nyilván Izraelről és a környező virágról szól elsősorban, de azért Istenről is, de nyilván, amikor Istenről beszélünk, akkor mindig idézőjelbe kell tenni, mert a legnagyobb tévedés az, hogyha én úgy beszélek Istenről, hogy mindent fixen látok, mindent biztosan, mert mi nem vagyunk Istenek, mi bűnös emberek vagyunk, e világ keretei között élők, és amikor Istenre nézünk, akkor jobb, ha kérdezünk, mint állítunk. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatban? Tibor testvér.
5: Itt volt az előbb egy olyan igénk, ami az Isten jellemének változhatatlanságával látszólag szemben azt mondja, hogy lehet, hogy azt mondom egy országról, hogy fölépítem, de aztán mégiscsak bűnbe esik, és kigyomlálom. A másikról meg azt mondom, hogy elpusztítom, és kigyomlálom, de hát ha megtér, akkor megbánom. Na de tessék arra gondolni, hogy itt Isten előre bejelenti az ő viselkedésének miben létét. Tehát ő világosan megmondja előre, hogy hogy fog, milyen helyzetre reagálni. És azt is elmondja, hogy ő nem azért lelkesedik, hogyha kipusztíthat egy országot. Lásd, az elmúlt alkalmakon már fölemlegettük Ninivének a kérdését Jónással kapcsolatban. Neki nem az a vágya, hogy végre elpusztíthasson, hanem hogy végre legyen oka arra, hogy azt mondja, hogy jó, kegyelmet adok, folytatni lehet. De Isten nem azt akarja, hogy úgy folytassuk, mint aki megvonja a vállát. Bocsánat, egy ifjúkoromban látott film jut eszembe, ahol valaki úgy reagálta le a dolgokat, hogy csak egy kis letolás, aztán mehet minden tovább. Isten nem akarja azt, hogy így viszonyuljunk a dolgokhoz. Azt akarja, hogy teljesen tisztán és világosan és egyértelműen változtassunk a gondolkozáson.
1: Mózes 4. könyve 23. fejezet 19. vers. Mit tesz még ehhez a gondolathoz hozzá, Marika?
2: Nem ember az Isten, hogy hazudjék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít.
1: Köszönöm szépen, Laci bácsi.
3: A megbánás kérdése Istennel kapcsolatban tulajdonképpen az ő istenségével függ össze. Nem akarok sokat foglalkozni ezzel, de elég belegondolni, hogy akkor bánunk meg valamit, hogyha valamit nem láttunk előre, vagy nem tökéletesre sikerült a dolog, és ki kellene javítani. Na most ezek a kérdések Istennél nem merülhetnének fel, mert ha felmerülhetnének, akkor nem lenne Isten. Nem akarom ragozni. Amit mondani szeretnék, és ezt mindenki saját magán is ellenőrizheti. Ugye a megbánás az általában két lépcsős. Van egy belső megbánás, amikor az eszünkkel fölmérjük a dolgokat, a tettünket, és az nem tartjuk jónak, és változtatunk a gondolkodásunkkal. És van egy külső megbánás, ami már a cselekedetekben megnyilvánul. Na most azt mondani, hogy Isten nem bánt meg semmit, az azért nehéz, mert ugye valahol a Mózes első könyvében mondja, hogy megbántam azt, hogy embert teremtettem. De ez nem belső megbánás volt. Utalva arra, amit a Tibor mondott, ő pontosan tudta, hogy az ember el fog bukni, és ide fog eljutni. De mivel mi csak a cselekedetek alapján tudunk következtetni a dolgokra, a cselekedetből vonjuk le azt a következtetést, holott, hogy Isten megbánt valamit, holott Isten gondolkodása nem változott meg. A cselekedete, és ezt mindig világosan kell látni, ő a gondolkodásában mindig örökre ugyanaz marad.
1: Köszönöm szépen. Sziget István testvér.
7: Ezt a megbánást is többféleképpen gondoljuk, ugye, mert eredetileg a megbánás emberileg azt jelenti, hogy valami sajnálkozás vagy lelkiismeret furdalás fog el bennünket. Sőt, az emberi megbánásnak az is része, hogy elismerjük, hogy valamit rosszul tettünk. Ezt szoktuk mondani, hogy megbántam, amit tettem. De ez, amit a Laci mondott, igen, ugyanazt, amit te mondasz, hogy ez Isteni nem merül föl, és a megbánás ez nem erről szól, mert itt nagyon fontos dolog, és erre is utalt a Laci, hogy van a bűn, bűnbánat és bűnbocsánat, ez szervesen összefügg egymással. Tehát a bűn, meg kell bánunk, és akkor van csak megbocsátás. Erre rengeteg ige utal arra, hogyha nem bánjátok meg bűnünket, akkor mi sem bocsátjuk meg, vagy a mi atyánkban, hogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenök védkezőknek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen erről van szó, hogy megállítja az ítéletet ebben az esetben, ha megbánjuk a bűnökbe, mert ha épp elfordul a gonoszság, ő is elfordul az ítélet végrehajtásától. Tehát ez tulajdonképpen egy felfüggesztetés, és ez a döntés tulajdonképpen arról szól, hogy ezt a kapcsolatot, ami megromlott az Isten és az ember között, ezt állítsuk helyre. Mert tulajdonképpen el szoktuk mindig mondani, hogy bűn egy kapcsolatnak a rombolása. Megszakad a kapcsolat az Istennel. Én rossz példával mindig úgy szokták mondani a konnektor és a dugajnak a összekapcsolódása megszűnik. Így húzom a dugajat, akkor nem világít a lámpa. Vagy egy jobb hasonlat az, hogy a nap és a fénynek a problémája vagy lehetősége. Tehát én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy tulajdonképpen ez a döntés, hogy nekem kell eldöntödni, hogy közösségben éljek vele, és a döntése pedig az, hogy megváltoztatja a cselekedeteit, tehát akkor nem, ez ítéletet elhalassza.
1: Köszönöm szépen. Ragaszkodj a szeretethez és az igazsághoz. Máté evangélium a 5. fejezet 43. versétől a 48. verséig. Jakó Rózsika.
8: Hallottátok, hogy megmondatod, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes.
1: Köszönöm szépen. Tehát ez az ige azt mutatja, hogy mindennek a mértéke az egymás iránti tisztelet, szeretet és megbecsülés. Akkor is, ha én pontosan az ellenkezőjét kapom. És legyünk őszinték, ezt nehéz a mai világban megtenni. Mert amióta felnőttünk, szocializálódtunk, védd magad, ne hagyd magad, üss vissza, vágj vissza, és ez még hiányzik belőlünk, de ha Jézusra tekintünk, akkor nála ezek a szavak nem kimondott üres dolgok voltak, hanem tartalommal teli dolgok voltak. Szerette az ellenségeit is. Testvérek, jó lenne, ha mi is tudnánk ebben a vonatkozásban fejlődni. Rózsika.
8: Dr. Szigeti Jenő Csodától a próbáig című könyvének a 291. oldaláról hoztam az összefoglalót. Ha valakit szeretek, az nem teher, nem is kényszer, hanem ajándék önmagamnak, mivel a szeretetben fedezhetem fel életem célját, értelmét. Mi a könyörületesség fogyasztói szívesebben lennénk, de úgy, hogy ne sajnáljanak, hanem inkább csodáljanak minket vélt vagy valódi erényeink miatt. Mi csak akkor tudunk örülni a kegyelemnek, ha nekünk könyörülnek. Akkor tudunk szeretni, ha elhalmoznak minket szeretettel. De Jézus a történelem során soha nem akarta sztárolni a keresztényeket. A mi útunk a kereszt útja, mert egy idegen értékrendű világban kell megtanulnunk a könyörületes szeretet gyakorlatát. Ezért ma is igaz az, amit a korintusoknak írt, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Hogy ez a másféle látásmód a miénk lehessen, bátran merjünk szeretni és könyörületesnek lenni. Ez kapcsol össze embert emberrel. Ez győzi le a bűnt könyörtelenségét, ez építi fel a hídat a föld és az ég között. Aki a Jézusi szeretetet és könyörületesség útján jár, és erre a hídra rátalál, boldog ember az.
1: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk és várunk jövő héten. Egy nagy témát fogunk boncolgatni, a bűn problémája. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük azt a szeretetet, amellyel Te szerettél bennünket. És köszönjük azt az igazságot, amelyet benned láthatunk. A maradandóságot, a stabilitást, hogy tudjuk a feltételeket, és ezek a feltételek Jézuson keresztül elérkeztek hozzánk. Áld meg életünket, add, hogy ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem megvalósítsuk. Add, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy szeressük ellenségeinket, hanem tudjuk szeretni azokat is, akik nem szeretnek bennünket. Áld meg életünket Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Mai vendégem az a kiváló sportoló, akinek eredményei következtében tiszteletére sokszor felcsendült a magyar himnusz. 11-szeres magyar bajnok, 1980-ban olimpiai bajnok és többszörös világbajnok. Büszkék lehetünk rá. Ráadásul úgy érzem, barátomnak tarthatom. Mai vendégem tehát Foltán László, világ- és olimpiai bajnok. Kenus. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel jöttem. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok, bemutatkozhatok a határon túli hallgatóknak.
0: Laci kedves, tudom, hogy a katonaság után kezdted az aktív sportolást, de menjünk vissza az időben. Milyen gyerek voltál? Van-e testvéred? Kik voltak a szüleid?
1: Már nincs testvérem, sajnos, hogy mindjárt belevágjak a kérdés közepébe. 1953-ban születtem Budapesten, Angyalföldön. A szüleim a Szlovákiából áttelepített emberek. A édesanyám Pozsony mellől Liget Újfaluról származik, ahol a magyarokat mészárolták, és onnan menekültek át, sokáig egy marhavagonba laktak. Édesapám pedig ipolysági, onnan jött át, és itt találkoztak, és az ő találkozásukból születtem meg én. Három testvérem volt, vagy féltestvérem, nővérem, aki már sajnos nem él betegség miatt, és a húgom és a bátyám sajnos egy baleset miatt elveszítettem őket, szüleim már nem élnek, úgyhogy egyedül maradtam, de a saját családom vigasztalt ebben.
0: Hogyan fedezted fel magadnak a Kenut?
1: Ez nagyon egyszerű volt, Angyalföldön kis utca gyerekeknek mondanám röviden ezt a dolgot, lejártunk horgászni a Dunapartra. És hogy ott horgáztunk, 16 éves már elmúltam a nagy semmitevésben, és néztük, hogy jönnek a kajakosok a vízen, és minden serdülő gyerek nagy és izmos szeretne lenni valami példaképnek, és néztük, hogy mi is szeretnénk ilyenek lenni, le kéne menni kajakozni. De hát mondjuk, öregek vagyunk, már úgyse vesznek fel. És akkor másnap találkozok két barátommal, akik mondják, hogy ők bizony lementek, megpróbálták és felvették őket. Hű, akkor én is megyek. És akkor lementünk, és a BSE volt közel, a Budapest Sport Egyesület, és kiderült, hogy azért vettek fel ilyen túlkorosakat, mert a következő héten volt a Budapest bajnokság, és ugye akkor pont versenyszerűen értékelték a klubokat, ami pénzt jelentett, mennyi pontot szednek össze, és volt egy versenyszám, ahol az utolsó helyezett is pontot kapott, a csapat hajóba kevés induló volt, kellett a pont, és kellett az ember, és egy hét múlva már versenyen vettünk részt, ahol indulóban hatodikok lettünk, de értékes pontot hoztunk a klubnak. Utolsók voltunk, de a víz közelségében úgy éreztem, hogy otthon vagyok, és sose gondoltam rá, hogy bajnok leszek, csak ha csinálom, jól akartam csinálni. Ifiként kezdtem, de ifibe nem sikerült annyi eredményt utolérni őket, hogy olyan eredményt, hogy a katonaságnál kikérőre számíthatjuk, vagy a budapesti honvéd átvegyen. 21 évesen szereltem le a katonaságtól, és akkor kezdtem újra.
0: Más sporttal is foglalkoztál előtte?
1: Egy nagyon rövid ideig úsztam az elektromos esélyben. 12 éves kisgyerekek voltunk, és irigykedve néztünk be a strandokra. Egy piros glottgatás gyerekek, fürödtünk a Dunába, fölmentünk az elektromos sportpályának a stégéig, ott beugrottunk a Dunába, lecsurogtunk pár száz métert, és akkor kijártunk, és ott horgáztunk, megint úsztunk egy kicsit, és néztünk be a kerítésen, és egyszer bemásztunk a kerítésen, hogy benne is akarunk úszni az úszodába. És észrevették, hogy az utca gyerekek bemásztak az úszodába, és meg akarta fogni. És utánam küldték az úszógyereket, gyereket, és nem sikerült megfognia. Na, akkor elkapott az edző, hogy maradjak itt. És akkor egy szezonban úztam ott, és a lelkis kisgyerek voltam, és elindítottak az egyik versenyen, és mindjárt második lettem, de éppen hogy. Nem tudom, milyen verseny volt, nem is emlékszem. Több egyesület volt ott, hogy a házi versenyi több volt, de úgy megsértődtem, hogy csak oklevelet adtak, hogy nem érmet, hogy nem mentem többé vissza.
0: Hát akkor így élted meg az első versenyedet. Mi vonz ebben a sportban?
1: A természet szeretete. Egy kicsit más beállítottság mondjuk a többiek, mert a versenysportolók, az élversenysportolók, azok ilyenkor önmegvalósítást mondanak meg ilyesmit, de hát ez részemről nem igaz. Én csak jól akartam csinálni, és amikor második hete jártunk le a BSE-be, akkor vizitúrázni ment a szakosztály. Akkor majdnem minden hétvégén föleveztek egy hosszút az Árpád hídtól, fölevezett a fél szakosztály a Tai hídig. Én azt se tudtam, hol van a Tai híd, de a kezdőknek mondták, ide szálljatok be a Nagykenuba, és az első, amikor elhagyjátok Budapestet, az első hídig kell menni. Hát mi meg mentünk fölfelé, és minden horgásztól megkérdeztük, hogy messze van-e még a híd, de nem tudtuk, hogy az még Rómaitól még 20 kilométer. Úgyhogy meg is érkeztünk szép lassan a Tai híthoz, és addigra besötétedett, hogy a sötét tábortűznél találtuk meg őket. Soha nem voltam ilyen helyen vízpart, tábortűzzel, sátrazással, nekem sátram nem volt. A térdelő párnám volt a fejpárnám, egy poklócot kaptam anyámtól, és azzal betakaroztam, a nagy csapat hajót magamra borítottam, az volt a sátor, és ott aludtam. Csak a szúnyogok meg a bogarak fölvertek hajnali 4-kor, és kiültem a vízpartra, és akkor dőlt el ott a vízparton. A Tai híd fölött a sóderoson, mikor megnéztem a napfelkeltét, egyedül az egész tábor aludt, én meg ültem, megláttam az első szitakötőt, az első madarat, feszített víztükörnek még sose láttam a Dunát, ez a csendes ébredés, ez olyan volt nekem, gyerek fiatalon, mint a kék Duna keringő a lelkem, hogy lejátszott az egész, és ott ültem órákon keresztül mozdulatlanul, akkor még nem tudtam, hogy ez ilyen döntő lesz, de mindig a tudatalatimba visszajött ez az érzés, hogy amikor katona voltam, leszeretem, ide szeretnék visszajönni. Amikor hazajöttem a civil ruháért, akkor mentem le, hogy hagy evezzek még, hagy menjek levezni egyet. Nem gondoltam, hogy én majd ott leszek válogatott, meg ilyesmi. Nem, csak csináltam, jól akartam csinálni, és mivel hogy jó mozgáskultúrám volt, és mechanikai érzékem főleg, ugye, mert gépek között gyárba dolgoztam, hamarabb fölfedeztem a jó mozgást, meg mit kéne csinálni, és amit hozzáolvastam, abból például úszástudományok könyvből fölfedeztem, hogy a gyorsúszónak a kartempója és a kenulapát az egy, és azonnal átfaragtam a lapátot, amit kaptam, és később aztán azt másolták le, és 25 évig ezzel a lapáttal levezett mindenki.
0: Na de ne ugorjunk annyira előre az időben. Most arra lennék kíváncsi, hogy amikor először játszották le életedben, tiszteletedre, győzelmed dicsőségeként a magyar himnuszt, akkor mit éreztél?
1: Jaj. Az 1977-ben volt Szófiában a világbajnokságon. Szakrális volt, ezt tudom kifejezni egy szóval, ugyanis rengeteg magyar jött ki a közelségem miatt. Egy olyan helyen volt a hegyvidéken egy tavon, ahol a domboldal a hegy oldalában volt a lelátó. És így visszaverődött minden, minden stadionban, minden arénában, a tó körül, egy ilyen félkörbe, egy aréna vett körül, rengeteg magyar volt kín, és olyan zúgás volt, én meg voltam illetődve teljesen, hogy egy világbajnokságon veszek részt, első nagy nemzetközi versenyem is volt, úr, mi lesz, még be is lázasodtam izgalmamba, egy napot bent töltöttem, és amikor mentem ki a döntőre, akkor a legnagyobb ellenfelünkkel véletlenül egymással szembe ültünk a buszon. Leült velem szembe, ugye vasárnap volt a mi döntőnk, és szombaton megnéztük, mi 500 métert mentünk, és szombaton volt a 1000 méter, és megnéztük a szovjet egy 2 méter 10 centis Jurcsenko, aki akkor volt, és gyönyörűen kenuzott, és utca hosszal nyerte nyerték a 1000 métert, és ő ellenük kellett menni 500-on. És pont velem szembe leült a nagy ellenfél, és néztem a nagy kezét, nagy tenyerét, és mondom, előző nap, hogy nyertek egy bólyasorra, ez ellen kell nekem menni, néztem, méregettem föl, mondom, nagy vagy, erős vagy, de magamban mondtam, nem biztos, hogy gyors is vagy. És aztán más volt a kérdés, nem akarom elhúzni, de sikerült megverni őket, és fölálltunk a dobogóra, mezitláb fölugrottunk, örömmel az oroszok, vagy szovjetek harmadikok lettek, meg kettőnk közé becsúsztak a kanadaiak, és a kanadai páros, aki azok sokat edzőtáboroztak itt Magyarországon, és valamennyit tudtak magyarul is. Úgy álltunk a dobogón fönt, mi a tetején, második helyen a kanadaiak. Ez volt az első dobogós élményem, és akkor jött a himnusz, és a Vaskuti Pistivel mentünk párost, és mind a ketten könnyeztünk. akkor, mint a kisgyerekek, úgy könnyeztünk ezen. Ezt megfogalmazni nem tudom, költőnek kéne ehhez lenni, nem tudom meg, csak a lelkünk búgott egy nagyot.
0: Ez gyönyörűen fejezted ki. Mettől meddig voltál a válogatott tagja?
1: 1977-ben vettek be a válogatottba, akkor világbajnokok lettünk, 78-ban megint világbajnokok lettünk, 79 az nem sikerült, akkor hatodikok lettünk, és 80-ban, de jó is jött ez a hatodik hely, mert békén hagytak minket az olimpiára, nem, a újságírók elfelejtettek, és így nyugodtan tudtunk készülni Moszkvára, és akkor Moszkvában nyertünk, 81-ben megint nyertünk Angliában, 82-ben Belgrádba egy méteren belül beestünk, és harmadikok lettünk, kaptunk érte leszúrást, hogy fogalmazott a kapitány, hogy nem vagyok elég harcos. 83-ban Tamperébe, ott meg akkora szélvihar volt, hogy mi alacsony építésű hajóban voltunk, és majdnem elsüllyedtünk. Negyedikek lettünk, és 84 elmaradt, és 85-ben pedig közölték velem, hogy más tervei vannak a szövetségnek, jobb, ha abba hagyom. És akkor abba hagytam.
0: 80. Hát ez elég szomorú, de közben azért egy kicsit kényes kérdést is hadd tegyek fel. Az előbb említetted Vaskuti Istvánt.
1: A kapcsolatunk úgy történt, hogy ő keresett meg, hogy szeretne velem párost menni.
0: Hát mondom, tehát nem az edző rakott
1: nem az össze? Nem, olyan edzőm volt, akivel állandó haragban voltunk, mert nem értett hozzá. Bátran merem mondani, sablonokban gondolkodott. Elé kell menni, a dolognak 11 első osztályú versenyző volt az egyesületben, én voltam a legeredményesebb, nekem nem volt egy sportkikérem, a többiek nem jártak be dolgozni, csak sportoltak, én, mert amikor odajött hozzánk edzőnek, és mondta, hogy itt nem kell más csinálni, csak hajtani, és eredményes leszel, és én mindjárt mondtam, hogy nem mindegy, hogy. és beszéljük meg, hogy gyorsítunk edzésen, vagy állóképességet csinálunk, mert nem kéne mindig mindent csinálni, és mivel visszabeszéltem, így aztán azon drukkolt, hogy én ne legyek eredményes, és mikor ő 2-től 5-ig tartotta az edzéseket, én 3-ig dolgoztam, mire lementem, mire vízeszálltam, 4:30 volt, úgyhogy szemből találkoztunk, ő jött már lefelé a dagástrand mellett, mikor én mentem fölfelé, úgyhogy délutánonként egyedül edzettem. Mindig is hétvégeken edzettünk együtt. Egy ilyen feszült viszony volt köztünk,

0: Aztán Pisti ugye más egyesületben volt, más háttérrel, más egyesületi vezetőkkel, pártaktívás hátszelekkel, úgyhogy elváltak az útjaink, mert az ő értékrendje egészen más volt, mint az enyém. Meg is mondta nekem a szemembe, hogy ő a legeklegi akarja lenni, és utána a könyvembe is írom, mikor megkértem őt, hogy egyszer segítsen, mert sok száz órát segítettem neki építkezésen, akkor azt mondta nekem, hogy Csóringerekkel nem szabad barátkozni, mert visszahúzzák az embert. És azóta szépen lassan eltávolodtunk egymástól, majd mikor a fiam sportolt, akkor ő, mint szakmai igazgató akadályokat gördített elé, akkor én mondtam, a Budapest TV-n volt egy ilyen nyilatkozat, mondtam, hogy ez ő nekem nem barátom, és azóta nem is szeretném, ha köszönnénk egymásnak. Úgyhogy ez lett a kapcsolatunk.
1: Akkor egy másik nevet említek, Kolonics Györgyöt.
0: Gyuri szerette mindenki. A Gyuri egy olyan lelkületű ember volt, akit mindenki szeretett. Nyitott ember volt, és az a sportoló volt, aki egy kicsit más volt, mint én. Ő nem nézte meg, hogy mikor mit csinálunk, mindig végrehajtott mindent, amit az edzője mondott. És szegényt addig hajtották, míg bele nem fáradt, és fölmondta a szíva a szolgálatot. Hogy egy példát mondjak, 25 éves korában 25 percnyi résztávokat hajtottak egy edzésen, az laikusok érték, tehát 25 perc az az adagolt mennyiség, amikor 180 fölött megy a pulzusa. Hogy ebben most gyorsító edzés, vagy állóképesség edzés, ez már az adagolástól függ. 35 évesen pedig ezt fölemelték 50 percre. Tehát amikor már lassabban pihenik ki magát, dupla edzés hajtott végre, és a Gyuri, mint a jó versenyló, addig ment, míg bele nem halt. És ezt besöpörték a szőnyeg alá. A Gyurit mindenki szerette, és köré ment sokan, mert a Gyuri úgy edzett, hogy mindenki lássa, odaállhatsz mellém, gyere velem, és senkinek nem mondott nevet, és egész Falka edzett körülötte. Volt más versenyző, aki viszont elbújt a többiek elől, én is úgy edzettem, hogy bárki jöhetett oda, az edzők csak kalapoltak, hogy ha vele akarsz edzeni, gyere, te is jöhetsz. Mi is, mikor nyertünk, akkor sokan odaigazoltak, és mi nem bújtunk el, jöhettek, csinálták azt, amit mi. De ha nem mozog technikailag úgy, ha máshol, akkor úgyse lesz ugyanaz. A Gyuri is olyan volt, hogy körülötte edzett mindig egy Falka, és mindig végigcsinálta az edzést, a Falka meg ellúgta. És ebből aztán, hát ez olyan dolog ez, hogyha a versenyló is addig tud futni, míg bele nem hal, és akkor ki a hibás, a versenyló vagy a zsoki? Hát erről még lehetne hosszasan beszélgetni. Bizony. Gyuri nagyon rendes ember volt, mindenki szerette, és én idősebb vagyok nála sokkal, de a fiam legjobb barátja volt, ezt el kell mondanom. Tehát a értékrendünk is valahol közös volt.
1: Másodszor említett, hogy értékrend. Pályádat figyelve nekem az jön le, hogy végül is az értékrended és a morális hozzáállásod miatt hagytad abba a versenyzést. Edző lettél, de ezt is abba hagytad. Mit értesz azon, hogy más a te értékrended?
0: Igen, mert az eredmény az, hogy ki vagy és ki vagy, az dönti el, hogy mennyi eredményt tudtál összehozni. Az, hogy mi vagy, az, hogy milyen úton érted el. Nekem ez nem volt soha mindegy. Engem nem lehetett rávenni stiklikre, engem nem lehetett rávenni doppingolásra. Nekem mindig duplán ki kellett harcolni. És hogyha valakiről tudtam, hogy ilyen dolgokat csinál, az ennek elkerültem a társaságát. Ha magasabb pénz, fizetést ajánlottak valamiért, mindig megkérdeztem, hogy miért. Soha nem mentem oda a vezetőkhez, nem, mint később megtudtam, hogy mások följártak vezetőknek a lakására, ajánljon le, én soha nem mentem ilyesmiért be. Én soha nem kopogtam be a kapitányhoz, hogy szeretnék a kedvedbe járni. Én senkinek nem akartam a pincsi kutyája lenni azért, hogy bekerüljek a vezetőségbe, hogy aztán, amikor én is benn vagyok, akkor már keresek magamnak másik pincsi kutyát. Sajnos ezt mindenki tudja, látja, hogy ez a munkahelyeken így működik. És a sportban is így működik, mert ugyanolyan tulajdonságú emberek vannak, itt is csak sportolnak. És a nemzeti értékrendemben pedig megint kilógtam, mert például hazajöttünk egy nemzetközi versenyről, úgy néztünk, hogy ide színes bagás. Piros-fehér-zöld trikóban nem voltam, csak egyedül én. Mindenki elcserélte Én örültem, hogy ebbe versenyeztem, ez nekem egy emlék, hát ez nekem a magyar címer. Ők meg kanadaiba, mit tudom én, izraeliben, mindenbe pompálják.

0: Áztak, nekem megvan az összes, bár nem adtak akkor ennyit, mint most, ritkábban kaptunk, de nekem megvan mind az összes. Nekem a házamon is kim van a Szent Korona, kim van a Magyar Zászló, kim van a Kettős Kereszt, IHS, Krisztus a Szent Ember, és alatt a rovásírásra fel van írva, hogy Isten áld meg a magyart. Sokan becsöngetnek, azt hiszik valami templom. Nem, ez az én házam, ez az én hitem, és merem vállalni, nem fér hozzá kétség, hogy ki lakik itt. És volt, aki szólt érte, volt, aki azt mondta az utcában, hogy az ő háza kevesebbet ér, mert én lakok ott, sajnos ez megtörtént, de volt, aki viszont azért csöngetett be, mikor levettem az egyik betűt, hogy fölfrissítem a festést, hogy úgy szeretik látni, mindig erre jön, hová lett. Tehát olyan pozitív visszajelzéseket is kapok, amiért érdemes volt fölrakni. Ennek is előzménye van, hogy elébe menjek más témának, hogy mikor Csíksomon jártam először, a vitézi renddel, vitéz avatáson voltunk kint, és elnéztünk messzire, és megláttunk egy szép kis templomot. Körülött egy kis faluval, menjünk el, nézzünk meg, elkirándultunk Csíksomjóról, és ott megnéztük a templomot a szép kis kertjével, és leláttunk a faluba egy öreg házat. És az öreg háznak a homlokzatán Nagy Magyarország térkép domborzattal, és benne a Kis Magyarország elütve. És akkor eltöprektem én, hogy hol vagyok én a magyarságommal, hol vagyok, sehol. Akkor már régóta járt a fejem, hogy a házam homlokzata üres, és valamit tenni kéne. És akkor leesett nekem, hogy mit kell oda raknom. Hiszen ez az ember, ahol egy ilyen domborzatér évtizedekkel ezelőtt még köttél járt, és ez vállalta és oda tette, hát akkor hol vagyok én? És akkor megszületett bennem, hogy mit kell nekem kitenni. Ott van a Szent Koronakén, az nekem oda kell tenni, mert ez vagyok én.
1: Ezt nagyon szépen köszönöm. Közben az első rész végéhez érkeztünk. Még csak annyit mondok, hogy 1980-ban találtam egy érdekességet. Te abban az évben voltál az év kenusa, én pedig ugyanabban az évben voltam az év előadó művésze. Itt a műsor végén zenét szoktunk hallgatni. Azt kérdezem, milyen típusú zenét szeretnél?
0: Népdal legyen.
1: Van-e valamilyen kedvenc népdalod? Mert azt hát nem tudom, akkor kifejezni.
0: Hát az én kedvenc népdalom, én is voltam piros is, hamos hervat vagyok is. Elhervaszt a szerelem, a babám lelem. Ugyanis benn vagyok a Csillaghegyi polgári kör hagyományőrző népdal körében, és hetente egyszer gyakorolunk. És én vagyok a Hamiska kórusban, mert annak is lenni kell.
1: Na akkor hallgassunk népdalt, a kedves hallgatókat pedig várjuk vissza a műsor második részére.
2: Nagyanyáim s a szépanyáim lelke dalolt nekem a pusztán, hogy keljek fel a virágok közül, és induljak-e dalok jussán, hagyjam magára a nyájat, mert felőlem az rendeltetett, hogy vihar fújja meg a számat.

0: Kedves hallgatóim, a Lélek közelben című műsor folytatását hallják. Vendégem Foltán László, akitől azt kérdezem, hogy melyik versenyed volt a legnehezebb?
1: Nehéz a válasz, mert minden verseny nehéz, amelyiknek tétje van. Mert amelyikre számodra tétje van, és mindig egy lelkizős ember voltam, és nekem kellett egy, csak önmagamért, soha nem tudtam versenyezni, kellett nekem valami plusz motiváció. Vagy megijedtem, vagy a közösségért kellett húzni, vagy meg kellett mutatni valamiért, vagy például Romániában úgy éreztem, hogy a románok megdobálták a buszunkat kővel, akkor itt azért is jobban, tehát mindig volt valami olyasmi, de a legmegdöbbentőbb nekem 1981-ben a világbajnokságon kint Angliába, ahol elhülyéskedtük a rajtot. A Pisti azt mondja, majd én azt mondja, figyelj csak ide, tudok én egy jó trükköt. Román indító bíró volt, egyes pályán voltunk a szélén, és akkor még úgy volt az indítás, hogy egy kis ponton volt mögöttünk, szerencsére, és a pontonból egy gyerek fogta a hajó végét. És a stabilan álltunk, és a Pisti majd én fölnézek a indítóbíróra, és a rajt előtt, mikor levegőt vesz, fölszívja magát, akkor tudjuk, hogy indulni kell, és akkor jobban rá tudunk készülni, és ugrunk mindjárt. Tudjuk, hogy mikor akar indítani, nagy levegőt vesz, és akkor nem kell, mert bennállsz a hajóban, elől a lapátod, és illegsz-billegsz, és bármikor jöhet a rajt, nem olyan, mint egy futó stabilan áll, és akkor számítunk a rajtra. A román indítóbíró meg észrevette, hogy valamit akar a Pisti, és így szemben, én is így fölnézek, az megintett, hogy mit nézel? És csak. És erre fogta és lőtt. Nekünk meg a lapát hátul. Teljes egyhelybe álltunk, nem voltunk beállva pozícióba, a mezőny meg elindult, és a riválos szovjet páros volt mellettünk a kettes pályán, és már láttam a hátát a másiknak, mire mi elindultunk. Mert előre dőltünk a hajóba, a hajó elindult hátra, és azért mondtam, szerencsére ponton volt mögöttem, mert ma is hallom, mint a döbbenetet, hogy döngött a ponton, nem engedte hátra a hajót, a többiek meg már mentek. És pedig nagyon jó formában voltunk, és annyira féltem a megszégyenüléstől, az, amit erőt adott, hogy megnyertük a versenyt. Na de hát menet közben tudtam, hogy a Pisti a kiváltságos, én vagyok a bűnbak, és ha itt most bemegyünk, akkor nekem elsötétült a világ, talán mint az őrjöngő őrültekre lehetne hasonlítani, én széttéptem mindent, menjek, hogy nehogy megszégyenüljek. Az már eszembe se jutott, hogy meg fogjuk tudni nyerni. Csak 500 méterről volt szó, csak 350-nél, egyszer csak észrevettem, hogy egymás mellett vagyunk. Mondom, úristen! És akkor mi húzok kettőt, és átnéztem a szemem sarkából, és láttam, hogy a szovjet gyerek is átnéz, összenéztünk. És így, akkor beugrott nekem, most már megvagy. Most már megvagy, és meg is lett, és sikerült megnyerni a versenyt, egy majdnem egy fél hajó hosszal, mi lettünk az elsők, a másodikok, a mezényből nem is láttam semmit, de ez a rettenetes megdöbbenés, és akkor beértünk, és mi erre a tanúbizonság? Ugye akkor még fix kamerákkal dolgoztak, és a kamera, hogy kíséri a mezőnyt, minket nem mutattak csak az utolsó 50 méteren. Mert az utolsót azt nem mutatják. Arról leáll a kamera, azokat nem is nézik. És mi egyes pályán voltunk a szélén, nem is kerestek minket. Éppen, hogy benn volt a mezőnyben a szovjet hajó, mint vezető, meg a többiek. Mi a lap alján nem számítunk kategóriában voltunk. Akkor vették észre utolsó két bolyasorról, hogy mi is ott vagyunk az első helyen. Mert mindjárt leírtak minket. Ezek ott maradtak, ezeknek vége. Ez volt legérdekesebb, lelkileg megrázóbb, döbbenet, és amikor beértünk a célba, itt volt a legnagyobb kő, ami leesett.
0: És mi az, ami a legnehezebb percekben erőt ad?
1: Hát aztán azt el is mondtam. Az a plusz, amiért küzdök.
0: Hogy nem akarsz megszégyenülni.
1: Hát ebben az esetben igen. Az olimpián az adott, hogy ez a lehetőség, ez a csúcs. Az első világbajnokságon az, hogy zúgott a lelátó, és mindenki nekünk drukkol, akkor itt most le lehet csinálni. Tehát mindig bele tudtam valami pluszt vinni, amikor jól ment. Amikor csak magamért kellett menni, akkor képes voltam én magam elé engedni a másikat. Volt ilyen egy magyar bajnokságon, pont a moszkvai olimpián után történt, hogy mi nyertünk, az 1000 méteres páros, meg edzői hiba miatt hótutolsó lett szegények, és a BSS társamat hurcolták meg, mert nem tehetett róla, mert 2 órával korábban fölküldték melegíteni őket 2 kilométerre messzebbre, kitört a vihar, és a viharba ázva, fázva álltak be a rajba, a többiek meg a csónakházban száraz helyen voltak, bekenve melegítő krémekkel, és hogy lefagyva, ázott hol, mivel álltak be, és persze, hogy 9-edikek lettek, és a versenyző a hibás. És annyira meghurcolták szegény Frenuszkát, hogy én, mikor beálltunk az 501-es döntőbe, én tudtam, hogy meg tudom verni az Oszit, meg is vertem egy csomószor edzéseken, tudtam, hogy ha 300 méternél elé teszem a hajót, Oszi jó a lelkileg, hogy megáll. De egyszer nem bírtam nézni, amit a kapitány művel vele, és mentünk egymás melletti pályán, és 300 méternél elkezdtem ordítani neki távközben, hogy menjél Oszi, hogy megáll. Persze kaptam én, mert azt várták, hogy az olimpiai bajnok most nyerni fog, de nekem fontosabb volt, hogy a Oszi nyerjem, mert a Oszival pont azt csinálták, mint velem egy évvel korábban, mert az előző évben nem mentünk jól, akkor én kaptam ezt a hideg-meleget, és átéreztem Oszinak a helyzetét, és vártam, hogy legalább bajnokságon nyerjen, akkor békén fogják hagyni. De nem hagyták békén.
0: Nem tudom, hogy érzed-e a hátrányát, hogy ennyire kihasználtad a testedet. Te nagyszerű fizimiskával rendelkezel, de vannak sportolók, akik ennyi idősen már akár bottal járnak, és itt fáj, ott fáj, amott fáj.
1: Hát én ezt másképp látom magamról, mert mindig, mihez képest. Mindig sokat dolgoztam, a sport mellett is sokat dolgoztam, utána is rengeteg fizikai munkát csináltam. De ahogy a többiek nem úgy néznek ki, az azért van, mert életformát váltottak, és az új életforma az megjelenik külsőségekben, hogy mit csinált 20 évvel ezelőtt, azt már rég elfelejtette a szervezet. Úgyhogy én meg saját magamon látom, hogy bizony más vagyok, mint 5 évvel ezelőtt, úgyhogy, és én nem tartom magamat annyira jól kinézőnek, inkább a másikat tartom annak, hogy nem teszi meg magáért azt, amit megtehetne, mert az emberek többsége úgy van vele, hogy pénzzel akarja megvenni az egészséget. Hogy mondjak egy szélsőséges példát egy átlag emberről, egy ismerősöm, aki 140 kiló, és azért nem ért el a kormány, mert ért a hasa a kormányba. És volt plusz 5 milliója azért, hogy vegyen egy nagyobb autót, ahelyett, hogy a hasát adta volna le. Most ez egy nagyon szélsőséges példa, de valós. Tehát önmagunkért kell először tenni, mindig mondják, hogy legfontosabb az egészség, de mit teszünk érte? Nem lehet pénzzel megvenni.
0: De te naponta sportolsz ma is még?
1: Mondjuk hetente 4-szer. Hát mit? Most, hogy nyugdíjas vagyok, a programom, ha nem szólnak bele, nem, akkor fölkelek reggel, vagy 6 és 8 között valamikor, meg kényelmes vagyok. Mikor, hogy felébredek, meg későn fekszem le. Van egy kutyám, a kutyával lemegyek a Dunapartra egy órát, mert jár neki, utána visszajövök, és vagy kimegyek futni 6 kilométert, ha nem semmi, hetente 4-szer biztos, amikor jó idő van, akkor elmegyek evezgetni egy kicsit. Ja, 500 méterre lakom a Dunától, úgyhogy le tudok sétálni a partra. Most a jó időben vagy elmegyek evezni egy kicsit, vagy elmegyek, futok 6 kilométert, és akkor visszajövök, 8:30 van, és akkor kezdődhet a nap. Úgyhogy van egy kis súlyzom is a kertbe, és akkor még dobálgatok, mert mikor locsolgatom a kertet, meg a virágokat, meglocsolok egy sort, nyomok 2-t a súlyzóval. Megint meglocsolok egy sort, megint nyomok. Tehát ilyen edzéstervek vannak, vagy nyírtam a füvet, letoltam 4 sort, nyomtam 1-et a súlyzóval.
0: Janek Gyurival mikor ismerkedtetek meg? Régen ismertétek már egymást, mert ennek lett egy szülötte. Az a bizonyos Zugló, az a bizonyos Lipták villa, amelynek én is vendége lehettem, amelyet ezúton is köszönök. Na, erről mesélj egy kicsit.
1: Janek Gyuri barátommal úgy ismerkedtem meg, hogy mikor ott hagytam a sportot, elmentem testnevelő tanárnak. És az iskolában hamar felfedeztem, nem kellett hozzá sok, ez is mutatja, hogy másképp álltam a munkához, hogy itt bizony nem akarok üldögélő testnevelő lenni, a körülmények nem voltak jók, a tornaterem kicsi volt, és ilyenkor leültek a többiek, hogy nem tudok mit csinálni, föltették a kezüket, és akkor ilyen túlélő testnevelési órák voltak, én meg azt mondtam, hogy közel van a BVSC úszoda, majd kimegyünk úszni. És kivittem első óra, meg az utolsó órába betettük az úszást, nem menjen az első kettő, vagy utolsó kettő, és hordtuk ki. És a Janek Gyuri volt a BVSZT-nek az üzemeltetési vezetője. Tehát hozzá mentem megbeszélni a feltételeket. És így ismerkedtünk meg. És aztán Gyuri, mint amatőr, mondjuk történész, és hasonló lelkületű ember, mint én, ő előtte atléta edző volt. Futó volt, és abból atléta edző, és aztán később lett ugye létesítményfelelős a BVSZ úszodába és az atlétikai pályán, és egyszer csak megszólított, ki vagyok, azt mondja, Mátyás király el van kicsit felejtve, 2008-at írunk, Mátyás király el van kicsit felejtve, ez a, meg kéne emlékezni róla, mivel hogy Bécsben halt meg, és akkor a vízen én, mint vízes ember, tudnánk-e valami demonstrációt csinálni a Dunán Budapestig? Mondom neki, te mikor halt meg? Azt mondja, április elején. Mondom, akkor az nem jó, mert akkor hideg van a Dunán, nem lehet tömegeket megmozdítani, embereket. És akkor egyből mondtam neki, régi veszőparipám volt nekem magamba a harangszó, mondom, emlékezzünk az egész Hunyadi családról. Itt van a mi harangszónk, ami el van felejtve, de most már azért felkapták, és akkor összeálltunk, és emlékezzük meg, és csináltuk, hogy július 22-én legyen egy megemlékezés, de akkor még Gyurcsány időszak volt, és nem engedtek be ezzel a gondolattal Budapest területére, és akkor a Dunakanyarba tudtuk megoldani, a Szentendre és a kistérség környékébe, Szentendre, Dunakanyar, Tahitótfalu, Leányfalu, Visegrád, Piliszentlászló, és ott először Hintóval vittük körbe a erekjéket.
0: Milyen erekjék ezek, hogy a ez
1: Mátyás
0: tudja.
1: Király halotti pajzsának múzeumhű másolata, és Mátyás király kálváriájának, ami esztergomi bazilikában van, annak a múzeumhű másolatát vittük körbe. El köré szerveztünk egy ünnepséget, kaptunk kölcsön egy 80 kilós harangot, amit föltettek az autóra, és körbe harangoztam a településeket, és amikor jött a rendszerváltás a Fidesz, akkor beengedtek minket már a Hősök terére. És 11 ilyen ünnepséget tudtunk rendezni, úgyhogy sokszor volt, hogy kijött a televízió is, mert azt hitték, hogy állami ünnepség, mert írtunk pályázatokat, írtunk a Honvédelmi Minisztériumba, és kaptunk néha díszszázadot, komoly ünnepség volt a Hősök terén délbe, csináltunk egy kétórás műsort, utána egy bicikli zarándoklatot vissza a Dunakanyarba, körbevittük a harangot, majd este megint egy műsor a Hősök terén, és ezt csináltuk 10-szer. A utoljára pedig a Hunyadi hajón tavaly, amikor kibéreltük a Hunyadi hajót, főraktunk egy 120 kilós harangot, és ott előadó művészekkel megünnepeltük, és minden híd alatt harangoztunk, minden híd alatt volt dal, ének, volt versmondólány, katonai tiszteletadás, államtitkárok mondtak beszédet. Ebbe az évben is szerettünk volna valami hasonlót csinálni, de a vírus miatt elment az egész. Most nekem volt egy olyan gondolatom, meg is írtam egy-két levelet, de sajnos ott elakadt az egész a vírus miatt, mert a bazilika lépcsőjén szerettem volna egy színpadot felállítani, oda harangokat vinni, röviden az elcsatoló területek harangjai szólaljanak meg, és a anyaország harangja, és minden harangszó köré egy kulturális műsorral, de ez nem sikerült a vírus miatt. Jövőre megint megpróbáljuk.
0: Természetesen a Hunyadi hajón is ott énekelhettem, de Csíksomjon láttam, hogy tényleg cipeltétek a nem kis súlyú erekjéket, és ez csodálatos volt. Mit jelent neked Csíksomjó? Voltál-e előtte a búcsún?
1: A búcsún nem voltam, többször voltam előtte Csíksomjó, mint említettem, előbb a vitézi renddel mentünk oda ki vitéz avatásra, és voltam kirándulni is, de a csíksomjói búcsúra az erekéinket vittük ki, és méltó helyre sikerült felállítani, és a csíksomjói búcsún egy olyan lélekemelés, ami csak a dobogón tudtam érzékelni a himnusz hatására, ugyanis amikor először voltam kint, és a végén, amikor vége volt a csíksomjói búcsúnak, és jött a szokásos vége, hogy himnusz, székely himnusz, és odáig is rendben volt, mikor megvolt a székely himnusz, de amikor utána megszólalt a vándorfecske, a régi, hát én úgy éreztem...
0: Az eredeti régi székely himnusz, igen.
1: Úgy, amikor a kórus beénekelte, én úgy éreztem, hogy fölemelkedem a levegőbe. Ott úgy sírtam, mint az első világbajnokságon a dobogón. Ott nem győztem körülnézni és törölgetni a könnyeimet, de amikor, mert nem számítottam rá. És egyszer csak a kórusok beénekelte, úgy éreztem, hogy lebegek. És a csíksomlyói búcsún az, amikor ott 500 ezer ember együtt van, és 500 ezer ember ugyanakkor, ugyanazzal az értékrenddel, ugyanarra gondol, és ugyanazt gondolja ugyanarról, hát az egy olyan közösségi lelki erő, és a zarándok vonaton is, amikor összejön ott 1000-valahány száz ember a vonaton, és a segédmunkástól a főmérnökig és a főorvosulig mindenki ugyanazt az értékrendet és ugyanazt a véleményt képviseli, az egy olyan szakrális élmény, hogy mindenki szeret valami közösséghez tartozni, és akkor éri meg az ember, hogy van, igenis van olyan közösség, ahova tartozom.
0: Igen. A kezemben tartok egy nagyon kis karcsú, kedves könyvet. Az a címe, hogy Gondolatok személyes és nemzeti értékrendünkről. Ebből szeretnék idézni, mert olyan összefoglalása gondolataidnak, hogy úgy gondolom, hogy erről is kellene beszélnünk. Mi adhat útmutatást az emberi minőség megszervezéséhez, megtartásához? A kereszténység őszintén értelmezett tanítása ilyen útmutató. A mai európai ember többsége nem hisz az isteni elrendeltetésben. Vár valami kézzelfoghatót, valami számára hasznosat. Azt gondolja, mint az előző rendszer kommunistája a párttagságáról. Ha belépek, lesz minden. Jó állás, lakáskiutalás, üdültetés, stb. Vagy a papság között előforduló komoly visszásságokra hivatkoznak a liberálisok. Ültessük át más területre a problémát. Ha egy iskolában valamelyik tanár bűnös útra lép, nem az oktatást szüntetik meg, hanem eltávolítják a pedagógust. Vagyis az emberi gyarlóság miatt valamely eszmerendszert, értékrendi szellemiséget nem kell megszüntetni, az embereket kell a helyükre igazítani. Mert az őszinte keresztény hit életutat ad a jó harmonikus életvitelhez, melyben az önzetlenségeinknek a másokról való visszatükröződése teszi harmonikussá az életünket. A felelőtlenségünkkel okozott kár az emberi minőségünkben nem biztos, hogy egyenlő arányban van a pillanatnyi haszonnal vagy a kényelemmel. A Jóisten nem ad semmi kézzelfoghatót, hanem válaszutakat állít elénk, amelyek elvezetnek valahová, amelyeknek következményeik vannak számunkra. Dönteni nekünk kell az utak közül. Ez a döntés a moralitás, amikor a pillanatnyi önző észérveken felülkerekedik a szándékunk, amelyet a lelkiségünknek a közösséghez tartozó viszonya szabályoz. Ez nagyon szép összefoglalás, saját szavaiddal is mondjál erről.
1: Én írtam ezt a kis könyvecskét, a Század Tanácsában született meg. A Század Tanácsának tagja lettem 2011-ben, és felkértek, hogy a Selye Egyetemen beszéljek a sport erkölcsről, moralitásról valami példát, és mondom, kik fognak a hallgatók, hát leendő pedagógusok és a református egyházmegye hallgatói és vezetősége. Mondom, én beszéljek nekik erről, röviden be voltam tojva, de jól sikerült. És akkor odajött hozzám a rektorasszony, hogy azt mondja, jó volt hallgatni, leírnám én ezt? Mondom, leírom. Leírtam, és akkor egy kis novellás könyve megjelent. És még kétszer így jártam, és akkor szóltam neked, már van három ilyen kicsit, rakjuk össze egy kis könyvbe. És úgy született ez a kis karcolat, amiből ez ki lett emelve ez a gondolat. Hát én ugye már említettük, hogy moralitásba kilógtam egy kicsit a sorból a lelkiségemmel. Vallásos nevelést kaptam, aztán mikor bekerültem a sportba, mindenki eltávolodott, én is. Megmagyaráztam magamnak, mert mindenki megmagyarázza magának, az emberek többsége magát magyarázza, és nem a helyzetet, amiben él. Megmagyaráztam én is akkor fiatalon magamnak, már pedig ez nem így van. Méghozzá azzal magyaráztam, hogy hát a Jóisten miért csak ott foglalkozott a Krisztus körülötti emberekkel, a többi földrészsel, amit később fedeztek föl, azokkal miért nem foglalkozott. Majd eltelik közel 25 év, és megkértek, hogy segítsek az egyik, már testnevelő tanár voltam, és megkértek, hogy menjek le egy sportolónak segíteni, technikai hibája van, és az edzője megkért, hogy segítsek. Benültünk a motorcsónakba, és néztem a fiút, láttam a hibáját, és beugrott az edzéselmélet könyv, amely valásilag teljesen helyre rakott. Edzéselmélet könyve ott van benne a hibajavítás eszközei. Mindig a legnagyobb hibát kell kijavítani először. És akkor jutott, és mint a dominó dőlt meg az egész bennem, hogy azért, mert a többi földrészen nem volt annyi baj. Mert a természeti népek öltek út, és aki a természettel harmóniában él, az a szeretet valamilyen formáját gyakorolja. És ott, ahol a leggyarlóbb közeg élt, oda kellett a megváltó. És úgy, ahogy voltam, mint a buborékok, akik kiszálltak belőlem az előző gondolatok, és helyre tett, és kezdtem másképp gondolkozni. Sajnos ebbe az időszakban neveltem a gyerekeimet, akik ugye jártak hittanra, de nem kaptak vallásos nevelést. A lányom is elolvasott Bibliát, de rájuk volt bízva, mert pont abban az időszakban, mikor nem a keresztelés, hanem a névadó ünnep volt a divat, ugye akkor nevelkedtek a gyerekeim. De azt azért megnyugodtam, hogy a fiam, bár nem jár templomba, de keresztény értékrend szerint él, úgy, hogy észre se veszi. Mert az, amit tőlem kapott és tovább vitt, az az élethez, közösséghez való viszonya, az olyan. Észre se vette, hogy erre példát mondjak, mivel az én fiam volt, elvágták a sportban mindenhol. Aztán dolgozott egy-két helyen, nehéz dolga volt, egyszer csak gondba lett a Kajakkenu Szövetség. Már negyedik éve dolgoztak egy programon, ami most fut, a vízivándor programon, négyen dolgoztak a szövetségben, hogy kidolgozzák. Persze mindenki csak a papírt tologatta, sok pénz el lett költve papíron, táborhelyek nincsenek kijelölve, hajók nincsenek, gyakorlatilag nem valósult meg semmi. Kellett egy olyan ember, akire meg lehet bízni, rá lehet bízni, meg is fogja csinálni, kit ismerünk ilyet a sportból. Ugye nekem szólni kényes volt, hát majd a fiam, mert ez hozta a családba, meg is csinálta.
0: Utolsó kérdésként a családodról. Párodról, gyermekeidről.
1: Elmondhatom, hogy volt, amit rosszul csináltam az életbe, volt, amit jól, de hogy jól nősültem, az ennyi év után kiderült és biztos. A feleségem is vízisportol, evezős volt, most is jár sportolgatni, a vízen ismertem meg őt, és akkor mondom, ki ez a lány, kicsit, most erre nincs elég műsoridő, hogy ezt elmeséljem, de végül is összejött, és ő is egy szerény teremtés. Tehát két lábbal áll a földön, ő nem lett világbajnok, magyar bajnok volt evezésbe, de együtt járunk sárkánykenúzni, sárkánykenúba többszörös világbajnok, mert beült a fiatalok közé 50 évesen, és a fiatalokkal is világbajnok lett, és most sűrű jár aerobikra. A lányom 1980-ban született, ő építőmérnök, sajnos, mikor az előző kormány tönkretette az építőipart, és nem volt munkája semmi, akkor muszáj volt, kiment Svájcba, és ez is Svájcba ismerkedett meg a párjával, és ott Svájcba építi a lagutakat. A fiam 84-ben született, ő a Kajakkenu Szövetségben dolgozik, a vízivándortábort vezeti, és mellette hozzátartozik a sárkánykenu is, meg ezek a most divat a SUP, amin állnak, és hogy állva, az is ő hozzátartozik, rengeteget dolgozik. Most is rohangál egész nyáron az ország két vége között, mert vannak túrázók a Mosoni-Dunán, vannak a Tisza fölsőn, és a kettők között megy, irányul, koordinál, közben sárkánykenú verseny van itt, oda is oda kell nézni.
0: Az unokáidról is mondjál egy pár szót.
1: Két unokám van, két fiú, 3,5 éves a kisebbik, 5 éves a nagyobbik, most voltak 2 hétig itt nálam, szétszették a házat úgy, ahogy kell, nagy boldogságomra, és olyan jó utánuk rendet rakni, mert minden kis rendrakáshoz kötődik egy kis élmény. Úgyhogy a nagyobbik az inkább nagymamás, a kisebbik meg nagypapás.
0: Ezt gondolom nagyon nagy boldogság, mert ezt már én is ismerem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jobban megismertünk téged. A Lélek közelben című műsort hallották. Búcsúzik Dévai Nagy Kamilla. Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén szeptember 11-én péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashanah és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következtek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát böjtöltek, bűneiket bánták, és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje, Szukott. A sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely ma, szeptember 25

0: 5-én, péntek este, 15 óra 55 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken, 18 óra 55 perckor záródik. A szokott félünnep ma szeptember 25-én, pénteken kezdődik, és október 2-áig, péntekig tart, a szombat bejövetele pedig most, ma szeptember 15-én, pénteken, 18 óra 17 perc, és kimenetele holnap, 26-án, szombaton, 19 óra 18 perckor lesz. Miért ülünk a szukában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van. A betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet, alszunk az ünnep 7 napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely 4 növényből tevődik össze, pálmaág, lülov, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz 3 ága, fűszfa ág. Írja ezt Izrael Meir Lau nevű rabbia, Miért ülünk a szukában címmel. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta. Én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, s a varázsló kiolvashat a látszatból. Idézi Szerdó Cervin rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt. 5 Mózes 33.1. A prófétai képesség, két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség, a befogadó és a kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is felülmúlta a többi prófétát. Az időjárásról megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északias szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. Mivel te mondod, Uram, megteszem.

Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! A leprások ezeket a szavakat kiáltozva próbálták magukra terelni Jézus figyelmét. Az előírásokat betartva tisztes távolságban maradtak ugyan tőle, de semmiképpen sem szerették volna elszalasztani a kínálkozó lehetőséget. Tudatában voltak annak, hogy emberileg számukra már nincs remény. Ezért próbálkoztak a mesternél, aki felől bizonyára már sok jót hallottak. Így reménytelen helyzetük ellenére is bizalom ébredt a szívükben. Hát ha ők lesznek a következők, akiket Jézus megszabadít ebből a gyógyíthatatlan betegségből. Egy próbát megér, gondolhatták magukban. Abban a korban a leprásokat kiközösítették, hogy ne fertőzzenek. Könyör adományokból éltek, így várták a halálukat. Szörnyű lelki állapottal járhatott ez együtt. Ezért minden bizonnyal nagyon örültek annak, amikor Jézus észrevette őket. A mester rájuk emelte a tekintetét, és azt kérte tőlük, hogy menjenek, mutassák meg magukat a papoknak. Mint tanult emberek, ők diagnosztizálták a betegségeket, és ők állapították meg, hogy valóban leprás-e valaki, vagy csak ahhoz hasonló. Ki kell-e közösíteni, vagy jöhet közösségbe?

Furcsán hangozhatott számukra ez a kérés, hiszen ők már tudták magukról, hogy leprások. Esetükben nem kellett ezt megállapítani. Valószínű, hogy mást vártak volna, legalább egy magyarázatot, vagy egy ígéretet a gyógyulásuk kapcsán. Vagy azt, hogy ott helyben rájuk teszi a kezét, és meggyógyítja őket. De nem ez történt, és ez valószínű próbára tette a hitüket. Mégis elindultak. Az engedelmességet választották a felháborodás, az ellenszegülés helyett. És ennek meglett a jutalma. Azt olvassuk ugyanis az igében, hogy amíg mentek, megtisztultak.

Sok ember éppen itt akad el a szabadulás és a gyógyulás útján. Kérnek valamit Jézustól, de ha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elképzelték, ha Isten másként reagál, netán megvárakoztatja őket, akkor csalódottan, talán sértődötten meghátrálnak. Feladják. Te ne így cselekedj. Légy a hitembere. A 10 lepráshoz hasonlóan tedd meg, amit kér tőled Isten. Nem értem ugyan, de mivel te mondod, Uram, megteszem. Ez legyen a te hozzáállásod.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 25-e. Jónás próféta könyve, 3. fejezet. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba, 1 napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt a trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főemberek parancsára, az emberek és állatok, a marhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg. Némelyek hajlamosak úgy vélni, bizonyos jelekből arra következtetni, hogy a mai embereket nem érdekli Isten. Sok-sok érdektelenséget kiváltó, vagy akár visszautasított keresztény igyekezete után ezt vonja le tanulságként. Sajnos kevésbé gondolkodnak el azon, hogy esetleg ők az akadályai annak, ha így fogadja őket a környezetük, amikor Istenről és hitről nyilatkoznak. Jónás próféta hitetlenekkel szembeni előnyének titka abban rejlett, hogy neki olyan személyes kapcsolata volt a mindenhatóval, még ha rettenetes módon is történt, ami hitelessé tette a szavait őróla. A ninivei emberek ezért joggal érezték úgy, hogy általa Isten szól hozzájuk. Mert Jónás nem pusztán Isten üzenetét, hanem magát Istent hirdette. Az újszövetségi levelekben is úgy olvassuk többször is, hogy az evangélisták Krisztust hirdetik, vagyis nem csupán beszélnek róla, hanem őt magát beszélik. A mai bizonyságtevők és igehirdetők hatása is akkor ellenállhatatlan, akkor eredményes, ha az Úrral való mély és erős kapcsolatból születnek a gondolatok, a mondandók. Az ilyen megszólalást a gyerekek és a felnőttek is szájtátva, hittel fogják hallgatni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Doug Wingert írta Arizonából, az Egyesült Államokból. Egy gyönyörű kép. Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Péter apostol első levelének 4. fejezetének 8. verse. Nemrég meglátogattam a bátyámat, aki elég messze lakik tőlem. A családjával finom étellel és jó kedvel fogadtak. Míg az ebédlőasztalnál ültünk, észrevettem egy hatalmas, kirakott puzzle-t, amit a bátyám összeragasztott, bekeretezett és kitett a falra. Ahogy közelebbről szemügyre vettem, láttam, hogy minden kis darab egyedi, mégis mindegyikre szükség volt ahhoz, hogy a kép teljessé váljon. Azt gondolom, hogy a gyülekezetem nagyon hasonlít ez a kirakós puzzle-hoz. Ha körbenézek a gyülekezetemben, mindenféle termetű, testalkatú és bőrszínű embert látok. Mindenkinek különböző ajándékai és képességei vannak, és amikor összegyűlünk az Isten tiszteletre, az valami csodálatos. Senki sem fontosabb a másiknál. Az emberek egyedisége adja a teljes képet, ami Istent gyönyörködteti. Jézus azt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ahogy a bátyámnak ragasztóra volt szüksége, hogy összetartsa a puzzle darabokat, Isten felénk irányuló szeretete, a mi szeretetünk ő felé és egymás iránt, ez az, ami összetart bennünket. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtesz bennünket, hogy téged imádjunk. Taníts minket úgy szeretni, ahogyan te szeretsz minket. Amen. Napi gondolat, egyedülállóan fontos vagyok Isten számára. Imádkozzunk a gyülekezetünkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Muré Balázs egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
0: A napversét elmondta Székely János.

0: Az igazság ruhája.
1: A jellem tökéletesítése. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Jelenések 19:8. Gondolatok az ígéről. A menyegzői ruha Krisztus követőinek tiszta jellemét ábrázolja. Az egyház abban a kiváltságban részesült, hogy felöltözzék tiszta és fehér gyolcsba, s nincs rajta semmi folt, ránc vagy valami hasonló. A Szentírás szerint a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei, a szentek igazsága. Krisztus igazságát, fedhetetlen jellemét, Isten hitáltal beszámítja mindazoknak, akik elfogadják Jézust személyes megváltójuknak. A mennyei szövőszéken szőtt ruhában az emberi elgondolások egyetlen szála sincsen. Krisztus az ő emberi természetében tökéletes jellemet fejlesztett, amelyet szeretne nekünk ajándékozni. Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül megváltónk szívével, akaratunk egyé lesz akaratával, gondolkodásunk azonos lesz az övével, azaz az ő életét éljük. Ezt jelenti, hogy felöltözünk Krisztus igazságának ruháiba. Az igazság helyes cselekvést jelent, és mindenkit a tettei szerint fognak megítélni. Krisztus igazságának hófehér ruhájába öltözve csatlakozhatunk a sokasághoz, amelynek tagjai megmozgatták, megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében.

0: Személyes érintés.
1: Amikor Bécsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: látsz-e valamit? Márk evangéliuma 8. fejezet 22. és 23. vers. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint az egészség nem csupán a betegség vagy a fogyaték hiánya, hanem a teljes testi, pszichikai és társadalmi jólét állapota. Ez a meghatározás hűen tükrözi azt az isteni célt, amivel Isten a teremtéskor megajándékozta az emberiséget. A lelki és testi egység iránti elkötelezettségében az emberiséget a tudatlanság és a bűn sötétségéből az isteni terv fényére vezeti, melynek alapja a test és a lélek egységes harmóniája. Ő azt tanítja, hogy az egészség nem pusztán testi állapot, hanem az élet, a jókedv és a hit forrása is. A túlzott munka és a lelki terhelés aláássa a testi és szellemi erőt. Mint mondja, sokan addig hajszolják magukat, amíg idegrendszerük teljesen kimerül. A modern ember sajnos gyakran túl fáradt, stresszes, és ahelyett, hogy megpihenne, serkentőszerekhez, például a kávéhoz vagy energiaitalhoz nyúl. A mesterséges stimulánsok fogyasztása nem ad valódi erőt, hanem csupán a szervezet tartalékait égeti fel, és túlhajszolja a szívműködést. Ez a kortizol és más stresszhormonok termelésére ösztönzi a testet, ami idővel tönkreteszi az egészséget. Az igazi erőt a megfelelő pihenésben és az alvásban találjuk meg, amely segít helyreállítani a kimerült idegeket és felfrissíteni az elmét. A testi és lelki egészség szempontjából azonban szükségünk van az érintésre is. A szeretet és a gyengédség, amit mások felé tanúsítunk, gyógyító hatású. Egy 2004-es kismamák bevonásával készült tanulmány kimutatta, hogy azok a nők, akik verbális és vizuális kontaktus mellett érintés által is kifejezték kedvességüket a gyermekeik iránt, sokkal védettebbek voltak a szülés utáni depresszióval szemben. Az érintés, a szeretet, a bízalom és a támogatás jelképe. Jézus földi szolgálata során gyakran érintette meg a betegeket, a vakokat, a leprásokat, ezzel kifejezve együttérzését és gyógyító erejét. Ő megfogta a vakember kezét, és bennünket is megérint, ha elvakít minket ez a világ. Tanácsaival vezérel, és az igéje által megérint. Az érintés egyfajta kommunikációs kapocs, amelyen keresztül a szív üzenete eljut a másikhoz. Ezért van, hogy nem csak a betegeknek van szüksége gondozóik érintésére, hanem a barátoknak, munkatársaknak és a hozzánk közelállóknak is. A családban mutatkozik a legnagyobb szükség az érintésre és a jó szóra, hiszen a család, a szeretet és a gondoskodás otthona. A kedves szavak és a szeretetteljes érintés boldogsághormonokat, például oxitocint szabadít fel, ami bátorítást és életerőt ad az elesetnek. Legyünk adakozóbbak a megfelelő szavaink és érintésünk felkínálásában. Ezzel nem csak másoknak adunk erőt, hanem a saját testünket, lelkünket és szellemünket is tápláljuk. A másokért való gondoskodásban és szeretetben találjuk meg a boldogság igazi forrását, amely az egészség és a lelki béke alapja.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 144. Zsoltár 15. verséből olvasom. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Az Újszövetségi ige a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetének 12. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Néha csak ülök csendben és várok. Várom, hogy valami történjen. Egy jel, egy mondat, egy mozdulat. Valami, ami megerősít, nem vagyok egyedül. A tudat, hogy te tényleg itt vagy, Uram. Zsoltár azt mondja, boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Ma úgy értem ezt. Boldog az, aki tudja, hogy van kihez szólnia. Aki tudja, hogy a csend nem üres, hanem te is ott vagy benne. Még ha nem is mindig hallom a válaszod, még ha néha csak a szívem legmélyén érzem is, jelen vagy. És azt is olvasom, ugyanaz az Ura mindenkinek és bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Olyan jó ezt újra elhinni, hogy nem kell különlegesnek lennem, nem kell tökéletes imát mondanom. Tudom, nem kell nagy szavakat használnom. Elég egy sóhaj, egy szó. Uram, és te közel vagy. Te figyelsz. Nem sajnálod tőlem jelenlétedet, békédet, szeretetedet. Elég, ha kimondom, segíts. Elég, ha vágyom rád. Te már jössz is. Köszönöm, Uram, hogy nem vagy távol. Hogy bőkezű vagy, nem csak másokhoz, hanem hozzám is. Köszönöm, hogy nem felejtesz el, nem hagysz magamra, és nem vársz el tőlem többet, mint amit ma tudok adni. Csak azt kéred, legyek veled. És én most itt vagyok. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy ma is megszólíthatlak. Köszönöm, hogy nem kell bizonyítanom semmit, csak veled lennem. Néha nehéz érezni, hogy közel vagy. Mégis tudom, hogy itt vagy. Nyisd meg a szívem, hogy felismerjelek a csendben, a másik emberben, a nap egyszerű ajándékaiban. Legyek jelen neked. Amen. Az áhítatot P. Nagy Krisztina írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt.

Sándor egy különleges ember volt. Jókedve átsugárzott rajta, szinte tapintható volt, ahogy pozitív energiát árasztott magából. Ha megkérdezted, hogy van, mindig ugyanazt a választ adta, ami már szálló igévé vált a környezetében. Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Ez a mondat nem pusztán egy vidám közhely volt, hanem egy mélyebb filozófia tükre. Az élet minden pillanatát ajándékként fogta fel. A körülötte élők közül sokan csodálták, de talán még többen nem értették ezt a rendíthetetlen derűt. Mikor valaki nehéz napokon ment keresztül, Sándor mindig arra buzdította, hogy a helyzet pozitív oldalára fókuszáljon. Ez a hozzáállás annyira kíváncsivá tett, hogy egy napon elmentem hozzá, és szinte hitetlenkedve kérdeztem. Ezt egyszerűen nem értem, Sándor. Hogyan lehetsz mindig ilyen pozitív? Ez emberileg szinte lehetetlen. Sándor elmosolyodott, és nyugodt hangon felelt. Minden reggel, amikor felkelek, két ajtó áll előttem. Választhatok, hogy belépek-e a jó kedv, vagy a rossz kedv ajtaján. Amikor valamilyen nehézség adódik, újra választhatok. Elszenvedője leszek a helyzetnek, vagy tanulok belőle. Ha panaszkodni jön hozzám valaki, dönthetek úgy, hogy elfogadom a negativitását, vagy megpróbálom ráirányítani a figyelmét a körülöttünk lévő élet szépségeire. Én mindig a pozitív oldalt választom. Azonnal közbevágtam. Jó, rendben, de ez nem ilyen egyszerű a valóságban. De igen, pont ilyen egyszerű, válaszolta Sándor. Az élet csupa választás. Minden pillanatban mi döntjük el, hogy miként reagálunk a körülöttünk lévő eseményekre. Te határozod meg, hogy az emberek hogyan befolyásolják a hangulatodat. Az én mottóm, te döntöd el, hogyan éled az életed.

Sándor szavai az élet feletti lelki uralomról tanúskodtak. Úgy látszott, hitből fakadóan elfogadta, hogy a külső körülmények ellenére is a lelki állapotunkról mi magunk döntünk, akárcsak Isten gyermekei. Ez a hozzáállás a hit alapvető tanításával egyezett. A remény nem a körülményektől függ, hanem a belső elhatározástól és a hitből fakadó bizalomtól.

Évekkel később szörnyű hír jutott el hozzám. Sándor súlyos balesetet szenvedett. 18 órás műtét és hetekig tartó intenzív ápolás után végül elbocsátották a kórházból. Amikor meglátogattam, lelkem mélyén a legrosszabbra voltam felkészülve. Szeméből kiolvastam a fájdalmat, de a tekintete mégis tiszta és derűs volt. Hogy érzed magad, Sándor? Kérdeztem, szinte félve a választól. A rá jellemző humorral felelt. Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Szeretnéd látni a sebeimet? Kíváncsian kérdeztem, mi játszódott le benne, amikor lezuhant arról a magaslatról. Az első, ami átsuhant az agyamon, a lányom volt, aki pár hét múlva születik. Azt kérdeztem magamtól, jól van-e? Mikor pedig a földön feküdtem, emlékeztem, hogy két lehetőségem van. Választhatok, hogy élek, vagy meghalok.

a hitetlenkedő döbbenet végigfutott rajtam. Féltél? Elvesztetted az emlékezetet? Kérdeztem. Sándor folytatta a történetét, ami egy modernkori példabeszédnek tűnt. Az ápolók nagyon jó munkát végeztek. Végig azt mondogatták, hogy jól vagyok. De amikor begurítottak a sürgősségire, láttam az orvosok és a nővérek arcán a tehetetlenséget, ami azt súgta, halott ember vagyok. Tudtam, hogy át kell vennem az irányítást, a hitem és a döntésem erejével. De mit csináltál? Kérdeztem lélegzet visszafojtva. Amikor a nővérke hangosan megkérdezte, hogy allergiás vagyok-e valamire, igennel feleltem. Az orvosok és a nővérek elcsöndesedtek és várták a választ. Mély levegőt vettem, és a tüdőm minden erejével visszaordítottam. A gravitációra! A megdöbbent csapat nevetni kezdett. Sándor ekkor folytatta. Amíg nevettek, elmagyaráztam nekik, hogy az életet választottam. Tehát úgy operáljanak meg, mintha élő lennék, és nem halott. A hitemben és a választásomban találtam erőt. Ez segített abban, hogy a testem és a lelkem is együttműködjön a gyógyulásért.

Sándor életét a tehetséges és felkészült orvosok mentették meg. De a legfontosabb a csodálatra méltó hozzáállása volt, amely legyőzte a kétségbeesést és a reménytelenséget. Története rávilágít arra, hogy a hit és az elhatározás milyen mélyen gyökerező erővel bír az emberi lélekben. Sándortól tanultam meg, hogy minden nap lehetőségünk van arra, hogy a hit és a pozitív gondolkodás által válasszunk, és ezáltal éljünk teljes életet. Ez nem csupán egy szemléletmód, hanem egy lelki választás, amely Isten kegyelméből fakad. Minden a hozzáállásunkon múlik.

A bűnbeesés után az emberi természet hajlamos a kétségbeesésre, a panaszkodásra, a negatív szemléletre, de Isten kegyelme által lehetőségünk van a belső megerősödésre, a hit általi szemléletváltásra. Sándor története tökéletes példája ennek az elvnek, bemutatva, hogy a körülményektől függetlenül a tudatos választás és a hit ereje révén az ember képes a reményt és a pozitív életszemléletet megtartani, sőt, másokra is sugározni. Ez a lelki magatartás nem egy naív optimizmus, hanem a hitből fakadó erő, amely a próbatételek idején is megmarad.

Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Rómabeliekhez írott levél, 8. fejezet, 28. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Diakónia napja. A Diakónia napja az evangélikus egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Az alkalmat ezúttal is Sztélo Gábor születésnapján ma, szeptember 25-én pénteken tartják Budapesten a Deák téri templomban. Sztélo Gábor születésnapján a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adnak hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért. 11 órakor lesz az ünnepi úrvacsorás istentisztelet, az ígehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke, a diakóniáért felelős püspök, a zenei szolgálatot Mekis Péter orgonaművész végzi. A liturgiában részt vesz Gregersen Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt holnap, szeptember 26-án szombaton rendezik meg ismét, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják,

0: Az ország bármely pontjáról beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár 20. verse. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én csütörtökön délután 6 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban, de szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformáció gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape Pünkösdi Gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben, a Városligeti Fasor sarkán. Az időjárásról: megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északias szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Még beszélgettek, amikor odaértek a király háremőrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter készített. A király Hámánnal együtt elment Eszter királynéhoz a lakomára. A második napon megint megkérdezte a király borivás közben Esztertől: mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod. Mit kívánsz? Ha az ország felét is meg lesz. Eszter királyné így válaszolt: ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy életemet, azt kívánom, hogy népemet adják nekem. Mert eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket. Ha csak rabszolgáknak és rabnőknek adtak volna el bennünket, akkor néma maradtam volna, mert ilyen nyomorúságért nem illenék zaklatnom a királyt. Ekkor Ahasvéros király ezt kérdezte Eszter királynétól: ki az, és hol van az, aki arra mer gondolni, hogy ilyet tegyen? Eszter így válaszolt: ez a gonosz Hámán az, ami ádáz ellenségünk. Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétól. A király pedig haragosan abba hagyta a borivást, és kiment a palota kertjébe. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta vesztét. Amikor a király visszatért a palota kertjéből a borozó helyiségbe, Hámán éppen arra a kerevetre borult, ahol Eszter volt. Ekkor így szólt a király: még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam a palotában? Alig hagyta el ez a szó a király ajkát, Hámán arcát betakarták. Eszter könyve 6. fejezet 14-től 7. fejezet 8-ig.

0: A szív útján.
1: Nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Lukács evangéliuma, 12. fejezet, 2. vers. Hámán fürdik a dicsőségben, a királyi pár 2. magánvacsorájára is hivatalos. Csak ő. Elképzelem, ahogy a tükör előtt áll és elégedetten pózol. Milyen büszke magára. De a szíve még többre vágyik, és semmilyen gonoszságtól nem riad vissza. A király azonban ebből semmit nem lát. Ki az és hol van az, kérdezi döbbenten, akit az ő szíve erre vitt. Akit az ő szíve erre vitt. Láthatatlanok a szívünk szándékai, de Isten előtt leplezetlenül állunk, és egyszer majd minden napvilágra kerül. Hámán nem számolt Istennel. Önmaga volt az Istene, a célja, a mércéje. Magával volt tele a szíve, és ez a bűnbe majd a halálba vitte. Vajon minket merre visz a szívünk? Isten felé? Nem az számít, hol tartunk, hanem hogy merre megyünk.

Uram, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de te azt nézed, ami a szívben van. Kérlek, tisztítsd meg a szívemet, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen.

Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

Mennyei Atyám, köszönöm ezt a mai nyugodt virradatot. Itt vagyok szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban, azáltal, hogy Jézust adod nekem, és minden feléd forduló léleknek. Kérlek, add, hogy mai gondolatainkkal, érzéseinkkel, szavainkkal és tetteinkkel méltóak lehessünk rá, hogy Jézus szerethessen bennünket. Ó, Uram, add meg, kérlek, hogy olyan felelősséggel és hittel szóljunk mindig, mintha az lenne az utolsó szavunk, amelyet kimondunk. Add, hogy mindig olyan jó szándékkal cselekedjünk, mintha az lenne az utolsó tettünk, amelyet végbe viszünk. Tudom, Istenem, hogy otthon és a munkában is ott vagy közöttünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert talán kevés a szeretetünk, és nem képes fölfogni téged. Adj, kérlek, készséges szívet is belénk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 25-e. Megkötötték az augsburgi ágostai vallásbékét, amely véget vetett a reformáció kori vallásháborúknak 1555-ben. Jogilag is elfogadták a Confessio Augustanát, az ágostai hitvallást, a luteri tanításokat, de a béke nem vonatkozott a kálvinistákra. Voltak éppen az evangélikus rendek egyenjogúságának és a német-római birodalom felekezeti megosztottságának elismerését jelentette. A béke értelmében a fejedelmek szabadon választhattak a római katolikus és az evangélikus felekezetek közül, alattvalóiknak pedig követniük kellett a fejedelem vallását, vagy elköltözhettek egy másik fejedelemségbe. Az elv megfogalmazása latinul cuius regio, eius religio, magyarul akié a föld, azé a vallás. A dokumentum arról is rendelkezett, hogy a fejedelmek nem folytathatnak hittérítő tevékenységet más államok területén, határaikon túl élő hittestvéreiket nem védhetik meg, felekezeti indokból nem lehet háborút indítani.
2: Szelepcsényi György érsek 1673-ban enapra 32 protestáns lelkészt különbíróság elé idéztetett. Kínvallatással akarta őket rekatolizálni, márciusra már 700 vádlott volt Pozsonyban. Április 4-én halálra ítélték őket, de továbbra is cél volt megtörésük. Közülük 42-t Nápolyba hurcoltak, 3-an megszöktek, 7-en meghaltak, 32-t eladtak gályarabnak. Ők csak 1676. februárjában szabadultak.
1: A nagykőrösi református gimnázium épületét 1902-ben avatták föl. Eklektikus a térrendszere és a homlokzat kiképzése. Részleteiben megjelenik a szecesszió. Tervezője Baumgartner Sándor.
2: Megszületett Sztéló Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője 1909-ben. 1944 márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ő Gaudiopolis, az örömváros létrehozója, az Ugligeti Pax gyermekotthonban. A gyermekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt.
1: 1931-ben Budapesten a Royal moziban levetítették az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt, Jávor Pál főszereplésével, Lázár Lajos rendezésében.
2: 1935-ben szentelték föl a Nagyvárad téri templomot, melynek jellegzetes tukkói a palmettás ornamentikát követik. Belső terében az első világháborúban elhunyt katonák emléktáblái sorakoznak, a szószék alatti üvegvitrínben pedig hősi halottainak albuma található. A Nagyvárad téri református egyházközség, amely 1907-től tartott istentiszteleteket, 1921. januárjától vált hivatalossá. Kiadványa az Ébresztő szó.
1: Nagy Béla tervezte a kispesti rózsatéri templomot, mely a Vekerletelep magyaros szecessziós stílusát idézi. Modern kivitelezésű, egyszerre a gyülekezet és Istenháza, 1994-ben szentelték föl.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Példabeszédek könyve 12. fejezet, 15. vers.

Láttam egyszer egy tudományos műsort, amiben kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, honnan származhat az a kifejezés, hogy mérges. Vajon van-e köze a méreghez? A kísérleti alanyokat olyan helyzetbe hozták, hogy dübeguruljanak. Ebben az állapotban egy rendőrség által használt, a vérben levő alkohol szintet kimutató szondához hasonló szerkezetbe fújatták őket, ami számítógéppel volt összekapcsolva. Így megállapították, hogy amikor valaki dühös, a szervezete méreganyagokat termel, vagyis a harag valóban mérgez bennünket.

0: A Biblia kijelenti, hogy az értelmetlen ember haragja hamar kitudódik. Mindig vannak olyanok, akiknek akármit mondanak, fölszívják magukat, és mindenen megsértődnek. Azonnal eltorzul az arcuk, harag szökik a szemükbe, és a tartásuk, magatartásuk, hanghordozásuk, szavaik mind arról árulkodnak, hogy ők most meg vannak bántva és haragszanak. Utána pedig még sokáig fölhánytorgatják a másiknak a sérelmüket, és ápolgatják magukban a rossz érzést. Ezáltal viszont saját lelki és testi egészségüket teszik tönkre. Ismered a mondást? Egyik füleden be, a másikon ki. Az értelmes ember fel sem veszi a sértést. Ne törődj vele, ha sértegetnek. Peregjen le rólad, mint a viaszról a vízcsepp. Nem érgezd magad azzal, hogy haragszol, vagy emlegeted a múltat.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Terjesszétek hatalmasan az evangéliumot.
1: A mai ige a példabeszédekből van. Harmadik rész, 9. vers. Tiszteld az Urat a vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből. Gondolatok az igéről. Isten választottja vagy, hogy tiszteletre méltó edény légy, hogy árazd a fényt és az igazságot azok felé, akik tévedésben és sötétségben vannak. Az igazság megmentő üzenete eljutott hozzátok. Ha elfogadjátok Krisztus lelkét, akkor szeretet ébred bennetek a veszélyben lévő lelkek iránt. Az emberek megkerülik a földet és a tengert földi célokért, és elviselnek szűkölködést és szenvedést, hogy elérjék céljukat. Mégis elfordulnak a menny vonzásától, és nem törődnek az örök javakkal. Azok az emberek, akik viszonylagos szegénységben élnek, általában azok, akik a legtöbbet teszik, hogy fenntartsák Isten ügyét. Bőkezűek a kevésből is, állandó adakozásaikkal erősítik nagylelkű indítatásaikat. Amikor kiadásaik arra kényszerítik őket, hogy minden bevételüket földi gazdagságra pazarolják, és nem adnak esélyt arra, hogy megerősödjön a hitük. Sokan, amikor elkezdenek földi gazdagságot gyűjteni, elkezdik számolgatni, hogy mennyire van még szükség, hogy egy bizonyos összeg összejöjjön. Izgalmukban, hogy vagyont gyűjtsenek maguknak, elmulasztják, hogy Istenben legyenek gazdagok. Az kell legyen a célunk, bármi legyen is a hivatásunk, hogy úgy végezzük a munkánkat, hogy Istent megdicsőítsük. Minden szerzeményünket tőkének kell tekintenünk, amit a mennyei bankban kell befektetni. Az kell legyen az örömünk, ha odaszánjuk eszközeinket, időnket és képességeinket, hogy lelkeket nyerjünk Krisztusnak, hogy világosságot árasszunk azokra, akik sötétségben ülnek. Az Úr elrendelte, hogy a világosság és igazság terjedése a földön azok erőfeszítéseitől és adományaitól, adakozásaiktól függ, akik mennyei ajándékok részesei. Igazságának követőivé teheti az angyalokat. Megismertetheti akaratát, ahogy kihirdette törvényét a Sínai hegyen, saját hangján. De az ő végtelen szeretetében és bölcsességében embereket hívott el, hogy legyenek munkatársai azáltal, hogy kiválasztotta őket, hogy végezzék ezt a munkát.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Az összes energiádat arra használd, hogy bíz bennem. A bizalom révén tudod fenntartani a kapcsolatot velem, és megőrizni tudatodban a jelenlétemet. Életutadon minden lépés hitlépés lehet. A bizalom lépéseire szinte oda sem kell figyelned, de az óriás lépésekhez, átugrani szakadék fölött, megmászni a bizonytalanság szikláit, átbaktatni a halál árnyékának völgyén, már komoly összpontosításra van szükség, és irántam való teljes elkötelezettségre. Mindegyik gyermekem a temperamentumnak, a képességeknek és az élettapasztalatoknak egy sajátos keveréke. A neked apró lépés másnak óriás lehet, és fordítva. Csak én tudom, mennyire nehéz vagy könnyű utad egy-egy szakasza. Ne állítsd be az óriás lépteidet aprócskáknak, csak hogy lenyűgöz másokat. Ne ítéld meg azokat, akik remegő szívvel haboznak egy számodra könnyű lépés előtt. Ha minden gyermekem mindenek felett az én tetszésemet keresné, a mások ítéletétől való félelem és a mások lenyűgözésére irányuló próbálkozások eltűnnének. Összpontosíts az előtted húzódó ösvényre, és arra, aki soha nem távozik el mellőled.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Huszonharmadik Zsoltár, negyedik vers. Máté evangélium a 7. fejezet, 1.-2. vers. Példabeszédek könyve, 29. fejezet, 25. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 4. rész. Én, Nebukadnezar, békében éltem házamban, boldog voltam palotámban, de egyszer olyan álmot láttam, amely megrettentett. Megrémítettek azok az álomképek, amelyeket fekhelyemen láttam. Megparancsoltam azért, hogy vezessék elém a babiloni bölcseket mind, és azok magyarázzák meg nekem az álmot. Amikor eljöttek a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a jövendőmondók, elmondtam nekik az álmomat, de ők nem tudták nekem megmagyarázni. Végül megjelent előttem Dániel, akinek a neve az én Istenem neve után Baltazár, akiben szent isteni lélek van, és elmondtam neki az álmomat. Baltazár, te nagy mágus! Tudom, hogy szent isteni lélek van benned, és nincs olyan titok, amit ne tudnál megfejteni. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, nagyon magas volt. A fa csak nőtt és erősödött, olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látni lehetett. Szép lombja volt és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény. Majd láttam fekhelyemen, a látomásban, amint egy szent angyal leszáll a mennyből. Hangos szóval így kiáltott. Vágjátok ki ezt a fát, és vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alul a vadak, és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestő hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mezőfüve között. Hadd áztassa az ég harmatja és egye a föld füvét, mint az állatok. Boruljon el emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne. 7 időszak teljék el így fölötte. Az angyalok hozták ezt a rendelkezést, a szentek végzése ez a parancsolat. Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit. Én, Nebukadnezar király, ezt az álmot láttam, te pedig, Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más néven Baltazár, egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá: Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt: Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért, és az egész földről látszott, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király. Te lettél nagyjá és hatalmassá, hatalmad megnőtt, felír az égig, és uralmad kiterjed a föld határáig. Annak pedig, hogy a király egy szent angyalt látott leszállni a mennyből, aki ezt mondta: Vágjátok ki ezt a fát és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestő hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mezőfüve között, hadáztassa az ég harmatja, és azt tegye, amit a mezei vadak, még csak 7 időszak el nem telik fölötte. Annak ez a magyarázata, ó király. Utolért téged a felséges ítélete, uram királyom. Száműznek téged az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. 7 időszak telik így el fölötted, amíg el nem ismered, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja. Azért mondták, hogy a fatövét gyökerestül hagyják meg, mert királyságod megmarad, mihelyt elismered, hogy a menny uralkodik. Azért, ó király, fogadd meg a tanácsomat, hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel, így majd boldogan élhet sokáig. Mindez meg is történt Nebukadnezar királlyal. 12 hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király: Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem, királyi székhelyé hatalmam teljében. fenségem dicsőítésére. Alig, hogy kimondta a király ezeket a szavakat, egy hang hallatszott az égből. Neked szól ez az üzenet, Nebukadnezar király. Elvesztetted királyságodat. Számüznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol. Füvet eszel, mint az ökrök, és 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja. Azonnyomban beteljesedtek ezek az igék Nebukadnezaron. Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti. Tetszése szerint bánik az ég seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Abban az időben értelmem visszatért, és királyi uralmamhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak felkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most azért én, Nebukadnezar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevéjen élnek.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, 4. rész. Ebben a fejezetben Dániel elvezet a babiloni archívumból egy írott beszámolóhoz, amely Nabukodonozor bizonyságtevését tartalmazza. Ez egy lesújtó, fájdalmas bűnvallomás, és mégis egy örömteli tapasztalat arról, ahogyan Dániel istene őt meggyógyította. Lefordította arámi nyelvre, és elhelyezte az archívumban, hogy a következő nemzedék uralkodói is tudomást szerezzenek a történtekről. Nabukodonozor bűnben élt. Durván viselkedett a leigázott alattvalókkal. Amikor Dániel a királyi udvarban volt, Isten egy álmot adott Nabukodonozornak, amely átvezette őt a halál árnyékának völgyén, amíg meg nem látta saját gonoszságát, és magasabbra jutott, amikor onnan kijött, mint ahol korábban volt. Olyan hivatalos megfogalmazásban kezdi beszámolóját, ahogyan a hasonló ősi feljegyzésekben szokásos volt. Amikor a megpróbáltatás véget ér, Dániel istenét dicsőíti védelméért és gondoskodásáért. Amikor minden rendben volt az életében, akkor is egy különös álmot látott Nabukodonozor, aki egy fa volt, amelynek a csúcsa az eget érte, és minden állat és madár örült a védelmének és gyümölcsének. Az álmot senki sem tudta értelmezni. Végül behívták Dánielt. Babilon az akkori világ kenyeres kosara volt. Álmában Nabukodonozor egy szent angyalt látott leszállni a mennyből, aki azt parancsolta, hogy a fát vágják ki. A töve azonban gyökerestül a földben maradt. A madarak és az állatok elmenekültek, ami azt jelentette, hogy a különböző országok képviselői kivonultak az országból. Nabukodonozor tudta, hogy Dánielben a szent istenek lelke van. A 16. verstől Dániel a tőle telhető legdiplomatikusabb és legelővigyázatosabb módon értelmezi az Istentől kapott álmot. A végén néhány tanácsot is ad, azt javasolva, hogy Nabukodonozor bánja meg bűneit, egyébként ez a katasztrófa biztosan bekövetkezik. Amikor Dániel otthagyta az udvart, 12 hónap telt el, és semmi sem történt. Nabukodonozor ezért elfelejtkezett Isten szaváról, és a hitből gondatlanságba és önfelmagasztalásba váltott át, pontosan úgy, ahogyan Lucifer is a mennyei lázadásban. Egy napon, amikor Nabukodonozor a palotája tetején sétált, nem egy mennyei angyal, hanem maga Isten szólította meg őt, és elmondta neki, hogy az uralom elvétetett tőle. A változás azonnal beállt, és Nabukodonozor elhagyta a palotát, hogy elvonulva éljen a természetben. Ahogyan láthatjuk, az önfelmagasztalás valójában önpusztítás. 7 év után Nabukodonozor fölemelte tekintetét az égre, és dicsőítette, magasztalta, áldotta és elismerte Isten fenséges lényét. Az értelme ekkor azonnal visszatért, a trónját is visszakapta, és még hatalmasabb lett, mint előtte. Nem kérdéses, hogy Isten azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Nekünk is gondunk van azzal, hogy magunknak tulajdonítjuk a jó cselekedeteinket, és beszennyezzük azokat gondolataink hatalmi játékával. Reméljük a segítséget, hogy tekintetünket Jézusra szegezhetjük, aki megszabadíthat bennünket kevély önmagunktól.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az egész menny láthatta Isten igazságos eljárását, mind Sátán elítélésében, mind az ember megváltásában. Lucifer kijelentette, ha Isten törvénye változhatatlan, ha a büntetést nem lehet elengedni, akkor minden törvényszegőt örökre ki kell zárni a Teremtő kegyelméből. Azt állította, hogy a bűnös emberiség nem váltható meg, ezért az ő jogos zsákmánya. De Jézus Krisztus halála olyan érv volt az ember mellett, amelyet nem lehetett megcáfolni. A törvény szerinti büntetés Krisztust érte, aki Istennel egyenlő. Az ember pedig magáénak tudhatja Krisztus igaz életét, és alázatos élettel győzhet Sátán hatalma fölött, ahogyan Isten fia győzött. Isten igaz és megigazítja azokat, akik hisznek Jézusban. Krisztus azonban nem csak azért vállalta a szenvedést és a halált, hogy megváltsa az embert. Azért is jött, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. Ha az isteni törvényt el lehetett volna törölni, akkor Isten fiának nem kellett volna élete feláldozásával jóvá tennie a törvény áthágását. Krisztus halála bizonyítja a törvény változhatatlanságát. A bűnös megváltásáért hozott áldozat, amelyre a végtelen szeretet késztette az atyát és a fiút, az egész világegyetem előtt arról tesz bizonyságot, hogy Isten változhatatlan törvényének és kormányzásának alapja igazságosság és irgalom.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megkülönböztetés. A diszkrimináció mienségéről és arról, hogy milyen mélyen sérti az embert, csak azt tudhat, aki ennek áldozatául esett. A fájdalom személyes, mindenki a maga módján érzi. Mindenkinek vannak sebei. Murakami Haruki.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Semmivel nem tudod meglepni Istent. Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Pál levele az Efézusiakhoz, első rész 4. vers. Istent semmivel nem tudod meglepni. Tudta, mire fizet be, amikor kiválasztott magának, mert hogy pontosan ez történt. Nem csak úgy véletlenül lettél az övé egy napon, és nem egyszerűen csak megtűrt téged. Nem forgatja a szemét, amikor gond van veled, hanem folyamatosan emlékeztet arra, hogy milyen messzire jutottál, milyen jól csinálod, milyen értékes vagy a szemében, és mennyire szeret. Isten jól ismeri a gyengeségeidet és az összes hibáidat, és akárhányszor elbuktál, továbbra is mindig azt mondja, hogy akar téged. Az Efézusi Levél első fejezet 5. vers úgy fogalmaz, hogy Isten a fiává fogadott. Édesapáddá lett, te pedig gyermekévé. Igen, megfenyít, ha arra van szükséged, de soha nem vet el. Ha pedig ő áll melletted, végül egész biztosan jól alakulnak majd a dolgaid. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Pál levele az Efézusiakhoz első rész, 3. verstől a 6. versig.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten elfogadta az áldozatot. A mai ige: Bírák könyve 13:23. Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. Gondolatok az igéről. Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna Mánoáknak és feleségének, hogy fiúk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony hevesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk. Mennyei atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot, és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia. Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen. Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket. Közösségünk lehet Krisztussal, szeretett fiával, akivel eljegyzett bennünket. Hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni. Mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szentlélek világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmazása.

0: témaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a Kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Schwelink művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Chaconne és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északias szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Mivel te mondod, Uram, megteszem.

Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! A leprások ezeket a szavakat kiáltozva próbálták magukra terelni Jézus figyelmét. Az előírásokat betartva tisztes távolságban maradtak ugyan tőle, de semmiképpen sem szerették volna elszalasztani a kínálkozó lehetőséget. Tudatában voltak annak, hogy emberileg számukra már nincs remény. Ezért próbálkoztak a mesternél, aki felől bizonyára már sok jót hallottak. Így reménytelen helyzetük ellenére is bizalom ébredt a szívükben. Hát ha ők lesznek a következők, akiket Jézus megszabadít ebből a gyógyíthatatlan betegségből. Egy próbát megér, gondolhatták magukban. Abban a korban a leprásokat kiközösítették, hogy ne fertőzzenek. Könyör adományokból éltek, így várták a halálukat. Szörnyű lelki állapottal járhatott ez együtt. Ezért minden bizonnyal nagyon örültek annak, amikor Jézus észrevette őket. A mester rájuk emelte a tekintetét, és azt kérte tőlük, hogy menjenek, mutassák meg magukat a papoknak. Mint tanult emberek, ők diagnosztizálták a betegségeket, és ők állapították meg, hogy valóban leprás-e valaki, vagy csak ahhoz hasonló. Ki kell-e közösíteni, vagy jöhet közösségbe?

furcsán hangozhatott számukra ez a kérés, hiszen ők már tudták magukról, hogy leprások. Esetükben nem kellett ezt megállapítani. Valószínű, hogy mást vártak volna, legalább egy magyarázatot, vagy egy ígéretet a gyógyulásuk kapcsán. Vagy azt, hogy ott helyben rájuk teszi a kezét, és meggyógyítja őket. De nem ez történt, és ez valószínű próbára tette a hitüket. Mégis elindultak. Az engedelmességet választották a felháborodás, az ellenszegülés helyett. És ennek meglett a jutalma. Azt olvassuk ugyanis az igében, hogy amíg mentek, megtisztultak.

Sok ember éppen itt akad el a szabadulás és a gyógyulás útján. Kérnek valamit Jézustól, de ha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elképzelték, ha Isten másként reagál, netán megvárakoztatja őket, akkor csalódottan, talán sértődötten meghátrálnak. Feladják. Te ne így cselekedj. Légy a hitembere. A 10 lepráshoz hasonlóan tedd meg, amit kér tőled Isten. Nem értem ugyan, de mivel te mondod, Uram, megteszem. Ez legyen a te hozzáállásod.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 25-e. Jónás próféta könyve, 3. fejezet. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba, 1 napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt a trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főemberek parancsára, az emberek és állatok, a marhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg. Némelyek hajlamosak úgy vélni, bizonyos jelekből arra következtetni, hogy a mai embereket nem érdekli Isten. Sok-sok érdektelenséget kiváltó, vagy akár visszautasított keresztény igyekezete után ezt vonja le tanulságként. Sajnos kevésbé gondolkodnak el azon, hogy esetleg ők az akadályai annak, ha így fogadja őket a környezetük, amikor Istenről és hitről nyilatkoznak. Jónás próféta hitetlenekkel szembeni előnyének titka abban rejlett, hogy neki olyan személyes kapcsolata volt a mindenhatóval, még ha rettenetes módon is történt, ami hitelessé tette a szavait őróla. A ninivei emberek ezért joggal érezték úgy, hogy általa Isten szól hozzájuk. Mert Jónás nem pusztán Isten üzenetét, hanem magát Istent hirdette. Az újszövetségi levelekben is úgy olvassuk többször is, hogy az evangélisták Krisztust hirdetik, vagyis nem csupán beszélnek róla, hanem őt magát beszélik. A mai bizonyságtevők és igehirdetők hatása is akkor ellenállhatatlan, akkor eredményes, ha az Úrral való mély és erős kapcsolatból születnek a gondolatok, a mondandók. Az ilyen megszólalást a gyerekek és a felnőttek is szájtátva, hittel fogják hallgatni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Doug Wingert írta Arizonából, az Egyesült Államokból. Egy gyönyörű kép. Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Péter apostol első levelének 4. fejezetének 8. verse. Nemrég meglátogattam a bátyámat, aki elég messze lakik tőlem. A családjával finom étellel és jó kedvel fogadtak. Míg az ebédlőasztalnál ültünk, észrevettem egy hatalmas, kirakott puzzle-t, amit a bátyám összeragasztott, bekeretezett és kitett a falra. Ahogy közelebbről szemügyre vettem, láttam, hogy minden kis darab egyedi, mégis mindegyikre szükség volt ahhoz, hogy a kép teljessé váljon. Azt gondolom, hogy a gyülekezetem nagyon hasonlít ez a kirakós puzzle-hoz. Ha körbenézek a gyülekezetemben, mindenféle termetű, testalkatú és bőrszínű embert látok. Mindenkinek különböző ajándékai és képességei vannak, és amikor összegyűlünk az Isten tiszteletre, az valami csodálatos. Senki sem fontosabb a másiknál. Az emberek egyedisége adja a teljes képet, ami Istent gyönyörködteti. Jézus azt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ahogy a bátyámnak ragasztóra volt szüksége, hogy összetartsa a puzzle darabokat, Isten felénk irányuló szeretete, a mi szeretetünk ő felé és egymás iránt, ez az, ami összetart bennünket. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtesz bennünket, hogy téged imádjunk. Taníts minket úgy szeretni, ahogyan te szeretsz minket. Amen. Napi gondolat, egyedülállóan fontos vagyok Isten számára. Imádkozzunk a gyülekezetünkért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Muré Balázs egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
0: A napversét elmondta Székely János.

0: az igazság ruhája.
1: A jellem tökéletesítése. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Jelenések 19:8. Gondolatok az ígéről. A menyegzői ruha Krisztus követőinek tiszta jellemét ábrázolja. Az egyház abban a kiváltságban részesült, hogy felöltözzék tiszta és fehér gyolcsba, s nincs rajta semmi folt, ránc vagy valami hasonló. A Szentírás szerint a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei, a szentek igazsága. Krisztus igazságát, fedhetetlen jellemét, Isten hitáltal beszámítja mindazoknak, akik elfogadják Jézust személyes megváltójuknak. A mennyei szövőszéken szőtt ruhában az emberi elgondolások egyetlen szála sincsen. Krisztus az ő emberi természetében tökéletes jellemet fejlesztett, amelyet szeretne nekünk ajándékozni. Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül megváltónk szívével, akaratunk egyé lesz akaratával, gondolkodásunk azonos lesz az övével, azaz az ő életét éljük. Ezt jelenti, hogy felöltözünk Krisztus igazságának ruháiba. Az igazság helyes cselekvést jelent, és mindenkit a tettei szerint fognak megítélni. Krisztus igazságának hófehér ruhájába öltözve csatlakozhatunk a sokasághoz, amelynek tagjai megmozgatták, megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében.

0: Személyes érintés.
1: Amikor Bécsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: látsz-e valamit? Márk evangéliuma 8. fejezet 22. és 23. vers. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint az egészség nem csupán a betegség vagy a fogyaték hiánya, hanem a teljes testi, pszichikai és társadalmi jólét állapota. Ez a meghatározás hűen tükrözi azt az isteni célt, amivel Isten a teremtéskor megajándékozta az emberiséget. A lelki és testi egység iránti elkötelezettségében az emberiséget a tudatlanság és a bűn sötétségéből az isteni terv fényére vezeti, melynek alapja a test és a lélek egységes harmóniája. Ő azt tanítja, hogy az egészség nem pusztán testi állapot, hanem az élet, a jókedv és a hit forrása is. A túlzott munka és a lelki terhelés aláássa a testi és szellemi erőt. Mint mondja, sokan addig hajszolják magukat, amíg idegrendszerük teljesen kimerül. A modern ember sajnos gyakran túl fáradt, stresszes, és ahelyett, hogy megpihenne, serkentőszerekhez, például a kávéhoz vagy energiaitalhoz nyúl. A mesterséges stimulánsok fogyasztása nem ad valódi erőt, hanem csupán a szervezet tartalékait égeti fel, és túlhajszolja a szívműködést. Ez a kortizol és más stresszhormonok termelésére ösztönzi a testet, ami idővel tönkreteszi az egészséget. Az igazi erőt a megfelelő pihenésben és az alvásban találjuk meg, amely segít helyreállítani a kimerült idegeket és felfrissíteni az elmét. A testi és lelki egészség szempontjából azonban szükségünk van az érintésre is. A szeretet és a gyengédség, amit mások felé tanúsítunk, gyógyító hatású. Egy 2004-es kismamák bevonásával készült tanulmány kimutatta, hogy azok a nők, akik verbális és vizuális kontaktus mellett érintés által is kifejezték kedvességüket a gyermekeik iránt, sokkal védettebbek voltak a szülés utáni depresszióval szemben. Az érintés, a szeretet, a bízalom és a támogatás jelképe. Jézus földi szolgálata során gyakran érintette meg a betegeket, a vakokat, a leprásokat, ezzel kifejezve együttérzését és gyógyító erejét. Ő megfogta a vakember kezét, és bennünket is megérint, ha elvakít minket ez a világ. Tanácsaival vezérel, és az igéje által megérint. Az érintés egyfajta kommunikációs kapocs, amelyen keresztül a szív üzenete eljut a másikhoz. Ezért van, hogy nem csak a betegeknek van szüksége gondozóik érintésére, hanem a barátoknak, munkatársaknak és a hozzánk közelállóknak is. A családban mutatkozik a legnagyobb szükség az érintésre és a jó szóra, hiszen a család a szeretet és a gondoskodás otthona. A kedves szavak és a szeretetteljes érintés boldogsághormonokat, például oxitocint szabadít fel, ami bátorítást és életerőt ad az elesetnek. Legyünk adakozóbbak a megfelelő szavaink és érintésünk felkínálásában. Ezzel nem csak másoknak adunk erőt, hanem a saját testünket, lelkünket és szellemünket is tápláljuk. A másokért való gondoskodásban és szeretetben találjuk meg a boldogság igazi forrását, amely az egészség és a lelki béke alapja.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 144. Zsoltár 15. verséből olvasom. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Az Újszövetségi ige a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetének 12. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Néha csak ülök csendben és várok. Várom, hogy valami történjen. Egy jel, egy mondat, egy mozdulat. Valami, ami megerősít, nem vagyok egyedül. A tudat, hogy te tényleg itt vagy, Uram. Zsoltár azt mondja, boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Ma úgy értem ezt. Boldog az, aki tudja, hogy van kihez szólnia. Aki tudja, hogy a csend nem üres, hanem te is ott vagy benne. Még ha nem is mindig hallom a válaszod, még ha néha csak a szívem legmélyén érzem is, jelen vagy. És azt is olvasom, ugyanaz az Ura mindenkinek, és bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Olyan jó ezt újra elhinni, hogy nem kell különlegesnek lennem, nem kell tökéletes imát mondanom. Tudom, nem kell nagy szavakat használnom. Elég egy sóhaj, egy szó. Uram, és te közel vagy, te figyelsz. Nem sajnálod tőlem jelenlétedet, békédet, szeretetedet. Elég, ha kimondom, segíts. Elég, ha vágyom rád. Te már jössz is. Köszönöm, Uram, hogy nem vagy távol. Hogy bőkezű vagy, nem csak másokhoz, hanem hozzám is. Köszönöm, hogy nem felejtesz el, nem hagysz magamra, és nem vársz el tőlem többet, mint amit ma tudok adni. Csak azt kéred, legyek veled. És én most itt vagyok. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy ma is megszólíthatlak. Köszönöm, hogy nem kell bizonyítanom semmit, csak veled lennem. Néha nehéz érezni, hogy közel vagy. Mégis tudom, hogy itt vagy. Nyisd meg a szívem, hogy felismerjelek a csendben, a másik emberben, a nap egyszerű ajándékaiban. Legyek jelen neked. Amen. Az áhítatott P. Nagy Krisztina írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt.

Sándor egy különleges ember volt. Jókedve átsugárzott rajta, szinte tapintható volt, ahogy pozitív energiát árasztott magából. Ha megkérdezted, hogy van, mindig ugyanazt a választ adta, ami már szálló igévé vált a környezetében. Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Ez a mondat nem pusztán egy vidám közhely volt, hanem egy mélyebb filozófia tükre. Az élet minden pillanatát ajándékként fogta fel. A körülötte élők közül sokan csodálták, de talán még többen nem értették ezt a rendíthetetlen derűt. Mikor valaki nehéz napokon ment keresztül, Sándor mindig arra buzdította, hogy a helyzet pozitív oldalára fókuszáljon. Ez a hozzáállás annyira kíváncsivá tett, hogy egy napon elmentem hozzá, és szinte hitetlenkedve kérdeztem. Ezt egyszerűen nem értem, Sándor. Hogyan lehetsz mindig ilyen pozitív? Ez emberileg szinte lehetetlen. Sándor elmosolyodott, és nyugodt hangon felelt. Minden reggel, amikor felkelek, két ajtó áll előttem. Választhatok, hogy belépek-e a jó kedv, vagy a rossz kedv ajtaján. Amikor valamilyen nehézség adódik, újra választhatok. Elszenvedője leszek a helyzetnek, vagy tanulok belőle. Ha panaszkodni jön hozzám valaki, dönthetek úgy, hogy elfogadom a negativitását, vagy megpróbálom ráirányítani a figyelmét a körülöttünk lévő élet szépségeire. Én mindig a pozitív oldalt választom. Azonnal közbevágtam. Jó, rendben, de ez nem ilyen egyszerű a valóságban. De igen, pont ilyen egyszerű, válaszolta Sándor. Az élet csupa választás. Minden pillanatban mi döntjük el, hogy miként reagálunk a körülöttünk lévő eseményekre. Te határozod meg, hogy az emberek hogyan befolyásolják a hangulatodat. Az én mottóm, te döntöd el, hogyan éled az életed.

Sándor szavai az élet feletti lelki uralomról tanúskodtak. Úgy látszott, hitből fakadóan elfogadta, hogy a külső körülmények ellenére is a lelki állapotunkról mi magunk döntünk, akárcsak Isten gyermekei. Ez a hozzáállás a hit alapvető tanításával egyezett. A remény nem a körülményektől függ, hanem a belső elhatározástól és a hitből fakadó bizalomtól.

Évekkel később szörnyű hír jutott el hozzám. Sándor súlyos balesetet szenvedett. 18 órás műtét és hetekig tartó intenzív ápolás után végül elbocsátották a kórházból. Amikor meglátogattam, lelkem mélyén a legrosszabbra voltam felkészülve. Szeméből kiolvastam a fájdalmat, de a tekintete mégis tiszta és derűs volt. Hogy érzed magad, Sándor? Kérdeztem, szinte félve a választól. A rá jellemző humorral felelt. Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Szeretnéd látni a sebeimet? Kíváncsian kérdeztem, mi játszódott le benne, amikor lezuhant arról a magaslatról. Az első, ami átsuhant az agyamon, a lányom volt, aki pár hét múlva születik. Azt kérdeztem magamtól, jól van-e? Mikor pedig a földön feküdtem, emlékeztem, hogy két lehetőségem van. Választhatok, hogy élek, vagy meghalok.

a hitetlenkedő döbbenet végigfutott rajtam. Féltél? Elvesztetted az emlékezetet? Kérdeztem. Sándor folytatta a történetét, ami egy modernkori példabeszédnek tűnt. Az ápolók nagyon jó munkát végeztek. Végig azt mondogatták, hogy jól vagyok. De amikor begurítottak a sürgősségire, láttam az orvosok és a nővérek arcán a tehetetlenséget, ami azt súgta, halott ember vagyok. Tudtam, hogy át kell vennem az irányítást, a hitem és a döntésem erejével. De mit csináltál? Kérdeztem lélegzet visszafojtva. Amikor a nővérke hangosan megkérdezte, hogy allergiás vagyok-e valamire, igennel feleltem. Az orvosok és a nővérek elcsöndesedtek és várták a választ. Mély levegőt vettem, és a tüdőm minden erejével visszaordítottam. A gravitációra! A megdöbbent csapat nevetni kezdett. Sándor ekkor folytatta. Amíg nevettek, elmagyaráztam nekik, hogy az életet választottam. Tehát úgy operáljanak meg, mintha élő lennék, és nem halott. A hitemben és a választásomban találtam erőt. Ez segített abban, hogy a testem és a lelkem is együttműködjön a gyógyulásért.

Sándor életét a tehetséges és felkészült orvosok mentették meg. De a legfontosabb a csodálatra méltó hozzáállása volt, amely legyőzte a kétségbeesést és a reménytelenséget. Története rávilágít arra, hogy a hit és az elhatározás milyen mélyen gyökerező erővel bír az emberi lélekben. Sándortól tanultam meg, hogy minden nap lehetőségünk van arra, hogy a hit és a pozitív gondolkodás által válasszunk, és ezáltal éljünk teljes életet. Ez nem csupán egy szemléletmód, hanem egy lelki választás, amely Isten kegyelméből fakad. Minden a hozzáállásunkon múlik.

A bűnbeesés után az emberi természet hajlamos a kétségbeesésre, a panaszkodásra, a negatív szemléletre, de Isten kegyelme által lehetőségünk van a belső megerősödésre, a hit általi szemléletváltásra. Sándor története tökéletes példája ennek az elvnek, bemutatva, hogy a körülményektől függetlenül a tudatos választás és a hit ereje révén az ember képes a reményt és a pozitív életszemléletet megtartani, sőt, másokra is sugározni. Ez a lelki magatartás nem egy naív optimizmus, hanem a hitből fakadó erő, amely a próbatételek idején is megmarad.

Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 28. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát ma és holnap, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben a következő: püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-én csütörtök és 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap, mint nap. Fontos, hogy a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára.

0: Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programoknak a szervezésével, folytatta. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északi a szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ha emlékeznek kedves hallgatóim az elmúlt hetekre, hónapokra, akkor talán a legtöbben vissza tudják idézni, Izraelnek a Jordánhoz való megérkezésénél tartunk. Honfoglalás következik. Már elindultak, már Isten fölbátorította Józsuét, de hogyan tovább? Mi az, amit Isten el akar végezni? A legutóbb arról beszéltünk, hogyan készítette elő Józsué szolgálatát az Úr. Ma azonban arról fogunk beszélni, hogyan szembesítette Isten Józsuét és az egész népet, hogy nem mindig az a feladat, ami a feladatnak látszik, néha a feladatainkat átvállalja az Isten. De ad olyan feladatokat, amiket rajtunk kívül senki más nem végezhet el. No, talán azt mondják most a hallgatók, ez az ember rébuszokban beszél, talányokat mond. Éppen azért, hogy mindenki megértse, hadd olvassam már is Isten igéjét, Józsué könyve 5. fejezeténél van nyitva nálam a Szentírás, az 5. fejezet első versétől olvasom. Amikor meghallotta az Emóriak összes királya, túl a Jordánon, nyugat felé, és a Kánaániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermett a szívük, elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Abban az időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát csinált kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait az Arálót halmon. Azért metélte őket körül Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, a harcosok mind meghaltak a pusztában, útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Mert 40 esztendeig járták Izrael fiai a pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép, valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr atyáiknak, hogy nekünk adja, a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat azonban, akiket a helyükre állított, körülmetélte Józsué. Ezek körülmetéletlenek voltak, mert útközben nem metélték körül őket. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a táborban maradtak, amíg erőre nem kaptak. Aki ismeri egy kicsit a Szentírást, egészen biztosan tudja, honnan is származik a körülmetélés törvénye. Ez bizony visszanyúlik a távoli múltba. Amikor Ábrahámot kiválasztotta magának Isten, és parancsba adta neki a körülmetélést, mint külső jegyet, azért, hogy visszavonhatatlanul örök szövetség bélyegeként ott legyen Ábrahámon és minden utódján jelezve, hogy ők Isten kiválasztott népe. Ahogy eltelt az idő, Izrael népe gyarapodott. Úgy tűnik, hogy az egyiptomi fogságban, az egyiptomi 4 évszázad alatt a körülmetélésnek a szabálya az benne maradt ennek a népnek a szívében. Ha a ma közhasználatban forgó szót akarom használni, hozzátartozott Izrael önazonosságához, azaz az identitás tudatához. Tudták, hogy ez egy olyan jegy, ami megkülönbözteti őket Egyiptomtól, megkülönbözteti őket a más népektől. Aztán elindultak a fogságból. És hogy nem, valami miatt ez a nagyon fontos jelkép háttérbe szorult, feledésbe merült. Ki tudja miért? Találgathatunk ugyan. Az egyik nagyon fontos ok talán, hogy a beszámoló szerint úgy olvassuk Isten igéjében, hogy nem csupán Izrael fiai indultak el a fogságból való szabaduláskor, hanem közéjük keveredett mindenféle elegy-belegy nép is. Ez az elegy-belegy, ez egy nagyon fontos szó, mert azt jelenti, hogy mindenféle olyan népek, törzsek vagy emberek keveredtek Izrael népe közé, akiknek fogalma nem volt arról, hogy ki az Úr, mit akar az Úr, mit parancsolt az Úr, nem is voltak Izrael leszármazottai, de egyszerűen a fogságból való szabadulásnak a lendülete őket is magával ragadta. Ők is elindultak, mintha ők is izraeliták lettek volna. Pedig valójában nem voltak azok. Mózesben talán túl nagy volt ezen a területen a tolerancia. Nem először. Aki ismeri a Szentírást, tudja, hogy Mózes, amikor családot alapított, és feleségül vette Cipórát, akkor bizony úgy születtek meg Mózesnek a gyermekei egymás után, hogy Mózes tekintettel a más népből származó asszonyra nem metélte körül a fiait. Annyira, hogy Mózes csak akkor hajtotta végre a fiain ezeket a fontos Isten által rendelt szertartásokat, amikor Isten visszaküldte szabadulást hirdetni Egyiptomba saját népéhez. Akkor se jó szántából. Azt olvassuk a Szentírásban, rátámadt az Úr és meg akarta ölni. Akkor értette meg Mózes és a felesége, hogy lehetetlen úgy járni az Úrral, hogy semmibe vesszük az ő parancsait. Hogy lehetetlen úgy képviselni az Urat, hogy közben azt teszünk, amit mi akarunk. Rá kellett döbbennie Mózesnek és Cipórának is, hogy életkérdés az, hogy Isten mondott valamit, és azt mi megtartjuk-e. Mégis, amikor pusztába indult Izrael népe, a feledés homálya borította ezt a fontos törvényt. Sok mindennel lehet indokolni, lehetne orvosi okokat sorolni, a nagy pusztai vándorútnak a veszélyességét, és még sok mindent. De tessék csak megnézni, kedves hallgatóm, mikor hozza szóba az Úr ezt a tételt? Akkor, amikor Izrael a legkevésbé számít rá. Már túl vannak a Jordánon való átkelésen, már ott vannak azelőtt, hogy szembenéznek Jerikó falaival, néhány nap talán csak és harcba kell indulni, és akkor azt kérdezi az Úr Izraeltől, hol vannak a bélyegek, hol vannak rólatok azok a jegyek, amelyekkel bizonyítanátok, hogy hozzám tartoztok. Hol vannak a szövetség jegyei? Hozzátok rendbe az elmulasztott dolgokat! És Izrael fiainak ebben a helyzetben nem várt dolgokkal kell szembenézni. Szembe kell nézni, hogy Isten nagyon komolyan gondolja. Ma olyan világban élünk, kedves hallgatóim, amikor sokszor Istenre hivatkozva utasítják el még igehirdetők is az Istennek való engedelmességet. Olyan világban élünk, amikor anulláljuk, amikor eltörlünk mindent, amit Isten nekünk a Szentírásban megmondott. Ma a legtöbb ember a maga módján hívő. Lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy én viccelek ezzel, de ez nem így van. A népszámlálási biztosoknak mondtuk ezt mi magyarok. Amikor azt kérdezték a legtöbb magyartól, hogy milyen módon vallásos, nagyon-nagyon sok százezer honfitársunk válaszolta a magam módján. Ami azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten, és úgy élek, ahogy én akarok, és ez legyen jó Istennek. Isten azonban az igét nem azért adta nekünk, hogy mi a magunk módján legyünk keresztények. Mi magunk módján legyünk istenfélők. Mi a magunk módján legyünk istenkövetők. Józsuének szembe kellett nézni azzal, Isten elvárja a szövetség megtartását. És nem csak az a szövetség megtartása, hogy betartom-e a szövetség ilyen-olyan-amolyan pontjait, hanem az is a szövetség megtartása, hogy viselem-e a szövetségnek a bélyegeit. Nagyon sok mindenről kéne ennek kapcsán beszélni. Beszélni a keresztségről, a hitvalló keresztségről, arról, hogy hogyan gondoljuk, hogyan értelmezzük. Beszélni az úrvacsorázásról, arról, hogy hogyan értelmezzük Krisztusnak azokat a szavait, hogy ezt kell tenni majd, azért, hogy kifejezzük a vele való közösségünket, a vele való szövetségünket. Milyen sok keresztény legyint erre az egészre. Keresztség, nem keresztség, mit számít? Úrvacsora, nem úrvacsora, mit számít? Most már ott tartunk, hogy bibliaolvasás, nem bibliaolvasás. A lényeg az, hogy a szívemben mi van, igaz? Lehet, hogy valaki azt mondja, kemény szavak. Józsué nem kemény szavakkal találta szembe magát, hanem Isten nagyon kemény elvárásával. Azt akarja az Isten, hogy olyan nép induljon Jerikóval szemben, amely komolyan veszi, hogy ő Istenhez tartozik. Miért? Mert nem szokásos módon kell marad harcolnia. A legnagyobb fegyver, amit Izrael be fog vetni Jerikó ellen, az engedelmesség lesz. Az Istennek való engedelmesség. Máig próbálják különböző tudományágak művelői elmagyarázni, hogyan omlottak le Jerikó kőfalai. Beszélnek különös frekvenciákról, rezgésekről, beszélnek a hanghatásairól és sok mindenről. És be kell, hogy valljam, kedves hallgatóim, a legkevesebb szó esik még teológusok között is az engedelmességről, mint a legfontosabb hatásról. Nem kellett tudni Izraelnek, hogy milyen frekvenciák fognak az ő gyaloglásuk és templomi zenélésük hatására keletkezni. És sok mindent nem kellett tudni. Egy dolgot kellett tudni. Mit mondott az Úr? Aszerint járunk-e? És Isten tulajdonképpen ott a pusztában, Jerikó és a Jordán között azt tesztelte, hogy tudatában vannak-e Izrael fiai, hogy a szövetség az nem két egyenrangú fél között köttetett, hanem hogy Izrael tartozik ebben a szövetségben engedelmességgel az őt kiválasztó, az őt elhívó, az őt eddig vezető és megtartó, a szabadulás élményét újra és újra meghozó Istennek. Az Úr Jézus azt mondta, nem ti választottatok ki engem. Én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy menjetek el és teremjetek gyümölcsöt, és ez a gyümölcs maradjon meg. Azt is mondta az Úr Jézus, aki nekem szolgál, engem kövessen. Vajon hány keresztény van, aki ma Krisztus követését tartja a legfontosabb céljának? Ott a Jordán és Jerikó között az engedelmesség tesztje folyt. Dicsőség Istennek, mert Józsué és a nép kész volt az engedelmességre.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Akik az elmúlt héten velünk voltak, emlékeznek, remélem, hogy emlékeznek, hogy arról az időről kezdtünk beszélgetni, amikor Izrael már átkelt a Jordánon, de még nem indított ostromot Jerikó ellen. Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy Isten egy különös tesztet készített. Itt látta elérkezettnek az időt, a mindenható, hogy szóba hozza Izrael fiainak és Józsuénak az elmaradt szövetségi jegyeket. Hogy szóba hozza nekik, hogy 40 éven keresztül úgy vándoroltak a pusztába, hogy elmaradt a körülmetélés. És hogy most olyan harcosok nőttek föl, akik az Úr nevében akarnak majd harcolni ugyan, de az, hogy az Úrhoz tartoznak, ennek a bélyege hiányzik róluk. Valami hiba van. És lehet, hogy ez kívülvaló számára rendkívül csekély értékű vagy jelentőségű hiba, de Isten úgy ítéli meg, csak úgy lehet Isten seregében az Úrral együtt harcba szállni, hogyha tudatában van az ember annak, és tisztában van azzal, hogy kihez tartozom, ki volt az én elhívom, ki az, aki velem szövetséget kötött, ki az, aki szabadulást adott nekem, és kinek tartozok elszámolással az elhivatásomról, kinek tartozok engedelmességgel. A következő napokban Izrael fiai csatát kell majd, hogy vívjanak Jerikó ellen. De ebben a csatában a legfontosabb eszköz majd az engedelmességük lesz. Fontos kérdés. Készek lesznek az engedelmességre? Vagy a maguk feje szerint akarnak járni? Az, hogy Isten rábírta és rákényszerítette Izrael fiait a körülmetélkedésre, az nem csupán egy külső jegy elvállalására való késztetés volt, hanem azt akarta Isten tudatosuljon Izrael fiaiban. Engedelmességgel tartoznak, és az Úrnak kell odaszentelni magukat. Ám nem ért véget ez a dolog, mert amikor megtették a körülmetélést, akkor Isten így folytatja. Amikor Gilgában táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 14. napján, este Jerikó síkságán. A páska második napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből, nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. Itt most megállunk egy pillanatra, és gondoljuk csak végig. A páska ünnepre azt rendelte Isten, hogy minden évben meg kell majd ünnepelni az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Ám ha visszafelé lapozunk, nagyon kevés utalást találunk arra Mózes könyveiben, hogy Izrael fiai a pusztai vándorút alatt valóban megünnepelték volna a páskát. Ó, ezer okot lehet erre sorolni. Minden bizonnyal, minden áldott nap emlékeztek a szabadulásra. Hát hogy ne emlékeztek volna, hiszen ott volt fölöttük nappal a felhőoszlop, éjszaka pedig tűz lángjában látták maguk között jelen lenni Izrael istenét, az Urat. Igen ám, de amikor Isten parancsot ad nekünk egy dologra, azt nem véletlenül szokta tenni. És ráadásul az ő parancsai nem opcionálisak, ha tetszenek érteni, mire gondolok. Nem választhatóak, nem egy lehetőség a sok közül, és még az is lehet, hogy így teszek. Amikor Isten megmond valamit, annak mindig az a nagyon határozott szándéka, hogy azt tegyem is úgy. Nem azért, mert nincs más választásom, hanem azért, mert nincs más jó út. Isten soha nem mondott, tanított nekem semmi olyasmit, vagy adott parancsot valami olyasmire, ami ne az én érdekem lenne. A páska egy nagyon fontos ünnep volt. Újra és újra el kellett mondani a következő generációnak, a következő nemzedéknek, Isten ad szabadulást. És ha belegondolunk, kedves hallgatóim, Izrael fiai minden esztendőben új és új gyermekekkel gyarapodtak a pusztai vándorút során is. A nép szaporodása, emberi utánpótlása nem szakadt meg. Gyermekek születtek, ifjak nőttek föl, fölserdültek, harcosokká váltak, felnőtt férfiakká váltak.
akikbe át kellett plántálni, át kellett volna plántálni a szabadulásnak az megtapasztalását, és azt a tudatot, ennek a népnek az ura, vezetője, királya. Nem Mózes, nem egy testület, hanem maga az Úr. Amikor Jerikó síkságán Józsué parancsot ad a páskára, az egy nagyon komoly megalázkodási ünnep. Azt jelenti, emlékszünk még arra, milyen hatalmas kézzel nyúlt bele Egyiptom történetébe a mi Istenünk az Úr. Emlékszünk arra, milyen módon fordította meg a veszendő izraeli sorsot. Hogy adott szabadságot a rabszolgaság helyére? Emlékszünk arra, hogy véráldozat árán váltattak meg Izrael elsőszülöttjei. Ehhez az ünnephez azonban hozzá kapcsolódott még valami. Ennek az ünnepnek a keretében Izrael fiai először esznek annak a földnek a terméséből, amelyet Isten neki készült ajándékozni. Bizonyára nagyon nagy örömünnep volt ez. Nem a sajátjukat ették, nem a saját vetésüket ették, honfoglalóként érkeztek, gondolom annak idején, amikor Vereckei szorosnál Árpád apánk belépett a Kárpát-medence területére, ő se a saját vetését ette az első évben, és nem a saját lovainak nőtt eredetileg a fű, amit aztán lelegeltetett, úgyhogy különösen ezen ne akadjunk ki, vagy ne botránkozzunk meg, kedves hallgatóim, ez mindig így volt a történelemben, de azt a termést ették, amit Isten azon a földön engedett teremni, amelyet nekik szánt. És bizonyára nagy öröm volt. Ritka élménye volt a pusztai vándorút alatt Izrael fiainak, hogy friss, pörkölt gabonát, friss, kovásztalan kenyeret ehessenek. És másnap reggel hiába indultak az asszonyok szokásos körútjukra, már 40 éve járták a pusztát az asszonyok. Ugye emlékszünk, kedves hallgatóim? Évszaktól, hónaptól, naptári naptól függetlenül. Ami nem teljesen igaz, mert szombaton ugye emlékszünk, kedves hallgatóim, nem volt manna. De egyébként minden áldott nap jött a manna, amolyan mennyei kenyér, minden áldott nap megkapták a napra szükséges táplálékot, ám mikor először ülték meg a pászkát, azon a napon Isten azt mondta, hogy ennek az ideje lejárt. 40 év után hihetetlen nagy csalódást okozhatott az asszonyoknak. Gondolom, hogy egymás után mentek vissza, és álltak Józsué elé, hogy üres a kanna. Hiába mentünk mannát gyűjteni, mi lesz most? Éhen fogunk halni. Hát eddig az Isten gondoskodott rólunk, most honnan lesz majd kenyerünk? Honnan lesz majd ennivalónk? 40 év után Isten elérkezettnek látta az időt, hogy ez a nép újra megtanulja a letelepedett nép életét. A Kánaán az ő országuk. Isten ígérte nekik. De azt nem ígérte Isten, hogy Kánaán földjét nem kell majd verejtékkel, fáradtságos munkával, nagyon kemény munkával megmunkálni, belevetni, aztán gondozni a vetést, és aztán majd aratni. Isten a radikális megoldások híve, úgy tűnik a Bibliából. Tehát egyik nap még van manna, másnaptól pedig föl kell készülni egy újfajta életformára. Azt hiszem, Józsué számára is rendkívül nehéz lehetett ez a helyzet. Ott vannak a férfiak, körülmetélkedéstől legyengülten, megtisztult szívvel ugyan, pászkát ünnepelve, de ugyanakkor ott van annak a csalódása, hogy nincs manna. És ott van előttük Jerikó. Hogy fogják tudni megvívni ezt a várost? Honnan lesz hozzá az erő? Nézzük csak, mit tett ekkor Józsué. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és azt látta, hogy egy férfi áll előtte. Kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem, az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult,
és ezt mondta neki: mit akar mondani szolgájának az én uram? Az úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak: old le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Mennyi veszteség, emberi veszteség, legyengült férfiak, oda a manna. Hát most hogy lesz? Isten válasza pedig, hogy Józsué találkozik egy angyal fejedelemmel, Izrael seregének a vezérével. Azt üzeni ezen keresztül neki az Isten: Józsué, bizonyos lehetőségek ideje lejárt, bizonyos emberi képességek korlátozottak, de jelen van az Úr. Ki fog harcolni majd Jerikó ellen? Nem véletlen, hogy ez az angyal kivont karddal a kezében találkozik Józsuéval. Itt az angyal sereg. Ők majd harcolnak. Tudták ezt ők Mózestől. Sokszor hallhatták Mózesnek, az Isten emberének az imádságában: angyalainak parancsol felőled, hogy hordozzanak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. De hát más dolog hallgatni egy ilyen szép éneket, ugye? És más dolog benne lenni. Józsué számára ott az üzenet: majd Isten megoldja. Kedves hallgatóm, a mi megváltónk is valami hasonlót mondott nekünk. Azt mondta: ne aggódjatok a holnap felől, ne mondjátok, mit együnk, mit igyunk, mi beruházkodjunk. A holnap majd aggódik magáért. Keressétek először Isten országát és annak igazságát. A többi majd ráadásként megadatik. Elmerek indulni hittel ezen az úton, mert ez az út vezet az életre.

Turmezei Erzsébet, a megtalált sugár. Mesebeli királyfi sötétség birodalma szomorú királyának legidősebb fia, hetet-hét országon túl sugarat keresett. Kereste, megtalálta, szíve fölé rejtette, hazaindult vele. Hazafelé mentében bárki kért belőle, senkinek se adott. S amikor hazaérve elő akarta venni, jaj, hiába kereste, eltűnt a fénysugár. Benne és körülötte minden sötét maradt. Ment sugarat keresni a középső királyfi. Kereste, megtalálta, hazaindult vele. Hazafelé mentében akárki kért, könyörgött, a megtalált sugárból senkinek se adott. S mire hazáig ért, nem volt mit elővenni. Titokzatosan eltűnt a megtalált sugár. Akkor elindult érte a legkisebb királyfi. Kereste, megtalálta, szíve fölé rejtette, hazaindult vele. Hazafelé mentében, akárki kért belőle, mindenkinek adott, s annál fénylőbben fény lett a megtalált sugár. Előtört rejtekéből, hordozója alakját és útját beragyogta, fénnyel övezte már. Egyre tisztábban fény lett, mindenkinek elég lett. Sötétség országába megérkezett a nappal, beköszöntött az élet. Itt vége a mesének, de a boldog valóság száz ilyen mesénél szebb. Krisztus szeretetének megtalált sugarával szolgálhatunk, róhatjuk életünket, utunkat, s ha osztogatni kezdjük megfáradt öregeknek, kicsi nyomorékoknak, bajba jutott testvérnek, mindenkinek, mindenütt. Mi is úgy járunk vele, mint a mesebeli legkisebb királyfi. Gyertek, osztogassuk hát Krisztus szeretetének megtalált sugarát, családi hajlékokban, meg a munkahelyünkön, és a gyülekezetben, szeretet otthonokban, és úton útfélen, hogy szolgálat, út, élet, csupa fény, ragyogás, csupa símogató, meleg sugár legyen, és csupa szeretet.

0: Egészségpercek.
1: Amíg a fiatalabb korosztály életvitelére még jobban odafigyelnek a tanárok és szülők is, addig az egyetemistákra úgy szoktak tekinteni, mint akik felnőttek is, nem baj, ha olyan életvitelt folytatnak, ami nem egészséges. Pedig ez nem így van. Egy szaúd-arábiai felmérés szerint, amelyet egyetemisták körében végeztek, a diákok közel egyharmada túlsúlyos, és a súlytöblet, a sós ételek fogyasztása, valamint a mozgásszegény életmód a magas vérnyomás gyakoribb előfordulását eredményezte már ilyen fiatal korban is. Ugyanakkor a zöldség, a gabona és a gyümölcs bőséges bevitele, valamint a sportolás megfelelő állapotban tartotta a fiatalok testsúlyát és keringési rendszerét. Ha ehhez még hozzátesszük azt, hogy a szaúdi egyetemisták nyilvánvalóan nem fogyasztanak alkoholt a mi egyetemistáinkkal ellentétben, akkor mindez azt sugallja, hogy sokat kell tennünk a felsőoktatásban tanulók egészségnevelésében azért, hogy a súlyos életmódbetegségeket elkerülhessék.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Prédikátor könyve, harmadik rész. Mindennek megvan a maga ideje. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Örvendez Isten ajándékainak. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt. És az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. Még azt is láttam a nap alatt, hogy a törvény helyén törvénytelenség van, az igazság helyén pedig gonoszság. De arra gondoltam, hogy az igazat is, a bűnöst is megítéli az Isten, mert minden dolognak eljön az ideje, és ő ügyel minden cselekedetre. Úgy gondoltam, hogy az embereket ilyen módon próbálja meg Isten. Így tűnik ki, hogy ők magukban véve hasonlók az állatokhoz. Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk. Ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és ugyanolyan lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. Bizony, minden hiába valóság. Mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz mindegyik. Ki tudja, hogy felszáll-e az emberek lelke a magasba, és leszáll-e az állatok lelke a föld alá. Beláttam tehát, hogy nincs jobb, mintha örül az ember a munkájának, mert ez jutott neki. Senki sem hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi történik utána.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve, 3. Az örökké valósággal a szívünkben sem vagyunk képesek örülni az idő múlásának. Amikor olyasmit csinálunk, amit élvezünk, vagy a szeretteinkkel vagyunk, az idő mindig kevésnek tűnik. Ám amikor betegek vagyunk, vagy szeretteink nincsenek velünk, az idő megállni látszik, és nem múlik elég gyorsan. Mai modern életünk, amely mindennel és mindenkivel folyamatosan összeköttetésben tart, azt a benyomást kelti, mintha soha nem lenne elegendő időnk a teendőinkre. Tény azonban, amint a Szent Szöveg is mondja, mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Bölcs az, aki megtanul úgy gazdálkodni az idejével, hogy élvezni is tudja erőfeszítéseinek gyümölcsét. Ha ez a bölcsesség nem fejlődött ki bennünk, az idő elszalad, és csak a keserű tapasztalat marad számunkra, hogy ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, ahogy a 15. vers fogalmazza. Egyetlen emlékünk csak az lesz, hogy nem ismertük föl Isten egyedülálló és örökkévaló. Ezt a halandó árnyékot csak az örökkévalótól származó remény világosíthatja meg, az ember szívébe ültetett örökkévaló reménységgel. Minden dicsőség Istené, kegyelméért, amellyel hitet ad nekünk az örök életben. Az élet vágyát olyan életvitelnek kell kísérnie, ami a legfontosabbat helyezi előtérbe, és élvezni tudja az életet úgy, ahogy van. Ideje napirendinket úgy alakítani, hogy Istent, a családot és a legközelebbi kapcsolatainkat helyezzük előtérbe, hiszen tudjuk, ahogy mindennel, az időnkkel is el kell számolnunk. Tudjuk, hogy fontossági sorrendet kell fölállítanunk életünkben, ehhez valóban nagy szükségünk van az Úr segítségére, vezetésére és irányítására.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővelkedvén abban hálaadással. Isten úgy fogad bennünket, ahogyan vagyunk, és szolgálatára nevel, ha engedelmeskedünk. Ha a lélek befogadja Isten lelkét, az életre kelt minden képességet. A Szentlélek vezetésével a maradéktalanul Istennek szentelt értelem harmonikusan fejlődik, s megerősödik, hogy felfogja és teljesítse Isten követelményeit. A gyenge ingatag jellem erőssé álhatatossá válik. A folyamatos odaszentelődés olyan szoros kapcsolatot hoz létre Jézus és tanítványa között, hogy a keresztény ember gondolkodása és jelleme Krisztuséhoz hasonlóvá válik. A Krisztussal fenntartott kapcsolat által látóköre tisztább, szélesebb lesz. Felfogása élesebb, ítélőképessége kiegyensúlyozottabb. Aki Krisztus szolgája akar lenni, az olyan életadó erőt kap az igazság napjától, hogy sok gyümölcsöt képes teremni Isten dicsőségére.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Semmivel nem tudod meglepni Istent. Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Pál levele az Efézusiakhoz, első rész 4. vers. Isten semmivel nem tudod meglepni. Tudta, mire fizet be, amikor kiválasztott magának, mert hogy pontosan ez történt. Nem csak úgy véletlenül lettél az övé egy napon, és nem egyszerűen csak megtűr téged. Nem forgatja a szemét, amikor gond van veled, hanem folyamatosan emlékeztet arra, hogy milyen messzire jutottál, milyen jól csinálod, milyen értékes vagy a szemében, és mennyire szeret. Isten jól ismeri a gyengeségeidet és az összes hibáidat, és akárhányszor elbuktál, továbbra is mindig azt mondja, hogy akar téged. Az Efézusi Levél első fejezet 5. vers úgy fogalmaz, hogy Isten a fiává fogadott. Édesapáddá lett, te pedig gyermekévé. Igen, megfenyít, ha arra van szükséged, de soha nem vet el. Ha pedig ő áll melletted, végül egész biztosan jól alakulnak majd a dolgaid. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Pál levele az Efézusiakhoz első rész, 3. verstől a 6. versig.

A reformáció története. A francia reformáció. Első rész. Isten hallotta szolgái kiáltását. Fejedelmeknek és lelkészeknek erőt és bátorságot adott, hogy őrizzék az igazságot az élet sötétségének világbírói ellen. Így szól az Úr. Ime szegletkövet teszek Sionba, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. A protestáns reformátorok Krisztusra építettek, és a pokol kapui sem tudtak diadalt aratni rajtuk. A speyeri protestálást és az augsburgi hitvallást, amelyek a reformáció németországi győzelmét jelezték, évekig tartó harc és bizonytalanság követte. Úgy látszott, mintha a hívei közti viszálytól meggyengült és hatalmas ellenségeitől támadott protestantizmus teljes pusztulásra lett volna ítélve. Ezrek pecsételték meg bizonyságtevésüket vérükkel. Polgárháború tört ki. A protestáns ügyet egyik kimagasló híve elárulta. A protestáns fejedelmek, a legkiválóbbak, a császár fogságába estek, és városról városra hurcolták őket. De a császár látszólagos győzelme pillanatában lett vesztes. A zsákmányt ki kellett engednie a kezéből, és végül kénytelen volt megtűrni azokat a tanításokat, amelyeknek szétzúzását élet céljául tűzte ki. Hatalmát, kincseit és még az életét is feltette az eretnekség elfojtására. Most pedig azt látta, hogy katonái elpusztulnak a csatában, kincstárai kiürülnek, jó néhány országát lázadás fenyegeti, és közben mindenütt terjed az a vallás, amit hasztalan próbált elfojtani. Ötödik Károly a mindenható ellen harcolt. Isten ezt mondta, legyen világosság. A császár pedig maradandóvá akarta tenni a sötétséget. Szándéka azonban meghiúsult. Ő pedig idő előtt megöregedve, a hosszú küzdelemtől elcsigázva lemondott a trónról, és bezárkózott egy kolostorba. Svájcban, miként Németországban is, sötét napok köszöntöttek a reformációra. Míg számos kanton elfogadta a reformált vallást, mások vakbuzgalommal ragaszkodtak Róma tanításaihoz. Az igazságot megismerni vágyók üldözéséből végül polgárháború lett. Zwingli és sokan mások, akik követték reformját, elestek Kappel véres mezején. Az iszonyatos katasztrófa miatt elkeseredett Oecolampadius nem sokára szintén meghalt. Róma örömmámorban úszott, és úgy látszott, hogy számos helyen visszaszerzi mindazt, amit elvesztett. De Isten, akinek szándékai örökérvényűek, nem hagyta el ügyét és népét. Szabadulást hozott. Más országokban támasztott munkásokat, hogy a reformot tovább vigyék. Franciaországban már a lutheri reformáció előtt hajnalodott. A nagy műveltségű Lefebvre, a Párizsi Egyetem idős professzora, a buzgó, hűséges katolikus azok között volt, akik elsőként látták meg a fényt. Az ókori irodalom kutatása közben Lefebvre figyelme a Bibliára terelődött, és tanítani kezdte. Lefebvre, aki a szentek lelkes tisztelője volt, vállalkozott arra, hogy az egyházi legendák alapján megírja a szentek és mártírok történetét. Ez a feladat nagyon munkaigényes volt, de számottevő részével már elkészült, amikor elkezdte tanulmányozni a Bibliát, gondolva, hogy segítséget meríthet belőle.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén, szeptember 11-én péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következtek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát bőjtöltek, bűneiket bánták, és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje, Szukott. A sátoros ünnep az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely ma, szeptember 25-én, péntek este, 15 óra 55 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken, 18 óra 55 perckor záródik. A szukott félünnep ma szeptember 25-én, pénteken kezdődik, és október 2-áig, péntekig tart, a szombat bejövetele pedig most, ma szeptember 15-én, pénteken, 18 óra 17 perc, és kimenetele holnap, 26-án, szombaton, 19 óra 18 perckor lesz. Miért ülünk a szukában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van. A betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet, alszunk az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze, pálmaág, lülov, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága, fűzfa ág. Írja ezt Izrael Meir Lau nevű rabbija, Miért ülünk a szukában címmel. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítunk egy alkalommal ezt mondta. Én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, s a varázsló kiolvashat a látszatból. Idézi Szerdóth Ervin rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt. 5 Mózes 33.1. A prófétai képesség, két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztelet,

0: tisztaság és szentség a befogadó és a kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is felülmúlta a többi prófétát. Az időjárásról megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északias szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, rádióhallgatókat, tévénézőket. A Tesszalonikai második levél nem sokkal az első levél után íródhatott, és a két tesszalonikai levél talán az egész új szövetségnek a két legrégibb irata. Pálnak talán ez az első írásbeli levele, és ahogy elmondtuk, az új szövetség 27 könyve, az a következő rend szerint készült. Először születtek a páli levelek, utána 65 és 75 között mondjuk az első három evangélium, utána következtek a többi levelek a 70-es években, és a 90-es években pedig a János irodalom, János evangéliuma, azután János három levele és a jelenések könyve. Így egy 50 esztendő alatt született meg az új szövetségnek a 27 irata. Ezek között, elsők között van a tesszalonikai levél minden bizonnyal. Azért mondom így, hogy minden bizonnyal, mert természetesen nincs dátum ezeken a leveleken, és mint az elmúlt alkalommal látták, a tesszalonikai gyülekezet az egy nagyon érdekes helyzetben lévő gyülekezet, és csak ismétlésként néhány mondatot erről is szeretnék mondani. Tesszalonika abban az időben, az első században valóban egy világváros volt. 200 ezer körül volt a lakosainak a száma, aminek nagy része természetesen rabszolga volt, mégis egy nyüzsgő, hatalmas nagy város volt, hiszen nagyon fontos kikötőváros volt, hiszen ez a kikötőváros a szárazföldi utak miatt is nagyon fontos volt. A Via Ignácia itt megy el, ami keletről egészen Rómáig tartott, de nem csak itt megy el ez az út, hanem észak felé erre lehetett letérni arra az út együttesre, ami a mai Szerbián, Makedónián, Szerbián keresztül és egészen Pannóniáig tartott, Pannóniától Bécsen keresztül egész a Rajnáig. Ez egy hatalmas úthálózat volt, tehát közlekedési csomópont volt. De nem csak ezért volt érdekes, hanem mint kikötőváros, mint egy ilyen nemzetközi város, vallási szempontból is nagyon sok érdekességet mutat fel. Többek között tudjuk azt, hogy az Ízisz és Oziris kultusz, ami keletről nagyon érdekesen terjedt, hogyha eltetszenek menni Akvinkumba, akkor az Ízisz és Oziris kultusznak számos emlékét lehet látni, sőt a templomuknak a romját is lehet látni. Ezen a városon keresztül terjedt a kontinens felé. Jelentős zsidó gyülekezet is volt ebben a városban, és jelentős volt ebben a zsidó gyülekezetben az istenfélő embereknek a száma. És ez azért fontos, mert Pál ugye Filippi után, Filippi volt az első európai keresztény központ, Tesszalonikába érkezett, és Tesszalonikába három hétig prédikált, és három hét alatt egy hatalmas gyülekezet alakult. Feltették a kérdést, hogy miért. Ennek egy nagyon érdekes szociológiai oka van. A miértnek az az oka, hogy a zsidóság diaszpórái mindenütt embereket vonzottak. Méghozzá olyan embereket, akik kiábrándultak a görög-római vallás nagyon laza, ilyen-olyan-amolyan tanításaiból, hiszen ezek a tanítások elvesztették az etikai hátterüket, és kerestek valami jobbat. Az Ószövetség vallása az sokkal magasabb rendű volt. Ezért nagyon sok ember elkezdett járni a zsinagógába, nem lett ugyan zsidóvá, nem metélték a férfiakat körül, nem lettek teljes jogú tagjai a zsinagógának, de minden istentiszteleten ott voltak, hiszen értettek mindent, hiszen ekkor a zsinagóga nyelve és a görög nyelv volt, hiszen a görög ószövetség már ekkor megvolt, a Septuaginta, ugye Krisztus előtti 3. századtól, és ez a Septuaginta ismert volt ezek között a diaszporában járó görögök előtt is. És amikor Pál jött, akkor ezek az emberek voltak azok, akik Jézusban felismerték azt, hogy Jézus a világ megváltója. Hiszen a zsidóság előtt az a nagy kérdés volt, hogy vajon nemzeti vallás lesz-e a zsidóság, vagy pedig világvallás. És az első századi farizeusi kegyesség úgy döntött, hogy inkább nemzeti vallás marad, és ezek úgy érezték ezek az emberek, hogy kirekesztődtek abból a lelki közösségből, ami a zsinagóga lelki közössége volt. Amikor viszont jön a kereszténység Jézus Krisztusban, ugye Pál maga mondja, Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, és Krisztusban egy nagy-nagy egység jön létre. Ennek az egységnek örvendve 3 hét alatt kialakult egy nagy tesszalonikai gyülekezet, csak hogy a zsidóság ebben, a tesszalonikai zsidóság elveszítvén a befolyását a városban, ami nagyon jelentős volt, üldözést támasztott. Méghozzá leírja az apostolok cselekedete azt, hogyha megnézzük ezt az igét, hogy hát ugye felázította a csőcseléket, ahogy a Biblia mondja, elkezdtek kiabálni, erre elindult a vizsgálat. Ugye ez a Dél-Makedóniának, mert Makedónia 2 provincia volt a Római Birodalmon belül ekkor, Dél-Makedóniának ez volt a központja, és hát elindult a vizsgálat, és csak egy okos közbelépés következtében zárult úgy le, hogy Pálnak el kellett hagyni Tesszalonikát. Innen Béreába megy, ahol nemesebb lelkűek voltak, ahogy a régi károli fordítás mondja, azok az emberek, akik a zsinagógában voltak, mindennek utána jártak, nem veszekedtek, hanem inkább meggyőződtek. Utána Béreából nagyon hamar Aténbe érkezik, és Aténből Korintusba. Korintus az a város, ahonnan írta Pál ezeket a leveleket. Az első tesszalonikai levelet először, a második tesszalonikai levelet pedig nem sokkal azután. Ez a nem sokkal azután általában egy fél évre szokták satszolni ezt az időt, hogy ennyivel később. Ez 50 táján van, 50-51-ben. A kérdés most az, hogy mi is van ebben a levélben, és miért íródott ez a levél. A második tesszalonikai levél szoros kapcsolatban van az elsővel. Nem két külön problémáról van szó, hanem a második tesszalonikai levélben nincs másról szó, mint arról, hogy az első tesszalonikai levél egy állítását, ami Krisztus második eljövetelével kapcsolatos, ez félreérti a gyülekezet, és ezért Pál új levelet ír, amiben meg akarja erősíteni a munkatársait, meg akarja erősíteni a gyülekezetet, helyre akarja tenni ezt a kérdést, mondanánk ma így, és rendet akar teremteni a fejekben, és ez a levél nagyon-nagyon fontos információkat tartalmaz Jézus második eljövetele kapcsán. Mielőtt a levélnek a részletes vizsgálatába kezdenénk, és hála a Jóistennek ezt meg tudjuk tenni, mert a levél összesen csak 3 fejezet, és ezért szinte versről versre végig tudunk menni, persze egy kicsit nagy léptekben, mert erről lehetne azért egy hónapig beszélni erről a levélről, nagy léptekbe végig tudunk menni a levélen, ezt a Krisztus második eljövetele kérdést kellene rendezni. Az az érdekes, hogy a keresztények reménysége kezdettől fogva az volt, hogy Jézus nem sokára visszajön biztos. Ez a biztos. Jézus visszajön. Ez a hit ugye az apostoli hitvallásban, vagy krédóban, vagy hiszek egyben, mindegy, hogy mondom, és ott van onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez beletartozott az alaphitvallásba. Csakhogy. Az érdekesség az, hogy az apostolok erre az evangéliumban, például János evangéliumában is van utalás, úgy gondolták, hogy az ő életükben visszajön Jézus. És ezt nagyon komolyan hitték, és nagyon komolyan várták. Viszont az az érdekes, hogy az első század végén, amikor kiderült, hogy elhaltak az apostolok, és nem jött vissza Jézus, mégsem lett semmiféle nyoma nincsen a kereszténység történetében annak, hogy valamiféle csalódáshoz vezetett volna. Nem csalódtak a keresztények, még akkor is, hogyha az életükben várták vissza Jézust. Miért van ez a kettősség? És ezen nagyon sokat gondolkodtak a tudósok, mindenféle megoldások születtek, most ezzel nem mutatom önöket. A megoldást mondom el. Az első század második felében, tehát abban az időszakban, amikor íródott az evangéliumok és a levelek sora, tehát az Új Szövetség 27 irata, Krisztus második eljövetele egy nagyon érdekes új fényben tűnt fel, egy jellegzetes keresztény fényben. És ezt azért kell kiemelni, mert ma is ez egy döntő kérdés. Világvége várások állandóan vannak. Ugye most a maja jóslat után vagyunk, ugye ostobaság, ugye előre mondtuk, hogy ebből nem lesz semmi, minden keresztény tudta, de hát volt maja jóslat. Most lesz majd más, amiből pénzt lehet csinálni, megint jó hollywoodi filmeket lehet csinálni, borzonganak egy kicsit az emberek, az elhályosodott ember mindig, már a lelkileg elhályosodott ember, az mindig szeret borzongani egy kicsit, itt a világ vége. És mi keresztények mindig elmondjuk, mi nem hiszünk a világ végébe. Mi Krisztus visszajövetelébe hiszünk. De ez a hitünk, ez az első század második felébe alakult ki. Tudnélik, a kereszténység mindig komolyan vette, és hiszük ma is, és tudjuk ma is, hogy Jézus vissza fog jönni. De a más ebben, mint a világ vége várásban az az, hogy Jézus visszajövetele az nem a mikor kérdése, hanem a hogyan éljek kérdése. Tehát ez úgy lehetne mondani, hogy Krisztus visszajövetele nem a történelem egy eseménye, hanem a történelem célba érkezése egyrészt, és ez egy etikai feladat, ez egy etikai program keresztény ember életében. Ha megnézzük Péter második levelét, ami a levelek sorába tartozik, és később is sokkal, mint a Tesszalonikai levél, Péter második levelében részletesen erről ír a levél, hogy nem késik el az Úr, amit ti késedelemnek tartjátok, hanem hosszantűr érettetek, azért, hogy ti félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mondaná Pál erre, hogy ti másképpen éljetek. Jézus visszajövetele az egy etikai program, hogy vajon én úgy élek-e, hogy értem, jöhet-e Krisztus. Ez az etikai üzenet erősödött meg az első században, és ezért van az, hogy nem csalódás, hanem a Krisztus várásnak egy hatalmas ereje jellemzi a kereszténységet. Ez az, hogy az első század végére az egész akkor ismert világon ismert lett Jézus Krisztus neve és a kereszténység. Ezt világosan kell látni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi volt Krisztus várásának a jelentősége az első század. Ennek az előrebocsátása után nem akarom az időmet most másra múlatni, mint arra, hogy nézzük meg ezt a levelet, hogy tényleg Pál hogy is írja ezt a levelet. Ugye minden levélnek van egy címzése és van egy befejezése, erről már sokat tetszettek hallani. Minden címzésnek van egy bevezető része, amit úgy hívunk, hogy levélkezdő háladás. Minden levél elején összefoglalja a levél témáját mindig a levél írója, és ezután következik a tulajdonképpeni levél, ami a páli levelekben mindig két nagy egységet tartalmaz. Az első egység az mindig a tanítás. Minden páli levélnek van egy programja, hogy ezt én el akarom mondani, magyarázni, tanítani, ezt közölni akarom a gyülekezettel. Tehát minden páli levélnek van egy tanítási része, ennek a levélnek is lesz, de minden levélnek van egy etikai része, ami a gyakorlati következményeket vonja le abból a tanításból, amit az apostol közöl. Tehát itt is megvan ez a beosztás. Van egy bevezetés, ez tulajdonképpen a levél címzése, azután a levélkező háladás, a levél témája, utána jön a tanítási rész, ez durván a második fejezet, és utána ebből jön a gyakorlati alkalmazás, hogy így mondjam, az etikai rész, hogy ebből mi következik az én életemre, ez a harmadik fejezet, és a harmadik fejezet végén van egy rövid záradék, méghozzá egy saját kezű záradék, majd erről, ha odaérünk, fogok néhány szót mondani. Na nézzük akkor ezek után a levelet. Az ókori levélnek is van egy formája, egy címzési formája. Ha írok valakinek a levelet, akkor úgy kezdem, hogy kedves, stb. Stb. Az ókorban is megvolt ez a forma. Az apostol használja is ezt a formát, de mint nagyon sokszor látták már az eddigi leveleknél, mindig, hogy így mondjam, teológiailag feldúsítja ezeket a címzéseket. Mindig érdemes odafigyelni, hogy ezekben a levelekben milyen plusz van, milyen többlet van, mint az egyszeri megszólítás. Itt is arról van szó, nézzük az első verset, Pál, Szilvánusz és Timótasak a tesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban, kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Mi ebbe az érdekes? A kegyelem néktek és békesség az egy állandó üdvözlés, ezt minden levélben látjuk. Ugye a kegyelem az a gyökér, a békesség az a gyümölcs, hogy így mondjam egy példával. A kegyelem, a kaire, ez volt a görögös köszöntés, a sálóm, a békesség volt a héberes köszöntés, ezt a kettőt összevonja, ezt már sokszor elmondtuk. De van itt két megjegyezni való még. Az első, Azt mondja, Pál, Szilvánus és Timóteus. Az hogy írták? Egy verset Pál, aztán egyet Szilvánus, egyet meg Timóteus írt. Nem. Pál maga mellé veszi a munkatársait. És miért teszi ezt? Mert az, ami ebben a levélben van, az nem magánügy. Azt, amit Pál tanít, azon nincs rajta a copyright, hogy így mondja. Az nem Pál tulajdona. Pál azt mondja, én csak közösen az én munkatársammal valamilyen üzenetet átadok nektek. Ennek nem én vagyok a tulajdonosa. Ezért maga mellé emeli a munkatársait, Pál mellé oda kerül Szilvánus és Timóteus is. Na most, a tesszalonikaiaknál is van egy nagyon érdekes dolog, azt mondja, a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben. Ezek az Istenben, Krisztusban, például Enkrisztú, ugye görögül, ezeknek nagyon nagy jelentősége van a páli levélben. Pál úgy gondolja el, hogy Isten, és ez egy nagyon fontos üzenet lenne a 21. századi kereszténynek is, nem úgy van az Isten, hogy van valahol messze egy Isten, mert végtelen, mindenható, ki tudja, és vagyok én itt. Hát persze, hogy elhiszem, hogy van ez az Isten, még ha a ja Istenem helyzet jön, akkor kiabálok is hozzá, ja Istenem, add meg nekem, és szeretném, hogyha ő lenne a segédmunkásom, azért a segédmunkásom, mert én mondok valamit az Istennek, akkor az Isten ezt majd megcsinálja, és így. Majd kerek lesz az életem. Pál nem így gondolkodik. Pál úgy gondolkodik, hogy ez az Isten nem kívül van, hanem hogy az Areopágoszon mondta, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nagyon érdekes, ez ószövetségi gyökerű és nem páli teológiai találmány. Ha visszagondolunk az égő csipkebokor jelenetére, amikor Mózes megkérdezi, hogy ki vagy te, akkor Isten nem egy nevet mond, hanem mond egy nagyon érdekes valamit, az Ehje Asher Ehje, amit úgy fordította Károly, hogy vagyok, aki vagyok, de már 1590-ben is széljegyzetet írt ehhez a vershez Károly, és azt mondja, hogy jobb lenne talán, hogy inkább úgy fordítani, leszek, aki leszek. Tehát ő a lét mélye. Ez G.T. Robinson, ez egy nagy híres anglikán püspök teológus volt, az 1960-as években írt egy könyvet Honest to God címen, amely azt mondja, hogy őszintén az Isten iránt így lehetne magyarítani. Ez azt mondja, hogy Isten a lét mélye. Tehát mi nem az Istenen kívül vagyunk, lehet, hogy függetleníteni akarjuk magunkat az Istentől. Isten nem nagyon messze van, hanem azt mondja, hogy Istenben vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy az Areopágoszon fogalmazott Pál. Apostolok cselekedete 17. fejezetében. A gyülekezet az Istenben van. És ez nagyon fontos lesz a levél tartalma szempontjából. Krisztus visszajövetele az nem egy különleges esemény, hanem Krisztus visszajövetele az azt jelenti, hogy én élő kapcsolatban vagyok az Istennel, Jézus Krisztus által, ő benne élek, mozgok és vagyok, és ez a közösség lesz láthatóvá, amikor Jézus Krisztus visszajön. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus nagyon messze van, és én itt vagyok, és majd eljön, hanem értem jön, az azt jelenti, hogy az a közösség, ami Istenben most lélekben megvan, ez a közösség kiteljesedik, és láthatóvá lesz az egész életemben. Ezt jelenti az Istenben. Ugye, hogyha egy egyetlen szócskát egy kicsit jobban megnézünk, mennyi mélységet találunk ebben. Ezután a címzés után természetesen következik a levélkezdő hálaadás. Az első tesszalonikai levélnél bizonyára elmondtuk és megfigyeltük azt, az első tesszalonikai levélet úgy lehetne mondani, hogy a hála levele, Bengel a 18. századnak ez a híres lutheránus teológus azt mondta, hogy a hála levele ez az első tesszalonikai levél, ez azért van, mert az első három fejezet hálaadás. Hat részben, hat lépcsőben egy óriási hálaadás sor. Ez a hálaadás itt sem marad el, jó lehet rövidebb. Ez a hálaadás tulajdonképpen nem más, mint a harmadik verstől a 10. versig terjedő szakasz, ami érdemes beletekinteni, mert ezekben a hálaadásokban mindig benne van az, ami tulajdonképpen a gyülekezetnek az a lelki alapja, a lelki programja, amire rá lehet építkezni. Ugye nem lehet építeni csak a puszta földre, hanem meg kell alapozni valamit, minden építkezésnek ez a dolga, a Biblia építkezésnek is ez a dolga, milyen alapra épül rá ennek a levélnek az egész tanítása. Azt mondja, szüntelen hálával tartozunk az Istennek, értetek. És ez egy nagyon érdekes viszonyt jelent a gyülekezet és az apostol és Isten között. Azt mondja, hogy a gyülekezetért nem az Istennek kell hálásnak lenni, hogy én nagyméltóztattam ezt a gyülekezetet létrehozni, ugye mondanánk most, vagy hogyha alázatoskodással mondjuk azt, hogy hát igen, hálás vagyok az Istennek, hogy én, ekkora énnel, létrehozhattam az ő segítségével, ő a segédmunkás, ezt a gyülekezetet mi így fogalmaznánk. Ez nem így van, hanem pontosan nézzük, szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, hiszen ti Istenben vagytok, Istenéi vagytok, és nem én teszek veletek jót, hanem a gyülekezeten keresztül én kapok valamit az Istentől. Figyeljük meg, hogy ez egy mennyire más látásmód. Testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőtön nő, az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. A háladásnak az az alapja, hogy a hit az nem egy álló víz, nem úgy van, hogy Pál elment, 3 hétig prédikált, és elhitték. A hit az nem elhívés. A hit az bizalom, egy személyes kapcsolat, egy személyes kötődés az Istenhez. És hálás ezért a személyes kötődés, mert ez a kötődés erősödik. És ennek az erősödésnek az az alapja, hogy, illetve az a következménye, hogy a szeretetben pedig gazdagodni kezd a gyülekezet. Egyre több és több kapcsolatot fedez fel ember és ember között az ember és Isten között az ember, az apostol és a gyülekezet és az apostol között, tehát a szeretet, az emberi kapcsolatnak ez a nagyon fontos dolga, a szeretet, ez nőtön nő. Úgyhogy mi magunk dicsekezzünk az Isten gyülekezetében veletek, álhatatosságottal, hitetekkel, amellyel minden üldözés és nyomorúságot elviseltetek. Ugye az üldözésről és nyomorúságról ír az apostolok cselekedete 17. fejezete. Itt ugye arról van szó, hogy Pál apostolt elüldözték a városból, és egy kellemetlen helyzetbe kerül a gyülekezet. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg, ami előtte van, hogy mindjárt dicsekszünk. Ez a kakaó máj, az dicsekedés, ez egy külön érdekes fogalom. Mi a dicsekedést egy kicsit negatív tulajdonságnak vesszük, és valóban úgy van, hogy a magyar dicsekedés szó az egy negatív tulajdonság. Aki dicsekszik, azt nem nagyon szeretjük, nem? Az egy kellemetlen. A kakaó máj az egy kicsit más jelent. Ez a dicsekedés nem azt jelenti, hogy én nagyon oda vagyok magamtól, és a tükörbe, ha belenézek, akkor csak magázódni akarok magammal, mert annyira tisztelem magamat. Nem ezt jelenti a dicsekedés, hanem a dicsekedés azt jelenti, hogy én újra és újra elmondom azt, hogy mit jelent nekem a másik. Újra és újra megemlékezek arról, hogy a másik milyen nagyszerű, hogy van. A 21. századi embernek az egyik legnagyobb baja az, hogy nem tud a másik embernek örülni. Úgy érzi, hogy az öröm az egy maszek dolog, magányos dolog, hogy én örülök, a többi nem számít. És nem veszük észre, hogy az énem csak az őben van, meg a teben van. Ezt nem én találtam ki, Barth Károly írja ezt, hogy az én az csak a teben valósul meg. És Barth Károly ezt nem önmagától veszi, hanem egy nagyon híres zsidó filozófustól, Martin Bubertől. Martin Buber írja azt, hogy az én az a teben van. És ez az, amit a 21. századi ember nem tud. A dicsekedni, az pontosan azt jelenti, hogy ezt állandóan észreveszem, és állandóan hálás vagyok, hogy de jó, hogy van a másik. Ez a dicsekedés. Meg kell kérdeznünk magunktól, vajon tudunk örülni még a másiknak? Mert ha nem, akkor előbb vagy utóbb értelmetlen lesz az életünk. Egyedül leszünk. Nemrég olvastam Határ Györgynek, ez egy nyugatra szakadt író, Angliában élt, egy regényét, amiben arról van szó, hogy egy ember, egy lexikon kereskedő és nagyon jó nenő megrecsült ember, egyik reggel arra ébred, ez egy ilyen abszurd regény, arra ébred, hogy az egész családja halott. Lerohan az utcára, és ott is mindenki halott. Per van a boltban, minden nyitva van, mindenki halott. Kiderül, hogy az egész London halott. És akkor bemegy a legjobb étterembe, ott párolog a finom étel, megeszi, de körülötte mindenki halott. Bemegy a legjobb boltokba, telerakja magát gyémánttal, arannyal, mindenki halott, nyugodtan viheti. És akkor elkapja a félelem, nem a halálfélelem, az életfélelem. Kiderül, hogy ő meg szeretne halni, mert nem bírja ki az életet egyedül. És kiderül, hogy egy csoda következtében ő örök életet kapott. Csak körülötte mindenki halott. És ebbe végül beleőrül. Ez egy nagyon érdekes dolog, de ha belegondolunk, egy pszichológiailag egy nagyon érdekes helyzet. Egyedül nem lehet örülni. És pontosan ezt veszi észre a hálaadásban az apostol, hogy hálát adok értetek, mert nem vagyok egyedül. Hálát adok értetek, mert örülni tudok nektek. Mert örülni igazán nem a tárgynak lehet, hanem valamilyen személynek. És aztán tovább azt mondja, mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőitek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akik gyötörtettek, enyhülést adjan, mivel mi velünk együtt, mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának, ezek majd az örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicsőségének hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételüket. Figyeljük meg, elmondja, hogy lesz egy utolsó ítélet. Az utolsó ítéletről az emberek a történelem során ugye mindenféle borzalmat kitaláltak. Az ítélet az a bűn szükségszerű másik oldala. Ha az Isten nem ítélne, akkor nem szeretné az embert. És ez az, amit Pál lát végig az egész páli irodalomban, a páli eszkatológiának, ezt egy teológusul mondja, a páli eszkatológiának pontosan ez a gyökere. Miért ítél az Isten? Az ítélet az nem más, mint a szeretet tagadásának a megvalósulása. Ha valaki nem szeret, akkor ez maga az ítélet. Ha az Isten visszavonná a szeretetet, akkor már régen nem lennék. Mert szeretetre teremtettünk, nem? Na most, hogy Isten nem akarja azt, hogy az ember önpusztító legyen, hogy önmagát kinyírja. Mert nézzük meg, hát ugye azt szokták mondani, ver az Isten. Mert vannak háborúk. Na de hát az Isten indítja a háborúkat. Ver az Isten, mert vannak természeti katasztrófák. Ma már annyit tudunk, hogy a természeti katasztrófák nagy részénél meg tudjuk mondani, hogy az ember hogy pancsolt bele az Isten világrendjébe, és ennek a természetes következménye a természeti katasztrófa. Ver az Isten, mert gazdasági válság van. Hát ki csinálja gazdasági válságot? Az angyalok? A gazdaságnak az angyalok az irányítói? Ugye mindenütt visszaüt az emberi önzés. És az ítélet az nem más, mint azt mondja, hogy az apostol, hogy a dolgok vége az az, hogy Isten rendjének helyre kell állni. De nem ez a kérdés. Krisztus visszajövetelének nem az ítélet a lényege. Krisztus visszajövetelének a jelenben van a lényege. Mi a jelenben a lényeg? Az, hogy én hogyan döntök. Ezért itt egy imádsággal folytatja az apostol, ezért miután mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Úrunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő által a mi Istenünk és az Úrunk Jézus kegyelméből. Ugye elmondja ebben az imádságos részben az apostol, amivel lezárja ezt a hálaadást, ebben az imádságos résszel, hogy Jézus Krisztusnak nem az a titka, hogy egyszer eljött, nem is az a titka, hogy majd egyszer, még egyszer el fog jönni, ez biztos így van. De a lényeg az, hogy ez a Jézus Krisztus mennyire jelenvaló. És nézzük meg a mai kereszténységnek a baját. A mai kereszténységnek abban van az baja, hogy Jézusról vagy múlt időben, vagy jövő időben beszélünk. Hogy egyszer régen Jézus itt járt, és ezt mondta, azt mondta, ezt csinálta, azt csinálta, és milyen jó volt az, óriásikat sóhajtunk, és nosztalgiás érzülettel gondolunk, hogy de jó volt, amikor még Jézus itt volt. Aztán utána gyorsan fordulunk egyet, és majd, ha eljön akkor ítélni, akkor majd azért eljön ítélni eleveneket és holtakat. És a lényegről nem beszélünk. A miénk az nem a múlt meg a jövő, miénk a jelen. És ez a Jézus ma hol van? És ezt mondja el az apostol. Nem az a lényeg, hogy Jézus mikor jön el, hogyan jön el. A te számodra a döntő kérdés, hogy Jézus eljött-e benned. Mert ha nem, akkor is el fog jönni Jézus. De akkor arra az ítéletre, ami a szeretet tagadásának a kiteljesedése. Ez a bevezető nagyszerűen mutatja a levélnek az igazi célját, amit rögtön a második fejezet, ahol elkezdődik a tanítási rész, ez volt a bevezető rész, ugye rávezetés, először elmondta ki a gyülekezet és ki ő, mit akar ő, elmondta egy levélkezdő háladásban, amit el akart mondani, egy imádsággal megtoldva ezt, utána most jöhet a tanítási rész. Aztán a harmadik fejezetben majd az alkalmazás. Nézzük a tanítási részt. Amint pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, ugye rögtön itt a dolog, hogy miről fogunk beszélni? A mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti. Arra kérünk titeket, testvérem, hogy ne veszítsétek el hamar józanságotokat. Majd erről rögtön erről a józanságról beszélünk. De nézzük csak, nem egyszerűen arról beszél ám ez a levél, hogy Jézus hogy fog eljönni. A mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és ami hozzá gyűjtetésünket. Tehát, amit én mondtam eddig, nem az a lényeg, hogy eljön-e vagy Jézus, vagy nem, mert biztos eljön. Az én számomra ma az a lényeg, hogy én hozzá gyűjtetek-e, vagy nem. Ez az első század eszkatológiának, vagyis az utolsó időkről szóló tanításának a lényege. Ezért nem volt csalódás, mert mindenki azon fáradozott, hogyha jön Jézus, és nem tudjuk, hogy mikor, mert sem a napot, sem az órát senki nem tudja, akkor én készen legyek. Ez a tesszalonikai levélnek a dolga. Na most vannak emberek a tesszalonikai gyülekezetben, és ez volt a probléma, akik azt mondták, elkezdték találgatni, hogy ez már olyan közel van, hogy már nem is szabad munkát vállalni, nem is szabad semmi se csinálni, mert guggolva is kibírjuk, mert addig eljön már Jézus Krisztus. És éppen ezért azt mondja, hogy szükség van egy bizonyos józanságra. Ez a józanság ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus ezt egy példával mondja el. Nem azt mondja, hogy ketten lesznek a mezőn, az egyik nem megy ki a mezőre, mert már úgyis tudja, hogy Jézus Krisztus, a másik pedig kimegy a mezőre, és az el is kárhozik. Ugye közismert ez a jézusi kép, hogy ketten lesznek a mezőn, mind a kettő ott dolgozik a mindennapi életkötelesség teljesítése közben, mert az életszentség az nem más, mint ennek a mindennapi kötelességnek az örömteli teljesítése a felebarát javára és áldására. Mind a kettő ott dolgozik a mezőn, az egyik felvitetik, a másik ott hagyatik. A józanság az azt jelenti, hogy semmiféle ilyen, most így mondom, apokaliptikus váradalomtól ne részegüljetek meg. Mert a Krisztus várás az nem kampány. Nem arról van szó a Krisztus várásban, hogy ez egy kampány, hú, most itt a világ vége, most aztán kampány, és véreljünk egy atombiztos óvóhelyet, ugye most a Maja jóslatnál láttuk, hogy sokan tönkrement, adjunk el mindenünket, mert úgyis biztos, mert ez a tuti biztos tipp, ami be fog jönni. Nem ilyen. Jézus visszajövetele nem kampány, hanem egy életforma. Ha vele járok, akkor készen vagyok arra, hogy vele menjek. Ha vele járok, akkor nem fog meglepni tolvaj mód, megint másik kép. Ha vele járok, akkor ott leszek a mindennapi élet kötelesség teljesítése közben, és akkor józan vagyok. Nem lelkesedésre van a kereszténységnek ma szüksége. Mai kereszténységnek több józanságra lenne szüksége. Mert a józanság az nem csak egyszerűen az, hogy nem törődök semmivel, az nem józan ember, az ostoba. A józanság az azt jelenti, hogy az én mindennapi kötelesség teljesítésem közben tudom azt, hogy nem vagyok egyedül, Jézussal járok. Jézus jelenlétének a tudatába megerősödni, ez lenne a józanságnak a lényege. De erre a józanságot kifejti az első századi keresztényeknek, és ez nagyon érdekes, mert ezt a szakaszt úgy szokták hívni, hogy a páli apokalipszis. Elolvasom. Hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és nem irítsen meg benneteket sem valamilyen lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nékünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy Szentnek mondatik, úgyhogy beül az Isten templomába, és azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeznek rá, hogy még mikor nálatok voltam, megmondtam néktek mindezt. És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki most még visszatartja, el kell tűnni az útból, és akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele Sátán munkája, hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalárdságával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveik és hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Első olvasásra is teljesen világos valami. Pál azt mondja, hogy Jézus eljövetele az két nagy esemény találkozása. Vagy két nagy folyamatnak a vége, így lehetne talán jobban mondani. Az első folyamat az az, hogy a bűn az bűn szül. És az Istentől való elszakadás az egy hamis vallásosságot szül. És ennek a hamis vallásosnak a lényegéről beszél, hogy eljön majd a törvénytipró, a kárhozat fia, ellene támad, fölébe emeli magát majd az Istennek, Isten gyanánt mutogatja magát. De ez a törvénytipró még a történelem eseményei, történelem helyzete miatt még ekkor az első században megfékeztetik. De a második oldal is legalább ilyen érdekes. A másik oldal pedig az, hogy azt mondja, ez a törvénytipró a Sátán munkája által van, gonoszság mindenféle csalárdságával, és azt mondja, ezért szolgáltatja ki azokat, akik a hívei lesznek ennek a tévejgésnek. Itt van az, amit mondtam az ítéletről. Az ítélet nem úgy van, hogy Isten dühös lesz már, hogy annyit mondtam már az igazságot, és nem hiszik, puf, két csokor villám, jót fültövön vágom őket, és akkor majd rend lesz a világba. Hanem arról van szó, hogy van, aki él Jézus lehetőségével, a megváltás lehetőségével, és van, aki nem él a megváltás lehetőségével. És Jézus akkor fog eljönni, ítélni eleveneket és holtakat, amikor mindenki végérvényesen eldöntötte, hogy merre dönt. Ezt mondja el ez az apokalipszis. Külön érdemes lenne tanulmányozni minden részletét, összevetni más apokaliptikus proféciáival a Bibliának. Ezt most nem teszünk, nincs rá időnk. De a lényege ennek az apokalipszisnek ez. A sorsod a kezedben van. Ez minden pári eszkatológikus kijelentésnek a lényege. Azért van a sorsod a kezedben, mert nem te magad emeled ki a mocsárból, a bűnmocsarából, hanem arról van szó, hogy Jézus mint lehetőség jelent meg előtted. Jézus visszajövetele egy lehetőség a te számodra, hogy Jézus Krisztussal együtt élj, együtt jár, hogy érted jöhessen Jézus. Ez egy nagyon érdekes szemlélet. Egy nagyon érdekes reménység szemlélet, és erről néhány mondatot hadd mondjak. Mi úgy reménykedünk, hogy vagyunk itt, és azt mondom, ez a biztos. A jelen a biztos. És ott van valahol a jövő. Mennél messze van, annál nagyobb a kérdőjel mögötte, nem? Ez a földiekkel játszó égítő nem, istenségnek látszó csalfa, vakremény, mit terem magának a boldogtalan. Ez az, ami sima szájjal kecsegtet, kéteskedve csepegtet. És erre mondjuk csak maradj magadnak, biztatón valál, hitten szép szavadnak, mégis megcsalál. Aztán mondhatnám tovább, kertem nárciszokkal, végigültetéd, stb. A remény, tehát az álmodozásnak az egyik formája. És ezek a remények rendszerint csalódással érnek véget. Mennél messzebb reménykedek, annál biztosabban csalódok. Mert azt mondom, a jelen a biztos, a jövő pedig a nagy kérdőjel. A Biblia fordítva gondolkodik a reményről. Mit jelent ez? A Biblia szerint a jövő a biztos. Az én egyéni életemben is, a világ életében is. Hogy a jövő a biztos, kérdezik. Hát amikor megszülettünk, mi a biztos? Egy biztos, hogy meg fogunk halni, nem? Csak nem mindegy, hogy, meg mikor, meg hogyan. Igaz? És a világ sorsában mi a biztos? Az, hogy ha akarom, ha nem, ha várom, hanem Jézus visszajön. Tehát, hogyha felrajzolnám itt egy képzeletbeli táblára a jelent és a jövőt, és azt mondom, az emberi reménység az a jelenből a jövőbe rajzolt nyíl, és ráírom, hogy remény, akkor a Bibliánál ezt fordítva kell rajzolni, mert a jövő a biztos, és a jelenben van a kérdőjel, de miért? Mert a jelenben tudják, mi dől el. A jelenben az dől el, hogy a múlt tapasztalatai alapján. Én vajon a jövő reménységének a fényében döntök-e a jövő mellett, vagy nem? A jövő az nem csült galamb, ami a számba repül. A jövő az a jelen döntésén fordul meg, nem? Hiába reménykedek, hogy lesz egy kacsalában épülő házam, hogyha nem teszem le az első téglát, nem? És Jézus ebbe a jövőbe lép bele, mert nem az a nagy kérdés, hogy hát, hogyha a Jóisten akarja, ezt sokszor szoktuk mondani. A kérdés az, hogy te azt akarod-e, amit a Jóisten akar a te életedbe. Ez a nagy kérdés, nem az, hogy a Jóisten akarja-e, hanem te azt akarod, amit a Jóisten akar az életedbe. Ezért a remény az a jövőnek a jelenben ragozott formája. Megragadott jövő a jelenben. Ez a reménység. Reménységem akkor van, hogyha a biztos jövőt a jelenben itt megragadom. Mert a jelenben van a váltó. Jelenben dől el az, hogy most tényleg reménykedek, vagy kicsit ugye álmodozok magyarul, vagy pedig tényleg elindulok Jézussal együtt előre. Ezért van az, hogy ezt a szakaszt mi folytatja? Egy buzdítás az álhatatosságra. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek, mindenkor értetek testvéremek, akit szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Úr, és ezt a háladást mondja tovább, és elmondja egészen egy imádságos részben a 16. versben, a 2. fejezetben, maga pedig, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten és a mi Atyánk, aki szeret minket, és kegyelméből örök vigasztalás és jó reménységgel ajándékozott meg. Figyeljük meg, hogy a reménységgel nem azt mondja, hogy jó reménység lesz majd ott, a jó reménység fokánál mondjuk, hanem megajándékozott titeket, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. A jó cselekedetet és beszédet a jelenben kell elkövetni, nem? Tehát a reménység az a jelen ígér, és a jelen, a reménységtől motivált élet az a keresztény ember élete. A reménység mozgatja az én cselekedetemet. A reménység az, ami tartalmat ad az én szeretetemnek. Tetszik ezt érteni? Mert ez Pálnak az üzenete. Tehát a reménység az nem álmodozás a jövőről, a reménység az a jelennek a megragadása, az Isten akarata szerint. Tehát Pál nem csak imádkozik, hanem Isten addig imádkozik Pál, amíg ő azt akarja, amit az Isten akar. És nem, Pál nem azt akarja, hogy Isten azt akarja, amit ő akar, hanem ő akarja azt akarni, amit Isten akar. Értjük ezt a dolgot? Tehát mondjuk a keresztény élet olyan, mint egy szép megypiros Mercedes. És a sok keresztény ember azt gondolja, hogy odaülök a volánnál, és az életemet oda kormányzom, ahova akarom, Isten adja hozzá a Szentlélek olaját, Isten az, aki majd vezet engem ebben, ő az út, és én oda megyek, ahova én akarom. Tehát az Isten az én akaratom szolgálja. Ez pontosan fordítva van. Isten azt akarja, amit ő akar velem. Mert ez a lényeg. Most ebből az elméleti alapból, ami a reménységnek az elméleti alapja, következik a gyakorlat. Elsősorban könyörög az evangélium terjedésért, a harmadik fejezet elsőt verse. Azután rátér a gyakorlati életre. A gyakorlati élet az nem más, mint a rendetlenül élőknek a figyelmeztetése, és ezt hadd olvassam el, testvéreim, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében, parancsoljuk néktek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül, és nem a szerint, a hagyomány szerint él, amit tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogy hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkitnél ingyen, kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződéssel dolgoztunk éjjel és nappal, stb. Elmondja a maga példáját. Vagyis, azt mondja, hogy a keresztény élet az nem álmodozás a jövőről, mert ez volt a reménység betegsége a tesszalonikaiaknál. Hanem azt mondja, hogy határolódjatok el minden olyan embertől, aki tétlen. A kereszténynek ott van a helye a világban. Még egyszer mondom, ott van a helye a világban. Nem a világnak van helye a keresztényben, hanem a kereszténynek van helye ott a világban, a mindennapi élet kötelesség teljesítése közben. Jézus ezt úgy mondja, hogy ti vagytok a föld sói, ugye emlékezünk erre a hegyi beszédi mondásra. A só nem ér semmit a sótartóba. Gondoljuk el, szépen megterített asztal, párolog a leves, csak éppen a háziasszony kifelejtette a sót. No, se baj, ott a só tartó az asztalon. Csak a sótartóba beszorult a só, sehogy nem jön ki, nem lehet lecsavarni a tetejét. Ér valamit a legfinomabb só az asztalon? A sónak a levesbe a helye, nem? A keresztény embernek meg ott a helye a világban, hiszen mi másokért itt élő keresztény emberek vagyunk, nem? Nekünk ott kell romlástól megóvni, ott kell ízesíteni. És pontosan azt mondja, ha valaki elhatárolódik az élettől, kivonul az életből, csak én a jó Isten, a többi meg nem számít, sokan mondják ezt. Ez a Pató Pál uras, nem törődöm a világgal, a világnak százbajával. Ez nem jó. Azt mondja, határolódjatok el az ilyentől. És elmondja tovább, hogy mi is példát adtunk nektek, Pál az nemeszkészítő volt, így mondanám, mert sátorkészítőnek mondják, hogy sátorkészítő az az, hogy a előre elkészített sátort valaki fervelje, Pál nem ezt csinálta. Nemeszkészítő volt, sátorponyvát készített, ez nemezből készült, ez egy nagyon komoly foglalkozás volt, ez volt Pálnak a foglalkozása. Tesszalonikában ebből élt. Keményen dolgozott. És azt mondja, mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltok néktek, ha valaki nem akar dolgozni, ilyen keményet mond, ne is egyen. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek köztetek, nem dolgoznak, hanem haszondalan dolgokat művelnek, az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen dolgozva a magatok kenyerén éljetek, ti pedig testvérem, ne fáradjatok bele a jó cselekvésbe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levéli belintésünknek, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön, és így tovább. Ezután már csak a záradéka van a levélnek, és ez egy nagyon érdekes záradék. Egy apostoli köszöntéssel fejezi be a levelet, maga a békesség ura adjon néktek mindig minden körülmények között békességet, az Úr legyen mindnyájatokkal. És itt nincs vége a levélnek, hanem Pál odaírja a személyes záradékot. Tudnék, ezek a leveleket diktálta Pál, nem azért, mert nem tudott írni, hanem voltak profi levélírók, ez egy foglalkozás volt az ókorban, őnek is volt ilyen tanítványa. Azt mondja, a köszöntést én Pál saját kezemmel írom, ez a hitelesítő jel minden levelemben, így írok, a mi Urunk Krisztus Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Tehát még hitelesítés, hogy ez biztosan Pál írat. Ez a Pál írat régen íródott, 51 táján talán, ez a Pál írat a mai embernek szól, nem? Nézzük meg, például a munka. És már csak a pénzért dolgozunk. Ott a munka, az az örömért van, nem? Aki elveszti a munka örömét, az büntetésből csak pénzt kap. Ez furcsa mondat, nem? De gondolják végig. Régi Schuster mennyire örült, hogy jaj, de szépen megcsináltam azt a cipőt. Cipőgyárban, mert ezt nem lehet csinálni. És figyeljük meg, ezért marad a hobbi. Mert valahol az emberhez hozzátartozik a munka. Hozzátartozik a reménység. Ami nem majd egyszer, hanem az a reménység, ami a jelenig ér. Hozzátartozik a gyakorlati hit. Mennyi mindent elárul ez a levél. És ezért én nagyon kérem önöket, akár a tévében, akár a rádióban hallgatják ezt, vegyék elő az öreg bibliájukat. Két oldal ez az egész. Figyelmesen olvassák még egyszer végül a Tesszalonikai második levelet. Megéri. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja meg önöket.
2: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Isten fiai és leányai. Terjesszétek hatalmasan az evangéliumot.
1: A mai ige a példabeszédekből van. Harmadik rész, 9. vers. Tiszteld az Urat a vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből. Gondolatok az igéről. Isten választottja vagy, hogy tiszteletre méltó edény légy, hogy árazd a fényt és az igazságot azok felé, akik tévedésben és sötétségben vannak. Az igazság megmentő üzenete eljutott hozzátok. Ha elfogadjátok Krisztus lelkét, akkor szeretet ébred bennetek a veszélyben lévő lelkek iránt. Az emberek megkerülik a földet és a tengert földi célokért, és elviselnek szűkölködést és szenvedést, hogy elérjék céljukat. Mégis elfordulnak a menny vonzásától, és nem törődnek az örök javakkal. Azok az emberek, akik viszonylagos szegénységben élnek, általában azok, akik a legtöbbet teszik, hogy fenntartsák Isten ügyét. Bőkezűek a kevésből is, állandó adakozásaikkal erősítik nagy lelkű indítatásaikat. Amikor kiadásaik arra kényszerítik őket, hogy minden bevételüket földi gazdagságra pazarolják, és nem adnak esélyt arra, hogy megerősödjön a hitük. Sokan, amikor elkezdenek földi gazdagságot gyűjteni, elkezdik számolgatni, hogy mennyire van még szükség, hogy egy bizonyos összeg összejöjjön. Izgalmukban, hogy vagyont gyűjtsenek maguknak, elmulasztják, hogy Istenben legyenek gazdagok. Az kell legyen a célunk, bármi legyen is a hivatásunk, hogy úgy végezzük a munkánkat, hogy Istent megdicsőítsük. Minden szerzeményünket tőkének kell tekintenünk, amit a mennyei bankban kell befektetni. Az kell legyen az örömünk, ha odaszánjuk eszközeinket, időnket és képességeinket, hogy lelkeket nyerjünk Krisztusnak, hogy világosságot árasszunk azokra, akik sötétségben ülnek. Az Úr elrendelte, hogy a világosság és igazság terjedése a földön azok erőfeszítéseitől és adományaitól, adakozásaiktól függ, akik mennyei ajándékok részesei. Igazságának követőivé teheti az angyalokat. Megismertetheti akaratát, ahogy kihirdette törvényét a Sínai hegyen, saját hangján. De az ő végtelen szeretetében és bölcsességében embereket hívott el, hogy legyenek munkatársai azáltal, hogy kiválasztotta őket, hogy végezzék ezt a munkát.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Diakónia napja. A Diakónia napja az evangélikus egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Az alkalmat ezúttal is Sztélo Gábor születésnapján ma, szeptember 25-én pénteken tartják Budapesten a Deák téri templomban. Sztélo Gábor születésnapján a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adnak hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért. 11 órakor lesz az ünnepi úrvacsorás istentisztelet, az ígehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a déli evangélikus egyház kerület püspöke, a diakóniáért felelős püspök, a zenei szolgálatot Mekis Péter orgonaművész végzi. A liturgiában részt vesz Gregersen Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. Első lépés, keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés, párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt holnap, szeptember 26-án szombaton rendezik meg ismét, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten, október 1-én csütörtökön, délután 6 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban, de szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformáció gála estet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape Pünkösdi gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés, október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben a Városligeti Fasor sarkán. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal, északias szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban az elmúlt hetekhez hasonlóan a szépség kérdésével foglalkozunk, azon belül is önmagunk elfogadásával. Rifoszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Sokan elégedetlenek a külsejükkel. Az iskolában, ahol tanítok, a kamaszok egytől egyik más külső tulajdonságaira vágynak, egyáltalán magasabbak vagy alacsonyabbak, karcsúbbak vagy dundibbak, vagy más hajszínűek szeretnének lenni, és sorolhatnám. De hálás vagyok azért, hogy az Úr nekem egészen kézzelfogható vezetés által segített megszabadulni a szépség hamis elutasításától. Emlékszem még, hogy fiatal lányként mennyire taszítottak azok a nők, akikben kialakult egy helytelen kegyességi stílus, amely a szépség elnyomásához vezetett. Azt hiszem, bátorítanunk kellene egymást, a fiatal lányokat is, hogy az Isten által adott szépséget a helyes módon éljük meg, az ő dicsőségére és azért, hogy az embereket ő hozzá vezessük. Nem azért, hogy magunkhoz vonzuk és kössük őket. Milyen fontos az a lányok, a fiatalasszonyok, az idősebb asszonyok számára, hogy eljussanak testük elfogadásához. Mennyire tudnak a fiatal lányok szenvedni attól, hogy például az édesapjuk bizonyos hiányosságaikra valamilyen megjegyzést tett. Magukkal cipelik azt, és szenvednek a túl nagy orruktól, vagy a nem olyan formás lábaiktól, vagy valami apróságtól, ami másoknak talán nem is nagyon tűnik fel, de őket fogva tartják az negatív kijelentések, ami nem engedik, hogy elfogadják önmagukat, örömet lejjenek magukban. Ez gyakran egészen méreható baj oka lehet. Egy asszonyt még abban is gátolhat, hogy örömmel adja oda magát a férjének. És azért van szüksége egy nőnek férje megerősítésére is. Egy nőnek újra meg újra hallania kell, hogy férje azt mondja, szeretlek, vagy hogy szépnek talállak. Ha egyszer ebből a szempontból elolvassuk az Énekek énekét, akkor felfedezzük, hogy a fiatalasszony, a menyasszony az elején meglehetősen elfogódott. Tudatában van egy hiányosságának. Ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem. Azután látjuk, hogy kedvese, szerelmese újra meg újra megerősíti őt. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy. Részletezi. Szép az alakod, a halántékod, a szád, az ajkaid, és sorolhatnánk. Olyan gyengéd szavakkal segíti az ifjú férj szerelmesét önmaga elfogadásában, hogy az végül el tudja mondani. Barna vagyok ugyan, de azért szép. Azért tudja elhinni magáról, hogy szép, mert a férjének tetszik. Érdekes dolog ez, hogy a nőknek annyira szükségük van erre a megerősítésre, hogy hallaniuk kell, szeretlek. Elgondolkoztam azon, hogy miért van ez így. Azt hiszem, azzal függ össze, amit olvasunk. Mózes első könyvének 3. rész 16. versében azt írja a Szentírás, vágyakozol férjed után. Azért van ez, mert egy asszony lelkileg sokkal jobban kötődik a férjéhez, mint a férj eleinte a feleséghez. Egy szép könyvben olvastam, egy vonzó fiatal nőről. A nő bejött a lelkész irodájába, aki azzal foglalkozott, hogy házassági tanácsokat adott, és közölte vele, szeretnék önnek elmesélni valamit a házasságunk történetéből, amit tovább adhatna. Aztán felállt és azt mondta, tessék csak megnézni a lábamat, látja, tiszteletes úr, milyen csúnya. A lelkész csodálkozott, hogy ez a nő ilyen felszabadultan megmutatta neki a gyönge pontját. Lábai fatörzsekhez hasonlítottak, és mindent el lehetett mondani róluk, csak azt nem, hogy szépek. Aztán az asszony elmesélte neki, hogy fiatal lányként mennyire szenvedett ettől, mennyire szorongott mindenütt, azt gondolta, most megint a csúnya lábamat nézik. Micsoda ellentéte volt ez annak a felszabadultságnak, amellyel most beszélt erről anélkül, hogy elpirult volna, vagy elfogódottá vált volna. De miben van ennek a titka? Elmesélte, hogy férje ismerettségük elején egyszer ezt mondta. Úgy szeretem a lábadat, mert biztonságérzetet ad nekem. Ezt ő természetesen nem tudta rögtön komolyan venni. Később aztán megértette, mi állt e mondat mögött, mégpedig akkor, amikor leendő férje bemutatta az édesanyjának. A bemutatkozáskor látta, hogy férje anyjának a csípője mindkét oldalon torz a gyermekbénulás miatt, és a lábai nyomorékok. Fölismerte, hogy férjének kijelentése nem volt bók, hanem valóban így gondolta. Szeretem a lábadat, biztonságérzetet ad nekem. Akkor rájött, hogy éppen azon a ponton kapott megerősítést, részesült elfogadásban és szeretetben, amely gondot okozott neki. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egy nőnek feltétlenül szüksége van erre a megerősítésre, mert a házasság első éveiben és talán még később is az elmaradó megerősítés miatt szenvedni fog a félelemtől, hogy elveszti a férjét. Az asszonyoknak viszont azt mondanám, hogy ne nyafizzanak, ne kényszerítsék ki ezt a szeretetet, hanem fogadják el a férjeiket úgy, ahogy a Teremtő megalkotta őket. Előfordult, hogy egy férj azt válaszolta nekem, hiszen naponta bizonyítom a feleségemnek, hogy szeretem, érte dolgozom, mellette vagyok, kosztpénzt adok neki. Ez nem elég. Egy asszonynak hallani kell, hogy a férje szereti őt, és egy férjnek tudnia kell, hogy felesége szépséghibáira vagy gyöngeségeire tett negatív megjegyzései növelik az asszony félelmét. Olykor egyáltalán nem tudatosan csúsznak ki a szánkon olyan kijelentések, amelyek mély sebeket okoznak hosszú-hosszú évekig, talán egy életen át is. Ezek a félelmek mélyen belénk ivódhatnak, és még a tisztázó beszélgetést is megakadályozhatják. Kedves hallgatóim, én régóta élek házasságban, de mi ketten is, mint házastársak a férjemmel, csak nemrég vallottuk be egymásnak 15 év után, ami félelemként mindig is ott volt a háttérben. Ma azt mondhatjuk, ha korábban kimondtuk volna a gondolatainkat, sok nehéz órát takaríthattunk volna meg magunknak. A házasságban szükség van bölcsességre. Egy asszony, aki 8 évi házasság után teljesen kétségbe volt esve, megkérdezte tőlem, hogy mit tegyen. Kérdeztem, mennyi ideje házasok, majd ezt válaszolta, 8 éve. Ó, hiszen akkor ti a házasságban még gyerekcipőben jártok, gondoltam. Én már milyen régen vagyok házas, és azt hiszem, ma már értem, hogy hogyan tehetem boldoggá a férjemet. Ne csüggedjünk el, ha a házasságban vannak hibák. Ez hozzátartozik a növekedésben, az éréshez a házasságban. Mégis azt kívánjuk, hogy ez a néhány utalás megtakarítson, vagy legalábbis megrövidítsen egy-két szenvedést.
0: Ildikó valami olyasmivel kezdte mondandóját, hogy az iskolában, ahol dolgozik, sokan elégedetlenek a külsejükkel. Úgy gondolom, hogy ez nem csak arra a bizonyos iskolára igaz, hanem általános probléma is, nem csak a fiatalok körében. Sajnos olyan világot élünk, amelyben egyrészt hihetetlen hangsúlyt kapott a külső megjelenés, az, hogy hogy néz ki valaki, milyen az alakja, a haja, a bőre, a szeme színe, a lába, stb. Másrészt erre egész iparágak épültek. Harmadrészt a technika segítségével a valóságtól elrugaszkodott testképet mutatunk be, mint ami elérhető és ideális. Sőt, aki nem ilyennel rendelkezik, az tulajdonképpen értéktelen valaki, sugallják. Nézzük sorra ezeket. Egy rendőrségi hírt olvastam néhány hónappal ezelőtt, melyben arról számoltak be, hogy valahol Közép-Amerikában eltűnt egy fiatal hölgy, s a rendőrség az internetről levett képével indított körözést a megtalálása érdekében. Ez még rendben is lenne, csak itt jött a bökkenő, miszerint a család jelezte, hogy téves a közzétett fénykép, nem az eltűnt szemét ábrázolja. Mint kiderült, mindenkinek igaza volt. Ugyanis a hölgy olyan képeket töltött fel magáról a közösségi platformokra, melyek annyira feljavítottak voltak a különféle számítógépes programokkal, hogy már nyomokban sem hasonlított az eredetire. Tehát a rendőrség jól dolgozott, hiszen elben a hölgyet ábrázoló fényképet használt, s a családnak is igaza volt, miszerint a közzétett fotó alapján nem lehet felismerni eltűnt hozzátartozójukat. Hol van itt az igazság? Sehol. Már rég elveszett a hiúság oltárán. Még mielőtt félreértene valaki, Nem szeretném ezt a fiatal nőt elítélni, mivel beleesett apa csapdába, melyet az ördög készített, és nem csak neki. Ha előveszünk egy 60-70-80-as vagy 90-es években készített fényképet, és összehasonlítjuk napjaink fotóival, akkor döbbenten megállapíthatjuk, hogy még az akkori sztárokról és modellekről készült profi fényképek is gyenge kiadásai a legegyszerűbb mobillal készült felvételeknek. A hölgyek alakja a régi képeken egyáltalán nem olyan tökéletes, mint a mostanság készülteken. A hajuk, a mosolyuk, a kezük, és még ki tudja, hogy mi mindenük, valahogy mégiscsak jobban hasonlít a valóságra, mint amit mostanság próbálnak elhitetni velünk, hogy milyennek kellene lennie egy csinos nőnek. És ezzel nem csak a fiatal leányokban és tisztes családanyákban okozhatnak felesleges frusztráltságot, hanem azokban a férfiakban is kialakíthatnak egy elvárási szintet a leendő társukkal vagy életük párjával szembe, akik előszeretettel nézegetik ezeket a mondjuk ki manipulált képeket. Ki nyer ezzel? Senki. Pontosabban a szépségipar, ami napjainkban egy ugyancsak virágzó iparág. S itt nem csak a különféle kozmetikumokra gondolok, ha bár azokból is rengeteg van, hanem most már, hogy más ne említsek, a gyógyszeripar, az egészségügy, a turizmus is beszállt ebbe. Wellness centrumokat építünk, fogyasztó tablettákat fejlesztünk, se szeri, se száma a kozmetikai szalonoknak, a műkörmös üzleteknek, s egyre többen veszik igénybe a plasztikai sebészek szolgáltatásait is. Az úgynevezett botox kezeléseket már a 10-20-as éveikben járó fiatalok is igénylik, mondván, hogy ők nem akarnak ráncos öregekké válni. Hogy ez mennyi idő meg pénz, amit a szépség oltárán áldoz az emberiség, nem szeretném még csak megtippelni sem, félek, hogy nagyon alábecsülném. Zárójelben jegyzem meg, hogy miközben mindenre van pénz is, szellemi tőke is, meg infrastruktúra is, az éhezés a nyomor felszámolására nem mindig akad, és a harmadik világban élő gyerekek taníttatására se futja. Jobb, ha belátjuk, hogy Isten nélkül ilyen álszentek és önzők vagyunk mi emberek, s ennyire csak magunkra gondolunk. Idáig jutottunk. S miközben a külső szépségért szinte bármire képesek vagyunk, közben nem vesszük észre, hogy saját butaságunk csapdájába estünk. Mert lehet, hogy valaki kívülről már-már tökéletes. Persze azt nehéz megmondani, hogy ki is a tökéletes, de tételezzük föl, hogy valaki már elérte azt a vágyott külsőt, melyért akár nagyon-nagyon sok milliót is áldozott, de ezzel még belül az maradt, aki volt. Nem lett se okosabb, se kedvesebb, se jobb társ, sőt, akinek csak az a fontos, hogy hogy néz ki, az félő, hogy belül is csak önmagára gondol, csak önmagáért él. S ugye senki nem kívánna tartósan együtt élni egy énközpontú, narcisztikus valakivel. Milyen ördögi kör! Az Úr Jézus szavai visszhangoznak a szívemben. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Olvashatjuk a Lukács evangéliuma 9. részében. Kár lenne így járni. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, valamennyien kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk van segítő útmutatásra. Természetes, hogy a keresztény ember először is az Úrhoz fordul, hiszen a régi közmondás is járja, inkább Istenhez, hogy sem emberhez. A tanács, a személyre szóló segítségnyújtás, az együttműködés egyik fajtája. Emberi síkon, tárgya és a tanácsadó szándéka szerint lehet jó vagy rossz. A jó tanács az irgalmasság cselekedeteinek, a Szentlélek ajándékainak egyike. Istenhez fordulhatunk jó tanácsért, imádsággal, és a legtermészetesebb, hogy a Szentírás igéiben mélyülünk el. Él a szokás, amelyet ugyan az egyház elutasít, hogy kétely esetén fölütjük a Bibliát, huny szemmel a lapra helyezzük újhegyünket, és az ott lévő igevers ad eligazítást. A középkorban népszerűek voltak azok a misztériumjátékok, amelyek komoly tanító szándékkal, mint egy mennyei tanácsként a megtestesülést megelőző, az Isten igazságossága és irgalmassága között folyó harcot dolgozzák föl könyörgő imádságokkal, a sátánnal folytatott párbeszéddel.
1: A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Timóteusi második levél 3. fejezet 16. verse. Az évszázadok során sok ember változtatta meg az életét a Biblia hatására, függetlenül attól, hogy milyen kultúrából származott. Az idézett Biblia vers megmutatja, hogy miért képes erre a Biblia. Azért, mert a benne található bölcsesség forrása Isten. Bár emberek írták, a Biblia Isten gondolatait közvetíti. Azt írja, hogy mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Péter második levele 1.21. A Biblia legalább két szempontból gyakorlatias. Először is azért, mert reális képet ad arról, hogy mi teszi boldoggá és tartalmassá az életet. Másodszor pedig képes megadni az embereknek a motivációt ahhoz, hogy ennek a célnak az elérése érdekében megtegyék a szükséges változtatásokat az életükben.
0: Hiszen a Biblia számtalan verse gyakorlati és időtálló jó tanács, amely az élet szinte minden területére kiterjed. A legismertebb és legpraktikusabb útmutatások a Példabeszédek könyvében, a Prédikátor könyvében és Jézus hegyi beszédében találhatók. Isten ezt az alapvető ígéretet tette a Bibliában. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. 32. Zsoltár 8. vers. Isten nem csak tanácsokat ad, hanem éles látást is, vagyis képessé tesz minket arra, hogy egy dolognak vagy helyzetnek a mélyére lássunk. Ezzel a képességgel meg tudjuk állapítani, hogy mik azok a célok, amelyekért tényleg érdemes küzdeni, és így nem fogjuk az életünket hiába való törekvésekre fecsérelni. Isten szava élő erő, mint egy éles, kétélű kard, be tud hatolni az ember legrejtettebb gondolataiba, és föltárni a szándékait.
1: Miért lehet jó hasznát venni ma is a Szentírás tanácsainak? A Biblia meg tudja változtatni az emberek életét, mert segít nekik, hogy az önmagukról alkotott elképzeléseik helyett olyannak lássák magukat, amilyenek valójában. Az őszinte emberek ekkor rádöbbennek. Bizony, néhány dolgon változtatniuk kell az életükben. Mi késztet arra embereket, hogy hátat fordítsanak a régi énjüknek, és így igazi, mély megelégedettséget és örömet találjanak az életben? Egyértelmű, hogy az Istenről szerzett ismeretük, melyhez a Biblia tanulmányozása révén jutottak. Csak is Isten tud olyan tanácsokat adni, melyek kézzelfogható segítséget jelentenek ahhoz, hogy már most igazán boldogok és megelégedettek legyünk, és hogy örökké tartó jövőben reménykedhessünk. Szent II. János Pál pápa pápasága ezzel a fontos gondolattal kezdte: ne féljetek, van hasznosabb tanács annál, mint hogy a Teremtőhöz forduljunk útmutatásért.

0: A magányba kerülés nem jelenti azt, hogy Isten elfelejtett bennünket. Sokkal inkább lehetőség arra, hogy mélyebben megismerjük őt. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, senki sincs mellettünk. Ezekben a pillanatokban különösen fontos meghallani Isten hangját. A magány az egyik leggyakoribb, mégis legnehezebben megfogalmazható emberi tapasztalat. Nem csupán akkor jelentkezik, amikor fizikailag egyedül vagyunk, hanem akkor is, amikor úgy érezzük, senki nem ért meg, nem figyel ránk igazán. A Szentírás őszintén beszél a magányról, rámutatva arra, hogy Isten soha nem hagyja magára az övéit. Ezt tükrözik például a következő ígeversek, amelyek valódi reményt adhatnak, amikor magányosnak érezzük magunkat. Isten képes új kapcsolatokat, új kezdeteket adni. Az Úr terve mindig a helyreállítás. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 41:10.
1: A magány sokszor félelmet és bizonytalanságot szül. Isten azonban személyesen szólít meg, veled vagyok. A támogatás, a jó tanácshoz jutás nem csak lelki értelemben történik, hanem az élet konkrét helyzeteiben is. Isten jelenléte erőt ad ott, ahol mi már elfáradtunk. Az isteni kéz tart meg akkor is, amikor mi már nem látjuk a kiutat. A hit nem a fájdalom elfojtása, hanem annak őszinte Isten elé vitele. A panasz végül bizalomra vált. Isten az egyetlen biztos menedék. A magányból így lesz imádság, az imádságból pedig remény. Isten nem utasítja el a megtört szívet. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, szól Krisztus a János 14:18-ban. Vagyis jelenléte nem szűnik meg a fizikai távozással, a Szentlélek által ma is velünk van. A keresztény hit nem egy távoli Istent követ, hanem egy velünk járó Urat. Az egyedül létben is Krisztus közelsége tart meg bennünket.
0: És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20. Jézus utolsó földi szavai közé tartozik ez az ígéret. A misszió parancsa mellé társul a jelenlét ígérete. Nem magányos küldetésre hív bennünket. A minden napon kifejezés a legszürkébb hétfőket is magában foglalja. Isten nem csak ünnepeken van jelen. A magányos napokon különösen fontos emlékeznünk erre. Az Úr hűsége állandó. Az emberi kapcsolatok törékenyek, de az ő hűsége rendíthetetlen. A magány érzése gyakran abból fakad, hogy emberek cserben hagytak minket. Isten azonban nem változtatja meg a szívét irántunk. A magány érzése gyakran azt sugallja, hogy elszakadtunk mindenkitől. Isten szeretete azonban állandó. Nem az érzéseink határozzák meg, hanem Krisztus keresztje. Ez a szeretet túlél minden távolságot. Amikor minden más kapcsolat meginog, ez marad biztos. Sem a halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8:38-39.
1: A magány terhe sokszor kimondhatatlan gondokban jelenik meg. Isten hív bennünket arra, hogy ne egyedül cipeljük ezeket. Isten nem közömbös a küzdelmeink iránt, figyelemmel törődik velünk. A gondjaink nem lehetnek túl kicsik, vagy túl nagyok számára. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Péter első levele 5:7. Isten közelségének a megtört szív nem akadály, inkább találkozási pont. Isten különösen velünk van a fájdalomban. A szabadítás nem mindig azonnali változást jelent, de biztos belső gyógyulást. A Szentírás tanúsága szerint Isten közel van, hordoz, vezet és vigasztal. Ha most magányos időszakban járunk, ne zárkozzunk el tőle, mondjuk el neki őszintén, amit érzünk, engedjük, hogy igéje átformálja a gondolatainkat. Nem vagyunk egyedül. Az Úr velünk van, ma is, holnap is, minden napon.

0: Vizsgáljuk meg, milyen fontos jó tanácsok szerepelnek legtöbbször a Szentírásban. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyaránt leggyakrabban ismétlődő tanács a ne félj. Ez 365 alkalommal hangzik el a Bibliában. Isten valóban azt akarja, hogy lelkünk békéje megmaradjon. Mindennapi kis és nagy gondjaink nagy része abból adódik, hogy félünk attól, ami történni fog. Az aggódás sok energiánkat elveszi. Jó úton járok, meg tudok bocsájtani a testvéremnek? Vajon azt teszem, amit Isten akar, hogy tegyek ebben vagy abban a helyzetben? Vajon jó döntést készülök meghozni? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések motoszkálnak a fejünkben. Ám minden egyes kérdésnél Isten emlékeztet bennünket arra, hogy imádkozva és bizalommal ő felé kell fordulnunk. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? 27. Zsoltár, első vers.
1: Mit tegyünk, ha az aggodalom egészen odavezet, hogy elcsüggedünk? A kilátástalanság, a reménység, hitünk gyöngyülése olyan bajként megélt állapot, amely mindnyájunkat elér életünk valamely szakaszában. A Biblia, a hit hősei is harcoltak az elcsüggedés ellen. Nekik is megvoltak olykor, újra meg újra is a sötét napjaik. De mindig megjön az ige tanácsoló segítsége. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Máté 6.34. A te beszéded megnyilatkoztatása világosságot ad. 119. Zsoltár 130. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Józsué 1.9.
0: Az emberi kapcsolatok és kommunikáció terén fontos a harag kezelése. Az engedelmes felelet elfordítja a harag fölgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Példabeszédek 15.1. Minden mérgesség és fölgerjedés, és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Efézus 4.31. Hasonlóan szükséges az indulatok megfékezése is. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Efézus 4.26. Szorosan ide kapcsolódik a beszéd erejének tudatosítása. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. Példabeszédek 21.23. Voltaképp bármely emberi kapcsolatban lehet vezetőnk az igazán jó tanács, az aranyszabály, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Máté 7.12.
1: Számos embernek komoly nehézséget okoz földolgozni a gyermekkorában elszenvedett sérülések fájdalmait. Keserű érzéseik vannak azokkal szemben, akik ezeket a sérüléseket előidézték. A Biblia elénk tárja az esetben is a gyógyulás lehetséges útját. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. 55. Zsoltár 23. vers. Te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam, gyermekségemtől fogva. Reát támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te vontál ki engem. Rólad szól az én dicséretem szüntelen. 71. Zsoltár 5. és 6. vers.
0: A vállás nagy százalékban része lett szétesett társadalmunknak. A széttört otthonok sajnos mindennaposak lettek. A vállások túlzott gyakorisága nem csökkenti azok negatív hatásait. Családok hullnak szét, földulva a vállás következményeinek fájdalmától. Ezek az emberek sérültek. A férj, a feleség, nem is beszélve a gyermekekről, gyakran szenvednek tartós szomorúságtól. A siker az élet része, de a kudarc is. Mindenki átélt már kudarcokat. Ha visszatekintünk, talán okulhatunk, hogy a jövőben hogyan tegyük jobban dolgainkat. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 145. Zsoltár 14. vers. Néha rossz döntéseket hozunk, végzetes eredményekkel. Hogyan kell a kudarcot kezelni, hogyan tudunk fölkelni, ha elbukunk? Habár ilyen helyzetben nincs egy mondatos válasz, a Biblia ellát néhány hasznos tanáccsal a gyógyulás felé tett lépések megtételéhez. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Efézus 4:32. Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat, mert maga teremtőd lesz a hitvesed, a seregek ura a neve. Ézsaiás 54:4-5.
1: A gyász mély bánata mindannyiunk életét érinti. Szeretteink meghalnak, otthonok összeomlanak, tragikus balesetek, kivéthetetlen természeti katasztrófák, gyógyíthatatlan betegségek, háborúk hoznak kimondhatatlan szomorúságot. Hogyan tudjuk túlélni életünk legnehezebb napjait, heteit, amikor Istentől elhagyatottnak érezzük magunkat? Istené vagy, ő vágyik arra, hogy érzed szándékait. Szíve csordultig van vágyjal, hogy vezethessen téged azon az úton, ami az öröm, a boldogság és a belső békesség felé vezet. Bizony, ez az Isten, a mi Istenünk, mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. 47. Zsoltár 15. vers. Vannak bibliai igék, amelyek segítik mennyei tanácsokkal azokat, akik gyászolnak. Hadd vígadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet. 31. Zsoltár 8. vers. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön. Vígasságot és örömet találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Ézsaiás 51:11.
0: Az önérték fölmérése, a helyes önértékelés területei is igen sokszor eredményeznek tanácstalanságot. A darabokra tört önbecsülés szinte általános világunkban. Ám Isten mindannyiunk önértékelését erősíti. Minden ember értékes a szemében. Az önbecsülés hiánya eredhet gyermekkori lelki sérülésekből, be nem tartott ígéretekből, kudarcokból, avagy alapvető belső bizonytalanságból. Isten szeretete fölemel bennünket, hogy lássuk, mennyire értékel minket. Kivezet bennünket életünk sötét barlangjából, szeretetének dicsőséges napfényére. Isten szeretetének látószögén át megismerjük, hogyan lát ő bennünket. Ha úgy nézünk magunkra, ahogyan Isten tekint ránk, megerősít bennünket, és új lehetőségeket tár elénk. A megfelelő értéktudat az alapja a megbocsájtás felszabadító erejének is, ami egy teljesen más személyiséget ad nekünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. János első levele 3.21. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szeglet kő, maga Jézus Krisztus. Efézus 2.19-20.
1: A kísértés néha erőnkön felülinek tűnik. Ez különlegesen igaz, amikor a kísértés hajt, űz, unszol. Az éveken keresztül követett káros szenvedélyeket úgy tűnik lehetetlen megtörni. A jellemünkbe mélyen belehívódott szokásokat úgy tűnik lehetetlen megváltoztatni. De van segítség ezen a területen is. Ehhez nélkülözhetetlen az alázat vállalása. A kevésség összeomlást hoz, a gőgös szellem pedig bukást. Példabeszédek 16-18. Van szabadulás, van kiút. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Korintusi első levél 10.13. Végzetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Efézus 6.10.11.

0: Kedves hallgatóink, zárásul Cseri Kálmán Miben segít a Szentlélek című prédikációjának részleteit elevenítjük föl. Összefoglaló válasz a kérdésre. Segít mindabban, amiben teljesen tehetetlenek vagyunk, amit nélküle semmiképpen nem tudnánk megoldani, és ami nélkül viszont nincs harmonikus, boldog, gazdag emberi élet. Ahogyan Jézus ígérte, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondhattam nektek. János 18:26. Igen, megtanít mindenre, és eszünkbe juttatja azt, amire szükségünk van, hogy amire azért van szükségünk, hogy segíthessünk másoknak. Mert nem mindig jut eszünkbe, mert feledékenyek vagyunk, mert lelki elesettség, emberi gyarlóság miatt tanácstalanul állunk, pedig tudhatnánk. De akkor mellénk lép a segítő, és támogat abban, hogy amit mondunk, az helyén mondott szó legyen, hogy az megfelelően hangozzék el. A Szentlélek eszünkbe juttatja azt, amit Jézus tanított, amire éppen ott szükségünk van ahhoz, hogy Jézus szolgálatában egymásnak segítsünk. Szeretnék bíztatni mindenkit, hogy számítsunk erre, bízzunk abban, hogy ez az ígéret is teljesedik, működik a kétszeres években is. Merjük ezt kérni, és legyünk hálásak érte.
1: Egy másik terület, amire nézve érvényes ez az ígéret, magunktól nem értjük Istennek az igéjét. Ez egészen természetes. Maga Isten mondta azt, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai, ami földszintes meg alaksori gondolatainknál. Hogyan érhetnénk föl ésszel az ő magasságos gondolatait? Éppen ezért teljesen hiába való lenne a Bibliát is olvasni, ha egyszer nem értjük meg, hogy abban az isteni gondolat micsoda. Értem a szavakat, mert a betűket megtanultam. Olvasni tudok. De miről szól ez valójában? Kiről szól ez valójában? Mit üzenhet ezen keresztül Isten nekem? Ezt magától senki sem érti meg, de a Szentlélek segítségünkre van erőtlenségünkben.
0: Magunktól nem érthetjük. Magától csak tudálékoskodni tud az ember. Azt a látszatot kelti, mintha értené az Isten magasságos gondolatait, aztán csűri, csavarja, félreérti és félre magyarázza. A Szentlélek azonban egyértelművé teszi, egyszerűvé úgy, hogy még egy gyermek is megérti. Mennyivel más így Bibliát olvasni, és mennyivel más egy igehirdetést hallgatni. Ezt azok szokták elmondani, akik éppen újonnan születtek és frissen mentek át ezen a változáson. Addig többnyire csak külső dolgokat vettek észre egy istentiszteletből, meg egy igehirdetésből, attól kezdve pedig értik a velejét, azt, amit Isten üzen nekik, ebben is a Szentlélek a segítőnk.
1: De ugyanígy az igének való engedelmességben is. A legnagyobb jó szándékkal sem tudunk engedelmeskedni Isten igéjének magunktól. Mi legfeljebb a jó szándékig jutunk el. Aztán a jó szándékot követi a kudarc. Ebből következik a rossz lelkiismeret, az aggódás. Aztán megint próbálkozunk, és így tovább. A Szentlélek teszi könnyűvé az engedelmeskedést. A Szentlélek ad örömöt, miközben Isten akaratának engedelmeskedik a hívő. Sajnos még imádkozni sem tudunk magunktól, azt sem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, és azt sem, hogyan kellene kérnünk. Segítségül maga a lélek kezd el imádkozni bennünk. Így olvassuk ezt a Bibliában, nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Róma 8:15.
0: A Szentlélek megtanít úgy imádkozni, ahogyan a kisgyermek beszél az apjával. Bizalommal, természetesen, egyszerűen, póz nélkül, és ez lesz az igazi imádság. Az ilyen ember már nem imákat mond, hanem kiönti a szívét neki, s miközben mondja, a közben ismeri meg az ő saját szívét, hogy mi van ott benn, és a közben érti meg esetleg azt is, hogy mit szól mindehez az Atya, aki türelmesen végighallgatja a butaságokat is, és utána szeretettel utat mutat, és helyére tesz sok mindent. Isten szent lelke ajándékoz meg minket bizonyossággal is. Olyan sok bizonytalanság, tétovaság, tapogatózás van az emberben, sokszor még hitbeli kérdéseiben is. Hányszor kérdezik azt azok, akik szeretnének előbbre jutni lelkileg? Hit ez már, vagy még nem, ami a szívünkben van? Magam sem tudom, hogy hiszek, vagy nem hiszek. Azt még végképp nem tudom, Isten gyermeke vagyok, vagy nem. Fogok üdvözülni, vagy nem? Isten szent lelke bizonyossággal és belső stabilitással ajándékozza meg a hívőt. Tudom, ki vagyok, tudom, hol állok, tudom a célt, ami felé igyekszem előre, mert ismerem az én Atyámat, akivel folyamatosan kapcsolatban vagyok.
1: A Szentlélek számtalanszor vigasztal is minket. Ez szintén nagyon gazdag tartalmú szó. Jelenti, hogy bátorít, biztat, reménységet ad. A legnagyobb kudarc után is fölfelé és előre mutat, sőt már emel is föl, hogy gyerünk tovább, mert van tovább. Még nem vagyunk a célnál, de te is megérkezhetsz a célhoz. Ilyen bukás után is megérkezhetsz, ne add föl. Rendkívül fontos munka ez. Vannak időszakok, amikor különösen sok embernek van szüksége ilyen biztatásra. Az a tapasztalatom, hogy legtöbbször csak biztató szavakat tudunk mondani, meg vigasztaló szavakat. Őszintén, együttérezve, de nem tudunk talpra állítani másokat, és nem tudjuk igazán megvigasztalni a gyászolót, a csüggedőt, a kétségbe esettet. Arra csak Isten szent lelke képes, hogy egy keserű csalódás után, egy hirtelen támadt veszedelemben, a nagy veszteség idején, a gyászban, mint vigasztaló álljon oda mellénk, és ekkor letöröljük a könnyeinket, fölemeljük a fejünket, föltápászkodunk az elesésünkből. Ő rá támaszkodva, mert ő a pártfogó, aki mellénk áll és erősít, tovább megyünk az utunkon.
0: A Szentlélek csodálatos munkája az is, hogy mindvégig ott marad azok mellett, akik hisznek Jézusban, akiknek végtelenül szükségük van rá. Ez a világ éppen az erőteleneket szokta kivetni magából, ezzel szemben a Szentlélek éppen a nyomorultaknak a gyámola. A reformáció korabeli énekekben gyakori a hozzáfordulás, mint az 565-ösben. Ha sátán kísért, támad, te őrizd, védelmezd, te óvd a drágán szerzett nyájat. Az ilyen tanácstalanokat kívülről védi a Krisztussal való közösség. Belülről táplálja az életkedvüket, reménységüket, lelki és sokszor testi erejüket is, a bennük folyamatosan ott lakó Szentlélek. És még haláluk óráján sincsenek egyedül, mert az a vigasztaló, akit Jézus küldött, velük marad mindörökké, mert bennetek marad és nálatok lakik, ahogyan Jézus ígérte. A Szentlélek általi tanácsokat Isten annak adja, aki érzi a hiányukat, aki szenvedni kezd azok nélkül, aki éppen ezért vágyakozik, sőt, kéri is Isten szent lelkét, aki a legkisebb dolgokban is elkezd engedelmeskedni neki. Áld az Isten szent lelket azoknak, akik néki engednek. Apostolok cselekedetei 5.32.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására

0: 3:23. Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. Gondolatok az igéről. Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna Mánoáknak és feleségének, hogy fiúk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony hevesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk. Mennyei atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot, és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia. Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen. Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket. Közösségünk lehet Krisztussal, szeretett fiával, akivel eljegyzett bennünket. Hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni. Mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szentlélek világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Schwelink művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig a metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig a helyszín Pilis Csaba Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északi a szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban. Ezt a témát, hogy világosság a világnak, ezt mindig folytatni kell. Mindig szoktam ezt mondani, hogy ezt nem szabad abba hagyni, addig, amíg el nem jön Jézus. És most is olyan személy szeretnék kedves hallgatóinkat megszólítani, aki már hónapok óta csinálja ezt, mert nagyon-nagyon fontosnak tartja ezt a témát. Ezért köszöntsük együtt Turci Árpád testvért.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat sok szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Aki ma is egy olyan fontos témát szeretne megfogalmazni, amiről korábban már beszélgettünk, és még mindig a világban is, tehát nem csak az egyházakban, a világban is még mindig probléma, még mindig nincs megoldva. A téma, amiről most szeretnénk beszélni, az abortusz. Amikor az abortuszról beszélünk, tulajdonképpen miről beszélünk? És mit mondanak a számok a 20. század közepe óta? Fejtsd ki ezt is, kérlek, hogy mit jelent ez a szó?
1: Az abortuszról szóló beszéd könnyen válik jelszavak ütközetévé. Pedig minden szám mögött emberi történet áll, egy megfogant élettörténete, egy asszonyé, aki talán egyedül maradt a félelmével, egy férfié, aki vállalta vagy elhárította a felelősségét, egy családé, amely segítséget adott, vagy éppen nem tudott jelen lenni, egy társadalomé, amely döntéseivel megmutatja, kit tekint védelemre méltónak. A mai műsorban nem kívánok vádlószéket ácsolni senki számára. Az igazság kimondása és az irgalom gyakorlása ugyanannak a hitnek két elválaszthatatlan mozdulata. Mindenek előtt arról beszélünk, hogy miként tekintünk az emberre. Arról, hogy az emberi méltóságot teljesítményhez, fejlettséghez, egészséghez, kívánatossághoz vagy mások döntéséhez kötjük-e. Az abortusz kérdése ezért messze túlnyúlik egy orvosi beavatkozás leírásán. Benne van a jog, az erkölcs, az orvostudomány, a szociális helyzet, a nő és a férfi felelőssége, a család megtartó ereje, a közösség közönye vagy segítő jelenléte. Benne van a kérdés, hogy mit kezdünk a nálunk kisebbel, gyengébbel, névtelennel és még láthatatlannal. A megfogant gyermek léte biológiai értelemben nem puszta lehetőség. A fogantatással új, fejlődő emberi élet indul el, saját genetikai állománnyal. Az embriológia leírja a fejlődés folyamatát. Azt azonban, hogy ennek az életnek milyen erkölcsi rangot tulajdonítunk, már világnézeti, etikai és jogi meggyőződések alakítják. A keresztény hit itt világos irányt mutat. Az ember értéke nem a képességeiből ered. Istenhez tartozó teremtményként hordoz méltóságot. Ez a méltóság nem fokozatosan gyűlik össze, és nem valamely külső hatalom adományaként jelenik meg. A 20. század közepén számos ország szabályozása megengedőbbé vált. A nyilvántartások országonként különböznek, a korábbi évtizedek adatai hiányosak, és a be nem jelentett beavatkozások száma sem ismerhető teljes bizonyossággal. A jelenlegi nagyságrendet mégis érzékelteti az Egészségügyi Világszervezet becslése. Eszerint évente mintegy 73 millió művi terhesség megszakítás történik világszerte. A WHO becslése szerint a nem tervezett várandóságok 61%-a, az összes várandóság 29%-a ér véget ilyen beavatkozással. Magyarországon pontosabb idősorok állnak rendelkezésre. A művi terhesség megszakítás széles körű engedélyezésének fordulópontja 1956 volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az ezt követő évtizedekben rendkívül magas értékeket jegyeztek fel. Egyes számítások 1956 és 90 között mintegy 4,4 millió. 1990 és 2020 között további körülbelül 1 millió beavatkozást adnak össze. Más összesítések az 1954 és 2022 közötti időszakra csaknem 6 millió esetet közölnek. A nyilvánosságban ennél magasabb becslések is megjelennek. A különbségek miatt a felelős megfogalmazás ez. Magyarországon a 20. század közepe óta több mint 5 millió, a hosszabb idősorok szerint közel 6 millió nyilvántartott művi terhesség megszakítás történt. A 22 és 24 közötti KSH adatok évente hozzávetőleg 20-22 ezer beavatkozást mutatnak. Ezeket a számokat a keresztény ember nem puszta demográfiai veszteségként hallja. Nem egyszerűen arról van szó, hogy kevesebb adófizető munkavállaló vagy családtag született meg. Az ember értéke nem a nemzetgazdasági hasznosságából következik. Minden egyes eset egy megkezdődött emberi élet megszakítását jelenti. A számok mögött olyan gyermekek vannak, akiknek nem lett neve a családi anyakönyvben. Nem ültek iskolapadba, nem öregedtek meg, és nem mondhatták el saját történetüket. Erről fájdalmas beszélni. A hallgatás azonban nem adja vissza méltóságukat. A számok másik oldalán asszonyok vannak. Sokuk a döntés idején szorongást, elhagyatottságot, anyagi bizonytalanságot, párkapcsolati nyomást vagy szégyent éltek át. Az okok sokfélék és egymásba fonódhatnak. Súlyos igazságtalanság volna minden felelősséget kizárólag a nőre terhelni. A gyermek fogantatásában férfi is részt vesz. A döntés körül ott van az apa jelenléte vagy távolléte, a család támogató vagy elutasító szava, a munkahely rugalmassága, a lakhatás biztonsága, az egészségügyi és szociális rendszer minősége. A közösség is része a történetnek. Egy társadalom erkölcsi arculatát az mutatja meg, miként bánik azokkal, akik még nem tudnak érvelni önmaguk mellett. A magzat nem szervez érdekvédelmi mozgalmat. Nem szavaz, nem ír kérvényt, nem képes bizonyítani, hogy élete értékes. Éppen ez a kiszolgáltatottság teszi különösen súlyossá a kérdést. Az erős ember felelőssége mindig nagyobb annál, aki a kezében van. A civilizáció egyik legmélyebb mércéje a védtelen ember oltalma. Az abortusz legalitása és erkölcsi megítélése nem ugyanaz a kérdés. A jog kijelöli, mi megengedett, milyen feltételekkel történhet beavatkozás, és milyen eljárási rend védi az érintetteket. Az erkölcsi mérlegelés ennél mélyebbre kérdez. A törvény képes engedélyezni olyasmit, amit a lelkiismeret továbbra is rossznak tart. Máskor a jog korlátozása sem szünteti meg a kétségbeesést, csak rejtettebbé teszi. A keresztény közösség ezért nem elégedhet meg jogszabályi vitákkal. Olyan környezetet kell teremtenie, amelyben az élet választása valóságos lehetőség. Az abortusz kérdésében a pontos nyelvnek is erkölcsi súlya van. Az olyan szavak, mint sejtcsomó, szövet vagy terhességi termék leírhatnak bizonyos biológiai jelenségeket, de könnyen elfedik a fejlődő emberi élet egészét. Ugyanígy elégtelen az a beszéd is, amely az asszonyt pusztán elkövetőként kezeli, és nem látja a félelmét, kényszereit vagy sebeit. Az igaz szó egyszerre nevezi meg a gyermek életét és az anya emberi méltóságát. A közbeszéd gyakran két táborra osztja az embereket. Az egyik oldal a nő önrendelkezését emeli ki, a másik a megfogant élet védelmét. A keresztény gondolkodás nem mondhat le egyik emberről sem. az anya és a gyermek méltósága együtt kíván védelmet. Az életpárti hit hitelessége ott kezdődik, ahol a szavakat tettek követik. Lakhatás, anyagi segítség, biztonságos kapcsolat, orvosi gondoskodás, gyermekfelügyelet, örökbefogadás, közösségi befogadás és hosszú távú kísérés nélkül a puszta felszólítás könnyen üresen cseng. A statisztika tehát figyelmeztet. Sok millió megszakított életet mutat Magyarországon, és évente 10 millió a világon. Mégsem engedi, hogy a számok tömegében eltűnjön az egyes ember. Isten előtt nincs arctalan tömeg. Minden ember egyszeri és megismételhetetlen. A keresztény válasz ennek megfelelően személyes. Megvédeni a gyermeket, megtartani az anyát, felelősségre hívni az apát, segíteni a családot, gyógyulás felé kísérni azt, aki már hordozza egy korábbi döntés terhét.
0: Nagyon sok jó dolgot fogalmaztál meg, de akkor hadd tegyek fel egy újabb kérdést. Mit mond a Biblia a megfogant életről, a gyermekáldásról és az emberi méltóság kezdetéről?
1: A Biblia nem modern embriológiai kézikönyv, és nem a mai törvényhozás fogalmaival beszél. Mégis következetes képet ad az emberről. Az élet Istentől ered. Az ember Isten képmása. A gyermek ajándék. A gyenge oltalomra szorul. A test és a lélek egységében élő ember már anyja méhében Isten ismeretének és gondviselésének körében van. A teremtés történet alapmondata így hangzik Mózes első könyvéből. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Az Isten képűség nem testi tulajdonság, intelligencia szint vagy társadalmi rang, kapcsolati és erkölcsi méltóság. Isten az embert megszólítható, felelős és szeretetre rendelt lényként teremti. Ezért nem rendelkezhetünk korlátlanul egy másik ember élete fölött. Az emberi élet végső értelemben nem tulajdon, hanem ránk bízott ajándék. A 139. Zsoltár személyes vallomása különösen közel visz a méhen belüli élet titkához. A zsoltáros így imádkozik. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. A költői kép nem biológiai részleteket tanít. Azt vallja, hogy az ember rejtett formálódása sem esik kívül Isten tekintetén. Ami mások számára még észrevétlen, Isten előtt ismert. Ami még nem képes bemutatkozni, azt a Teremtő már számon tartja. Jeremiás elhívásának igéje hasonló mélységet tár fel. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Olvasható az első fejezet 5. igeversében. Ez a mondat közvetlenül Jeremiás prófétai küldetéséről szól. Nem szabad kiragadni eredeti összefüggéséből. Mégis világosan megmutatja, hogy Isten ismerete megelőzi az ember öntudatát, teljesítményét és társadalmi elismertségét. Az ember értékének első alapja Isten teremtő és elhívó akarata. A gyermekáldás bibliai képe az egyéni életnél tágabb közösséget is megjelenít. A 128. Zsoltár szerint a feleség a ház belsejében termő szőlőtőhöz. A gyermekek az asztal körül olajfacsemetékhez hasonlók. Majd ezt mondja. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. A képben otthon, asztal, munka, termékenység és nemzedékek kapcsolódnak össze. Az olajfacsemete lassan növekszik, gondozást kíván, jövőt ígér, amelyet a szülő talán már nem lát teljesen kibontakozni. A gyermek jelenléte így az időnket meghaladó reménység jele. Az Ószövetség világában a gyermek rendszerint nagyobb családi és rokoni közösségben nőtt fel. A nagy család gazdasági, testi és lelki védelmet adott. Ez a világ sem volt idilli, ismerte a meddőség fájdalmát, a testvérféltékenységet, a szegénységet, a háborút, az árvaságot és a családon belüli igazságtalanságot. A Szentírás nem fest hibátlan családi képes lapot. Mégis újra és újra kimondja, hogy a gyermek Isten ajándéka, az özvegy és az árva védelme pedig a szövetségi hűség próbája. A 127. Zsoltár így fogalmaz. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Az ajándék szó felszabadít a birtoklás gondolata alól. A gyermek nem a szülő önmegvalósításának eszköze. Nem trófea, nem társadalmi kötelezettség, nem biztosíték az öregkorra. Saját élettel és Istentől kapott elhívással rendelkező személy. A szülő feladata az őrzés, a nevelés és az elengedés. A gyermekáldásról szóló beszéd közben érzékenyen kell fordulnunk azokhoz is, akik hiába vágynak gyermekre. Elveszítették magzatukat, vagy soha nem alapítottak családot. A Biblia áldás fogalma nem ad jogot arra, hogy bárkit kevesebbnek tekintsünk. Az ember értéke Krisztusban nem családi állapot, termékenység vagy társadalmi szerep függvénye. A gyermek ajándék voltának megvallása nem lehet a gyermektelen ember megszégyenítése. Lukács evangéliuma Mária és Erzsébet találkozásakor az anyaméhben lévő keresztelő Jánost is a megváltás történetének résztvevőjeként ábrázolja. Erzsébet azt mondja, felújjongott a magzat méhemben. A görög szöveg ugyanazt a szót használja a méhen belüli és a már megszületett kisgyermek megnevezésére több lukácsi helyen. A történet teológiai üzenete világos. Isten cselekvése eléri az embert még születése előtt. Jézus gyermekekhez való viszonya tovább mélyíti ezt a látást. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket. Hallatszik az igéből ki minden igazság. Az ókori világban a gyermek társadalmi súlya jóval kisebb volt a felnőtténél. Jézus középre állítja a kicsit, átöleli és megáldja. Ezzel megfordítja a rangsort. Isten országában a kiszolgáltatottság nem tesz értéktelenné. Aki kevésbé képes megvédeni önmagát, annak erősebb védelemre van szüksége. A ne ölj parancsolat a bibliai életvédelem sűrített formája. A keresztény etika ezt a parancsot nem szűkíti a közvetlen erőszak kerülésére. Calvin magyarázatának szellemében a fele barát életének őrzése, segítése és támogatása is benne rajlik. Az élet tisztelete ezért cselekvő kötelesség. A várandós asszonyt nem elég arra inteni, hogy őrizze gyermeke életét. A közösségnek is őriznie kell mindkettőjük életét. Jézus tanítása szerint az irgalmasság a legkisebbhez való odafordulásban válik láthatóvá. Máté evangéliumának 7. fejezetében ezt olvashatjuk. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Amíg meg nem született gyermek helyébe nem tudjuk magunkat emlékezetből beleélni. Erkölcsi képzeletünk mégis képes felismerni a teljes függését. Mindannyian úgy kezdtük életünket, hogy mások gondoskodására voltunk utalva. A Biblia emberképen nem épül kizárólag egyetlen igeversre. A teremtettség, az Isten képűség, az anyamékben való isteni ismeret, a gyermekáldás, a kicsinyek védelme és a gyilkosság tilalma együtt rajzolja meg az élet tiszteletének ívét. Ennek az ívnek Krisztus a középpontja. Ő maga is megzati életet élt, megszületett, gyermekké lett és vállalta az emberi lét teljes kiszolgáltatottságát. A megtestesülés ünnepe azt hirdeti, hogy Isten nem távolról szemléli az emberi testet. Belépett történetünkbe, és megszentelte az emberi élet útját a fogantatástól a halálig. Keresztény szemszögből tehát a megfogant élet nem idegen test az erkölcsi látómező szélén. Fele barát. Nem tud beszélni, mégis megszólít bennünket. Nem tud jogot követelni, mégis kötelességet ébreszt. Nem tud hálát adni a védelemért, mégis ránk van bízva. A hit itt nem enged kényelmes távolságot. Az élet szentségének kifejezése ugyanakkor pontosítást kíván. Egyedül Isten szent önmagában. Az emberi élet szentnek nevezett méltósága Istennel való kapcsolatából ered. Nem bálványozzuk a biológiai létezést, és nem állítjuk, hogy minden földi élet mindenáron meghosszabbítandó. Azt valljuk, hogy ártatlan emberi élet fölött nem rendelkezhetünk önkényesen. A halál és az élet ura Isten. Ez a meggyőződés nem kizárólag vallásos emberek számára érthető. Aki nem hisz Istenben, az is felismerheti az emberi jogok egyetemességének belső logikáját. A jogok éppen ott mutatják meg erejüket, ahol birtokosuk még nem tud élni velük. A csecsemő a súlyosan beteg ember, az eszméletlen beteg és a méhen belüli gyermek függése különböző, mégis közös kérdést teszt fel. Csökkenti-e valakinek az értékét, hogy teljesen másokra van utalva? A keresztény válasz egyértelmű. A függőség nem értékcsökkenés. Emberi létünk alapállapota.
0: Nagyon fontos, de hát még nem fejeztük be. Szokás szerint hallgassunk meg egy zenét most a műsor felénél, és utána természetesen folytatjuk Turci Árpád testvérrel ezt a témát, mert ahogy ezt korábban mondtam, de ahogy ő ezt el is mondta, most már kedves hallgatóinknak, ez, mondom, nem csak az egyházaknak, hanem ez a világnak is egy fontos téma. Már 6000 év óta, kezdettől fogva, nincs rögzítve ez a téma jó irányba. Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, legyen most a folytatásban ez Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, és megint a folytatásban. És nem hagytuk el még ezt a témát, hogy abortusz, és amiről már Árpi testvér nagyon sok gondolatot elmondott. Folytassuk azzal, hogy hogyan lehet erről határozottan beszélni, úgy, hogy közben ne ítéljük el azokat, akik abortuszon estek át, vagy éppen súlyos döntés előtt állnak.
1: Az igazság irgalom nélkül kegyetlenné válhat. Az irgalom igazság nélkül üres megnyugtatássá halványulhat. A keresztény megszólalásnak mindkettőt őriznie kell. Ki kell mondania, hogy a megfogant emberi élet megszakítása erkölcsileg súlyos tett. Ugyanilyen világosan kell hirdetnie, hogy Isten kegyelme a legsúlyosabb döntés, a legmélyebb veszteség és a legmagasabb önvád mögé is elér. Lehet, sokan hallgatják ezt a műsort úgy, hogy személyesen érintettek. Lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt történt. Lehet, hogy senki sem tud róla. Lehet, hogy a döntést akkor elkerülhetetlennek érezték, később mégis újra meg újra visszatért az emléke. Mások megkönnyebbülést éltek át, és nem éreznek gyászt. Az emberi reakciók különböznek. Nem volna tisztességes egyetlen lelki forgatókönyvet mindenkire rávetíteni. A keresztény közösség első feladata a meghallgatás. Nem a gyors ítélet, nem a kíváncsiskodás, nem a történet kisajátítása. Aki bizalmasan beszél, annak biztonságra van szüksége. Sok ember szégyene éppen ezért marad feldolgozatlan, mert attól fél, hogy a vallásos közegben elveszíti becsületét. Pedig az evangélium közössége nem a hibátlanok klubja. Olyan emberek gyülekezete, akik Isten irgalmából élnek. Pál apostol ezt írja a római levél 8. fejezetében. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez nem a tett jelentőségének eltörlése. A bocsánat soha nem nevezi jónak a rosszat. Azt jelenti, hogy Krisztus magára vette a bűn következményét, és új kezdetet ajándékoz. A bűnvallás nem önpusztítás. Isten elé vitt igazmondás, amelyben az ember leteszi védekezését és elfogadja a kegyelmet. Jézus a bűnös emberhez nem azonos módon közelít minden történetben. Van, akit kérdez. Van, akit megvéd a képmutató vádlóktól. Van, akit megtérésre hív, van, akinek egyszerűen ezt mondja, bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. A lelki gondozásnak is személyesnek kell lennie. Nem előre gyártott mondatokkal, hanem figyelemmel, türelemmel és szakmai alázattal kell kísérni az embert. Az abortusz után jelentkező tartós gyász, szorongás vagy depresszió kérdéséről felelőtlen volna általános törvényt alkotni. A kutatási eredmények értelmezése vitatott. Az egyéni élethelyzetek jelentősen különböznek. Egyesek súlyos lelki terhet hordoznak, mások nem számolnak be ilyen tünetekről. Aki szenved, annak támogatásra van szüksége. Lelkészi kísérés, pszichológiai segítség és megbízható közösség egyaránt része lehet a meggyógyulásnak. A hit nem teszi fölöslegessé a szakembert. A döntés előtt álló asszony megszólítása különös tapintatot kíván. Az idő gyakran szorít. A félelem beszűkíti a látást. Ilyenkor konkrét segítséget kell kínálni. Ki kíséri el az orvoshoz? Hol lakhat biztonságban? Miből él a következő hónapokban? Ki segít a már meglévő gyermekek mellett? Van-e támogató családtag? Szóba jöhet-e az örökbeadás? Milyen állami, egyházi vagy civil segítség érhető el? a bizonytalan ígéret kevés. Nehéz helyzetben telefonszámra, névre, találkozási időre és megbízható emberre van szükség. A férfi felelősségéről sokkal többet kell beszélnünk. Vannak férfiak, akik nyomást gyakorolnak a nőre. Eltűnnek, pénzt adnak a beavatkozásra, majd úgy élnek tovább, mintha semmi közük sem volna hozzá. Más férfiak szeretnék megtartani a gyermeket, mégis tehetetlennek érzik magukat. Megint mások közösen hordozzák a döntés terhét. Az apaság erkölcsi valósága nem a születés pillanatában kezdődik. A fogantatással felelősség keletkezik. A gyülekezetnek meg kell tanulnia úgy beszélni a tisztaságról, párkapcsolatról és szexualitásról, hogy a fiatalok ne csak tiltásokat halljanak. A test ajándék, a nemiség, öröm és felelősség, az elköteleződés védelmet ad. A férfi és a nő egymás iránti hűsége a lehetséges gyermek iránti felelősséget is magában foglalja. A megelőzés keresztény értelemben jóval több technikai ismeretnél. Érett kapcsolati kultúrát, önuralmat, kölcsönös tiszteletet és az élet továbbadásának komolyan vételét jelenti. Az életvédelem hitelességét gyengíti, amikor valaki csak a születésig érdeklődik a gyermek iránt. A megszületett életnek is szüksége van védelemre. A szegény gyermeknek, a fogyatékossággal élőnek, az állami gondozottnak, a menekültnek, a bántalmazottnak, a nehéz családban élőnek ugyanaz a méltósága. A keresztény életvédelemnek következetesnek kell lennie. A születés előtti életoltalma és a születés utáni gondoskodás egyetlen erkölcsi ív. Kedves hallgató, különösen érzékeny kérdés a súlyos magzati rendellenesség. A szülők ilyenkor gyakran úgy érzik, hogy összeomlott a jövő. Orvosi tényekkel, bizonytalanságokkal és félelemmel találkoznak. A keresztény közösség nem adhat könnyű választ olyan teherre, amelyet más visel majd naponta. Mégis vallhatja, hogy a fogyatékosság nem tördi el az emberi méltóságot. Sőt, vallania kell. Az élet értéke nem függ az egészségtől. Szakorvosi tájékoztatás, sorstársi közösség és gyakorlati támogatás segíthet abban, hogy a család ne maradjon magára. Az anya életét közvetlenül veszélyeztető állapotok külön orvosi és erkölcsi megfontolást kívánnak. Pontos diagnózis, szakorvosi felelősség és az életmentés szándéka szükséges. Műsorunkban nem adhatunk egyedi orvosi tanácsot. Nem is ez a cél. Az ilyen helyzetekben a kezelő orvosok és megfelelő etikai szakemberek bevonása elengedhetetlen. A keresztény erkölcstan is különbséget tesz a gyermek életének közvetlen kioltására irányuló tett és az anya életének megmentését célzó beavatkozás között, amelynek előre látható, tragikus következménye lehet a magzat elvesztése. A nemi erőszakból fogant életkérdése szintén megrendítő. Az erőszak áldozata semmiben sem felelős a vele szemben elkövetett bűncselekményért. Teljes körű testi, lelki, jogi és közösségi segítség illeti meg. A gyermek léte nem teszi kisebbé az anya szenvedését. Az anya szenvedése nem teszi kisebbé a gyermek emberi méltóságát. Ezt a kettős igazságot csak nagy alázattal lehet kimondani. A kívülálló, hangos erkölcsi ítélete helyett hosszú távú, áldozatközpontú kísérésre van szükség. Az egyház olykor maga is sebeket okozott. Akadt, akit megszégyenítettek. Akadt, akinek titkát nem őrizték meg. Akadt, aki kemény szavakat kapott, miközben senki nem kérdezte meg, van-e ennivalója, lakása vagy biztonsága. Ezekért bűnbánatra van szükség. Az élet evangéliumát nem lehet az ember megalázásával hirdetni. Krisztus igazsága felemel, megtisztít és felelőssé tesz. Az irgalom nem közömbösség. Aki szeretettel hallgat meg valakit, annak olykor nehéz dolgokat is ki kell mondania. A keresztény lelki gondozás nem pusztán önelfogadást kínál. Istennel való kiengesztelődést, valóságos bűnbocsánatot, gyászmunkát és új életet hirdet. Ennek ritmusa emberenként eltér. Van, akinek először biztonságra van szüksége, más már készen áll a bűnvallásra. Megint más hosszú ideig csak sírni tud. A türelem itt a szeretet egyik formája. Azokhoz is kell szólni, akik egészségügyi dolgozóként érintettek. Orvosok, szülésznők, ápolók, védőnők és tanácsadók morális terheket hordozhatnak. A lelkiismereti szabadságuk tisztelete fontos. Ugyanakkor minden pácienssel méltósággal, pontos tájékoztatással és együttérzéssel kell bánni. A bántó hang, a manipuláció és a félelemkeltés egyik oldalon sem szolgálja az igazságot. A Krisztushoz tartozó ember számára végül a kereszt adja a reménység alapját. A kereszten Isten nem kívülről szemléli az ember bűnét és szenvedését. Magára veszi. A feltámadás pedig azt hirdeti, hogy a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. Ezt nem szabad olcsó vigaszként használni. Mégis ebből fakad a lehetőség, hogy az ember ne maradjon örökre a múlt fogja.
0: Milyen feladat következik mindebből? A családok, a gyülekezetek, az állam és minden jó akaratú ember számára.
1: Az első feladat a szemlélet megváltoztatása. A gyermek érkezését nem lehet pusztán magánügyként kezelni. Minden új élet közösségi felelősséget is ébreszt. A szülők hordozzák a közvetlen terhet és örömöt, de a család, a munkahely, az iskola, az egészségügy, az egyház és az állam döntései alakítják, mennyire élhető a gyermek vállalása. A család védelme nem nosztalgikus jelszó, kapcsolati kultúrát jelent. A férfi és a nő hűségét, a nagyszülők jelenlétét, a rokonok és barátok segítségét, a konfliktusok felelős rendezését, a gyermek testi-lelki nevelését. A bibliai nagycsalád képe nem másolható egyszerűen a 21. századba. A mögötte álló elv azonban ma is érvényes. Senkinek nem kellene egyedül hordoznia az élet továbbadásának terhét. A 128. Zsoltár asztala körül olajfa csemeték növekednek. Az asztal a közösség helye. Ott ételt osztanak meg, történeteket mondanak, vitákat rendeznek, imádkoznak és ünnepelnek. Korunk egyik válsága éppen az asztal eltűnése. Sok család időhiánnyal, szétszakítottsággal és állandó digitális zajjal küzd. Az élet kultúrája azzal is épül, hogy újra helyet készítünk egymásnak. Időt adunk a gyermeknek, meghallgatjuk a várandós nőt, nem fordulunk el a bajba jutott családtól. A gyülekezeteknek kézzelfogható életvédő szolgálatot kell kialakítaniuk. Legyen ismert személy, akihez krízis helyzetben bizalommal lehet fordulni. Legyen elkülönített segélykeret, legyen kapcsolat védőnőkkel, családsegítőkkel, pszichológusokkal, anyaotthonokkal, örökbefogadás segítő szervezetekkel és jogi tanácsadókkal. Legyenek önkéntesek, akik bevásárolnak, gyermekre vigyáznak, ügyet intéznek, vagy elkísérnek egy vizsgálatra bárkit. A szeretet ebben a kérdésben naptárt, költségvetést és felelősséget kíván. A prédikáció és a hitoktatás nyelvét is át kell gondolni. A világos erkölcsi tanítás mellé oda kell tenni az evangéliumot. A fiatalnak tudnia kell, hogy hibája után is van út vissza Istenhez. A várandós nőnek hallania kell, hogy nincs egyedül. A férfinak meg kell értenie, hogy az apaság nem választható mellékszerep. Az idősebb gyülekezeti tagnak fel kell ismernie, hogy tapasztalata, ideje és otthona életmentő segítséggé válhat. Az állam feladata olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermek vállalása nem sodorja kilátástalanságba a nőt és családját. Megfizethető lakhatás, elérhető egészségügyi ellátás, kiszámítható családtámogatás, bölcsődei és óvodai férőhely, rugalmas foglalkoztatás, apai felelősség érvényesítése és a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok támogatása mind ide tartozik. A támogatások hatását mérni kell. Egy program neve vagy jó szándéka önmagában nem bizonyítja, hogy valóban eléri a krízisben lévőket. A megelőzéshez hiteles, szexuális és kapcsolati nevelés szükséges. A fiataloknak pontos ismeretekre, erkölcsi tájékozódásra és olyan felnőttekre van szükségük, akiktől szégyen nélkül kérdezhetnek. A puszta félelemkeltés nem nevel érett emberré senkit. A korlátok nélküli szabadság hirdetése sem készít fel a következményekre. A keresztény nevelés a test tiszteletét, az önuralmat, a hűséget és a másik ember jövőjéért vállalt felelősséget tanítja. Az örökbefogadás fontos lehetőség, de nem szabad könnyű megoldásként emlegetni. A gyermek kihordása és elengedése komoly testi-lelki út. Az örökbeadó anyának tisztelet, tájékoztatás és hosszú távú támogatás jár. Az örökbefogadó családoknak felkészítésre és kísérésre van szükségük. A gyermek érdeke maradjon a folyamat középpontjában. A társadalmi párbeszéd hangnemét is meg kell változtatni, azt gondolom. Aki más véleményt képvisel, attól még emberi méltósága van. A sértés, gúny és megbélyegzés bezárja a füleket. A keresztény embernek érvekkel, pontos adatokkal és tisztelettel kell megszólalnia. Nem mondhat ellenőrizhetetlen számokat pusztán azért, mert azok erősebben hatnak. Nem használhat megrázó képeket az érintettek lelki biztonságának semmibe vételével. Az igaz ügyet is lehet igaztalan eszközökkel képviselni, sajnos. A hídben járókhoz külön is szólok. Az élet védelme nem maradhat olyan ügy, amelyet mások számon kérésére használunk. Először saját életünkben kell megjelennie. Hűségesek vagyunk-e kapcsolatainkban? Segítjük-e a gyermekeket nevelő családokat? Befogadjuk-e az egyedülálló anyát? Leülünk-e a fogyatékossággal élő gyermek mellé? Adunk-e pénzt, időt és figyelmet? Készek vagyunk-e örökbefogadni, nevelő szülővé válni, vagy egy nehéz sorsú család mellett éveken át kitartani? Jakab apostol figyelmeztetése ma is érvényes, a hit cselekedetek nélkül halott. Az útkereső és nem vallásos hallgatót arra kérem, vizsgálja meg, mire alapozza az emberi méltóságot? Képességre, önállóságra, érzékelésre, társadalmi elfogadottságra, vagy pusztán a törvény döntésére? Minden ilyen mérce határvonalat húz erős és gyenge közé. Az emberi jogok legbiztonságosabb alapja az egyetemes méltóság. Senki értéke nem függhet attól, mennyire kívánják, milyen egészséges, hány hetes vagy képes-e már kifejezni akaratát. Az abortuszok számának csökkentése közös cél lehet, világnézeti különbségek között is. Ehhez csökkenteni kell a krízisvárandóságok mögötti kiszolgáltatottságot. Erősíteni kell a felelős férfi jelenlétét. Segíteni kell a családokat. Megbízható tájékoztatást kell adni. Valós választási lehetőségeket kell teremteni, a jogi viták fontosak, de nem helyettesítik ezt a mindennapi munkát. A keresztény hit ennél tovább is vezet. Nem csupán kevesebb abortuszt szeretne látni, olyan közösséget szeretne, amely örömmel fogadja az életet, és nem hagyja magára a szenvedőt, olyan egyházat, amelynek ajtaja nyitva áll a szégyennel, félelemmel vagy gyásszal érkező ember előtt. Olyan férfiakat és nőket, akik szabadságokat felelősségként élik meg. Olyan gyermekeket, akik tudják, hogy létük nem teher, hanem ajándék. Ézsaiás könyvében Isten anyai képpel vigasztalja népét. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Olvashatjuk. Majd hozzáteszi, hogy még az emberi feledésen túl is megmarad az ő hűsége. Mindez a 49. fejezetben olvasható. Ez az ige nem idealizál minden anyai történetet. Azt hirdeti, hogy Isten szeretete mélyebb a mi kudarcainknál. Ő nem feledkezik meg a meg nem született gyermekről. Nem feledkezik meg a döntését gyászoló nőről. Nem feledkezik meg a tehetetlen apáról, a meddő házas párról, a beteg gyermekről és a kimerült családról. A végső szó ezért nem a statisztikáé. A számok felráznak, de nem tudnak megbocsátani. A törvény keretet ad, de nem tud szeretni. A közvélemény ítéletet mondhat, de nem képes új szívet teremteni. A keresztény reménység Istenhez fordul, aki az élet ura, az összetört ember gyógyítója és a bűnös megváltója. Az abortusz valóban nem csak egy születendő gyermekről szól. Megmutatja, mit gondolunk az emberről, a szabadságról, a testről, a függőségről és a közös felelősségről. Megmutatja, tudunk-e helyet készíteni annak, aki váratlanul érkezik. Megmutatja, képesek vagyunk-e a terhet hordozni egymásért. Pál apostol szava egyszerű és követelő. Egymás terhét hordozzátok. Ugye a Galata levélbe olvashatjuk. Ebből a mondatból program lehet. Hordozni a gyermek életét, hordozni az anyai félelmét, hordozni az apa felelősségét, hordozni a család terhét, hordozni annak gyászát, aki már nem tudja megváltoztatni a múltat. Hordozni mindezt úgy, hogy közben Krisztushoz vezetjük egymást. Ott az igazság nem semmisíti meg az embert. Ott az irgalom nem nevezi át a valóságot. Ott a bűnbánó új életet kap, a gyászoló vigasztalást, a félő bátorságot, a vételen pedig oltalmat. Talán ezzel a csendes képpel érdemes befejezni. Egy asztal körül olajfa csemeték. Törékenyek, gondozásra szorulnak, mégis jövőt hordoznak. Az asztalnál hely van számunkra. Hely van annak is, aki fél. Hely van annak is, aki elrontotta. Hely van annak is, aki kérdez. Az élet kultúrája ott kezdődik, ahol helyet készítünk egymásnak, és ahol az emberi méltóság többé nem vita tárgya, hanem közösen őrzött ajándék.
0: Kedves hallgatóink, tehát akkor most azzal foglalkoztunk Turci Árpi testvérrel, hogy meghalnak a gyerekek, a meg nem született gyermekek, de hát sajnos a halál az nem csak úgy van, amit Isten mondott nekünk a teremtés után, amikor Ádám és Éva nem állt mellé, és Isten azt mondta nekik, hogy akkor innentől kezdve meg fogtok majd halni, vagyis, hogy mindenki. De rögtön úgy kezdődött, hogy Kain megölte a testvérét, és onnantól kezdve soha nem állt le az egész világban ez a téma, hogy halál vagy ölés. Akkor most mégis inkább a kezdettel foglalkoztunk, hogy a kisgyermeket mindig-mindig védjük meg. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük kedves hallgatóink Turci Árpád testvérnek ezt a gondolatot, és természetesen folytatjuk vele majd más témákkal is a világosság a világnak gondolatot.
1: Isten áldja a kedves hallgatót.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

volt címe, Isten elfogadta az áldozatot. A mai ige Bírák könyve 13:23. Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. Gondolatok az igéről. Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna Mánoáknak és feleségének, hogy fiúk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony hevesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk. Mennyei atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot, és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia. Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen. Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket. Közösségünk lehet Krisztussal, szeretett fiával, akivel eljegyzett bennünket. Hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni, mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szentlélek világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt holnap, szeptember 26-án szombaton rendezik meg ismét, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani, 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái, különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok, megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten, október 1-én csütörtökön, délután 6 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban, de szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án, 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson, október 11-én, 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3.

0: A reformáció gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape pünkösdi gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben a Városligeti Fasor sarkán. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben a következő: püspök jelöltek, Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter.
1: Kulturális programajánló.
0: Diakónia napja. A Diakónia napja az Evangélikus Egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Az alkalmat ezúttal is Sztélo Gábor születésnapján, ma, szeptember 25-én pénteken tartják Budapesten a Deák téri templomban. Sztélo Gábor születésnapján a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adnak hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért. 11 órakor lesz az ünnepi úrvacsorás istentisztelet, az ígehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke, a diakóniáért felelős püspök, a zenei szolgálatot Mekis Péter orgonaművész végzi. A liturgiában részt vesz Gregersen Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel Jan Peterson Schwelink művei közül, az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Chaconne és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát ma és holnap, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-én csütörtök és 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap, mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket, és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programoknak a szervezésével, folytatta. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Az őszi napi egyenlőség után hosszabb az éjszaka. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északias szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható. A jelen számítások szerint a jövő hét elejére napos, száraz idő körvonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet, beköszönthet a vénasszonyok nyara.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Händel kórus műveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Händel kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát ma és holnap, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt.

0: nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben a következő: püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-én csütörtök és 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programoknak a szervezésével, folytatta. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északi a szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomást,

álmodtakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk János első levelében, és ott az 5. fejezet 3. versétől az 5. versig terjedően a következőképpen. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia.

0: Mindenható Istenünk, olyan sokszor, amikor győzelemről gondolkozunk és beszélünk, akkor valami nagy fizikai erőfölényre gondolunk. Pedig a te lelked által valami másról beszélsz. Segíts kérlek megtanulni tőled, hogy mit is jelent, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Szeretnénk azt a békességet, amely minden értelmet felülhalad, tőled kapni. És olyan szeretetet is, amelytől átalakul a szívünk, de lehetőség szerint alakul a környezetünk is. Olyan szeretetet, amely oda akarja élni mások elé azt a szeretetet, amit kapott. Segíts, Úr Jézus, hogy miközben beszélgetünk, miközben a te igéd körül forognak a gondolataink, ne valamiféle múlandó dolgokat beszéljünk, hanem olyan örökkévaló dolgokat, amik megállnak a te igéd mérlegén. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves hallgatóinkat, szintúgy köszöntöm. A 11. Biblia tanulmányt vesszük át, aminek az a címe, mi többet tehettem volna még. Amikor a hétköznapi életben közlekedünk, nagyon gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy ha Isten volna, akkor nem lennének háborúk, ha Isten lenne, akkor gyermekek nem halnának meg, nem lennének betegek, és ez úgy magával ragadja az átlagembert, aki nem lát a színfalak mögé, hogy a múlt alkalomra visszautaljak. Isten nem okolható azért, ami a világunkban az emberi cselekedetek és tettek által következnek be. Isten egyikünknek a kezére sem üt rá egy pálcával, sem az uralkodókra, sem a királyokra, sem a miniszterelnökökre, hogy ezt teheted, ezt ne tedd. Szabadságunkban áll tenni a jót és a rosszt, és hogy miért halnak meg gyermekek? Hát azért, mert bűnben fogantak, mert mindannyian ennek a bűnös világnak a részeseivé válunk. Ádám bűne itt van bennünk és rajtunk, és amikor helyreállítja Isten ezt a teremtett világot, akkor minden helyére kerül, akkor nem lesznek többé betegek a gyermekek, akkor nem lesznek idősek, nem lesznek öreg otthonok. Tehát Isten gondunkat visel. Én olyan szép, ahogy azt mondjuk, hogy gondviselő a jó Isten. Mert ahol ember van, ott mindig gondok is alakulnak. Úgy szoktuk mondani, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. Felnőtt gyerek, meg felnőtt keresztény, még több gond. Tehát ne az Istent hibáztassuk azért, amit mi emberek valahol rosszul teszünk, vagy elrontunk valamit. Ennyi kis bevezető után nézzük, Krisztus a győztes. János evangélium a 18. fejezet és ott a 37. vers. Székely Marika, mit mond számunkra az ige?
2: Ekkor azt mondta néki Pilátus, tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta, te mondod, hogy én király vagyok, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.
1: Köszönöm szépen. Tehát Krisztus kontra Pilátus, Anikó.
3: Megengednétek, én egy pillanatra visszatérnék a bevezető gondolatokhoz, mert nagyon elgondolkodtatott, ugyanis ezeket a felvetéseket én is sokszor hallom, a miért engedi meg az Isten kezdetű mondatokat. De azért érdemes elgondolkodni azon, hogy Isten bűne az, hogy mi eldobtuk a törvényét? Hogy semmibe vettük? Ő adott életre szóló útmutatást már az Ószövetségben, a 10 parancsolatot. Isten bűne az, hogy a családokban nem Istent tartjuk szentnek, és nem tanítjuk a következő nemzedéket? Erre is adott pedig parancsot, hogy beszéld el fiaidnak. Aztán Isten bűne az, hogy az oktatásból, gyakorlatilag az iskolákból száműztük Istent, és behoztunk különféle liberális nevelési elveket, és még sorolhatnám. Tehát Isten nem kényszeríti ránk a törvényét, adta, tanácsolja, hogy válasszuk az életet mindig, az Ószövetségtől elkezdve a mai napig, de adott szabad akaratot, adott döntési lehetőséget. Tehát ne Istentől kérjük számon azt, amit mi hibáztunk el, ahogy nem vettük komolyan. Én mondhatom azt, hogy az én hibám az, hogyha én kidobtam valamit az ablakon. Ki fog esni? Le fog esni. Nem kell azt mondanom, hogy az az átkozott gravitáció, már bocsánat, hogy ezt mondom.
1: Nem én tehetek rá a gravitáció.
3: A gravitáció. Én hibám. Be kell ismernem, az én hibám. És lehet, hogy mint emberiségnek is el kéne ide jutnunk, hogy a mi hibánk.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér, aztán Tibor.
4: Nagyon röviden. A Jóisten megengedi, hogy a próbák által is nevel bennünket. Hát ezt is mondjuk ki, ahogy az Izrael népét próbák által nevelte, úgy minket is próbák által nevel.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Nem tudom, gondolkoztunk-e már rajta így együtt, hogy hogy is került Pilátus a vádlottak padjára. Mert hogy itt elvileg ő lenne a bíró Jézussal szemben, de amikor Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságból való hallgat az én szavamra, hát itt abban a pillanatban fordul a kocka, mert Pilátus csak annyit fog majd kinyögni, hogy mi az igazság. Ugye a római gondolkozás alapján elkezdte relativizálni a dolgokat, pedig nagyon egyszerű a kérdés. Vagyok-e abban a helyzetben, hogy Jézus igazsága visszhangra találjon a szívemben? Mint ahogy a mágnes ki tudja válogatni a fémdarabokat mindenféle kupacból, egy egész egyszerű dologgal, mivel mágneshezhető a fém, azt magához fogja vonni. A fűrészport nem, meg a homokot se, de a cserépdarabot se. És az Úr Jézus tulajdonképpen arra akart rávilágítani, hogy vegyük komolyan, hogy az ő igéjére adott reakcióink nem ő rávetnek rossz fényt, csak bizonyítják azt, hogy mi hova tartozunk, meg kik vagyunk valójában.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Ugye Sátán megtévesztő taktikája a mennyben mit eredményezett? Hogy az angyalok egyharmada más kezdett látni, mint amit naponta tapasztaltak. Tehát ha a mennyei lények, akik ott éltek az Atya közelébe, ahol szentség, tisztaság, igazság, szeretet uralkodott, mégis a Sátán meg tudta téveszteni, akkor mi se gondoljuk, hogy olyan könnyű a Sátán eszén túl járni, hogy úgy mondjam. Krisztus volt egyedül, aki minden próbában ellen tudott állni az ördögnek, és ő képviseli a mennyei tisztaságot, és a kereszten legyőzte a gonosz, tehát az utolsó pillanatokig kísértette Sátán, mégis ő győzedelmeskedni tudott, és az Atya feltámasztotta őt a halálból, és ezért van nekünk is reménységünk, hogy amikor eljön, akkor rólunk is le tudja venni azt a bűnös dolgot, amit magunkra vettük, és akkor válhatunk mi is győztessé a gonosz fölött. De amíg itt a földön éljük az életünket, addig nekünk nagyon sokszor kell kérni az isteni segítséget, mert hatalmas gonosz világban nagyon könnyen elbukunk.
1: Köszönöm szépen, Drábik László, és aztán utána még olvasunk egy Biblia szöveget.
5: Rengeteg mindent szeretnék mondani, de csak keveset fogok. Ugye mi azért ülünk itt, és azért tanulmányozzuk a Bibliát, mert majd valamikor szeretnénk üdvösségre jutni. De ennek az üdvösségnek van két feltétele. Van egy isteni feltétele, meg van egy emberi feltétele. Az isteni feltétele az, hogy Jézus Krisztus győzzön. Mert ha ő nem győzött volna, akkor mi sem győzhetünk, mert az üdvösségünk benne van. De ez a dolognak csak az egyik fele, ezt teljesíteni kell a hitet, mert üdvösségre jutni csak a Jézus Krisztusban való hit által, Isten kegyelméből lehet. Ha ezt nem fogadjuk el, vagy csak szavakban hirdetünk, akkor nem leszünk győztesünk. A másik nagyon széles téma, és ezzel nagyon rövid leszek, ugye azt mondta Jézus Krisztus, hogy ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Pilátus is visszakérdezett, hogy mi az igazság. Tulajdonképpen az igazság az maga Isten. Ez rengeteg Biblia szövegből egyértelműen kiderül. Az igazság maga Isten. De Jézus Krisztus nem csak az Istenről jött bizonyságot tenni, mert ha azt mondjuk, hogy a megtestesüléssel benne az Istenség teljessége jelent meg, akkor gyakorlatilag önmagáról is bizonyságot tett. Tehát amikor mi igazságról beszélünk, akkor együtt kell gondolni rájuk, mert Isten igazsága valójában Jézus Krisztus.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatsor, aki igaz és megigazít. Római levél 3. fejezet 23. versétől a 26. versig, Székely Marika.
2: Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.
1: Köszönöm szépen, és a Római Levél 5. fejezet 8. vers.
2: Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
1: Köszönöm szépen. Igaz megigazít. Ezek nagyon nehéz kérdések, mert még az emberi élet viszonyai között értjük, de amikor az Istenre tekintünk, akkor nehogy arra gondoljunk, hogy amit emberként igaznak látunk egy másikban, akkor ugyanaz az Istenben, csak egy kicsit magasabb szinten. Én azt hiszem, hogy ott teljesen átértékelődnek, teljesen más mértékegységben, más dimenzióban kell gondolkodni, mint az emberi élet viszonyai között. Parancsolj!
0: Azt hiszem, hogy vannak itt olyan bibliaversek abban, amit Marika elolvasott, amit a legtöbb hívő ember valószínűleg nagyjából fejből is el tud mondani. De végig gondoljuk el, hogy mit is jelent, hogy miközben egy kirekesztett állapot az ördög megtévesztése miatt jellemző az egész emberiségre, mert mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, közben a hozzánk való szeretetét Isten abban mutatja meg, hogy amikor még bűnösök voltunk. Tehát nem akkor, mikor már a jó törekvéseink egészen közel vittek bennünket ahhoz, hogy belépjünk az Isten országába, mint ahogy ezt mi sokszor elképzeljük, hanem amikor ott alul voltunk a padlón, és nulla volt az esélyünk arra, hogy megváltozhasson az életünk és legyen reménységünk. Krisztus meghalt értünk. Ez egy olyan előzetes kegyelem, amire csak akkor tud rácsodálkozni az ember, amikor rádöbben a bűneinek a súlyára. De hát az egész hit életünk erről szól. És ez az igazi győzelem az ördög fölött, amikor valaki rádöbben a bűnei súlyára, és aztán Krisztushoz menekül, és Krisztus meg kiszabadítja az ördög rabságából.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Elgondolkodtam, hogy ki áldozza fel értünk magát? Van-e olyan, aki helyettünk elviseli a úgymond igazságszolgáltatást? És Jézus nem csak egy emberért, hanem a földkerekségen élő emberek bűnei tömegéért halt meg. Hogy ha ezt belegondolunk, nem is tudom, hogy lehetett elviselni, és csak Jézus alkalmas arra, hogy ezt a bűnt levegye rólunk. Úgy gondolom, hogy olyan csúf és rút a mi megjelenésünk, amit meg kell tisztítani, de valahol ott a mélyen, ott van az a lényünk is, aki hasonló az Istenhez. Mert ugye az ő képmására teremtettünk meg. Tehát a mélyen mindenkibe ott lakik. Csak hogy mit teszünk rá erre a régi megteremtett lényre, ahhoz kell nekünk Krisztus, hogy szépen megtisztítson bennünket.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Amikor a megigazulásról beszélünk, akkor nagy általánosságban azt értjük alatta, hogy Isten Jézus Krisztus érdemeire, meg a mi hitünkre tekintettel igaznak fogad el bennünket. Tehát a saját igazságát tulajdonítja nekünk. De mi az Isten igazsága? És mi következik ebből a megigazításból számunkra? Isten gyakorlatilag számunkra megfoghatatlan. Nem matéria, nem analizálhatjuk, nem boncolgatjuk. De kinyilatkoztatta magát a törvényében. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten törvénye többek között a 10 parancsolat, az Istennek a tükörképe, Isten jelleme jelenik meg benne. És ha ezt elfogadjuk és összevetjük a megigazulással, akkor ez azt következik, hogy nekünk ezeket a követelményeket nem csak ismerni kell, hanem a saját életünkre alkalmazva zsinórmértéknek el kell fogadni. Vagyis a gondolkodásunkat, a beszédünket, a cselekedeteinket ehhez kell igazodni, és minden egyéb ismeretet ehhez mérve kell megvizsgálni. Tehát a megigazulás az nem egy olyan jó dolog, hogy valami ránk áramlik, mert a megigazulással kötelezettségek is járnak, méghozzá az az alapvető kötelezettség, hogy az Isten követelményeinek, és ebbe bele kell érni mindazt, amit Jézus Krisztus is tanított, eleget kell tenni, ez szerint kell élni.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy mekkora különbség van a mi emberi gondolkodásunk és Isten gondolkodása között. Mi például a közmondásokban fejezzük ki így az egyetemes gondolkodásunkat, és nekem eszembe jutott az a magyar közmondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. És ugye ezzel azt mondjuk, hogy hát aki olyan, amilyen, az úgy is maradt tulajdonképpen így röviden. És Isten pedig már látta bennünk azt, amit a bűn eltorzított. Mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben voltunk. Nem azt mondta, hogy ha ilyen vagy, akkor úgy is maradsz, hanem ő látta azt az Isten képűséget, ami teljesen eltorzult, de ami helyreállítható rekonstrukció vagy megtérés által, mi ezt így hívjuk. És ez a csoda. Nekünk nem szabad, éppen ezért nem szabad lemondanunk senkiről, akit látunk, mert vagyis vannak nagyon eltorzult emberek. Nem kell különösebben ezt magyarázni, elég mondjuk Budapest utcáin vagy aluljáróban végig sétálni, de Isten helyre tudja állítani őket is.
1: Köszönöm szépen. Gábor?
6: Belegondoltatok-e abba, hogy ez az Isten tagadó világ lényegében, ahol nagyon-nagyon sok ember nem akarja, mondjuk kinyíltan nem akarja a törvényt követni, mégis hogy számolja a saját időszámítását ez a bolygó? Krisztus előtt és Krisztus után. Érdekes dolog ez, és arra gondolok, hogy a mennyiben is, mintha lenne egy ilyen időszámítás. Krisztus halála előtt, csak ugye nem születés, hanem halál. Krisztus halála előtt és Krisztus halála utáni időszak az univerzumban. És itt nem is megyek tovább, biztos tudjátok, mire gondolok, vagy értitek, tehát, hogy az angyalok nem láttak, tehát a mennyei lények, az angyalok nem láttak soha ilyet, ami itt történt. Azelőtt nem volt ilyen a mennyben, hogy az Isten valamilyen módot talál arra, hogy egy elbukott lénynek úgymond a testét fölveszi, és nem csak a testét fölveszi, hanem az egész személyiségét, a genetikai adottságait, ha szabad így mondani, és meghal ezért a bolygóért. Ez egy annyira új, annyira színpada lettünk az univerzumnak, hogy ez elképzelhetetlen. Ezért merem mondani, hogy az univerzumban is van egy Krisztus előtt és a Krisztus utáni állapot.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább, és nézzük ének a kedvesről. Ézsaiás könyve 5. fejezet 1. 4 verse, Kulcsár Anikó.
3: Hadd énekeljek kedvesemről, egy dalt szerelmesem szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője volt dúsan termő hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, nemes vesszővel ültette be, közepére tornyot építetett, és sajtót is vágattatott bele. Várta, hogy majd jó szőlőt terem, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt?
1: Lényegében ez a tanulmányunknak a címadó fókusza, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon elgondolkoztató, és ez, ha jól megnézzük, nem teológia, és ha más oldalról nézzük, akkor a legmélyebb teológia. A felszín egy olyan közérthető gazda szerepére mutat rá, aki szőlővel foglalkozik, szőlőt termeszt, megtisztítja, új szőlőket plantál el, és mégis vad szőlő jön. Ellentmond a genetikának. De hát ellentmond a bűnbeesett ember is a genetikának, mert mi az Isten képességét bírjuk teremtésünktől fogva. Mi nekünk nem a rosszra, a gonoszra, egymás hatalmaskodása felett való erőre kellene koncentráljunk, hanem az Isten képességünknél fogva a gyengéket, az elesetteket kellene szeretni, felemelni, egymást bátorítani, nem kritizálni, nem a rosszat megtalálni, hanem mindig a jót meglátni. De valahogy kifordult a világ, és ebben a kifordult világban néha mi is kifordulunk, és nagyon-nagyon szép ez az ének a kedvesről szóló fejezet, vagy ez a néhány sor. Gyorsan hozzáteszem, hogy fantasztikus rimbek vannak ebben a szakaszban, magyar fordítás természetesen nem tudja ezeket átadni, de ilyen Arany Jánosi mély gondolatokkal jelenik meg. Tehát a legnagyobb szókincse az egész Bibliában Ézsaiásnak volt. Nem véletlen, már 10-12 éves korában, legalábbis azt mondja a Talmud, hogy a vének már megkérdezték a véleményét bizonyos vallási kérdésekben. És még egy érdekességet hadd mondjak el Ézsaiásról, a hagyomány szerint soha nem hagyta el a nagy Jeruzsálemnek a területét. Ő ebbe a városba született, és ebbe a városban élte le életének a nagy részét. Kinek milyen gondolat? Parancsolj, Marika, aztán Anikó.
2: Én itt ezekkel a bibliai szövegekkel kapcsolatban, igékkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy Isten különlegessé tette a zsidó népet. Elhívta őket, Istenük volt, áldást adott, megmentette őket Egyiptomtól, ennivalót adott a pusztába, a legjobb földre, Kánaán földjére akarta őket bevinni. És egy feladatuk volt, hogy az Istenüket bemutassák a környező népeknek, és a többi népet, hogyha látják az Istenüket, hogy ők is követői legyenek. Ehelyett a zsidó nép ugye hullámvölgyek közepete sokszor olyan lett, mint a környező nép, és nem olyan, aki kiemelkedő Isten áldotta nép. És ha ránk mi vonatkozik? Tehát ha a zsidó népet különlegessé tette Isten, hát mi is hányszor kapunk áldást, kegyelmet, irgalmat, a Szentlélek szól hozzánk, és milyen a mi gyümölcstermésünk? Jó gyümölcsöt fakaszt, vagy vadtermést és értéktelen termést ad. És Isten mindent elkövet, hogy lássuk szeretetét, igazságát, és mi hogy reagálunk rá.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Marika már elkezdte tulajdonképpen, de azért egy picit fejtsük meg ezt a tanmesét, mert ez egy tanmese igazából véve, hogy Isten a gazda, és Izrael házát, vagy az ő népét jelképezi, mint szőlős kertet, mint szőlős ültetvényt. És itt már nem olvastuk tovább a bibliai szakaszt, de folytatódik ez a gyönyörű költemény, mégpedig azzal, hogy Isten megmondja, hogy mit fog tenni. És a történelem bizonyította is, hogy ezt megtette, hogy nem azt mondja, hogy majd csak akkor hozom a fejszét és kivágom, hanem hogy elveszem a védelmet, a kerítést. És akkor majd jön a vadállat, majd eltapossák, nem fogom metszeni, gondozni, el fog vadulni. A szőlő nagyon gyorsan elvadul, akinek van szőlője, pillanatok alatt fut hatalmas indákkal a szőlő, és egy dzsumbúj lesz belőle. És Isten azt mondta, hogy ha nem vesszük komolyan, és nem azt a szerepet töltjük be, amire szánt minket, mármint amit Marika is mondott, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk, és hogy jó gyümölcsöket teremjünk, akkor azt mondta, hogy lehet ezt választani, csak akkor ő is lépni fog, és nem adja a védelmét, nem adja az áldását. És akkor majd megláthatjuk, hogy hova jutottunk. Hát én úgy gondolom, nem kell nagyon bölcsnek lenni, hogy szétnézzünk, hogy hova jutottunk, mert ide jutottunk mi is. Európa is ide jutott, Amerika is, pedig minden lehetőséget megkaptunk Istentől, és nem vettük komolyan.
1: Édenben van még visszavezető út. István, aztán utána Tibor.
7: Való. Szövegben egy érdekes mondat rész, ami azt mondja, hogy ítéljetek közte és a szőlő között. Tehát itt tulajdonképpen nem az ítéletnek az átadásáról van szó, ez egy nagy félreértés lenne, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy döntsetek, vagy még finomabban fogalmazva, hogy tulajdonképpen egy kikényszerített választ ad arra, hogy Isten mindent megtett a népének az érdekébe. Tehát ezt el kéne ismerni, hogy a szeretés szándékát és a népérvezetetteit is egyaránt. Tehát egy ilyen nagyon finom kikényszerített választra ad, összes információ rendelkezésünkre áll, és dönteni kell, ami nagyon nehéz feladat az ember életében.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
4: Ugye, amikor egy ilyen, bocsánat a szóért, de költői kérdés elhangzik, hogy mit kellett volna, vagy mit nem tettem még meg, akkor mindjárt tudjuk, hogy a helyes válasz az, hogy semmit. Mármint, hogy semmit nem kellett volna pluszba. Mindent megtett. De amikor eljutunk odáig, hogy mindent megtett, akkor viszont az is teljesen világosan kiderül, hogy nem rajta múlott, hogy a végeredmény teljesen más. És ilyenkor
0: eszébe jut az embernek egy új szövetségi párhuzam, ahol ugyan nem szőlő van, hanem fügefa, amikor azt mondja az Úr Jézus ebben a példázatban, hogy hát akkor vág ki, mondja a gazda, és jön a vincellér, és azt mondja, hogy még egy évet adj neki. És én azt hiszem, hogy nagyon sokszor felejtjük el, hogy az az Isten, aki fölteszi a kérdést, hogy mit meg nem tettem volna, mindent megtett azért, hogy ez a szőlő vagy a fügefad, most teljesen mindegy, maradjunk ennél a mezőgazdasági környezetnél, hogy az megmaradhasson. De itt a szőlőnek döntési joga van, nálam nincs. Se a szőlőnek, se a fának nincs döntési joga. Fogom a metszőollót, és beszélgetünk, ha arról van szó. De ott itt, ami lelkünknél van lehetőség arra, hogy mi kimondjuk a döntő szót. És amikor Isten azt kérdezi, hogy mit kellett volna még tennem, hát arcátlanság elkezdeni sorolni az igényeinket. Inkább bűnbánatra kéne jutni, mert tényleg mindent megtett, értünk meg velünk.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Én csak a Marika által megkezdett és az Anikó által folytatott gondolatot szeretném nagyon hangsúlyossá tenni a hallgatók érdekében, hogy Isten mi értünk is mindent megtesz. Nem a múltban, nem a jövőben, a jelenben, hogy üdvösségre segítsen. A hozzáállásunkon fog múlni az eredmény.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a következő gondolatsor. Krisztus példázata a szőlőről. Máté evangélium 21. fejezet 33. versétől a 39. verséig. Varga Gyöngyike.
8: Más példázatot halljatok. Van egy házigazda, aki szőlőt plántála, és az gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt a munkásoknak, és elutazik. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldi szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverik, a másikat megölik, a harmadikat pedig megkövezik. Ismét küldi más szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedének. Utoljára pedig elküldi azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni, de a munkások meglátván a fiút mondának maguk közt. Ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kivették a szőlőn kívül, és megölék.
1: Ez a szőlő milyen gazdag fogalommal jelenik meg az egész Szentírásban, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Gábor, parancsolj!
6: Köszönöm. Ugye azt olvastuk, hogy szőlőt plántált, gyepivel körülvette, és présházat hozott létre ezen a földön. Tornyot épített, tehát ő energiát, időt szánt rá. Jónak tartotta ezt a földet. Emlékszem, volt egy telek, apukám megvette, és évekig csak kijártunk hétvégén, hétvégi telek volt. Uh-huh. És aztán azt mondta apukám, hogy olyan jó ez a föld, építsünk ide egy házat. Tehát amikor az ember megszereti azt a helyet, azt a földet, azt a népet, amikor az Isten azt mondja, hogy értékesek vagytok nekem, szememfénye vagytok nekem, akkor ő présházat hozott létre, és képiesen szólva körülveszi a szeretetével, ezt tette az ő népével.
1: És ahol présház van, meg jó föld van, ott van jövő, ott van előre menetel, ott van kilátás a következő generációk irányában is. Marika?
9: Ugye ebbe a példába a gazda elutazik, és a munkácsokra bízza a művelést. De a tulajdonjogot azt nem ruházta át a munkásokra. Tehát ő maradt a gazda, és amikor visszajön, akkor nem az egész termést kéri, hanem csak az őt megillető részt, és hát ugye a munkások csak a maguk érdekeit nézik, és nem gondolnak bele, hogy hát nem az övék az a szőlőskert, hanem ugye nekik csak egy feladatot kell teljesíteni. És amikor ugye erőszakkal mindenkit oda küldött szolgát megölnek, és végül a gazdafiát is, amit hát ugye be tudunk helyettesíteni, hogy a gazda az Úr, a fia az Úr Jézus, hogy az utolsó időben a gonoszság sokasodik. És nem tudjuk megfékezni, és mindent el akar söpörni ez a gonoszság. És a világunkban mi Istent szolgáljuk, megadjuk Istennek azt, amit ő kér tőlünk, itt ugye adakozás, tized, stb., vagy rossz munkásként nem érdekel bennünket semmi. Tehát nekünk is másként kell hozzáállni az Úr szőlőskertjéhez.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Isten nevének igazolása. Jelenések könyve 15. fejezet 3.-4. verse. Jakó Rózsika.
10: És éneklik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván: nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.
1: És én azt hiszem, itt az utolsó két szón van a hangsúly, hogy amikor az emberek belátják, legalábbis az embereknek egy része belátják, hogy igazak a te ítéleteid, és igazságosak. És ez nagyon fontos saját életünkre vonatkozólag, saját világunkra vonatkozólag, saját családunkra vonatkozólag. Isten ítéletei igazak és igazságosak. Rózsika, honnan hoztad a... Még van egy kis időnk, akkor Marikának adjunk szót.
9: Nagyon fontosnak tartom, hogy Isten nevét hogy ejtjük ki. Ugye ott van a 10 parancsolatban, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül. És miért van az, hogy a mintaimába, a mi atyánkba is mindjárt az elején ott van, hogy szenteltessék meg a te neved. Ugye a mai világunkban Istennek nevét nem féltőn tisztelve, dicsőítve halljuk a többség szájából. És ez borzasztó egy keresztény embernek hallani ezeket a mondatokat, vagy ezeket a kötőszónak titulált megjelenéseket. És az előző héten tanultuk, hogy a tengerből feljövő fenevad szájából mi jön ki. Isten káromló beszéd. Tehát aki ilyet szól, az a fenevad csapatához tartozik.
1: Köszönöm szépen. Menjünk akkor az összefoglaláshoz. Jakó Rózsika.
10: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je 1-es kötet 93. oldaláról. Jézus nem a törvény betűjére tette a hangsúlyt, hanem Isten szeretetére. Jézus tudta, hogy a törvény áldását az aggodalmaskodás átka megöli. Jézus a bűn lényegét cselekedeteinek motivumában, az indítékban látja, a törvény igazi céljának pedig kapcsolataink megóvását tartja. Hadat üzent minden képmutatásnak, a törvény formális betartását szorgalmazó kegyességnek. Benne Isten cselekszik, és nem hagyja, hogy az ember vergődjön, mint a bogár a pokhálóban. Jézus a tíz parancsolat reformátora volt. Azért jött, hogy a törvény ne teher legyen, hanem szárny, ne gát, hanem védelem. Ha mi, keresztények, Jézus hűséges tanítványai kívánunk lenni, akkor a tíz parancsolatot Jézustól kell megtanulnunk, és nem egymástól. Ő azt tanítja nekünk, hogy a törvény védi az életünket oltalmazza. Nem a tilalmak újabb és újabb listáját kell megszerkesztenünk ahhoz, hogy életünk boldogabb legyen, hanem meg kell tanulnunk a tíz parancsolat segítségével. Jézussal egyet akar, vagyis szeretni. Így teljesedik be a törvény, amiből addig, míg ember él a földön, nem múlik el egy jóta, vagy egy pontocska sem.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, a Jóisten áldja meg ezeket az elhangzott gondolatainkat szíveinkben, és mindenkit hívunk és várunk a következő tanulmányunk átvételére, a 12-re, a szeretet és az igazság, mint két nagy parancsolat. Legyen időnk Istenre, magunkra szeretni és az igazságot megélni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük jóságodat, megköszönjük kegyelmedet, hogy te igaz vagy, és a te cselekedeteid azok méltányosak és jók. Add, hogy elfogadjuk, és ebben az elfogadásban benne legyen a változásnak a szándéka, hogy mindig korrigáljuk, mindig visszafordítsuk magunkat arra a pontra, ahol te vársz, ahol te vársz reánk, és ebben az új találkozásban önmagunkra tudjunk találni. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik hozzád vágyakoznak. Köszönjük ezt a Biblia tanulmányt is. Köszönjük Jézust, ami megváltóunkat, az ő nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén, szeptember 11-én péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashanah és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következtek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát böjtöltek, bűneiket bánták, és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje, Szukott. A sátoros ünnep az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely ma, szeptember 25-én, péntek este, 15 óra 55 perckor kezdődik, és október

0: Egy talmudi történet szerint Mózes tanítunk egy alkalommal ezt mondta. Én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, s a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Cervin rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt. 5 Mózes 33.1. A prófétai képesség két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség a befogadó és a kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is felülmúlta a többi prófétát. Az időjárásról megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északi a szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Most ismét egy művésszel fogok beszélgetni, és mindjárt meg is kérem, hogy mutatkozzon be, Ari.
2: Hát köszönöm elsősorban a meghívást, kedves Hédi. Örömmel teszek is eleget, ugye a művészeknek az a sajátosságú, de én nem nevezem magam művésznek, hogy szeretnek villogni a saját életükkel, az életpályájukkal. Nekem elég későn kezdődött, leestem a lóról 40 éves koromban, és ebből már kiderül, hogy most 75 éves vagyok, ugye? És egy ilyen hosszú lábadozás után keresztön töréssel a fiam beiratott egy festőiskolába, és gyakorlatilag innen kezdődik a művész életem.
1: Honnan jött az ötlet, hogy festőiskola legyen a terápia?
2: Mindig volt bennem kísérletezés, de sose. Például tolmács idegenvezető voltam korábban, és megvettem, mikor először kimentem Bécsbe, egy gyönyörű készletet a minimális pénzből, úgyhogy csak arra költöttem, és karácsonykor mindig az volt, mert elég szerény körülmények között éltünk, hogy elővettem ezt az olajkészletet, és megnéztem, nézegettem, és álmodoztam arról, hogy majd egyszer eljutok oda, hogy festek. Hát így jutottam el, hogy leestem, de egyébként vidéki gyerekként nekem a világ megismerése egy állandó késztetés, tehát mindig valahová elvágytam, mentem, Jászberény mellett születtem, és később Debrecenbe jártam iskolába, onnan pedig az ötvösre kerültem, bolgár szakra, amiből 3 évet Bulgáriába töltöttem, és innen kezdődött az utazásom is, és az úgymond tolmács karrierem, amit aztán 20 év után, 40-41 néhány éves koromban abba hagytam, mert hát a család is ne szenvedje meg ezt az állandó elfoglaltságot, tehát gondolom te is tudod, hogy mit jelent az, hogyha az ember egy csoportot, vagy kiszolgál, vagy valahol annyira elkötelezett, hogy nincs 24 órás munka, hanem amennyi belefér annyi.
1: És akkor a festésnél hogyan beiratkoztál egy festőiskolába, illetőleg beiratott a fiad, és utána mindjárt önálló pályára indultál, vagy táborokba mentél?
2: Nem. Ez úgy történt, hogy beiratott a fiam a budai festőiskolába, és kifizetett előre egy fél évet. És hát elbotorkáltam, mert ugye

0: sokáig járóképtelen voltam, és ott egy sámli rajta, egy borosüveg rajta, egy sál, és akkor szó szerint ilyen iskolai eszközökkel, tehát vízfestékkel, amit nem becsülök le, nagyon is fontos, de ez már nekem olyan nagyon nem kihívó volt, ugye úgy éreztem, mint minden ilyen elhivatottnak gondolja magát ember, hogy ő attól többet tud. Hát aztán kiderült, hogy ez nem egészen úgy van, mert mikor mondtam az ötödik foglalkozás után a drága Bereznyei István tanárnak, hogy én bizony ide többé nem jövök, akár ki van fizetve, akár nem, mert ez nekem nem kihívás. Azt mondja, Ari, jegyezze már meg, hogy az alapokat úgy kell lerakni, hogy arra föl lehessen építeni valamit, és ez az alap pedig az, hogy az árnyékot, a fényt, a különböző trapéz és kerekformákat annyira rögzítse az agyába, hogy az, mikor elő kell venni egy alkotás során, az ne okozzon problémát. Hát akkor nem vettem komolyan a dolgot, de aztán a sors úgy hozta, hogy Ausztriába kerültem, ott egy 4 évig üzemeltettem egy galériát, és ott a több ilyen iskolába, például a KISZ nevezetű Simmeringi iskolába jártam. Akt tanfolyamra, különböző tanfolyamokat, akkor a Leonardo iskolába, Salzburgba és így tovább, számtalan helyen, és Magyarországon is természetesen nem lebecsülendő, de nagy örömömre szolgált az, hogy a sors, az Isten megadta nekem azt, hogy külföldön is járhattam tanulás, tanulmány ügyében, mert minden országra, minden népre jellemző egyfajta berögződött genetikai művészeti stílus. Ezt különösen látjuk ugye az egyiptomiaknál, hát ahhoz hasonló művészet csak az utánzata az egyiptomi művészetnek. És hát végül is az a meggyőződésem, hogy az orosz iskola, a német iskola, a holland iskola, az itáliai iskola, nem most találtam föl, nem mostani keletű, tehát az iskoláknak, a népeknek, a népnek a szemlélete, lelkivilága tükröződik az adott népnek a művészeti termékében, az a véleményem.
1: Mikor fedezted föl az egyiptomi iskolát, most idézőjelbe téve?
0: Az egyiptomi iskola életem egyik nagy kalandja volt. Semmi gondolat, előképzettség a világon semmi nem volt, hanem egy szír újságíró ismerősöm, egy bizonyos Mohamed, jött, hogy van egy kairói barátja, aki jómódú ember, és azt mondják, hogy ott egy bizonyos összeget az ő jövedelméből ilyen művészetre kell fordítani. Ez nálunk is megvan tulajdonképpen, de igazából nem vesszük ezt komolyan, de ott vallás szerint vissza kell osztani valami olyan nemes dologra, ami a társadalmat
1: előre viszi. Az adományozás.
0: Adományozás, igen. És akkor, hát mondom, és mibe tudok én ebbe segíteni? Hát azt mondja abba, hogy tudjuk, hogy a tolmácsolás révén nagy kapcsolataid vannak, és azt szeretné ez a bizonyos úriember, dr. Mohamed, és most ne haragudj, nem tudom a nevét már, de benne van a telefonkönyvemben, ez a bizonyos dr. Mohamed, ez szeretne kézműveseket idehozni Magyarországra, 5-6-ot egy hónapra, akik egy bizonyos helyen, például a Mamutban, én ott kezdtem, ugye, vagy valahol máshol bérelnének egy helyet, és tulajdonképpen saját költségükre ott a helyszínen bemutatnák a szövést, a rézművességet, az aranyművességet. Hát nem jutottunk sikerre, egy fél év múlva aztán mondtam, hogy bevallom, nem tudtam előbbre jutni ebbe a témába, és akkor eljött ez a bizonyos Mohamed úr is, és azt mondta, hogy hát látta a képeimet, és azt mondja, maga miért nem állít akkor ki? Jöjjek ki, hát mondom, én egyedül sose szoktam kiállítani. Hát így került a témába, ugye Simonen Veronika, szóltam neki. Hát a hír elment, mint a futótűz, és akkor elkezdtük szervezni az utat. Az összes költségénket kivéve a repülőjegyen kívül mindent vállalt ez az úr. És hát ez egy nagy kaland volt, mert ugye más kultúra, más szemlélet, más hozzáállás a dolgoknak. És befejezésképpen annyit mondanék el, hogy minek utána sok-sok előzetes nehézséget áthidaltunk. Végül is a Princess Palace-ba a legszebb kiállító termébe, Kairónak kaptunk lehetőséget, ugye hozzá kellett igazítani a repülőjét, szóval a bonyodalmakat nem mondom, a lényeg az, hogy már kételkedtek bennem. Ja, és akkor mondom, hogy hát ketten megyünk, mehetnénk többen, mert már akkor ostromoltak engem, úgyhogy 7 művészt vittem ki, és a megfelelő személyi gárdát, talán én voltam csak egyedül, mindenki hozta a férjét, vagy valakit. Na, lényeg az, hogy képzeld el, hogy megérkeztünk, és semmi kapcsolatot nem tudtunk teremteni, de már előtte 2 héttel vele, akkor én fölhívtam a kinti követséget, mondták, hogy ismerik, de ők nem avatkoznak ebbe bele, hogy segítsenek. Végül aztán ott álltunk 12-en vagy 14-en a éjjel 2-kor a repülőtéren, ami akkor hatalmas volt, hát nem tudom, azóta még hatalmasabb.
1: Még nagyobb.
0: Igen, valami eszméletlen benyomást tett rám. Hát ott a fejemet vették a kedves kollégákért, tehát, hogy hát ebből nem lesz semmi, és ez én most én becsaptam őket, és majd fizetem a költségeit, na jó, mondom, végül is, hát majd eladom a házam, vagy valamit csinálok. Nagyon el voltam keseredve, és egyszer csak olyan 2 óra fele megjelenik az úr, mert nem tudott kapcsolatot teremteni ő se velünk. És hát bocsánatot kért, és mondom, hogy nagyon el vagyok keseredve, mert nagyon megijedtem, hogy ebből nem lesz semmi. Azt mondja, na de hát én megígértem, hát a szavamat adtam, hát kezet fogtunk erre, hát hogy ne lenne belőle semmi, és eszembe jutott a nagyapám, ez a csattanóként mondom el, hogy nagyon jó lótenyésztő volt, és a Jászságban, Jászapáti, Jászberény, 60-i vásárban mindig vitte a lovakat, és mi történt? Mindig jöttek oda hozzá, hogy nagyon kérem, hogy mikor kaphatnék egy csikót ebből a... Azt mondja, hogy 3 év múlva márciusában gyere el, fiam. És eljött az illető, és megkapta. És ez kézfogás nélkül is. Tehát ez egy nem csak egyiptomi, de ott még tovább őrzik ezt a nemes cselekedetet, vagy gondolatot, hogy ami szó elhangzik, az teljesen úgy kell venni. Úgyhogy én innentől kezdve még jobban tisztelem a keleti embereket. Az, hogy most más a világ, és ennyire kifordították az egész mentalitást, morált és egyebeket, ez egy dolog, de nagyon sok tiszta lelkű, igaz gondolkodású, egyenes emberrel találkoztam ott kint is, úgyhogy életem nagy ajándéka volt ez az út.
1: Milyen volt Egyiptomban, amikor már letelepedtetek, már biztos volt a hely, tehát megnyugodtál? Mik voltak az első benyomásaid?
0: Elsősorban a Nílus partján egy szép szállodában voltunk, ami meglepett, akkor kezdődött már az egyiptomi belső, hát akkor volt ugye az izraeliekkel konfliktusuk meg egyebek, és akkor hát géppuskás őrök voltak a szállodában, de egyébként kedvesek voltak, és gyakorlatilag egy nagyon bájos idegenvezetőnk volt, olyan programokat kaptunk, hogy a Níluson kirándulás, esti program, ugye a esti programban ez a dervis tánc, ami fantasztikus egyébként, csoda művészi szintre emelték ott azok a férfiak, akik ilyen dervis táncot játszottak. Nagyon finom ételük volt, szenzációs ellátásuk volt, és amikor vártunk az idegen vezetőre, meg az autóbuszra egy-egy városnézés előtt, vagy akkor elkezdtünk ott portrézni, pontosabban elkezdtem portrézni a személyzetet. Na most ennek futótűzként lett egy, hogy úgy mondjam, hogy megrendelői sorozata, és hát borzasztó boldogok voltak, és én úgy tudtam, hogy ott nem lehet embert ábrázolni, de ezek kérték, és hát
1: olyan... A muszlim vallásnál is van az ortodox irányzat, és van a modernebb irányzat. A hagyományos ortodox irányzat szerint valóban nem lehet.
0: Na jó, jöttek, mint a cukrosboltba, és hát nagyon élveztük, a Veronika is beszállt ebbe az akcióba, úgyhogy már sorban álltak. Hogy mi mindent láttunk, ugye természetesen a Szép Művészeti Múzeum, most a nevét ugyancsak nem tudom megemlíteni, elmentünk, és hát ott találkoztunk tömegével, ugye a szarkofágokkal, az aranykincsekkel, a papíruszokkal, a trónokkal, a hagy ne soroljam, valami olyan mérhetetlen gazdagsággal, és nem a két évezred távlatából, hanem 5 évezred távlatából, azok a kézműves dolgok, azok a, szóval az a felhalmozott csodák, amiket ott láttam, szóval ez egy felejthetetlen dolog úgy szintén, mert ugye itt a Szépművészeti Múzeumban
1: is. A Tahrirtéri Régészeti Múzeum.
0: Régészeti, akkor valószínű ott voltunk. Hát az itteni embereknek, akik nem ismerik ezt a világot, vagy talán ezt a kultúrát sem, ez nem lebecsülendő, mert csodálatos gyűjteménye van itt is az egyiptomi kultúrának a Szépművészeti Múzeumban, ugye? Ezt te tudod legjobban.
1: Így van, nagyon szép.
0: Igen.
1: Gyűjteményünk van.
0: Úgyhogy kérlek szépen, egyszerűen annyira szíven ütött az, hogy akkor kis nép, mert ugye lélekszámban mennyien lehettek?
1: Hát azért 1 millióan lehettek azon a nagy területen.
0: No, de hát mi az, hogy millió?
1: Más körülmények voltak akkor, mint ma, igen.
0: No, de akkor az a millió ember közül hánynak kellett nagyon ügyes művésznek lenni, aki faragni tud, aki aranyozni tud, aki meg tudja jeleníteni az arcvonásokat, a használati tárgyaknak a csoda művészeti kivitelezését, ugye? Ezt a kultúrát, ez az 1 millió ember közül, ki, egyszer nem is értem, hogy kik állították elő. A piramisokról ugye nem is beszélünk. Hát
1: az egyiptomiak csinálták. Ők ezt nem művészetnek tekintették, hanem mesterségnek. Ugye a rajzoknál, szobroknál volt ez a négyzetrács. A négyzetrácsra rámásolták egyik helyről a másikra a rajzokat. Szobroknál is rámásolták a szobornak a különböző oldalaira a különböző nézeteket. És akkor a vésővel, ahogy lefelé szedték, úgy szedték le, hogy a körvonalaknak megfelelően lenagyolták, és utána aztán finomították a dolgokat. És ez egy mesterség volt, amit megtanultak, persze nagyon hosszú ideig tanultak, ahogy az írás tudjuk, hogy 4-5 éves korban kezdték el, és már 14-15 éves korban már dolgoztak vele, tehát durván 10 évig tanulták. Ugyanígy a különböző mesterségeket is hosszasan tanulták, és attól függően, hogy ki milyen szintre jutott el, az inastól lépett előre a saját mesterségbeli ranglétráján a mesterig. És hát persze a mesterek között is voltak versengések, mert nem mindegy, hogy az a mester kinek dolgozik. Ugye minél feljebb vagyunk a hierarchián, annál igényesebbek voltak a megrendelők. Tehát egy előkelő embernek az igénye, az messze alul maradt az arisztokrácia csúcsán levő, mondjuk egy vezérnek, vagy akár egy nomosz, tehát egy megyényi területnek az irányítójának az igényeitől, pláne a királyi udvarétól. Tehát minél jobb volt az a mester, most a jobbat az azt jelenti, hogy minél művészibben tudta megcsinálni a munkát, a feladatot, annál előkelőbb megrendelésre számíthatott, ami ugye az élet viszonyoknak a megfelelő egyre magasabb színvonalát is jelentette, hiszen a költség, amit kapott érte, mert ugye nem volt pénz, tehát ez egy érdekes módon cserekereskedelem jelleggel történt, meg volt mindennek a maga értéke, hogy aranyban, ezüstben, vagy pedig részben mekkora súlynak felel meg az ő munkája, és annak megfelelő árut kapott. Tehát minél igényesebb megrendelőnek dolgozott, jellemzően annál több volt az, amit ő kapott érte. Tehát érdemes volt fejlődni,
0: dolgozni,
1: és egyre ügyesebben, jobban alkotni. Persze ez nem azt jelenti, hogy egy vidéki mesternek könnyű volt akármilyen szuper jól is működött bekerülni a királyi udvarnak a műhelyébe, mert azért ott is megvoltak a kapcsolatok, apáról fiúra szállt a mesterség, de mindenkiben benne volt az, hogy a mesterséget jól meg kell tanulni, művészi színvonalra kell vezetni, és hát vannak olyan föliratok, amiknél az is kiderül, hogy újítani is volt, aki újított, és nagyon büszke volt az újítására, de ezeket az újításokat ezeket nem olyan értelemben kell érteni, hogy valamit megváltoztatott, hanem valamit kitalált, amitől még jobb lett, mint korábban azt bárki megcsinálta. Tehát ők nem változtatni akartak, hanem jobbítani, javítani a dolgokon. Mert az egyiptomi kultúrában nagyon benne volt az, hogy a korábbiakat, azokat az elveket kövessük, úgy dolgozzunk, mint ahogy korábban csinálták, hogy egyforma legyen, most idézőjelbe téve, mert nem tudott egyforma lenni. Ma már ott tartunk, hogy művész kezeket meg tudnak különböztetni az újbirodalmikori sírfestményeken, freskókon, amit mondjuk egy fél évszázaddal ezelőtt még nem tudtak megcsinálni. De most már annyi megfigyelés van, annyi apró dolog, amire fölfigyeltek, és egy olyan kronológiai háttér van a művészetben, hogy ez lehetővé vált. Tehát így volt, hogy megtanulták.
0: Igen, ezt megértem, és tulajdonképpen itt esek kétségbe, de mert? Nagyon. Azért, mert nagyapám a téli időszak kulák volt szerencsétlen, szerencsére, mert jelleme volt, úgyhogy meg dolgos volt, meg az én szerencsémre is, és kérlek szépen a téli időszakban volt neki egy bakja, nem tudom, hogy tudod mi az, hogy ür rajta, oda lábával odaszorítja azt a bizonyos fát, és furt faragott, hát elsősorban ugye a gerebje fogakat, ami eltört, gerebje nyeleket, lapát nyeleket, ami kell a villanyeleket, és akkor utána szépen ilyen toltartókat csinált, tudod, ilyen titkos zárral, amit nem lehetett kinyitni, csak az, aki értett hozzá, vagy pedig a guzsajnak, tudod, ezt a, hát sokáig meg tudtam őrizni, sajnos egy családi osztódás révén az kikerült a látókörömből, az a guzsaj, de olyan volt, hogy kétszer-két centis méter, 20-as méter, 30-as, amire ugye föltesszik a gyapjút, vagy akármit.
1: Tehát egy ilyen hosszú rúdon hosszú rúd, volt.
0: Ezt a hosszú rúdot úgy faragta meg, hogy minden 10 centiben, mint a templomtoronyban az ablak, amiben mozgó kis emberke volt, szó szerint, ami úgy csörgött benne, tudod? Amit ugye nem úgy tett bele, hanem azt belül faragta meg azt az emberkét.
1: Hoha!
0: Tudod, vannak ilyen mikroművészek pohárba, üvegbe, nem tudom hová. Csak azt akarom neked mondani, hogy azért sajnálom ezt a újkori nemzetséget, hogy ezek eltűntek, de ugye nem kell visszamenni máshová, csak a Tarsolyra, meg akármire, hogy micsoda nemes munkák voltak azokon, és mindig csodálkozom, hogy a csodát, hát jöttek Ázsiából, vagy nem tudom, az Uráltól a magyarok, és hogy tudtak ennyi szépséget elhozni a sírokból, amit föltárnak? Mert hát lovon nem lehet faragni.
1: Hát de nem folyamatosan lovon ültek. Megérkeztek valahová, ott letelepedtek egy időre, meg hát nyilvánvalóan nem lovaglás közben, tehát amikor vándoroltak, akkor is voltak olyan időszakok, amikor meg kellett állni, és valahol egy helyben voltak. A fémműveseknek a fegyvereket is elő kellett állítani, hát tehát van, folyamatosan biztosítaniuk kellett maguknak azt a lehetőséget, hogy így dolgozzanak. Somogyfajszon egyszer voltam egy ilyen táborban, ahol megpróbáltuk a honfoglaláskori fémművességnek, amit lehet azt rekonstruálni belőle, mi csináltuk a kemencét, kerestük azt az ércet, amiből vasat lehet olvasztani, megnéztük, hogy hogyan lehet kalapálni ezt az általunk olvasztott vasat, mit gyűjtöttük a fát, és csináltuk a faszenet, hogy ezt is kipróbáljuk, hogy vagy mint működik. Hát tulajdonképpen, hogyha valahol egy 5 napig voltak, akkor az alatt az idő alatt már ott meg lehetett csinálni azt, hogy helyben olvasztott, saját maguk által gyűjtött fémből helyben olvasztott fegyvert kovácsoljanak. Hát ilyen pedig biztos, hogy volt, tehát a vándorlás nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan vándoroltak, hanem úgy, hogy mentek egy darabig, aztán letelepedtek valahol. Ott voltak egy darabig, amikor a legelőket ott a környéken már nem tudták hasznosítani, akkor mentek tovább következő területre. Tehát mindig voltak olyan időszakok, amikor le tudtak pihenni.
0: Igen, el tudom képzelni ezt a belső késztetését az alkotóknak, mert ez egy alkotás. Most mindegy, egy fakanalat csinált, és azt megfestette, vagy egy díszpárnát, vagy egy szép mentét, vagy akármit, de az alkotásnak, aki csinálja ezt, az olyan szenvedélyével válik, hogy én például nem tudok egy napot festés nélkül elképzelni, és ha megyek valahová, például most kint voltam Los Angelesben, és volt egy kiállításom, hogy dicsekedjek a Magyar Házban, és 40 napig voltam, és nagyon nagy túrákat tettünk, 2000 kilométert Nevadában és egyéb helyeken, de ez nem is ide tartozik, csak azt akarom mondani, hogy már a harmadik nap után, mint az alkoholista az alkohol iránt, hogy üljünk már le, álljunk már meg, hagyj csináljak valamit, hagyj fessek valamit, mert hiába volt nálam a fényképezőgép, az nem ugyanolyan. Visszatérve még azért az egyiptomi művészetre, hogyha szabad, hogy a mostani emberek is, hát pont abból indult ki az én utazásom, illetve a mi utazásunk, hogy ugye be akarták itt Magyarországon mutatni még azt az ősi formát, ahogy csinálják, amit aztán sikerült ott megnéznünk, mert voltunk egy ilyen kézművesek szövetségében.
1: Na, akkor innen fogjuk folytatni majd a zene után, mert most már lassan lejár az időnk, és zene után akkor ezekkel a kézműves munkákkal fogjuk kezdeni, meg azzal, hogy merre jártatok, miket csináltatok, mit láttatok, és milyenek voltak az egyiptomi emberek, akikkel találkoztatok. A művészek, meg a hétköznapi emberek, mert mind a kettő nagyon izgalmas és érdekes kérdés. Tehát következik a zene, majd folytatjuk a beszélgetést Magyar Arival.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk O egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Magyar Arival beszélgetek, és éppen ott hagytuk abba, hogy Kairóban milyen kézművesekkel, illetőleg más emberekkel találkoztak.
1: Hát ugye az első részben említettem volt, hogy heten kimentünk meghívás alapján kiállítani a Princess Palace-ba. Erre nagyon büszke vagyok. 1300 éves kiállító terem. Tasz Princesnek volt a palotája. És ez egy kultúrközpont tulajdonképpen, és hát modern művészetet vártak tőlünk. Ez olyan félmodernre sikerült, realista is, tehát szupermodern dolog nem volt. Ennek az volt a következménye, hogy személy szerint én meghívtam onnan 7 művészt, ezt most nem dicsekvésképpen mondom, hanem egyszerűen annyira nem találtam rá harapó fórumot, aki vállalná azt, hogy 7 művészt idehoz, kivéve a kultúrkúriát Pestidekúton, aki bevállalta azt, hogy a 7 művésznek 2 hétig kiállítja a képeit. Mielőtt még visszatérnénk arra, hogy mi benyomásunk volt ott, elmondanám, hogy egy nagyon szép kiállítás hoztak, ők nagyon modernek voltak, tehát szupermodernek. Egy hetet töltöttek itt, a Szentendre, stb. Érdekességet megmutattuk nekik, teljesen magánvállalkozásba csináltuk, támogatás nélkül, kivéve a tiszteletet érdemlő kultúrkúriának, aki ingyen adta a kiállítási lehetőséget. Na visszatérve, fölállítottuk a kiállítást ott, és egy kultúrközpont ez, tehát más is volt, egy nagyon szép udvara volt, és egy zenei, nem tudom, fesztiválba, vagy ilyen változatos programba, szinte egész napos programba csöppentünk bele, úgyhogy elég sok látogatónk is volt. És mondhatnám, ja, és a nagykövetség ugye részt vett a megnyitón, és boldogan töltöttük el azt a megnyitási procedúrát, hogy úgy mondjam. És ezzel gyakorlatilag ugye az ünnepélyes részebe is zárult, fogadás is volt utána, és másnap ugye városnézés, hát ugye kis busszal mentünk, nagyon bájos fiatal fiú idegenvezetők volt, jól törte a magyar, de fölülmúlta az ő kedvessége az összes nyelvi hiányosságát, és ugye elmentünk a bazárba is, ahol ugyanazzal találkoztunk, amiről az előbb beszéltünk az első részben, hogy a kézművesség ott még igen magas fokon megőriztetett, mert fönn a várban, ha vannak ilyen magyaros pavilonok egy-egy rendezvény során, akkor azzal találkozunk csak, hogy árulják azokat a dolgokat, tehát nem látod, hogy az hogy készítik. Tehát még csak inspirációt se kap az a szerencsétlen gyerek, akit ott húzol a kalucsai meg a matyó minták között, hogy az hogy készül, hogy milyen nehéz munka az, hogy az tényleg meggörnyedött az a szerencsétlen, aki ezt csinálja, és értékes dolgokat hoz létre. Tehát az érték ilyen szinten, hogy elveszíti a kapcsolatát a termelővel, én szerintem leértékelődik. Ezért nem is hordunk magyaros ruhát. Ellenben az egyiptomiak megőrizték, még a polgári emberek is a bizonyos vonatkozásban, nem biztos, lehet, hogy egy teljesen európai zakóban vannak, de ott a sál, vagy a fejükön a sapka, vagy... Tehát valami jelleget még visznek a hétköznapi életbe is, az egyszerű, vagy akár nem egyszerű emberek. Na most a kedvességükről ne beszéljünk. Egyszerűen elképesztően kedvesek, készségesek, udvariasak. Nem találkoztunk egyetlen egy olyannal sem, hogy... Szóval kellemetlen dologgal nem találkoztunk. Ez nagyon tetszett nekem, és azon kívül az jutott eszembe, hogy pontosan, hogy mik adódhatnak, és Egyiptomba jutott ez eszembe, illetve Kairóban, hogy amikor Jézus, ugye a keresztények Bibliájából tudjuk, meg történetéből tudjuk, hogy ott, hogy Mária ugye Egyiptomban menekült Józseffel, és Mária állítólag egy ilyen piacon gyümölcsárosként dolgozott. Ezt azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy Graves-től szedtem ezt a gondolatot, mert ő neki van a Jézus Király című könyve, és úgy elképzeltem, ugyanis ott le volt terítve a egy szőnyeg, azon mesterkedett a mester a piacon benn, és vagy 3-4 gyerek ekkora szemekkel nézte, hogy hogy működik. Megfoghatták az anyagot, amivel megfoghatták a kalapácsot, tehát ez egy oktatási forma, hogy úgy mondjam. És Jézus is valószínű ezt a mérhetetlen nagy keleti tudását, ugye, még bele gondolok talán a hipnózist is, ott tanulhatta ezeknél az utcai tanítóknál, akik egy három szem almáért, ha leült mellé Jézus, akkor biztos, hogy meséltek neki a geometriáról, az algebráról és minden egyéb csillagászatról, mert úgy látom, hogy még most is ez a tanítási forma valahogy még a társadalomban benne van. Tévedek?
0: Az ókori Egyiptomban én ugye azt tudom, hogy ott hogyan történtek a dolgok, meg hát Magyarországon is ez, hogy apáról fiúra szállt a tudomány, a mesterség, az nem véletlenül volt, hiszen otthon dolgozott az apa, otthon látta a gyerek, hogy hogyan kell csinálni, és belenőtt, egyszerűen nem tudta nem megtanulni azt a mesterséget, hát hogy aztán milyen szinten tanulta meg, az már egy következő kérdés, de tulajdonképpen otthonról vitte az alapokat, amit aztán fejleszteni lehetett, ezért volt az, hogy különböző helyekre elmentek.
1: Akár Európába?
0: Hát ugye Európában tudjuk, Magyarországon, hogy Németországban, Franciaországban is mindenfelé elmentek
1: Itáliában ott vannak
0: tanulni.
1: A szobrok a neves tanulókról.
0: És nyilván így volt ez az ókori Egyiptomban is. Tudjuk, hogy a varázslóknál például voltak varázsló inasok, akiket vándorlásuk során, ahogy jöttek, mentek, csatlakoztak hozzájuk. De ugyanígy az írnok képzésnél is az ó és a középbirodalom korában egy-egy mester köré csoportosultak, tehát nem volt az iskola a mai értelemben, de a középkori értelemben sem, hanem volt a mester, és volt a tanítványa, és annyi tanítvány volt, amennyit elfogadott a mester. Tehát az új birodalomban változott meg a helyzet, amikor a királyi udvarnak a mintájára, ha úgy tetszik, letelepedett tanítók voltak, akiknek kifejezetten az volt a dolguk, hogy előkészítsék azokat a gyerekeket arra, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni, úgy, mint mondjuk a mai gyakornokok. Mert hogy a királyi gyermekeket tanítani kellett, és a királyi gyermekekkel együtt az udvarban levő előkelőknek a gyerekeit is tanították, az új birodalom korában ehhez még hozzájöttek a külföldről beérkező idegenek, akik az udvarban voltak, akár azért, hogy az egyiptomi külpolitikának Ázsia felé az egyik szokása az volt, hogy a különböző területeken meghagyták a helyi uralkodókat, csak adót kellett fizetni, illetőleg a külpolitikai kérdésekben önállóan nem dönthettek, és hogy biztosan hűek maradjanak, ezért a gyerekeket a királyi udvarba vitték nevelésre. Ennek volt persze egy olyan következménye is, hogy azok a gyerekek ott nevelkedtek föl az egyiptomi királyi udvarban, az egyiptomi szemléletet tanulták meg, el se tudták képzelni az életet máshoz, hiszen csak ez vette őket körül, és amikor visszakerültek már felnőttként, hogy apjuk helyébe lépjenek, akkor nyilvánvalóan azt a szemléletet vitték magukkal, és azt az életmódot, amit Egyiptomban a királyi udvarban megtanultak. Másrésztről pedig a királyfival együtt nevelkedtek, tehát a személyes kapcsolat is olyan volt, hogy a lojalitás az úgy magától értetődő volt, hiszen barátok voltak, nyilván különböző szinten voltak ezek a barátságok, de személyes kapcsolat volt az uralkodóval, tehát ismerték egymást, és ezért jobban ragaszkodtak hozzá.
1: Hát ez egy ilyen hierarchikus felépítmény lett, ugye fölülről kezdődve települte.
0: És hát ez a minta, igen. A nomoszok, a királyi udvar mindig mintaként szolgált.
1: Igen.
0: Tehát az ott megyének számító nomoszoknak a vezetői, akkor ugye már a királyi udvartól távolabb, de ugyanezt a mintát kívánták követni. És a nomosz kormányzóknak a mintáját követte a többi helyi egységnek, területnek a vezetője is. Tehát így meghonosodott, most idézőjelben például az iskola, mert azért ez más volt, a tanulás helye volt, ahol ez zajlott, és teljesen más körülmények között, mint egy mai iskolában. Udvaron, törökülésben ültek, osztrakonokra írtak, mert ugye a papirusz az drága volt. Ha már papiruszra dolgoztak, akkor már jól tudtak írni, akkor már olyanokat iratott velük a mester, ami esetleg valakinek a számára is készülhetett. Tehát itt is azért voltak fokozatok.
1: Én azt látom csak, hogy a történelem most mindegy, hogy 7000 év, 5000 év, 2000 év távlatába visszatekintve, vagy akár a magyaroknál is, valami analógiát visz magával. Most itt Mátyás királynak a korvináira gondolok, ugye, hogy több százan készítették ezeket a korvinákat, és nyilvánvaló, hogy ennek is hatása volt az írásnak az elterjedésében. Ugye a papok vitték tovább, vagy ezek a barátok, igen, vitték tovább ugye az alsóbb néprétekbe, de csak ha a faluba arra gondolok, hogy a nagyanyám egy ilyen nagyon közösségi ember volt, és nemrég találkoztam egy 90 akárhány éves asszonykával, és mondta, hogy jaj, édes Istenem, hogy a mamákának hívta az egész falu, hogy a mamákától hogy megtanultam hímezni, meg a csöröge fánkot hogy készítettem nagyba, meg szóval ezeket úgy, hogy is mondjam, akik a környezetében megfordultak, átvitték, és vitték tovább a családjukba, akiknek eszükben nem jutott csöröge fánkot csinálni. Sőt, az iskolai találkozóra, nem tudom, 50-60 évesen, már nem is tudom, hogy mennyire, bementem és elkéstem, és akkor azzal fogadtak, hogy na és hoztál, mamák, a fánkot, mert ez nekem borzasztóan, nem is tudom, szóval ez a ajándékozási módszer, amikor a 50-es években nem volt senkinek semmije, tudod, és nagyapám meg nagymamám hol kerítette elő, fogalmam sincs, de általam küldte be az iskolába a gyerekeknek a fánkot, és ez nekem olyan volt, mintha én egy ilyen, nem is tudom, szóval nekem megalázó volt átadni az ajándékot. Érted ezt a... Mert ugye kötelező volt bevinnem.
0: Igen.
1: És valahogy úgy, hogy nem tudom, nem érez, és máig is az ajándékozással én nagyon nagy gondba vagyok. De térjünk vissza arra, hogy ami szuper élmény volt számomra, az volt, hogy fenn a szálloda, nem tudom, 10. emeletéről lenéztünk ugyancsak az emeletes házak környezetére, amely különböző fázisokban bepucolt, nem bepucolt, te ismered a körülményeket, de egyáltalán szóval város jellege volt, és akkor fönn volt egy úszómedence, kicsi volt ekkora, mint ez a kis stúdió, ettől függetlenül azért csak kihasználtuk, és kérlek szépen lenézek a másik ház tetejére, és ott tehenek vannak az emeleten.
0: A háztetőn.
1: Hát kérdezem, hogy kerültek azok oda? Na mondom, délután elmegyünk sétálni, egy ilyen kis szűk utca volt, és bekukucskáltunk annak a háznak a bejáratára. Hát ott nem létezik, hogy ott egy tehenet föl tudjanak vinni, tudod? Tudod, a lépcső ilyen szűk, meg a helyszűke miatt az építészek ott nem nagyon terjeszkedhettek. Aztán kiderült, hogy az úgy történt, hogy kis borjúkorukba fölviszik, és akkor addig nevelik, ott viszik föl a szénát háton, meg szalmát, meg egyebeket, takarmányt, és ott nevelődnek az állatok. Hát ez egy akkora élmény volt számomra, mert egy, hogy azok a házlakók a saját érdekükben és a friss tej érdekében megtanultak gondoskodni, meg a gyerekeik gondoskodni arról, hogy azt a szénát föl kell a 10. vinni, lift nélkül, naponta, meg a vizet, ami ugyancsak nem semmi, és elcsodálkoztam, hogy micsoda élni akarás van ezekben az emberekben, és mennyire nem tudnak elszakadni a természettől, és azért ilyen kedvesek, azért ilyen megértők, tudod, hogy egyszerűen még egybe van a lelkük a természettel, ugye, mert mondhatnánk azt, hogy önérdekből, no, de hát ez a tehén érdeke is, mert ott olyan volt, mintha mezőn lennének, tudod, volt egy ilyen ponyvatető az árnyék miatt, és ott sétálgattak fönn a lapos tetőn, hát szóval szenzációs volt, hogy például elkezdtem a tevéket, amik természetesen...
0: Tevepiacra mentetek, vagy pedig?
1: Nem, ott az utcában is volt jó néhány teve, ott ki voltak kötve, aztán jött valaki, elvitte valahová, de szóval nagyon sok tevésképem volt. Most egyébként lesz majd Nagy Rábén egy kiállításom, és mivel, hogy Los Angelesbe Magyarország szeretlek 10 magyar Veszprémről, Tihanyról képet vittem, ami történelmi is, tehát Árpádháziakkal kapcsolatos, Esztergom, stb. Most Nagy Rábére viszek 4 ilyen képet, ami a Nílus partján született, és hogy ismerjék meg azok az emberek, és ez itt a világ végén van a határon, a román határon, és hogy ismerjék meg azok az emberek is azt, hogy amit én láttam, hogy az milyen gyönyörűséges, és mennyire lelkembe beépült valami lett, és fölkeltem majd a kíváncsiságokat a Egyiptom iránt, amit ugye ott átéltem. Nagyon szép volt, szép élmény.
0: És hogy láttad, mennyire fordulnak a múlt irányába, mennyire vettek át dolgokat a múltból a mai művészek?
1: Én azt hiszem, hogy az új generációt, mert voltunk modern, én speciál, mert nem mindenki jött el, voltunk olyan kiállító teremben, ahol modern művészet volt, én azt hiszem, hogy egy picit átestek a ló másik oldalára. Annyira modernné váltak, amit egy köznapi ember, de még egy művész is, mert az absztraktnak is van nyelve. Az ugyanolyan nyelvezet, mint a realizmusnak a nyelvezete, tehát ennek meghatározott szabályai vannak, akármennyire is azt hiszük, hogy az egy mázolmány. Szó sincs róla. Azzal a művész absztrahálja azokat a benyomásokat, amik érik az életben, és az ő művészi nyelvén nem egyszerű módon, mert ha egyszerű módon kifejezni, akkor talán érthetőbbé válna. De itt a sok, illetve az a 7 fiatal művész is egészen a szélsőségig elmenő abszorpciót hozta Egyiptomból. Én vártam volna tőlük, egyébként itt a Klebersberg kiállításon, hogy egy picit valamit tükröződjön a múltnak az elemeiből, de én úgy gondolom, hogy én már akkor voltunk ott, mikor a forradalom, vagy nem tudom, minek nevezhető ez.
0: Arab tavasznak szokták mondani.
1: Hogyan?
0: Arab tavasz.
1: Arab tavasz, mikor az arab tavasz kitörőbe volt, és lehet, hogy ezek már ilyen, hogy is, polgárpukkasztó művészek voltak, tudod? Mert hát azért volt ott olyan galéria is, ahol normális képeket láttunk, és én nem tudom, valami piac környékén volt a kézművesek szövetségének a bemutató terme, ahol már szőnyegek modern mintával, de azért mégis a föllelhető a hagyományos vonások, és szóval tükrözte a múltat, vagy vázák, egyebek, amik ugyancsak nem kópiái voltak az antik dolgoknak, de utaltak arra. Tehát én úgy gondolom, hogy ott is vannak olyan művészek, akik, hogy úgy mondjam, hagyomány tiszteletből is becsempészik a maguk modernségében azt, amit át kell menteni a mai világba. Mert különben nem megy. Szóval az a túl elszakadás, a túl abstrakció, az elsősorban visszataszítást kelt azokban az emberekben, akik nem értik az absztrakt nyelvet. Másodszor nem biztos, hogy példamutató meg előremutató az ifjú generációnak. Tehát inkább ez ilyen lázadásszerűségnek gondoltam az ő művészetüket.
0: Akkor még utolsóként az utolsó nagy kérdés, hogy neked a művészetedre, vagy az életedre az egyiptomi utazás, az egyiptomi benyomások milyen hatást tettek, hogyan érzékeled, hogy számodra mit jelentett, vagy mit jelent Egyiptom?
1: Elsősorban megerősítése annak, amit mondtam, hogyha adod a szavadat, ugye ahogy kezdtem, ha adod a szavadat, az, hogyha ha a villám belé csap, akkor is próbáld megvalósítani, tehát visszalépés csak a legszélsőségesebb esetekben van, mert a szó az a szent. És én ezt láttam az ottani embereknél is, hogy nem csak ennél a biztos, ami, hogy úgy mondjam, szponzorunknál, de a többinél is, amit megígértek, ott voltak. Ha időben nem, akkor azért, mert akkora volt a forgalom, hogy nem tudtak el odaérni, de mindenképpen megoldották a dolgokat. Ez az egyik, hogy a szavad legyen szent és sérthetetlen, azon kívül mérhetetlen tisztelet a múlt iránt, amin ugyan mindenbe, az étkezésükbe, hagyományaikba, táncaikba sokkal jobban megjelenik, mint akár nálunk, vagy akár Európában. Mi, mint hogyha szégyelnénk azt, hogy magyarok vagyunk, hogy magyar táncaink vannak, hogy csikóseink, gulyásaink. Ez ilyen elvetendő, hogy gulyás szocializmus, ugye, meg egyéb dolgok. Ott az teljesen természetes, hogy a népnek a lelke az benne van, a városi Kairóban, a falusi létben, az egyszerű embereknél és a intelligensebb embereknél is. Ez nagyon szép dolog.
0: Szeretnél még visszamenni, vagy tervezel-e esetleg valamilyen Egyiptommal kapcsolatos tervet? Akár festészetben, akár a fizikai valóságban.
1: Kérlek szépen, mivel hogy minél idősebb az ember, annál több olyan ötlete van, amit úgy gondol, hogy meg fog valósítani. Most ürítettem ki a bérelt galériámat 3 teherautóval, nem is mondom a költségeit.
0: És
1: igen, és tulajdonképpen azt láttam, hogy úristen, hát mi a fenét csináltam én, mert mindig, minden nap úgy gondolom, hogy újat kell csinálni, tudod? És akkor veszem hozzá az anyagot, mert ez a egyiptomi dologhoz kell egy kis aranypor, kell egy kis, hogy úgy mondjam, egy kis sóbors, ami szín, ugye, kék, arany, barnás dolgok, ezeket vásárolja az ember, és soha, mert tudom, hogy nem fogok eljutni oda. De hál' Istennek vannak tanítványaim. Már említettem korábban, hogy földolgoztuk Afrikát is úgy, hogy 3 állatot csodálatosan megcsinálták. Aztán mindig adok egy ilyen, ahol én jártam, olyan feladatot, és ezt 3 foglalkozásban szombatonként tanítom őket, 3 szombat alatt egy-egy földrészt, de hogy most így bejöttél a képbe immáron, várjál csak 8. év után, ugye, mert akkor...
0: Hát 2010-hez képest igen, 8 év.
1: 8. év után, sőt, most ünnepeljük a 8. évet, mert áprilisban volt, hogy találkoztunk, ahogy hazajöttem a... Igen, úgyhogy most megint előveszem talán az egyiptomi élményeimet, hogy átadjam ezeknek a 8 ifjú titánnak, abból 2 fiú van, meg 6 lány, úgyhogy nekik átadjam ezt a csodálatos élményt, amit én átéltem.
0: Sokaknak nagy élmény Egyiptom. Egyébként jövő héten fog visszajönni Kairóból ez az anyag, ami a Királyfi és a Sors pályázatra készült. Diákok csinálták, Kairói Balassi Intézetben volt kiállítva, és nagy sikert aratott, úgy hallottam.
1: El tudom képzelni.
0: Úgyhogy, és hát mivel olyan nagy sikert aratott, ezért úgy döntöttünk, hogy jövőre is lesz egy hasonló pályázat, ugyanúgy, mint idén, 3 különböző kategóriában, tehát egy, amikor hagyományos módon egy történetet, egy ókori egyiptomi történetet mai gyerekek megörökítenek, ilyen képregényszerű, nem képregény, tehát olyan, úgy, ahogy a vásárban, a régi világban, középkorban elmeséltek valamit, és lapozták a képeket, egyik képet a másik után, hogy a kép alapján, a képnek a segítségével meséljenek. Aztán ugye a modern mai világban élünk, a digitális világban, úgyhogy lesz egy olyan kategória, a digitális történetmesélés, amikor modern képalkotó módszerekkel, videóval, vagy valamilyen animációval, vagy bármilyen más módon digitálisan jelenítik meg ugyanezt a történetet, és a harmadik pedig, amit hát most próbáltunk ki a tavalyi évben először, hogy programozás, hogy milyen ötletet az, hogy milyen játékot vagy egyebet lehet megalkotni ezeknek a digitális lehetőségeknek a felhasználásával.
1: Szenzációs úttörő vagy, csak ezt tudom mondani, mert hogyha emlékszel arra, hogy volt nekünk egy olyan kezdeményezésünk, hogy elmegyünk egy faluba egy hónapra, és viszünk zenészt, képzőművészt, néhány olyan embert, aki a falu életét úgy ilyen film forgatókönyv alapján úgy örökíti meg, hogy mindenki a saját szem, az orvost, aki... Emlékszel erre?
0: Igen, emlékszem.
1: És lett ebből valami?
0: Nem.
1: Nem?
0: Viszont a műsorunk véget ért, úgyhogy köszönöm a beszélgetést, és jövő héten ismét jelentkezünk.
1: Köszönöm, én is. Szervusz, minden jót!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Diakónia napja. A Diakónia napja az evangélikus egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Az alkalmat ezúttal is Sztélo Gábor születésnapján ma, szeptember 25-én pénteken tartják Budapesten a Deák téri templomban. Sztélo Gábor születésnapján a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adnak hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért. 11 órakor lesz az ünnepi úrvacsorás istentisztelet, az igehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke, a diakóniáért felelős püspök, a zenei szolgálatot Mekis Péter orgonaművész végzi. A liturgiában részt vesz Gregersen Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt holnap, szeptember 26-án szombaton rendezik meg ismét, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani, 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják.

0: 20. verse. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten, október 1-én csütörtökön, délután 6 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban, de szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án, 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson, október 11-én, 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A Reformáció gála estet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape Pünkösdi Gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben a Városligeti Fasor sarkán. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északi a szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották. Breviáriumok. Jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Géher István 1940. január 15-től 2012. június 11-ig költő, műfordító, esszéista, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az irodalomtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár, az Eötvös József Kollégium angol-amerikai műhelyének vezetője, William Shakespeare munkásságának nemzetközi szinten elismert kutatója.
1: Az embernek javára és örömére válik, ha a másik ember gondolkodásával megismerkedhet.
0: Önerejéből az ember nem teheti magát sem naggyá, sem boldoggá.
1: Hogy ne hinne magában az, akinek nem csak a természete, de hivatása is, hogy önmaga legyen, és lehet-e elég nagy, elég kiváló az ember.
0: Örömeink törékeny világát, személyiségünket, otthonunkat, szeretteink körét a körülmények ellenében kell megteremtenünk.
1: A jó élet művészet. Okos, mert nem fél az oktalanságtól. Értelmetlen, mert értelme annyiféle, ahányan éli.
0: A halállal zsúfolt színpad ember voltunk eredendő szégyenét tárja elénk, s egyben megkülönböztetett dicsőségét is, mert egyedül az embernek adatik meg, hogy tudatában legyen halandóságának.
1: A legkülönbb ember is halandó, sőt, pótolható, fölcserélhető, behelyettesíthető.

0: Minden tudomány legfőbb tudnivalója abban keresendő, amit megtudni nem lehet.
1: Az ember számára csak a halálon át vezet út az áhított halhatatlanságba. Vagyis emberi minőségben odajutni csak az lehet képes, aki már életében meghal, s így a halálában is él.

0: A hatalmat csak ember viselheti, de kétséges, hogy elviseli-e.
1: A hatalmi pozícióból föltett kérdésre nem adható emberi válasz.
0: Ha egyesek, mondjuk a becstelenek, pozíciókba ügyeskedik magukat, mások, mondjuk a becsületesek, ragaszkodni kénytelenek a pozícióikhoz. Kézen közön elvesztegetik az értelmes cselekvés lehetőségét, és közmegegyezéssel mind megbízhatatlanabb embereket állítanak, mind fontosabb bizalmi posztokra.
1: Ahol csak fizetett szolgák vannak, reszkedhet a hatalom, mert a biztonság megfizethetetlen.
0: Új helyzetben nem követhető büntetlenül a régi taktika.
1: Alapvetően romlott az emberi természet. Minél tökéletesebbnek mutatja magát, annál inkább színlel.
0: Embertelenné lenni is emberi sors.
1: Mit ér a magánsiker, amely abból táplálkozik, hogy a többség kudarcot vall?
0: Kötelességet önként, eszményként csak szabad lélek vehet magára.
1: A tiszta ész arról ismerszik meg, hogy végére jár a dolgoknak.
0: Az ember kinyomozza, tetten éri a bűnt, embertársaiban, önmagában, s hogy a kárhozatban, a büntetés végrehajtásban, a szenvedésben, a testi-lelki nyomorúságban is hű marad önmagához, ez az erény.
1: A magával meghasonlott, önmagát megtévesztő hatalom akkor is kártékony, ha nincs ártó szándéka. Mivel nem hajlandó felismerni önmagában a bűnt, nem is tud neki ellenállni, azaz engedni kénytelen neki.
0: Nem csak az ember üldözi a bűnt, a bűn is üldözi az embert, kísérti rosszra, jóra.
1: A bűnt nem szabad szeretni. Az ember nem Isten, hogy a kegyelem irracionális csodájával jóra fordíthassa a rosszat.
0: Sztárjainkban felnagyítjuk és feláldozzuk az embert, magunkat, magunk helyett, mert magunkkal szembenézni igazából nem szeretünk.
1: Mi lesz, ha a fogyasztói társadalom polgára addig sündörök szolgálatban és szolgáltatásért, még egyszer is mindenkorra elfelejt dolgozni?
0: Egyáltalán mi teszi naggyá az embert? A múltja vagy a jövője? A pozíció vagy a misszió?
1: Aki vinni akarja valamire a földi életben, annak mértéket kell tartania.
0: A gondolkodó egyéniség, mert egyedül van világa közepén, sohasem lehet biztos benne, hogy a helyes úton jár, s ezért állandóan hibáztatja magát. Joggal, mert mindig ott áll útban önmaga és a célja között.
1: Szeretet, hála, félelem, szánalom. Ha az ember megszabadul az ilyen tehertételektől, áltó helyében is szárnyalni fog. A világ elvé magasztalt anyagiasság csodát tesz. Az anyag súlytalanná válik. Egyetlen kozmikus lebegés lesz a lét. Minden emberi történés árnyáték csak a tudat, vagy a semmi, vásznál.
0: Aki lelketlen világban él, mely csak testet ismer, ölésre, ölelkezésre, csak a teste nélkül tudná a lelkét szépen megtartani.
1: Lehet-e romlandó emberanyagból maradandó új világot teremteni?
0: Lehet-e rombolással, leépítéssel bármit is fölépíteni? Lehet-e nélküle?
1: Rendet hagyni magunk után talán a legnagyobb tett, ami embertől kitelik.

0: A tragikus inspiráció forrása a gondolkodó extázis, mely lángra gyújtja, hitvallássá lobbantja egy élet felgyülemlett kétségeit.
1: A tragédiának nélkülözhetetlen kelléke a lelki és világállapot pozitív vetülete is. A hit, a lelkesedés, a lendület, a progresszió.
0: Shakespeare tragédiáiban minden benne van, amit a végtelen emberiségről, a modern társadalomról, a mindig más egyéniségről, saját magunkról tudni akarunk. Meg az is, amit nem akarunk tudni, végzettünk.
1: Az, hogy nevetni tudunk, épp oly egyedülálló és megkülönböztető emberi adományunk, mint a haláltudat.
0: A komikum és a tragikum egyaránt a létezés természetében rejlik. Tükörképük egymásra vetül az ember csodálkozó tekintetében, hogy vagyunk, itt vagyunk, ilyenek vagyunk. Elképesztő.
1: A szenvedély gyűlöletben és szerelemben ugyanaz a tűz. A komédiában lehet vele játszani, a tragédiában el kell égni benne.
0: A komédiákban ugyanazon az alaphelyzeten nevetünk, amitől a tragédiákban kétségbe esünk, hogy az ember álhatatlan, a világ átláthatatlan, a szó és tett megbízhatatlan.
1: Jó esetben egy határig mindannyian szeretetre méltóak vagyunk. Azon túl már tragikusak vagy, ami még rosszabb, csak komikusak.
0: Nem hihetünk abban, amin nevetni nem merünk.
1: Aki megtanít minket a mai világban nevetni, attól sokat tanulhatunk.

0: Aki fiatal, az szerelmes, még ha nem is tud róla, s ha tud is, semmit se tud. A szerelemben nincs logika.
1: Bölcsen élni annyi, mint megérteni, hogy mind bolond, aki szerelmes, de még nagyobb bolond, aki nem az.
0: Az etikai optimum, ha két ember egymásban lelheti meg az élete értelmét.
1: Ha a szerelem nem akar valamit, ami önmagán túlvezet, ha nem kívánja birtokba venni, elválasztani és egybekötni a jót és a rosszat, az öncélú élvezet rövidre zárul, kimeríti, leégeti, kioltja önmagát.
0: Nem szerethetünk igazán, amíg esendőségünk szégyenét elménk vértezetébe rejtjük.
1: Az intim szféra határa a pokol és a csillagos ég.
0: Érett elmével akár azt is fontolóra vehetnénk, hogy vajon nem akkor járnánk-e jobban, ha kitörölhetnénk lelkünkből a tébolyult ifjúságot, mint szemünkből a zavaros álmot. Akkor talán megbékélne, rendbeszedné magát az a bolond szívünk.
1: Alkalmas-e arra a világ, akármikor, hogy törvényes rendjében helyet adjon a boldogságnak?

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt, a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsor vezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor íme itt vannak a kérdések erre a hétre. 1861. kérdés. A zsidó népet arra büntette Isten, hogy 40 évig vándoroljanak a pusztában. Volt-e még ilyen nép, akit Isten szintén 40 évre büntetett, és ha igen, miért? A válasz. Nos, kevés olyan ószövetségi rész van, amit beidézve tökéletesen fölfedi a valót. De azt tudjuk, hogy Isten népe hűtlensége, szövetségszegése, árulása miatt kapott büntetést. Aztán ezt olvassuk Ezékiel próféta könyvének 29. fejezetében. Így szól az Úr, az én Uram. Én ellened fordulok, te fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, aki a Nílus ágai között heverészel, és ezt mondod, enyém a Nílus, én magam alkottam. Én kirántalak a Nílusodból, kidoblak a pusztába a Nílusod halaival együtt, a nyílt mezőre esel. Nem szednek föl, és nem temetnek el. A föld vadjainak és az ég madarainak adlak eled elől. Majd megtudja Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr. Mert olyan támasz voltál Izrael házának, mint a nád. Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végig hasítottad a vállukat. Ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megrogyasztottad a derekukat. Ezért, íme, én fegyvert hozok ellened, és kiírtok belőled embert és állatot. Egyiptom földje pusztaság és romhalmaz lesz, mivel azt mondtad, hogy enyém a Nílus, én magam alkottam. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Nem jár arra ember és állat se jár arra, lakatlan lesz 40 évig. Az egyiptomiakat pedig szétszéleztem a népek közé, és elszórom őket az országokba. De 40 év múlva összegyűjtöm az egyiptomiakat, jóra fordítom Egyiptom sorsát, visszahozom őket, de alávetett királyság lesznek. Erőtlenné teszem őket, hogy ne uralkodhassanak a népeken. Nem ő lesz többé Izrael házának a bizodalma, nem emlékeztet arra a bűnre, hogy hozzáfordultak, akkor majd megtudják, hogy én az Úr vagyok az Úr. Nos, Isten nem szokott embert nagy szörnyetegnek nevezni, de a fáraó azzal vált, mert a nagy szörnyeteget a sátán szolgálta Isten tagadásával. Ugye már túl vagyunk a 10 csapáson, a kivonuláson, az államalapításon, láthatták, hogy ki a teremtő és a mindenható Isten, de ők mégis állatokat, tárgyakat és a királyukat imádták, mint Istent. A fáraó meg önmagát. Isten a szemükre veti a 400 éves rabszolgasságot és újbóli vétkeiket. Hamis támaszuk voltak Izraelnek, sőt, a kárukra voltak. Ezért Isten ítéletet hirdette, mint mindig. Benne van a kegyelem is. A büntetés lejárta után van esélyük újra kezdeni. És hogy ez hogyan sikerült nekik, arról Márk evangélista mártír halálra is tanúskodik ime, aki Alexandria első püspöke volt, de akit a fáraó pogány papjai halálra kínoztak.

1862. kérdés. Ábrahám, Izsák és Jákob. Apja, fia, fia. Egy-egy keresztény értéket mutat föl. Miket? Ha jó alaposan belegondolunk, akkor ezek az értékek fölcsillannak a hithősök életének leírásában is. Ugye Ábrahámról tudjuk, hogy ő a hit embere volt, mert sose látta Isten, de mégis engedelmesen követte utasításait. Az 1 Mózes 12-ben így szól az Úr. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, és ennek kettős jelentősége van. Testi vonalon az ő utóda lesz Jézus Krisztus, aki a megváltó, lelki vonalon pedig az ő utóda lesz mindenki, aki hisz az Úrban. Ime Jakab levelének második része. Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul, és Isten barátjának nevezte őt. Na, aztán ott van a fia Izsák. Az ő lelki nagysága akkor fénylik föl, amikor Isten parancsára apja elviszi a mai Jeruzsálem hegyére, hogy föláldozza őt az Úrnak. És a fiatal Izsák, bár nem tudta útjuk igazi célját, de azt gondolta, majd csak lesz egy bárány valahol. De apja már meg is kötözte, föl is tette a fákra, mint égő áldozatot szokás, és még mindig engedelmesen ott maradt. Nem ugrott le, nem szállt szembe az apjával és Istennel, nem kiabált, nem szidalmazott, nem hántorgatta föl, hogy milyen apa az ilyen, pedig akkor már a tény egyértelmű volt. És ő engedelmesen tűrte. Nagy kamasz volt. Természetesen Isten soha nem akarta az ember áldozatot, tiltotta is, de ez próba volt Ábrahámnak. Ki az első a szívében? Az ajándék gyermek, vagy az ajándékozó Isten? Végül Isten egy kost küldött áldozatnak. No, a harmadik személy Jákob, életének legszívbe markolóbb eseménye a megtérése. Hiába volt Ábrahám a nagyapja, Izsák az apja, ő mégis a csalás és hazudozás embere lett. De egy éjszakát, ismerjük a történetet, végig küzdött az Úrral, és megtérésre jutott. Ő tehát a megtérés embere. Így mutatta be a három generáció a ma is fénylő értékeket, hit, engedelmesség, megtérés. Az ilyenek ellen nincs ítélet, tanítja nekünk a Szentírás.

1863. kérdés. Igaz-e ez a gyakori mondat? Ami a leánybúcsún történik, az ott is marad? A válasz. De sokszor hallunk ilyen felelőtlen kijelentéseket, főleg napjainkban, de ez mit is jelent? Ott bármit meg lehet csinálni, a soha ki nem derül, arról soha senki nem fog beszélni, az szigorúan titokként kezelik, az annak az éjszakának a rejtélye marad. De miért van, vagy miért lenne erre szükség? Hát nem olyan dolgok fognak ott lejátszódni, ami méltó egy mennyasszonyhoz, egy olyan nőhöz, aki éppen most akarja összekötni az életét egy másik emberrel, örökre szerelemből? Hát mit is hallunk ezzel kapcsolatban? Nem egészen így áll a dolog. Nagyon sokan azt tartják helyesnek, ha ilyenkor a mennyasszony még utoljára kitombolja magát minden téren, mert aztán ugye jön a monogámia. Egy ember, egy kapcsolat, egy szerelem. De vajon ezek a tomboló éjszakák milyen alapot adnak majd az eljövendő élethez? Mert miről is tudunk az ilyen lánybúcsukról? Mik szoktak ott előfordulni? Jó buliként vetköző fiúk előadása? Ivás? Lerészekedés? Drog? Szexuális kicsapongások? Dorbézolás? És olyan dolgok, melyekre az aizószerek miatt már másnap nem is emlékeznek, de a sátán mindig benyújtja a számlát. Van, akinek eljár a szája, van, hogy kompromittáló videófelvételek kerülnek elő, és zsarolás hosszú távon. Jelen lehet a nem kívánatos terhesség, és az a nő nem is tudja, hogy ki a gyermek apja, vagy a nemi betegségek. És ez előbb-utóbb tönkreteszi azt a házasságot is, amire az ara olyan nagyon készül, és amire az úgymond barátnők szintén elmentek. Ráadásul a másnaposság miatt szédülés, gyomorfájás, hányinger, fáradtság, levertség miatt a saját esküvőjét se tudja élvezni az új mennyasszony, amiben pedig komoly milliókat öltek. És nincs az a kozmetikus, aki eltünteti az arcon a nyomokat. Mármint a külcsin nem fontos, dehogy nem, a milliók miatt is. És akkor azt mondják előre a bátor barátok, hogy gyerünk már, gyáva vagy, ugyan már legalább most, utoljára, és aztán... És aztán, amikor beüt a baj, és hirtelen ők nincsenek sehol, akkor mi van? Felelősségvállalás? Semmi. Nem mi akartuk, mi csak jelen voltunk közünk, és mindez még semmi. Mert az az állítás, hogy ami ott történt, az ott is marad örökre, nem számolt a Teremtő Istennel, aki mindent látott és hallott. De nem csak a történteket, de a késztetéseket, az indulatokat is. És ami Isten előtt történik, az soha nem marad titokban, vagy következmények nélkül. Éppen ezért legyen inkább kedves és meghitt egy leánybúcsú, hogy aztán a mennyegzőn minden a tisztaság jegyében történhessen.

1864. kérdés. Igaz-e, hogy Salamon nem az egy és igaz Istennek építette a templomot? A válasz. Nos, sokan azt gondolhatják, hogy ezt a kérdést föltenni már önmagában is szentségtörés. Ilyenen még csak nem is gondolkodunk, ugyan már? Pedig, kedveseim, kellene. Mert a Biblia egyenes választ ad erre Salamon király szavai által, amely így hangzik a Krónikák második könyvének elején. Salamon üzenetet küldött Hirámnak, Tírusz királyának, aki Dávidnak is sok-sok építő anyagot küldött annak idején. Így szól. Lásd, én meg templomot akarok építeni az én Istenem, az Úr nevének tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó illatú füstölő szereket áldozzanak neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte, és égő áldozatot mutassanak be reggel és este, minden szombaton, újholdkor, és Istenünknek, az Úrnak az ünnepein. Örök kötelessége lesz ez Izraelnek. A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. De kinek is lenne ereje ahhoz, hogy templomot építsen neki? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki. Vagyis mi célból épül ez a templom? Istennek, hogy ő benne lakjon? Nem! Hát az lehetetlen! Mert ők, láttuk, az egeknek egei se tudják befogadni, nemhogy egy emberi építmény. Nos, a válasz maga a király adja meg. A templom az Úr tiszteletére épül, hogy Salamon és a nép ott tudjon találkozni a Teremtővel, ott tölthessék együtt az ünnepeket a Mindenhatóval, és ott áldozhassanak neki, vagyis a kérdésre a válasz ez, igaz, Salamon király nem Istennek építette a templomot, hanem Izrael népének és benne önmagának. És ez így van a mai napig. Nincs olyan hatalmas és csodás templom a világon ma sem, ahol Isten lakhatna. Csak arra szolgál minden csodaépítmény, hogy ott találkozzanak a hívők Istenükkel, az Úrral. Ott folyik az imádat, a tanítás, a közösség megélése, a lelki töltekezés, és minden szükséges dolog ehhez a csodálatos kapcsolathoz.

1865. kérdés. Volt-e valaha olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, és helyreigazításként az Úr szavát hirdette? A válasz. Ah, na, hogy mindenki azt mondaná, hogy nincs. Nincs, két okból se. Az igaz, proféta az mindig Isten szavát hirdeti, pontosan és hűségesen. Az álproféták ugyan hirdethetnek hamisságot, de ők meg nem igazítják helyre magukat, maradnak a rossz proféták jól jövedelmező státuszában. Így aztán kizárt, hogy lenne olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, bár igaz ember volt. Nos, hát emberi logika szerint ez így igaz is lenne, de hát ugye Istennél láttunk már sok különös esetet is. Nos, lapozzuk csak föl Dávid király életét a Bibliában, és már is ismerős nekünk Isten hűséges és odaadó profétája Nátán. Történt egy napon, olvassuk Sámuel könyvének 7. fejezetében, ezt mondta Dávid Nátán profétának. Nézd, én cédrus palotában lakom. Az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr szava Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban, mindmáig, hanem egy sátorral vándoroltam ide-oda. Az volt a hajlékom. Amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem, hogy miért ne építettetek nekem egy házat cédrusfából? Ugye velünk is előfordulhat, hogy valamire első hallása, és csípőből azt mondjuk, hogy oké, hát ennél jobb gondolat még, sose hallottam, tedd meg! Ez Istennek nagyon fog tetszeni. Veled van az Úr ebben a munkában, az már biztos. De ezzel a vélekedéssel azért egy kicsi baj van. Ez az ember véleménye, és nem kérdezték meg Isten, hanem már is úgy álltak a tervhez, hogy ez mennyei atyánknak biztosan tetszeni fog, mert nekünk aztán nagyon. És mi lett a folytatás? Isten nem a kimondott tervre, hanem a lélek állapotára válaszolt. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjak? Vagyis házunk legyen, neked meg nekem is? Hogy képzeled ezt az egyenjogot? És igen, tudjuk, hogy Isten nem lakhat házban, ahogy aztán Salamonnál is láthattuk. Isten itt kijelenti a másik nagy igazságot is. Azt tedd, amit én mondok, mert kértem én ezt valaha valakitől is? Hát nem. És akkor Nátán prófétának indulnia kellett vissza Dávid királyhoz, és elmondani, hogy rossz úton járnak. Rossz dolgot véleményezett, mert Isten mást üzent. A te kezedhez, Dávid, sok vér tapad, mert az állam érdekében és védelmében sokat kellett hadakoznod. Ezért fiad épít majd nekem templomot. Tehát azt látjuk, hogy az Úr megfed, de a reményt, a kegyelmet ismét elénk vetíti. Nos, Nátán prófétában a legnagyobb kincsek egyikét látjuk. Tévedtem, bocsánat. Nem mentegette magát, nem köntörfalozott, nem beszélt mellé. Tévedtem, és kész. Ellenben Isten ezt mondja. Nagy lelki erő és hit kell ehhez. Alázat. Nem én vagyok a mindentudó, nem én mondom meg a tuttit, hogy mi és hogyan legyen.
és ez tanulság nekünk is a mai napra és a jövőre. Ha valami jónak látszik, még nem biztos, hogy az Isten tervében is benne van. Változhat a terv, az idő, a személy, a gondolat és minden, mert Isten tervei olyan távol állnak tőlünk, mint a menny a földtől, és ez ma is pontosan így van.

És akkor ime itt vannak az új kérdések a következő hétre. 1866-tól az 1870-ig terjedő kérdések így hangzanak. Mondj 5 olyan történetet, mely a 40-es számmal van kapcsolatban.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és reméljük, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Példabeszédek könyve 12. fejezet, 15. vers.

Láttam egyszer egy tudományos műsort, amiben kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, honnan származhat az a kifejezés, hogy mérges. Vajon van-e köze a méreghez? A kísérleti alanyokat olyan helyzetbe hozták, hogy dübeguruljanak. Ebben az állapotban egy rendőrség által használt, a vérben levő alkoholszintet kimutató szondához hasonló szerkezetbe fújatták őket, ami számítógéppel volt összekapcsolva. Így megállapították, hogy amikor valaki dühös, a szervezete méreganyagokat termel, vagyis a harag valóban mérgez bennünket.

0: A Biblia kijelenti, hogy az értelmetlen ember haragja hamar kitudódik. Mindig vannak olyanok, akiknek akármit mondanak, fölszívják magukat, és mindenen megsértődnek. Azonnal eltorzul az arcuk, harag szökik a szemükbe, és a tartásuk, magatartásuk, hanghordozásuk, szavaik mind arról árulkodnak, hogy ők most meg vannak bántva és haragszanak. Utána pedig még sokáig fölhánytorgatják a másiknak a sérelmüket, és ápolgatják magukban a rossz érzést. Ezáltal viszont saját lelki és testi egészségüket teszik tönkre. Ismered a mondást? Egyik füleden be, a másikon ki. Az értelmes ember fel sem veszi a sértést. Ne törődj vele, ha sértegetnek. Peregjen le rólad, mint a viaszról a vízcsepp. Nem érgezd magad azzal, hogy haragszol, vagy emlegeted a múltat.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Jól csináltad. Pete Barló állatszelídítőről jegyezték fel, hogy egész életében különböző cirkuszokban lépett fel. Volt egy kutyás-lovas jelenete, amit nagyon kedvelt a közönség. Amikor új kutyákat tanított be, és észrevette, hogy a kutyus valamilyen feladatot jól tudott megoldani, abban a pillanatban elismerően, szeretettel megveregette a hátát, megdicsérte, és finom falatot adott neki. Az állat boldogan vette tudomásul, és mindig jobban teljesített. Elgondolkoztam. Ha az állatszelídítők így csinálják, akkor miért nem tesszük ezt egymással, ha eredményt akarunk elérni? Miért nem dicsérünk szidás helyett? Milyen hatalmas változást jelentene, ha a legcsekélyebb javulást is megdicsérnénk, és ez arra ösztönözni a másikat, hogy tovább fejlődjék? Miért sajnáljuk megjegyezni? Ezt jól csináltad, ügyes vagy, csak így tovább. Jess Lahir, pszichológus ezt mondja a témáról. A dicséret olyan, mint a napfény az emberi léleknek. Nem növekedhetünk és szépülhetünk nélküle. És mégis, amíg legtöbbünk szemrebbenés nélkül képes keményen kritizálni másokat, addig gyakran igen nehezünkre esik a dicséret meleg sugarát embertársaink felé bocsátani. Az is igaz, hogy aki dicsér, kedveled, keresed a társaságát, várod az elismerést tőle, jól esik hallani. Aki olyat mond, ami fáj, azzal nem értesz egyet, emiatt elkerülöd. Haragszol rá, negatív érzelmeket táplálsz iránta. Ezért olyanokkal igyekszel magadat körbevenni, akik jókat mondanak rólad. Azokat pedig kerülöd, akik kritikát fogalmaznak meg veled szemben, vagy más nézőpontot képviselnek, mint amit te. Biztosan jól teszed? Nem minden esetben, mert bizonyos helyzetekben a bírálatra, a kritikára is szükség van, de csak akkor, ha az jó indulatú, segítő, jobbító, nevelő szándékú. Csak ehhez bölcsességre van szükség, és meg kell találni a helyes egyensúlyt az elismerés, a dicséret és a bírálat között. Ezzel kapcsolatban jut eszembe egy történet, amit nem is oly régen olvastam. Észak-Karolinában élt egy család, ahol a gyermekek viselkedése elég sok gondot okozott a szülőknek, akiknek türelme sokszor elfogyott, és a probléma megoldhatatlannak látszott. Az apa és az anya ilyenkor mérgesen, indulatosan kiabált rá a gyermekeikre, ahelyett, hogy elbeszélgettek volna velük. A szülők rájöttek arra, hogy ez nem mehet így tovább, és tanácsadóhoz fordultak segítségért, akivel, miután megbeszélték a gondjaikat, elhatározták, hogy változtatnak magatartásukon. Megértették azt, hogy az állandó dorgálással, fenyítéssel csak romlik a gyermekeikkel való kapcsolatuk. Ezért időt szakítottak arra, hogy megpróbálják megértetni velük, mit nem cselekedtek helyesen, ugyanakkor kerestek dicséretre alkalmasat találni náluk. Eleinte nem volt könnyű, de napról napra jó irányba változott a helyzet. A szülők nem akartak hinni a szemüknek és annak a változásnak, ami a gyermekeik magatartásában megnyilvánult. Már nem kellett kiabálni rájuk és veszekedni velük, mert az a módszer, amit alkalmaztak, eredményesnek bizonyult. A gyermekeik legkisebb jó tulajdonságát, tettét is megdicsérték, és nem ítélték el azonnal minden vétségért őket. Ha az elismerés egy konkrét dologra vonatkozik, érződik rajta a jó szándék, és nem csak azért kaptuk, hogy kicsit jobban érezzük magunkat, az mindenkinek jól esik. Ne feledjük. A megbecsülésre nagy szükségünk van.
és szinte mindenre képesek vagyunk érte, de az üres és nem őszinte szívből jövő szólamokra senki sem kíváncsi és nem kér belőle. Ugyanakkor mennyire igaz Bölcs Salamon mondása, amit a Példabeszédek könyve 26. fejezet első két versében így olvashatunk: ne légy elbizakodott a jövőre nézve, mert nem tudhatod, mit hoz a holnap. Más dicsérjen téged, ne te magadat. Inkább az idegen szája, mint a tiéd.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten elfogadta az áldozatot. A mai ige: Bírák könyve 13:23. Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. Gondolatok az igéről. Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna Mánoáknak és feleségének, hogy fiúk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony hevesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk. Mennyei atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot, és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia. Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen. Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket. Közösségünk lehet Krisztussal, szeretett fiával, akivel eljegyzett bennünket. Hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni. Mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szentlélek világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Holdut

0: Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északias szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, mindig érdekes embereket próbálok hívni a műsorba, most is olyan jön. Méghozzá ma azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen mi barátok is vagyunk, jó régóta ismerjük egymást, és én úgy gondolom, hogy itt a balatoni nyugalmas csendességben, ahol az én kis házikomban vagyunk, itt meg tudjuk közelíteni a lelkeket. Azt mondanám, hogy most egy kicsit a hóhért akasztják, mert annak idején pont fordítva volt a helyzet, ő készített velem interjút. Hát, hogy ki ez az ő, ezt akkor el is árulom, Ágostházi Mária. És hangzik a szokásos mondat, kedves Mária, Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És mindjárt azzal kezdenénk, amivel általában szoktam kezdeni, hogy honnan jöttél, kik az őseid, kik voltak a szüleid, kikre emlékszel, milyen körből, honnan érkeztél?
1: Hát Budáról és a Szent Imre városból tulajdonképpen a nagyszüleim mind onnan származtak, és egész életük során, a kitelepítéseket leszámítva, ott éltek. És pedagógus család, a nagymamám francia tanárnő volt, és a apai nagyszüleim gyógypedagógusok voltak. Én is tanár lettem, gyógypedagógus, logopédus.
0: Na de hát ne szaladjunk ennyire az időben. Milyen volt a gyerekkorod? Hogy emlékszel rá?
1: Hát én 56-ban születtem.
0: Elég fontos időpont.
1: Édesanyám úgy ment feleségül édesapámhoz, hogy tudta, hogy súlyos beteg. Nagyon nagy szerelem volt az övék, és ezzel együtt azt a lehetőséget is felvillantották az orvosok, illetve nem lehetőséget, hogy nem lesz gyerekük. Ehhez képest mi öten vagyunk testvérek. Édesapám pont a kitelepítésnek köszönhetően kapott egy sok ízületi gyulladást, majd Bechterev kort, ami hát akkor, az akkori tudás szerint nem volt gyógyítható. Édesanyám ezzel a tudattal ment hozzá feleségül. Mi öten egy fantasztikus meleg fészekben nőttünk fel, a nagyszüleim is ott éltek,

0: Apa elég hamar, az én 3 éves voltam, amikor meghalt, de nagymama végig, tulajdonképpen míg férjhez nem mentem, ő még otthon lakott, úgyhogy nekem a nagymama palacsintái, süteményei, néha rossz hallásai, úgy elég rendesen kísérték az életemet, és nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk, elég nagy szegénységben éltünk, nagyon beosztóan és nagyon mértéktartóan. Ez akkor teljesen természetesnek tűnt, nem is tudtuk azt, hogy másképp is lehetne élni, de ami fontos, azt mindig megkaptuk. Az odafigyelést, a szeretetet, a betegséggel együtt a kalandokat is. Nagyon sokszor mentünk a Dunakanyarba, mert Nagymaroson volt egy kis telkünk, az édesapám még ott vészelték annak idején át a háborút, úgyhogy nekem a Nagymaros Visegrád a világ közepe, azóta is, mikor elbizonytalanodom a világba, akkor muszáj nekem elmennem oda. És akkor úgy érzem szinte a szüleim szeretetét, jobban érzem. Tehát mi öten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, sorban jöttünk hárman így évenként, aztán 5 évvel később Gyuri öcsém, és 16 éves voltam, akkor megtudtam, hogy megint lesz egy kis testvérem, Móni, aki hát akkoriban, hát ez egy generációs különbség volt. Én már nagylány, már lassan menyasszony voltam, ő meg nagyon picike, és érdekes, hogy most, mikor már ő is az 50-et betöltötte, most vagyunk olyan barátnői kapcsolatban, mert összenőttünk, ő is már felnevelt a gyerekeit, és hasonlóbban látjuk a világot, mint annak idején. Az elég vicces volt, mikor az akkori udvarlommal sétáltunk, és vittük a Mónit magunkkal, mint az így gyerekünk lett volna. Igen. Ez teljesen eltűnt.
1: Tudom azt, hogy az életedben nagyon fontos helyet tölt be a zene. Hogy találkoztál a zenével, és milyen kapcsolatban vagy vele?
0: Nagyapám ügyvéd volt, és volt otthon egy zongoránk. Úgyhogy én úgy nőttem fel, pici gyerekként, hogy nagyapa zongorázott. A nagybátyám gondosságát így tudnám jellemezni, hogy akkor hívott egy hivatásos fotóst, egy fotográfust, és egy filmfelvétel is van erről. Azt nagyon jó végignézni, hogy nagyapa zongorázik, és mi oda tömörülünk köréje, és hallgatjuk a zenét. Úgyhogy teljesen a zenés közegben nőttem fel, és aztán nagyon hamar, 16 évesen a templomi kórusba kerültem, akkor indult a Cifra Jancsi féle Szent Imre kórus, és akkor voltak az első komoly zenei saját élmények. Megtanultuk a Mozart Requiemet is, meg Missa Corralis, ezek óriási élmények voltak. Hát kis Tétényi Melindának nagyon sokat köszönhetek, mert néha úgymond vendégkarnagyként ott volt, és akkor valóban belekóstoltunk az igazi komoly zenébe. Hát zongorázni is tanultam 4 évig, de én nem tudom miért, azt abba hagytam, és máig szomorú vagyok, hogy a szüleim ezt nem szorgalmazták, hogy azért, ha nehézségek is vannak, hogy ne hagyjam abba. Mert ma is biztos, hogy a hangszerem lenne a zongora. A zene mindig is nagyon fontos volt nekem, mert most túl azon, hogy a zene így a nagyszülők és a szülőkön keresztül jött, mindig hallgattunk, volt egy ugye bakelit lemezjátszónk, és nagyon sokszor hallgattunk bakelit lemezekről. Emlékszem a Bélmol zongora versenyre, amit édesapám nagyon szeretett, és sokszor hallgattuk.
1: Igen. Tanulmányaidat tulajdonképpen az érettségi után hol kezdted?
0: Hát ez egy kalandos dolog volt, mert hát azért tudtam, hogy én tanár akarok lenni, illetve akkor még arra gondoltam, hogy tanító leszek. De miután nem voltam kis tag, volt egy szép kis mondat a jellemzésembe, hogy világnézete még nem teljesen kialakult. Akkor én ezt még nem tudtam, nem tudtam még, hogy ez micsoda. A felvételén így nekem szegezték a kérdést, hogy ez azt jelenti talán, hogy vallásos vagyok. Mondtam, hogy igen. Templomba jár. 1974-et írtunk. Ajaj. Mondom, igen. Akkor tudja, hogy maga ebben az országban nem lesz pedagógus. Na, több se kellett a 18 éves kislánynak, végig zokogtam az utat a Kis János Altábor nagy utcától a körtérig, gyalogmente. Azt hittem, hogy tényleg a világ összedőlt, tényleg összedőlt. De egy évvel később jött az ötlet, hogy akkor menjek a gyógypedagógiára. Oda se vettek fel elsőre, másodszorra vettek fel, óriási, úgymond protekcióval, nem is protekcióval, hanem a maximális pontszámot elértem, és akkor kénytelenek voltak felvenni. Ott már valahogy nem volt nyoma valószínűleg, vagy ott akkoriban nem súlyozták annyira, és valóban nekem ott van a helyem. Tehát én igazi gyógypedagógus logopédusnak érzem magam, százszor jobban jártam egy életen keresztül, mondhatom, sőt a mai napig, hogy logopédusként dolgozhatom, és nagyon boldog vagyok, hogy ez lett, így lett. És ez is olyan, hogy a Jóisten pontosan tudja, hogy görbevonalakon milyen, ő tud egyenesen írni, mert neki más volt az elképzelése, mint amit én próbáltam. Úgyhogy ha néha valami nem sikerül, szerintem azért is érdemes hálát adni, mert valami jobb lesz, valami más lesz, ami jobban irányba állítja az életünket. Ezt tényleg sokszor megtapasztaltam későbbiekben is. Úgyhogy a nagyon boldog 4 évet töltöttem a Bárci főiskolán, tanárképző főiskolán, és valóban elkötelezetten dolgoztam akkor a értelmi fogyatékos és autista gyerekekkel. És aztán, amikor az első gyermekem megszületett, akkor váltottam, és csak logopédusként, azóta is csak logopédusként dolgozom, és az legalább annyira izgalmas, hanem is nem izgalmasabb.
1: Még erre is mindjárt rátérünk, de éppen ugye itt a csendes balatoni estéken beszéltünk a tanáraidról. És nagyon-nagyon szépeket mondtál, úgyhogy szeretném, hogyha megismertetnéd velünk, hogy kik azok, akik tanítottak, és mi az, amit megőriztél belőlük?
0: Elsőnek Meixner Ildikót nevezném meg, aki a mai napig a legjobb olvasástanítási módszert tanította nekünk, a magyar nyelvre teljesen alkalmast, és valóban az értő olvasás a végeredmény. Ugye voltak mindenféle egyéb próbálkozások, sőt vannak is a szóképes olvasás, meg egyéb agyament dolgok, de Ildikó néni szakmailag egy magas színvonal volt, és Ildikó néni a maga volt a megtestesült szerénység. Óriási tudással, soha nem kérkedett, soha nem reklámozta magát. Egyszerűen az, ami a fejében és a szívében volt, az volt a reklám. A mai napig a Meixner módszer azelőtt tulajdonképpen minden normális tanító fejet hajt, mert gyakorlatból tudja, hogy mi működik és mi nem. Hát mondták Imre.
1: Ezért egy kicsit irigyelnek.
0: Igen. Hát maga volt a szélvész. Tehát emlékszem, hogy a nagy előadó előtti folyosón, mikor végigment a 100 hallgató, így balról jobbra így néztük, imádom. És akkor volt, hogy játszott, mert ő kiváló színész is lett volna, szerintem színész is volt, hogy a Kivigyem a kancsó című mondatot hányféleképpen lehet úgy elmondani, hogy az legyen tragikus, vagy vicces, vagy éppen izgalmas, hihetetlenül tudott játszani a hangjával. Akkoriban még nem volt ez szokás, ugye 76-tól 80-ig jártam a főiskolára, hogy metakommunikáció. Hogy a beszédnek a nonverbális, tehát szavakon túli elemei, és ő ebben is nagymester volt. Emlékszem, hogy ez egyik első órán a rajzteremben voltunk, és azt mondta, hogy most mindenki fölfekszik a rajztáblákra, és relaxálunk. Azt se tudtuk, eszik-e vagy isszák, és relaxáltunk. Szépen elmondta, hogy ellazítom a fejét. Amit ma már szinte minden gyerek tud, de akkoriban ez egy ilyen, hát én nem is tudom, tehát így néztünk egymásra, hogy most, tehát hogy ez most mi? És ugyanígy a hanglejtés, a szünetek szerepe a beszédben, a tekintet, a gesztusok, ezt mind megtanultuk a beszéd mellett, ami hát szintén ugye a magyar nyelv tulajdonságai, hogy az első szótagon van a hangsúly, hogy a mondat végén levisszük a hangot, nem kapjuk fel, és így tovább, és így tovább. Nyilván beszédtechnika is, és amellett mutatott egy-két olyan fogást, amit a mai napig is használok, például az R hang, az mindig egy lutri. És ma is, ha jön egy új diák, én nem tudom megmondani, hogy három alkalom, vagy egy teljes tanév kell, hogy ez a nyelvhegyi magyar pergetés az sikerüljön, de az ő egyik módszerével általában szokott sikerülni, nem mindig, de hogy például ilyen technikai fogásokat is tanultunk, de mindennél sokkal fontosabb az, hogy ő egy nagyon derűs egyéniség volt, pedig édesapámtól tudom, hogy elképesztő nehéz gyerekkora volt, őt mint zsidó fiatalt deportálták talán 9 éves korába, és aztán az 50-es években kitelepítették, és édesapámmal együtt voltak a teherautón, így alakult, és mikor a szegény kis öregeket a tarnazsadányi falu szélén kirakták egy árokparton, üldögéltek a sötétben, és tényleg összedőlt a világ, akkor őnekik nem kellett a Montag Imrével semmit megbeszélni, hogy figyelj, segítünk nekik, és majd, mert ők is azért bajba voltak, hogy majd akkor jövünk mi, hanem egyértelmű, hogy az öregeket segítjük, visszük be a kis cokmokjukat, megölelgetjük, letöröljük a könnyüket, hogy egyáltalán ezt az őrületes váltást, amit a Rákosi korszak adott nekik, valahogy az első sokkokat valahogy túléljék, és ne halljanak ott meg fájdalmukba és szégyenükbe. És hogy akkor, azt így mondta édesapám, hogy ott a sötétben olyan erős szövetség alakult ki, anélkül, hogy ki beszéltek volna bármit, egyértelmű volt, hogy most akkor helyzet van, mi vagyunk a fiatalok, mi segítünk az időseknek. És érdekes, hogy ez a szenvedés, amit ugye szegény, ugye kétszer is nagyon-nagyon mélyen átélt, talán ez segítette őt abban, hogy ennyire derűs volt, és tényleg volt alapvetően egy mosoly az arcán. Talán van, aki emlékszik, volt a tévében egy sorozata, amit kamaszoknak készített, és mindig derűs volt, mindig.
1: Lelkesen néztem, nagyon, ezért irigyellek, hogy te személyesen kapcsolatba lehettél
0: igen,
1: vele.
0: Igen. És amellett, hát legyünk őszintén, egy kicsit hebrencs is volt, számtalanszor előfordult, hogy az ő előadása után már ment a nagy előadóban a következő előadás, és akkor ő berontott, mint egy szélvész, hogy a kulcsomat itt felejtettem, hol a kulcsom? És kikapta, ugye Kispolszkia volt, valahol mint lehetetlen helyről az autókulcsát, és úgy tudott elindulni. Szóval ezzel együtt ő volt a Montag Imre. Igen. Nagyon örülök, hogy őt ismertem, és személyesen is, mert a szakdolgozatomat is nála írtam a tekintet szerepéről. Sajnos nincs meg már. Rengeteg gyönyörű fényképet és nagyon érdekes dolgokat raktunk össze, de maga az a szakdolgozat az valahogy nyoma veszett, úgyhogy akkor még nem volt digitális világ. De az, hogy ő vele úgy négy szem közt is tudtam beszélgetni, bár nagyon kerülte azokat a témákat, amikről ő is tudta, hogy én tudom, ezt például a kitelepítést, ugye az 1980-at írtunk, az arról nem akart beszélni. A maximum annyi volt, amikor beszélgettünk a akkori szocialista Magyarországon, hogy elbunkósodtunk. És akkor ebben úgy benne volt, hogy hát ez nem egy jó irány, de ennél többet semmit.
1: Mi az, amit az ő életművével kapcsolatosan benned megmaradt? Hogy tudnád összegezni?
0: Ez, hogy a szenvedésből lehet egy nagyobb öröm és egy nagyobb kegyelem, mert valahogy ez valahogy összekötődik az életbe. És hogyha jut egy kis gyűrődés, nagyobb gyűrődés az életünkben, nem szabad megijedni, mert abból egy nagyobb jó készülhet. Ha úgy állunk hozzá, ha nem hagyjuk, mert van gerincünk, van tartásunk, hogy eltiporjanak, és kibírjuk évekig akár, ki tudja meddig, azt a nehéz időszakot, abból mindig lesz egy nagyobb jó. Mert a Jóisten valóban az örömre teremtett bennünket.
1: és ő sokkal jobban tudja, mint mi.
0: Igen, hogy nekünk mire van szükségünk, azzal együtt, hogy mi prüszkölünk, és nem kérjük a szenvedést.
1: Igen. De már előzőleg is kiderült, nem csak számomra természetesen, mert én tudom is, de milyen kapcsolatban vagy a hittel? Mit jelent neked a hit?
0: Hát az az alap. Ez most lehet, hogy ilyen hittankönyvszerűen fog hangzani, de ezt az hitoktatómtól tanultam, de teljesen magamévá tettem, hogyha az a kis diák nem hiszi el a tanítónénnek, hogy az egy A betű, sose fog megtanulni olvasni. Tehát ez az alap. Ha ki tudom nyitni magam, és elhiszem például ezt, hogy A betű, akkor lesz eredmény, és ez mindenre vonatkozik. Akár ha egy betegség jön, hogy ez, ebből még valami nagyobb jó lehet, vagy éppen valami új feladat, akkor nyílnak meg hihetetlen váratlan távlatok és váratlan szépségek. És ez, azt gondolom, hogy tényleg ez az alap. Ez az alap. És akinek nincs hitem, nem tud hinni, az toporog. És én azt gondolom, így már 70 évesen, hogy ezeket a próbatételeket ezért kapjuk, hogy belássuk, hogy a tudásunk az gyenge, az kevés. A hit kell, hogy haladhassunk az életünkben, és az életfeladatunkat tudjuk teljesíteni. Mindenkinek van. Nagyon sokfélék vagyunk. Sokféle feladat van, de mindenki azért született a földre, mert dolga van itt.
1: Pedig, ahogy említetted is, azokban az években még előbb, tehát amikor tanultál, még iskolás voltál, akkor ezt a hitet, ezt hát üldözték. Nem lehetett a szocializmusban, nem lehetett csak úgy templomba járni, mert följelentették az embert, odafigyeltek.
0: Annyira, hogy édesanyámnak volt egy bátyja, aki jezsuita szerzetes volt. És mi laktunk is nála, mert közelben lakott, és akkor tatarozták a lakásunkat, akkor ott laktunk. Hatalmas könyvtára volt, így egész falat beborító, több ezer, több tízezer kötetes könyv. És egy házkutatást megéltem 6 évesen, hajnalban még ez is jellemző, sötét volt, berontott 4 férfi a lakásba, és a könyvtár a könyvek mögé így berakták a kezüket, és így 20-asával döntötték le a könyveket a szoba közepére, pillanatok alatt óriási porfelhő, meg összevisszaság volt, és emlékszem, hogy így a szüleim így, hogy aludjatok, csak persze, hogy nem aludtunk, félelmetes volt, valami iratokat kerestek, nem találtak semmit, miután gyakorlatilag szétverték a lakást, távoztak. És voltak még emlékeim, mert ő egy koncepciós peráldozata volt, ennek irodalma van már egyébként, Bánkuti Gábor tollából. Azt találták ki, hogy ők államellenes összeesküvést készítenek a jezsuita szerzetesekkel, mert mikor őket ugye 48-ban szétrúgták, azért ők találkozgattak, lakáson találkoztak, mert a szerzetesek meg hol másutt. És az én nagybátyám lakása volt az egyik fő helyük. És emiatt őt nevezték ki Rózsa Elemérés társai. Ez volt a per címe, és ő mesélte később már majdnem felnőtt fejemmel, amikor visszajött, mert 8 év szigorított börtönt kapott. Nagyon érdekes, hogy ott mi hogy éltünk meg dolgokat. És hát főleg ő, ugye, hogy volt egy hivatalból kirendelt védőügyvéd, aki azzal nyitott be az ő cellájába, ugye már vizsgálati fogságban volt, hogy Rózsa, a büntény fennáll. Ja, védőügyvédként. Aha, jó. És azt mondta, hogy igazából már csak legyintett, mert proforma volt. 8 éves volt, amikor elvitték, és 16, mikor szabadult. Egyszer volt szabad egy csomagot küldeni neki egy évben. Pontosan 3 kilós csomagot. Ha 5 dekával több volt, visszadobták. Abban az évben nem kaphatott csomagot. Csodálatos volt, hogy a pap anyák összeültek, hogy mi legyen abban a 3 kilós csomagban. volt annak idején a Polivitaplex tabletta, meg a francia drazsé, és a francia drazsé zacskóját kinyitották óvatosan, beleszórták a piros Polivitaplex tablettát, mert az hasonlított a francia drazséra, majd visszazárták, tehát egy kis vitamin. Akkor a méhpempő fogalma akkor vált ismerté számomra, mert ugye ez egy tömény élet elixír, amit a méhkirálynő kap, hogy a kis méheket jobban tudja nevelgetni, és azt is valahogy egy titkos helyen, mert akkor ez a méhészet azért szintén tiltott terület volt, valami lakásra mentünk, és ott szereztünk méhpempőt. És azt már nem tudom, hogy pontosan milyen formában, de azt is becsempészték, de a legfontosabb. És mai napig nyelem a könnyeimet, hát, hogy egy papnak a legfontosabb azért, hogy tudjon misézni. Habcsókot sütöttek, a habcsókba belerakták a mazsolát, és az aljára az ostját, amit lehetett kapni, még nem átváltoztatott, hanem azt a bizonyos. És így 365 darab habcsók volt ebben a csomagban. És ez nálunk így a családi legendáriumban ez úgy ment. És a kislányom is többször hallotta, és aki már közben asszony lett, és ő is maga is édesanya, egy pár évvel ezelőtt karácsonyra megsütötte ezeket a habcsókokat, és így letette előttünk. Nem beszéltünk hosszú, 20 éve erről a témáról, és ő benne annyira megmaradt ez, hogy azt gondolta, hogy na most karácsonyra ő ezt megsüti. Mert ugye a mazsolából lehetett bort készíteni, és az ostya ott volt. Tehát ott ebben a nyomorult négy, és abban egyébként mindig egy-egy besúgóval tarkított cellában is tudtak misézni így, hogy ott voltak a legfontosabb eszközök a szentmiséhez. Úgyhogy ezek nagyon mélyen megmaradtak bennem, és az is, hogy hát erről nyilván nem beszélünk. Szegény nagymamámat nagyon gyötörték, mert nem tudom, miért nálunk állandóan nyitva volt az ajtó körtéren, egy villában laktunk bejjebb a kertben, de bejöttek ezek a nyomozók, és csak úgy bejöttek a lakásba, leültek nagymamával szemben, cigarettára gyújtottak, a füstöt odafújták, és nyúzták, hogy még tudjuk, hogy még az államellenes szerves, nem, de még minden bizonyíték nincs a birtokunkban, akkor meséljen. Nagymama nagyon bölcsen, nagyon szükszavúan nem válaszolt. És hát 8 év után egyébként nagyon jó egészségben és derűben jött ki, arra határozottan emlékszem, eveztünk, sieltünk együtt, mondta, hogy na, akkor mutassuk meg Budapestet, mennyit változott, metró, nagyon-nagyon szép emlékeim vannak bátyorról a későbbiek folyamán, és hogy az egy nagy példa, hogy nagyon megpróbálták megtörni, de nem sikerült, utána még sokszor még jár ki Leányfalura, lelki gyakorlatokat tartani, még biblia órát tartott, misézett, egészen amíg a betegsége szan el nem vitte, de hogy akkora példa számomra, hogy valaki a lélek embere óriási tudással, de amellett sportol, és derűs, és nyitott a világra, az, hát ez benne van a sejtjeimben.
1: Most azt kérdezem tőled, egyáltalán nem beszéltük meg, úgyhogy lehet, hogy nem tudsz rá rögtön válaszolni, de az is lehet, hogy rávágod, hogy mit szeretnél most esetleg zenét hallani a műsor közben?
0: Hát a Mozart requiemből valamelyik részt, amit hát nem nagyon vidám zene, viszont nekem, ha azt kell mondjam, hogy az életem első komoly zenei élménye, mert hogy részt vettem benne, akkor abból vegy részletet.
1: Akkor azt hallgassuk most.

0: eljutottunk ugye a műsor vége fele, éppen ezért most a saját családodról szeretnélek kérdezni, bár eddig is szóba került a család, de inkább a feljebb menők, most az utánad következőkről beszélj egy kicsit. Gyermekeidről, unokáidról.
1: Két csodálatos lányunk született, Anna 82-ben és Réka 85-ben. Hát azt hiszem, hogy talán az életem legnagyobb kalandja, legnagyobb ajándéka, hogy anya lehetek. És nagy szeretetben és nagy egyetértésben nevelgettük őket a férjemmel. Hát akkoriban ugye még nem volt se világútlevél, semmi. A férjem kapott egy lehetőséget Németországba dolgozni. Eleinte ment, kiment 2-3 hétre, aztán mi is vele mentünk, úgyhogy 4 évet eltöltöttünk Frankfurtban. És ott kellett megtapasztalnunk azt, a gyerekeimetnek is, nekem is, meg a férjemnek is, mit jelent az, hogy magyarok vagyunk. Mert találkoztam ottani magyarokkal, és szégyen volt, hogy ők mennyivel többet tudtak magyar történelemről, földrajzról, népdalokat, stb. És akkor úgy az egy fejrekoppintás volt, hogy figyelj, akkor most jobb késő, mint soha, jó, hát 33 éves voltam, úgyhogy annyira nem volt késő, de akkor nekiláttam egy kicsit bepótolni azt, amit hát az iskola nem adott meg, mert hogy otthon se kaptam, mert annyira féltettek a szüleim, és annyira nem akarták, hogy azokat a tragédiákat újra éljük, amit például bátyóval történt, hogy az átlagnál kevesebbet meséltek, akár a családi legendáriumról, akár az identitásunkat meghatározó magyarságról. Nagyon megrángatta őket tényleg megviselte ez a bátyóval történt dolog, meg a kitelepítés, meg a betegség, és ők így védekeztek, hogy beraktak minket egy ilyen üvegbúra alá, és például 56-ról semmit, egy árvaszót sem nem tudtam egészen a rendszerváltásig, mert ennyire nem meséltek, pedig biztos, hogy lett volna mit. És visszatérve a két lányomra, nagyon-nagyon boldog és büszke anyuka vagyok, mert Anna ugyan angoltanárként végzett, aztán az őrségben élt, és a természet szeretete nagyon meghatározó volt. Aztán egy 15 évvel ezelőtt visszajött Budapestre, mint perinatális tanácsadó, és az egyik legcsodálatosabb központot hozták létre, egy olyan központot, ami a születés körüli eseményekkel, nőgyógyászat, aztán szülés, és aztán a gyermekágyas szakasznak mindenféle vonatkozásával egészen csodálatos, amit sokszor harcos amazonként megvalósítottak. És azt gondolom, hogy nagyon a helyén van. Réka, hát akit csak Süninek hívunk, mert a Réka nevet kapta, de a Rékát névet nehéz becézni, úgyhogy utána kórházban már így kis fekete haja így égnek át, hát én Süninek hívtam, és nagyon ráragadt ez a név. Ő pedig közgazdász lett, és szerintem, és kommunikációs szakember, nagyon jól beszélnek mind a ketten több nyelven, és ő 4 gyerekes édesanya, és ő hihetetlenül szépen egyezteti össze, mint feleség, az életét, mint anya, és a hivatásában is most már visszament a legkisebb születése után dolgozni, és nagyon szép egyetértésben élnek a férjével együtt, úgyhogy mindenképpen teljesen más útja van. Egyik lányom még talán a gyermekvállalás előtt, a másik pedig már túl gyakorlatilag, de ők is nagyon jó testvérek. Most volt a 70. születésnapom, és azt kaptam tőlük ajándékba, hogy elmentünk a Dunára, a Vahauban hajózni, már ahol lehetett, csak szakasosan, de mindegy, és hárman együtt voltunk több mint 20 év után. És annyira jó volt látni, hogy ők úgy, hogy szeretik egymást, és vicceltünk, és hol egyik, hol másik ült mellém, mindenféle variációban, hogy igazán csak a hála van bennem, hogy ez megadatott nekem, és hát nem beszélve a négy unokáról, akik 3 és 12 év között, két fiú, két lány, egyik csodálatosabb, mint a másik. És még az is megadatott, hogy nyugdíjasként azért én dolgozom logopédusként abban az iskolában, ahol jár a két iskolás, és ott van a szomszédban a két óvoda. És az annyira jó, hogy a kis logopédiai szobámba hol egyik, hol másik beesik, hogy Mária mami, éhes vagyok, vagy fáj a fejem, nincs egy algopirinet, és Mária mami ott van, és akkor tud segíteni, vagy éppen onnan indulunk a gitárórára Kamillához. És hát még remélem, hogy egy pár évig ez még fog menni.
0: Van egy olyan kérdésem, amivel vívódtam magamban, hogy feltegyem-e. Mert azért mi úgy ismerkedtünk meg, hogy te engem kifaggattál, tehát mondom, a hóhért akasztják most.
1: Többször is.
0: Mert hiszen többször és több helyen is készült velem interjú, amit te készítettél. Na most az egyik ilyen hely a Mária Rádió volt, a másik hely pedig az Apostol TV. Ezekről szeretném, ha azért valamennyit mesélnél, bár azt is tudom, hogy az egyikkel kapcsolatban szívfájdalmad van. Tehát bocsánatot kérek, hogy kérdezem, de ugyanakkor azért csak hozzátartozik, hogy az emberek tudják, hogy téged hova tegyenek, és ha vissza akarnak esetleg valamit hallgatni, akkor azt hol tehetik.
1: Igen. Hát a rádiózás az mindig is a nagy álmom volt, de soha senkinek erről nem beszéltem. És mikor Ipoly atya volt a műsorigazgató a Mária Rádióban, aki nálunk volt plébános, és jó barátunk volt cserkészetben, és rengeteget mentünk táborozni, és tényleg jó barátként meghívott erre, hogy Mária, hát női műsort csinálj, mert ismert engem. Akkor mondtam, hogy igen, a szűzanya a legtitkosabb vágyainkat is ismeri, és amikor eljön az ideje, akkor meghív bennünket. Hát ez történt a rádiózás, borzasztó boldog voltam. Hát 8 évig csináltam alsó hangon 180 riport, hihetetlen. Sok mindent kaptam én a műsorkészítés folyamán. Én azt gondolom, hogy valóban az ajándékok tömkelege ömlött rám évek alatt, és nagyon jó volt az, például a technikusommal, ahogy megismerkedtem, nagyon dühös voltam, valamelyik műsorban nem sikerült a vágás, és így felkiáltottam, kijöttem a stúdióból, felkiáltottam, hogy most már egy rendes technikust szeretnék. És egy ilyen 2 méteres fiút megállt előttem. Igen, én Pécsről azért jöttem most éppen, hogy valakinek a technikusa legyek. És nagyon mókás, mert így a technika segítségével leküldtük a hangfájlokat Pécsre, ő megvágta, minden alkalommal CD-t is készített a műsoraimból, úgyhogy szerencsére van egy nagy doboz, szinte minden műsorra megvan, és visszaküldte. De egyszer valahogy megbicsaklott a dolog. Eleinte csak annyi volt, hogy csináljak több élő műsort. Csináltam, és nem is volt rossz, sőt, még a Kossuth Rádiónak is dolgoztunk, volt egy reggeli, 2 perces, már nem emlékszem, talán Lélekmorzsák, vagy valami hasonló ilyen lelki indító műsor volt, és nagyon örültem, mert ott tényleg mindenféle emberrel tudtam beszélgetni. Engem mindig is nagyon érdekeltek az emberek. Nagyon őszintén tudtam kérdezni. És ott azt is kiéltem, de valahogy egyszer csak elromlott ez a kapcsolat. Én nem tudom a mai napig az igazi okát, mert amire hivatkoztak is, arra nem is nagyon térnék ki, mert hogy annyira méltatlan. Egyszerűen csak, hát sajnos nem igaztalan dolgokat mondtak, és egyszerűen kint voltam a rádióból. Hát megsirattam. Nagyon megsirattam. Nem telt el 3 hónap, és akkor jött egy hír, hogy Mária, hát ugyanezt a tévébe csinálhatnád. Hát mondom, az szép-szép, de hogy az egy egész más műfaj. Sokkal mindenféleképpen másképp kell készülni rá. És akkor tényleg ugyanezzel a címmel folytatódott a Női Kincsek az Apostol televízióba, akkor már csak havonta egyet vállaltam, mert az pont elég műsor volt, akkor is dolgoztam, sőt, akkor még teljes állásban, és hát tudtam, hogy ez nem fog menni, és az egészen a Covidig csináltuk, havonta egyet, igyekeztem ott is ott lenni a vágáskor. Hogy mondjam, nagy öröm volt az is, mert nekem az volt a fő célom mindig, hogy az értékeket, ami felemel, ami segít a mindennapokban, megmutatni az embereknek. Szerintem ez a média feladata, nem az, hogy lehúzzon meg, pletykáljon meg kavarjon divatos szóval. Nem. Tehát valóban ez volt, és ott is ez sikerült, pláne akkor kicsit élveztem is, hogy látványban is tudtam dolgokat mutatni, például Simon Andrással az életmű kiállítását, de jó, hogy megcsináltuk, arról is csináltunk egy műsort, hogy tényleg az ő rajzait, képeit, és András hihetetlenül jól beszélt, és minden szava aranyat ért. Tehát élveztem, de egy picit, mint a hangembere, ugye logopédusként, azért picit visszasírtam azt a, csak a hang, annak is megvan a maga varázsa, amikor a hallgató képeket lát, mint ahogy egy regényt, ha olvasunk, akkor is meg kell, hogy jelenjen egy kép a fejünkbe. És ezért lenne fontos, hogy többet olvassunk, és olvassanak a fiatalok, könyvet olvassanak, mert az a belső mozi, az csak úgy tud megszületni, ha nincs vizualitás. Mert ha látom, akkor már csak úgy tudom elképzelni azt a rókát.
0: Akkor behatárolódott.
1: Olyan vörös, mint ahogy lerajzolták. Pedig sokféle lehet egy róka is. És akkor, hát hogy visszatérjek még erre a média munkámra, a Covid-nál ott leálltunk, és akkor persze mindenki meg volt ijedve, és akkor volt egy-két olyan műsor egyébként, ahol nagyon szépen egy család elmesélték, hogy mikor úgy beütött a ménykő, és a két szülő ott tényleg eszméletlen, magas lázzal ott feküdtek, és két kiskorú gyerek azt se tudta, mit csináljon, hogy jöttek a szomszédok, hogy segítettek. Szóval, hogy nagyon szép történet volt, de valahogy úgy kicsit elfáradtunk mindannyian, és akkor ritkultak a műsorok, sorba születtek az unokáim, és egyszerűen nem bírtam már azt tovább csinálni. Kicsit elaludt ez a dolog. Az nem mondom, hogy örökre, nem vagyok benne biztos, hogy örökre elmúlt, de akkor így, hát azóta én nem, 22 óta nem nagyon csináltam ilyen műsort. Ötletem van rengeteg. Emberek is vannak. Hál' Istennek nagyon sok. Nyilván egy olyan szemmel nézem a világot, találkozom emberekkel, megfordul a fejembe, akárhol talál, hogy hú, ebből is de jó műsor, de jó, meg kéne mutatni a hallgatóknak, hogy lehet, tudom én, az augusztékkal például, hogy hányszor voltak a padlón kitelepítés, mindenüket elvesztették, és aztán megint a mai napig megint van négy csodálatos cukrászdájuk a városban. Szóval ők is, tehát hogy ezeket nagyon, nagyon szívesen megmutatnám, nem tudom, hogy lesz-e még rá erőm, de nincs kizárva.
0: Én azt tudom mondani, hogy legyen hozzá erőd, mert nagyon-nagyon nagy szükség van ilyen emberekre, akik úgy figyelnek másokra, hogy tényleg azt mondja a Saint-Exupéry a kis hercegben, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És te ezekhez a tevőkhöz tartozol, és én azt kívánom, hogy ami ötleted van, ahhoz legyen lehetőség, hogy megvalósíthasd. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, itt mondom még egyszer a nevedet, Ágostházi Mária, utána lehet keresni az interneten a Mária Rádiós és az Apostol TV-s műsoroknak is. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy nem véletlen az, hogy a műsorodnak az a címe, hogy Női Kincsek. Mert ez tényleg egy olyan dolog, ami nincs igazán a médiában elkülönítve, hogy mi mindent köszönhetünk a nőknek. A női íróknak, a női sportolóknak, a női művészeknek. Tehát ez egy különleges és nagyon szép küldetés, hogy ezt te csináltad, és ezt kívánom, hogy legyen lehetőséget csinálni még. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Lélek közelben, Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is, szeptember utolsó hétvégéjén, tehát ma és holnap, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben a következő: püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-én csütörtök és 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap, mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy

0: Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programoknak a szervezésével, folytatta. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Ma a pénteken sok a napsütés, kevés felhővel, legfeljebb futó záporokkal. Északi a szél és 18-23 fokunk van. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóim, is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberír, avagy Egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorunk alkalmából. És hát külön megtiszteltetés számomra, hogy régi barátom elvállalta azt a mai beszélgetőtárs szerepet, ami talán érdekes lehet a hallgatók számára is, hiszen egy embernek egy olyan élete, amelyik sok példát adhat mások számára, és így is lehet valóban a szellemi frissességét, majdnem azt mondom, hogy napra kész tartani. Nem fiatal emberről lévén szó, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Szála László, újságíró, közíró, régi barátom, akit, ha igaz, akkor 68 óta ismerjük egymást, és hát sok olyan szép dolgot csinált, amit szeretném, hogyha mások is megismernék. De hát mielőtt belemennénk a munkásságodba, azért egy pár dolgot magadról. Hol születtél, hogy jött neked ez az inspiráció, hogy te a művelődés területére kerülsz, és sőt, íróvá váljál. Ezért ez az út nem egyenesen közvetlen, hanem valami inspiráció biztos volt számodra, hogy végül is a közel 75 évvel ezelőtt született gyerekből, hogy lesz közíró?
2: Jó, a közírót azt még csak-csak elfogadom, az írót azt nem, az író az nálam egy, és az irodalom az egy szent fogalom, az egy más minősége az írásnak. Amikor valaki teremt valamit, az az írás, amikor csak reprodukál, interpretál, összeszerkeszt, leír, stb. Az nem irodalom, az csak újságírás, vagy mondjuk így új fogalommal a közírás. De hát ezt azért válasszuk el, nem váltam íróvá. Hogy szerettem volna, azt nem mondom, újságíró se szerettem volna, vagy akartam volna lenni, eszembe se jutott soha. Ha úgy visszafelé gondolkodom, akkor, hogy valamilyen íráskészségem van, az egy véletlen, egy iskolai dolgozatból derült ki, amikor Boris Zsigmondról kellett egy rövid dolgozatot írni, és akkor írtam valamit, ami eszembe jutott mondjuk hetet, havat, és a tanárom megdöbbenve nézte, mert valamiért az nagyon jó volt. Azt mondja, öregem, ez nagyon jó, valószínűleg te soha életedben ilyet jót még nem fogsz írni, még egyet. Én nem tudtam, hogy az miért jó, ha egyáltalán jó volt, minden esetre ő nagyon kedves tanárom volt, utána soha nem feleltetett már, illetve nyelvtanból néha felszólított, amikor senki nem tudta az osztályba, akkor felszólított engem, hogy na mondjam meg én, akit hát nyilván tudom. Persze rémülten ültem, fogalmam se volt ezekről a dolgokról, és kénytelen voltam gyorsan tanulni, hogyha néha mégis ilyen attrakcióra kerül a sor, akkor nem maradjak. Hát lehet, hogy az az ő trükkje volt, minden esetre szerettem az irodalmat. Én is magyar tanár szerettem volna lenni, magyar történelem szakra jelentkeztem.

0: nem vettek föl helyi hiány miatt. Viszont akkor indult Szombathelyen a népművelő képzés, népművelő könyvtáros képzés a főiskolán, illetve nem volt még akkor főiskola, hanem csak felsőfokú tanítóképző intézet, annak volt ez egy szakja, és akiket a bölcsészkarról
1: Átirányítottak
0: oda, hogyha van kedved, akkor... Most a mi házunkkal szembe volt a művelődési
1: ez,
0: ház.
1: Ez hogy azért ugye mondjuk az, hogy hol van a te házad, és arról az iskoláról is az, hogy hol van, azért az, az sem mindegy.
0: Ez Ráckevén van, a Ráckevei Ady Endre gimnáziumban, ott végeztem, és a házunk pedig Ráckevén van, az 5-ös utca 31-ben, és vele szemben van a művelődési ház, ahova mi gyerekek ott átjárogattunk, és nézegettük, hogy a énekkar próbál, vagy a színjátszók ott a marháskodnak, és ez úgy nagyon imponált, nekem nagyon tetszett, és gondoltam, hogy hát ez is egy jó kis szakma, semmit se tudtam róla, mint kiderült, ott lévő másik 49 ember se, akiket így az ország minden területéről összetoboroztak, tehát nem valami...
1: Ez 59-ben volt?
0: Nem, ez 62-ben.
1: Igen, mert 59-ben indult meg az a 10 felsőfokú tanítóképző, ami a korábbi középfokú helyett egy magasabb szintre emelkedett, és így Szombathelyen is volt egy.
0: Igen, a népművelési képzés pedig a Debreceni Egyetemen indult meg először, de mégis mi vagyunk az első szakképzett népművelők, mert a miénk 3 éves volt, és így hamarabb végeztünk, mint a debreceni egyetemisták.
1: És akkor végül is te ott végeztél, és hol volt az első megpróbáltatásod az életben már akkor?
0: Ami az írással kapcsolatos, az a Szombathelyen volt egy kis folyóiratunk, a Jelentkezünk, ahol ilyen kis diákújság volt ez, és ott egy-két dolgot a főszerkesztő Majtényi Karcsi bácsi volt a mentorunk, és a Csikós Jóska volt a főszerkesztő, ő kivert belőlem, ahol én mindenféle szakmai tudás nélkül leírtam azt, amit gondoltam arról a dologról. És ez úgy látszik hatott. És ez máig vallom, hogy valami kis eredetiség és az őszintesség, ez a publicisztika alfája és omegája. Ha ez a kettő van, tehát ha nem közhely, és őszintén mondja, aki mondja, és ezt el is hiszik neki, akkor az már jó.
1: Hát igen.
0: Én ezzel operáltam, akkor ösztönösen, később pedig tudatosan is.
1: Azt hadd kérdezem, hogy kicsit térjünk még vissza Ady Endre gimnáziumba. Akkor Losonczi Miklós volt, azt hiszem, az igazgató, és egybe talán tanárod is, nem?
0: Akkor még nem volt igazgató, nem? És tanárom se volt, de sokszor többször helyettesített magyar órán,
1: ja,
0: amikor nagy versmondások voltak, mert ő rettenetesen szeretett szerepelni és szavalni, gyönyörűen igen. Mondott verset, és akkor mi ámulva néztük, és persze nem kellett felelni, és ő szavalt, Shelley óda a nyugati szélhöz, dörögte, fújta, halkan, erősen, gyönyörűen.
1: Hát sajnos nincs már közöttünk, tehát művészeti íróként azért ő elég sok kiállítást nyitott is, meg könyveket is írt, többek közt édesapámról is. Na de hát nem Losonczi Miklósról, hanem Szálle Lászlóról van szó. Úgyhogy, de az első munkahelyed hol volt?
0: Az első munkahelyem is Ráckeve volt.
1: Tehát hazamentél.
0: Hazamentem. De nem egészen egyenes úton, hanem akkor ugye mi Polonyi Péterrékkel és másokkal, Hegyi Imrével ilyen nagy falujárók voltunk, és ilyen romantikus nagy gyűjtő utakon voltunk, néprajzi, szociológiai fölméréseket végeztünk Őri Szentpéteren. Őri Szentpéter volt a második, tulajdonképpen a gyakorlati terepünk, és ezt rettentően szerettük a szereivel, a házaival, az ott élő népekkel, stb. És akkor az én tanárom, a Kis Gyula, akiről talán még te is hallottál, mi nálunk legenda volt, egy hajnalba fölkeltett, hogy mondjuk 5 óra felé a kollégiumi ágyon, a felső ágyon aludtam, mert 16-an laktunk egy szobába, de nagyon szerettük, és nem gondoltuk, hogy a személyiségünk kárhoztatva lenne, vagy valami, nem tudom, hogy mi történne velünk, hanem így lenne. Nagyon jó banda volt. Fölrázott, és azt mondta, hogy akarsz-e menni Őri Szentpéterre művelődési ház igazgatónak. Kihívott a folyosóra, éppen, hogy fölébredtem, és mondtam, hogy akarok, persze, hogy akarok. Hát ez volt mindenkinek a vágya. Aha. És aztán nyáron, és el is ígérkeztem, nyáron hazamentem, ahol ott is megkértek, hogy nem akarok-e hazajönni. Otthon volt a régi futballcsapatom, ahol hosszú-hosszú évek óta játszottam. Akkor már Szombathelyen abbahagytam a futballt, mert egy kis szívprobléma miatt komolyan nem csinálhattam. És akkor gyere haza, itt van a művelődési ház, egy perc, amíg átérsz a szomszédba, itt foszizhatsz a Rászkevei csapatba. Hát mondtam, hogy nem lehet, mert elég érkeztem. És akkor augusztus, mit tudom én, 22-én elmentem Szombathelyre a megyei tanácsra, akkor még így hívták, és mondtam a illetőnek, hogy ez a helyzet, ha azt mondod, hogy elég érkeztem, menjek Őri Szentpéterre, akkor megyek, de ha neked is csak ez egy olyan ígéret, amit be kell tartani, és nem olyan fontos, hogy én oda menjek, akkor inkább hazamennék Rászkevére, de te döntesz, itt vagyok, itt a cuccom, egy ekkora táskám volt, és abban mindenem belefért. Mm. Igaz, nyár volt. És azt mondta, hogy nyugodtan menjek haza. Így kerültem Rászkevére. Egy évig a művelődési házban, utána 4 évig a járási tanácson voltam népművelési felügyelő, aminek a funkcióját most se tudnám pontosan meghatározni. Én szerintem ez egy totálisan fölösleges szerepkör volt, mint később aztán az újságírásról is kiderült, hogy az. De mindegy, ez csak zárójel. És akkor ottan voltam, és onnan kerültem föl a Népművelési Intézet könyvtárába, könyvtárosnak.
1: Tehát akkor végül is a könyvtár népművelési szaknak mindkét felét gyakorolgathattad a pályádnak az első időszakában, mert ugye ez volt inkább azt mondom, hogy az első időszakod, mert utána jött igazán az újságírás is. De azért még térjünk vissza, azért ugye mi 68-ban találkoztunk, amikor én a Dabasi járás művedés osztályon, te pedig a Rászkevei járás művedés osztályon. És volt, amit közösen kezdtünk el csinálni, amire én szerintem ma is büszkék lehetünk, akik abban részt vettek. Ugye Pest megyének azt lehet mondani, hogy a fehér foltja az akkori politika szerint a Dél-Pest megye volt. A Szentendre és Vác volt kiemelten kezelt, még esetleg Gödöllő a politika részéről, de ez a Bács-Kiskun megyéhez közel lévő rész, ez nem is nagyon törődő senki, és ez hajtott bennünket akkor, veled, a Monori, a Ceglédi, a Nagykátai és a Nagykörösi hasonló feladat ellát, hogy valamit csináljunk közösen, hogy figyeljenek már oda, hogy ez is ugyanolyan értékű, és sok hát szép dolgot lehet csinálni közösen. Így jött létre ez az alkotó pedagógusból lévő Nagy István képző- és iparművészeti csoport, ami aztán ebbe a négy járásba és két városba megélt 30 évet. Hát egy részébe te is, aztán később én is már csak visszalátogattam. Na ennyit talán erről a kis korról, és akkor ugye elkezdtél a Népművelési Intézet. Akkor ki volt annak a vezetője?
0: Ács Miklósné.
1: Ács Miklósné, igen.
0: Igen. Ott aztán nem
1: de,
0: is.
1: Igen? De te, én úgy tudom, hogy te azért a népművészet és a néptáncot is szeretted nagyon.
0: Szerettem, de nem műveltem. Nem műveltem. Igazán. De ott sokat, a népi együttes ott volt abban a házban, és sokkal barátkoztam, és nagyon, nagyon szerettem a népdalt és a táncot is, de én magam nem műveltem egyiket se. Igazából az újságírás onnan indult, hogy a Debreceni Tibor, aki ugye akkor a színjátszó mozgalom vezetője volt.
1: Az amatőr művészeti mozgalom.
0: Annak egyszer meséltem, hogy én Rászkevéről járok a Tököli börtönbe, ott csinálok egy irodalmi színpadot, és tartok előadásokat, ilyen műveltségi, irodalmi, mindenféle előadásokat a raboknak. És meséltem neki, hogy van egy színjátszó csoportom, amelyel ünnepekre készülünk, ilyen versösszeállításokkal, anyák napjára, november 7-ére, erre, arra. És akkor folyt egy vita a népművelésben a színjátszási mozgalom, színjátszó mozgalom jelenéről, jövőjéről, problémáiról. És azt mondta, hogy te írd ezt meg ebbe a vitába, ezt a dolgot. Hát én leírtam ezt a Tököli ügyet, és hozzátettem a saját műkedvelő múltamat is, mert Szombathelyen is jártam műkedvelő csoportokba, Benke Évához, stb. Ráckevén én magam is rendeztem darabokat, ilyen igazi falusi kis darabokat, mit tudom én, Szabinnők elrablása, stb. Éveket. Úgyhogy volt ilyen kis vonzalmam, meg szerettem is, de ugye igazán komolyan persze nem csináltam. És akkor ez, mikor ez megjelent, a következő hónapban foglalta össze Poszler György, a nagy esztéta, akkor még talán a minisztériumban volt. Igen. Művészeti osztályvezető, vagy ilyesmi. Poszler György, aki nekem tanárom volt Szombathelyen, és rettenetesen szerettük. Azt hittük, hogy fiatal volt, alig pár évvel idősebb. Igen. Nálunk, és azt hittük, hogy ennyit tudni nem lehet. Hát gyakorlatilag a mi szemünkben mindent tudott. Na és, tehát fölnéztünk rá, rajongtunk érte, ő pedig úgy írt erről a kis vacak dolgozatról, hogy folyton azt idézgette ebbe az összefoglalójába. Mondjuk 8-10 oldalon foglalta össze ennek az egész vitának a lényegét, és ebben 5-ször, 6-ször, 8-ször hosszabbakat idézett az én szövegemből, amit én csodálkozva néztem. Egyébként úgy írtam, hogy a futballcsapat Dunaföldvárra ment edzőtáborozásra. Nem fértünk egyszerre be a teherautóba, és 2 autóval mentünk. És nekem már ezt le kellett volna adnom, és nem voltam vele kész. És elment az első teherautó, és én ott a Ráckevei Duna vendéglő asztalánál egy bélelt kávé mellett, a bélelt kávé tudod mi az.
1: Igen.
0: Ott fejeztem be kockás papíron ezt a dolgozatot, ami hát nyilván a Poszler elfogultsága miatt, de úgy látszik, hogy jónak sikerült, vagy legalábbis annak látszott, és utána hívtak a népművelés laphoz dolgozni. De ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai lap, tehát igen, az újságíráshoz nem túl sok köze van, annyi köze van, hogy azért itt se árt, ha az ember tud írni.
1: Igen.
0: De nem ez az elsődleges szempont. Mint hogy ezt nem is olvassa senki, ezt megrendelik a művelődési házak, megkapják, minden hónapban fölteszik a polcra, tehát olyan túl sok vizet nem zavar. Tehát ez egy ilyen belső nyilvánosság, vagy még annak
1: igen,
0: is
1: csak, igen.
0: Gyenge. És aztán később, 4 év után áthívtak a Magyar Ifjúsághoz, az már egy olyan lapon olyat kell írni, amit el is olvas és élvez a közönség. Ott kezdődött igazából.
1: Hát igen, mert az már napi lap, ez meg havi volt.
0: Nem napi, heti lap
1: vagy
0: volt.
1: Heti lap igen. Volt, igen.
0: Annak a kulturális rovatát vezettem, meg írogattam is valamennyit.
1: Igen, és hát tulajdonképpen a te stílusod, az sok embert megérintett, többek között engem is, és én nagyon szívesen olvastam mindig az írásaidat, mert mindenki által nem kacifántos, hanem érthető gondolatokkal írtad le az élményeidet. És hát ez az, amit azt mondom, hogy ma sajnos sokszor hiányzik, hogy egy újságcikket elolvas az ember, Uram Isten, most mit is akart ezzel elmondani? A tiédből már mindent lehet tudni. Na jó, ennyit talán a munkásságodnak ezen részéről. Jó, de hát egy darabig ugye itt voltál a Magyar Ifjúságnál, ez hány évig jelentett neked munkát?
0: Négy, mindenütt négy.
1: És akkor
0: évig
1: már
0: voltam.
1: Ott már csak azzal foglalkoztál. Mellette azért foci azért az időnként volt.
0: Az foci. Foci volt, akkor kerültem, akkor már abba hagytam a rendes, idézőjelben rendes focit. A Szociálba kezdtem játszani. A Szociál írók, újságírók csapata volt, újírástól Farkas Laci, Moldova Gyuri, stb. Ők csináltak, és akkor Farkas Laci, aki szomszéd szobába volt, mint újírásos, ő szólt, hogy menjek le játszani, és akkor lejártam, és akkor 30 évet még ott futballoztam. Most lassan 10 éve lesz, hogy végleg abba hagytam.
1: De a színészek és az újságírók közti szúr fociba azért részt vettél, nem?
0: Nem?
1: Oda nem válogattak be?
0: Nem válogattak be. Nem is jártam oda. Az egy másfajta csapat volt.
1: Igen, igen.
0: Mi örömet szerettünk találni a futballban, ők pedig folyton veszekedtek, ez nekem nem nagyon tetszett. Úgyhogy oda, a közéjük nem járt. Hívtak meg, voltam, jártam néhányszor, de nem az én világom.
1: Még a Népstadionban is volt ilyen nagy. Hát ezek inkább show műsor.
0: Igen, persze. De azért ezt komolyan gondolták. Igen. Sok jó focista is volt az újságírók között.
1: Tehát focisztál, írtál, és hazajártál. Mert azért azt tudom, hogy benned a mai napig is Ráckeve azért az első számú település, függetlenül attól, hogy már nem ott élsz régóta.
0: Igen. Ez fontosan így van, de nagyon keveset tudok hazamenni. Emiatt van is lelkiismeret furdalásom, mert többet kéne. Valóban nagyon szeretem most is.
1: Igen.
0: Amikor az Eszterházy Péter a Duna könyvét írta, amit később Ahán grófnő pillantása címmel jelent meg, akkor bejárta a Duna felső részét, tehát sok Duna szakaszt megnézett, mondtam, hogy jöjjön el hozzám is Ráckevére, azt nézze meg, az az igazi Duna. Most eljött, és akkor pár napig ott volt, és ott vitte ide-oda-amoda, és le is ír egy kis fejezetbe engem, mint Szőke Lacit, vitt egy ilyen lokálpatrióta marhát, aki lelkesen beszél mindenről, hogy ez a világ közepe.
1: Igen,
0: nagyon aranyosan, szépen, kedvesen emlékezett meg róla, de kétségtelen, hogy én rettentően szeretem. Én ránézek a Dunára, elérzékenyülök. Ha jövök Lacháza felül, és meglátom a tornyokat, végem van. Annyira belém ivódott ez a táj, és én azt hiszem, hogy most nemrég írtam ezt a Visszaszököttek című könyvet a svábságról, aminek az a különlegessége, hogy a kitelepített svábok, akiket ugye megszégyenítettek, meggyomorítottak, mindenüket elvették, és elűzték ebből az országból. És akkor kiderült, a barátom Bodrogi Laci fölhívta rá a figyelmemet, hogy ezek közül visszaszöktek egy csomóan, majdnem 10%, tehát majdnem minden tizedik visszaszökött. És hogy létezik az, hogy valaki visszajön oda? És akkor úgy tudtam jutni, hogy és ők emlegetik is a szülőföld szeretet, ami a misztikus dolognak látszik, de nekem van egy olyan tudománytalan elméletem, hogy az emberben is van valami növényszerű, és ahogy kötődik. Az állatvilágnak is azért megvan a saját terület, ahol legjobban érzi magát. A növények meg kifejezetten oda vannak kötve a földhöz a gyökereikkel, és én azt hiszem, hogy az ember gyökérzete nem csak szimbolikusan igaz, hanem egy kicsit valóságosan is. Tehát tényleg az a, ahogy a kis kacsa, ha a nagymamát látja meg, akkor azt nézi a mamának, ugyanígy mi azt a tájat tekintjük a szülőföldünknek, amelyikbe fölnőtt.
1: Érdekes, amit mondasz, ez a Visszaszököttek. Én Szentendrén élek, szintén Duna mellett, és Szentendre testvérvárosa Wertheim lett, amiben 87-ben én is közreműködtem, és azért választottuk testvérvárosnak, mert 1600 kitelepített svábot ott tett le a vonat. Ezek Budaörs, és hát Csobánka, Pomás, stb. És azért választottuk, mert ők szülőföldjük üzenetét találták abba, hogy ez a kapcsolat erre szüksége van. És az a kimondottan evangélikus városban megjelennek a katolikus svábok, és tulajdonképpen az evangélikusság nem hogy befogadja, hanem nagy szeretettel is. És amikor arról van szó, hogy melyik legyen Budapest, illetve Magyarország testvérvárosa, akkor mind a kettő közösen azt mondja, hogy hát Szentendre miért, mert az 1600-nak a szülőföld üzenetét kell ebbe. És azt hiszem, hogy ez a Visszaszököttek, ez lehet így is, és elsősorban a te írásodat én is olvastam, megható egyszerűen. Hihetetlen történeteket. Ezt valahogy a német nemzetiségi iskolákba tanítani kellene, vagy legalábbis a történelemnek ezt az időszakát így is lehetne érzékelni, és a testvér települések közt ezt úgy használni, hogy ennek megfelelő
0: volt. Az újfalusiaknak is van testvér települési kapcsolata azokkal a helyekkel, ahova mentek aztán.
1: Igen.
0: Van a végén egy kép, mert ugye 10% visszaszökött, vagy 8%, a többi kint maradt. A kint maradottak is mennyire őrizték a magyarságukat. Egyrészt voltak ilyen rendezvények, augusztus 20-ák, stb. És van a kép a könyv végén egy sír, ahol két újfalusi temettek el, és ott van a sírkövön a magyar címer.
1: Igen. Egy kis sztorit azért még... Ennek ismeretében úgy döntöttem, és összefogtunk egy kis mikrobuszra való magyar szerzők, magyar és német nyelvű műveit vittük ki ebbe a sváb kolóniába, a városnak, és az ottani katolikus egyház befogadta, és azzal, hogy a legalább az unokáiknak a más nem magyar mesét mondjon, még ha németül is, és ezt a Rézi néni és a Jani bácsi és a Tóni bácsi egymásnak adták, mert ugye nem volt ez katalogizálva, hanem egymás kezéből vették ki. De ezeknek nagy része elsősorban irodalom volt, de volt benne Tolnai Kláritól kezdve a hanglemezek és itt. A lényeg az, hogy az ő korosztályuknak megfelelő ismeretekkel gazdagítsa a következő nemzedéket is. Most egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatjuk azt, hogy amit elkezdtél, hogy végül is már egyik könyvedről már beszéltünk, hogy mi is indított téged ahhoz, hogy te akkor a te szavaddal közíróvá váltál. Egy kis szünetet tartunk, addig is köszönjük.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Szálló László barátommal a beszélgetést. Ugye, említetted azt, hogy amikor Kiskunlacházán mész a 51-esen, jól mondom, akkor meglátod azért a te városodnak a tornyait. Milyen tornyok vannak ott? Milyen templomok tornyai vonzanak téged azért haza?
1: Négy torony van, a városháza tornya.
0: Igen.
1: Abban van egy ilyen nagyon jó kilátó, ahol nem látni a várost. Az a tűzőrnek volt annak idején a helye. Többször leégett Ráckeve különben. A három másik torony pedig a legrégebbi a szerb templom.
0: Szerb ortodox templom.
1: Igen, amelyik az 1400-as évek második felében épült, gótikus stílusban és ortodox. Ez azt hiszem, hogy szinte egyedülálló az ortodoxia és a gótika egy különös találkozása, mert nem nagyon, az ortodoxia nem nagyon épített.
0: Inkább barokkak.
1: Úgy tudom. Igen. Tehát ez ilyen szempontból gyönyörűséges, falfestményei elképesztően szépek, bár nem az eredetiek azok tönkrementek, és a 1700-as években újra festették, félő, hogy lefestették
0: azokat. Hát meg azokat az ikonokat is gondolom.
1: Az ikonosztáz, az talán eredeti, azt nem
0: aztán
1: tudom
0: talán
1: pontosan.
0: Eredeti, igen.
1: Az is gyönyörű, és nagyon, nagyon nagy. És akkor van egy katolikus templom, az nem olyan, egy szobb stílusban épült, az 1700-as évek legvégén, és annak az érdekessége, hogy Patai László, aki idősebb korára oda költözött, és utána nagy templomfestő lett,
0: igen.
1: Szegedtől Győrig,
0: igen.
1: Békés Csabáig, sok hely, Ráckevei templomot is kifestette. Nagyon igénytelen.
0: Freskó vagy szekkó?
1: Szekkó.
0: Szekkó.
1: Szekkó. Hát a freskó az már túlságosan nehézkes és bonyolult, de szekkóval, de egy különös technikával nem mondom el. Na és hát az lángol, ragyog, gyönyörű. Tehát ott bemész, akkor aki először megy be, azt lenyűgözi az a látvány, ami ott találja. A református templomot volt nekünk egy nagyon régi, gyönyörű gótikus református templomunk, de az a század elején hát megrodgyant, és akkor egy ilyen neogótikusat építettek helyette. Ha ismered Bátaszék templomát, hogyne? Meg valahol talán igen. Tisza valamely...
0: Piros téglával Bátaszék.
1: Én pár olyat láttam már az országban, a Bátaszéki biztosan olyan, de még valahol,
0: igen.
1: Nem tudom, hol is van egy. Ez a vörös téglás szép. Ez a négy torony látszik messziről már.
0: Ez vonz téged.
1: Ez vonz engem, igen.
0: Az a nagyon érdekes, egy ideig nem találkoztunk. Ugye engem is a sors máshova vetett, minisztérium, stb.
1: Magas polcra, és akkor már nem néztem ne, a régi kis tétvelő barátokat.
0: Volt egy olyan időszak, amikor arról volt szó, már nyugdíjba mentem, és arra inspirált feleségem is, és mások is, hogy meg kellene írni az egyház-állam kapcsolatának a 15 éves, akkor 15 évfordulójára egy, hát saját emlékeimet. És én arra gondoltam, hogy ne én magam írjam le, hanem a 15 évet 15 interjú alany, inkább egy ilyen interjú kötetbe kellene. És akkor meditáltam, hogy ki az, aki elvállalná ennek a érdekes, de ugyanakkor egy kortörténet hiteles személyiségekkel való beszélgetést, és akkor téged kértelek föl. Eleinte tiltakoztál, hogy te ezzel a témával kevésbé foglalkoztál, te elsősorban, ahogy mondtad, ifjúság, stb. Publicisztikák, és itt tovább már akkor elkezdték könyvet is írni, de végül is az volt, hogy egy érdekes szituáció alakult ki, hogy a Pax Televízió vállalta a könyvnek az úgynevezett média támogató szerepét, és ezeket az interjúkat a Pax Televízió stúdióba beszélgetések során, tehát fordított helyzet volt, Erdő Pétertől kezdve a többi egyházi, világi emberekkel beszélgetették, és ezt a Pax Televízió pedig, mint konzerv anyagot azóta is 2005-ben jelent meg, és 2005 óta minden évben ezt a sorozatot, az államegyház sorozatot, a Szálló László interjú kötetének tulajdonképpen minden egyes emberét bemutatja, hiszen amiket mondanak, az ma is ugyanolyan hiteles és a társadalom politikának különböző érdekességeiben. Tehát ez a ha Isten nem volna, a címet is te találtad ki, miért találtad ki ezt? Miért gondoltad, amikor elvállaltad, hogy jó, rendben van, megcsinálom? Hát Voltaire idézetről van szó, csak hogy...
1: Igen, igen, amit te idézel az interjútban, igen. Hát az alapötlet az onnan van, de igazából a bevezető címje inspirált, hogy ez legyen, bár az ebből fakad, mert az a címe a bevezetőnek, hogy ha egyház nem volna, nincs folytatás, tehát arra is érvényes, azt fejtegettem abban a bevezetőben, hogy azt is ki kéne találni, annyi fontos jó funkciója van a lelki funkcióktól, a karitatív funkciókig, stb., hogy azt is ki kéne találni, és hát ez egy olyan lebegő cím, benne van az Isten szó, ami az egyházakra utal, és hát minden, egy jó címnek találtam, ha Voltairenek jó volt, akkor nekem is
0: jó. Máskülönben elsősorban 1000 példányban jelent meg, de boltokban ki se került, mert maguk a interjú alanyok vették meg. És hát aranyos voltál, azt mondtad, hogy mutassuk be a könyvet, a kiadó, a közlönkiadó adta ki, de első helyszín a Szombathely legyen. Miért gondoltad, hogy Szombathely legyen? Az első könyved, első bemutatója, logikus most már, hogy mindenki hallotta a te kis élettörténeted és Szombathely kapcsolatát, és olyan szeretettel fogadtak, hogy ez nem igaz. Nem is gondoltam volna, hogy Szále László Szombathelyen ennyi idő után egy könyvvel megjelenik, és körbeveszi rengeteg ember.
1: Hát nem tudom, hogy ezt én találtam-e ki, hogy ott legyen az első.
0: Hát de te találtad de ki.
1: Lehetsége. Hát Szombathely mindig a második
0: hát, nagy szerelme
1: volt. Rászkeve után a nagy. De nem tudom, hogy az én ötletem volt-e. Ha igen, akkor evidens, hogy azért, mert ott szerettem oda menni, minden év találkozóra elmegyek, azóta is, tehát van közöm hozzá, azóta már írtam egy másik könyvet, ami a Szombathelyi iskoláról szól.
0: Az iskola, igen.
1: Igen, de azért igazából azért tiltakoztam először a fölkérés ellen, mert én nem akartam könyvet írni. Mondtam, hogy mi a viszonyom az irodalomhoz, amit egy igen. magasabb rendű szent dolognak tartok, és abba bele avatkozni avatatlan kézzel, fejjel nem nagyon szabad. Szerintem most már, akkor is már így volt, hogy mindenki könyvet ír. Aki tud, aki nem, aki mert. Most én nem akartam könyvet írni. Ebben bizonyos mértékig Pajor Nagy Ernő, aki ugyancsak Ráckevén volt árva gyerek, és ő nekem nagy példaképpen volt, és nagyon szerettem, és ő is engem valamiért. És ő se írt, hát fantasztikusan jól írt. És nem írt könyvet, azt mondta, hogy újságíró vagyok, nekem a kis műfajok kellenek. Végül aztán egyet nagy nehezen kicsikartak belőle, ő se írt könyvet. Én is azt gondoltam, hogy a két tábla közé, amit leszorítanak, az fontosabb dolog, mint hogy én ilyesmibe beleavatkozzam. Az pedig még borzasztóbb volt, hogy ezt élő adásba kellett fölvenni, mert aztán azt végképp nem szeretek. Ide se jöttem túlságosan könnyen, de itt, mintha nincs nekem sok dolgom, ezért meg a régi barátság.
0: Megosztani a gondolataimat.
1: Igen, csak én nem tudom megosztani a gondolataimat, mert azok, amik először eszembe jutnak, azokat, ha írok, akkor azokat mind elvetem. Mert az első gondolat az a közhely gondolat általában. Amit ötödszörre, tizedszerre megrágsz, megformálod, és leírod, én azt szeretem kiadni a kezemből. Ezt, ami így kijön, ezt borzasztónak tartom, meg se fogom nézni utána, hogy milyen...
0: Meg fogod nézni.
1: Milyen lett. Na most ott még ezt is kellett csinálni. Most akkor létrejött két szöveg, illetve azokból az interjúkból, amiket én nem jegyzeteltem. Hogy is
0: nem,
1: volt
0: ott az? Leírta a maga... A Pax Televízió is átadta az írást.
1: Igen, és akkor abból szerkesztettem a könyvet.
0: Igen.
1: És ők meg külön megcsinálták az adást. Azt is kérték, hogy én csináljam meg, szerkesszem meg, vagyis mit tudom én, 6 nagy kazettát nézzél végig, és akkor ragd össze, hát mondtam, ezt én nem vállalom. A kéziratba bejelöltem, hogy szerintem az egyes interjúknak mik a legfontosabb részei, dolgozzanak vele, ezt én végképp nem tudom vállalni. Úgyhogy ez kétszeresen nehéz volt, de kétség kívül, hogy örömmel csináltam, és hálás vagyok, hogy erre kértél, noha továbbra is azt gondolom, hogy lett volna erre alkalmasabb személy is. De végül is, ha úgy megnézem, hogy a táncról szóló könyvtől, a futballról szóló könyvig, a történeti, iskolatörténettől, stb. Tehát rengeteg témában írtam, mindegyikben újságírói szemmel, hogy a belehelyezkedésnek egy bizonyos szintjén. És mindegyiket, majdnem minden könyvben fölkérésre írtam. Tehát én magamtól ilyen életmű építésbe soha nem gondolkodtam, mert az újságszöveg is elmegy másnap a semmibe, és hát a könyvszöveg is fölteszik a polcra, és aztán örökre ott marad, és vége van.
0: Ez azért,
1: nem csak az enyém, hanem mások.
0: Ez azért, ez azért érdekes, Laci, mert ugye utána ezzel a könyvvel jártuk az országot. Könyvbemutatókat tartottunk, a könyvbemutatók kapcsán az interjú alanyok egy része vállalta, hogy részt vesz ezen a bemutatón, hiszen élővé válik államegyház kapcsolatának azon embereivel találkozni, akik elmondták neked, te pedig leírtad, hogy ők hogy élték meg a rendszerváltástól 15 évig. Tehát hiteles személyekkel találkoztak a egy-egy település lakossága, zöme érdekes pedagógusok, lelkipásztorok, és a műveledésben dolgozó zöme ezek, de volt, ahol orvosoktól kezdve rengeteg. És ilyeneket csináltunk, és ezek volt, amire te is el tudtál jönni, de volt, amire Erdő Pétertől kezdve mások is. Tehát Nyíregyházától, Hajdú Dorogig, Hévíztől, Pécsig, és így tovább. Lajos Mizse, ugye, mert Lajos Mizsei nyomda, hát akkor kinyomták, és nem tudták, hogy mit nyomnak ki. Mondom, akkor csináljunk Lajos Mizsén egy könyvbemutatót. A mai napig is használják ezt a könyvet. Van olyan hittudományi főiskola, amelyik azt mondta, hogy ezt minden leendő hallgatónak tudni kell. Tudni egy kortörténetnek a hiteles személyiségét, egyházi és világemberek személy, életnek a tapasztalataiból szól. Tehát megismeri azt, hogy hogy alakult az, amiben most ő van. Hát tulajdonképpen ez a műsor is, amiben most vagyunk, ez is tulajdonképpen arról szól, hogy vallási ismeretterjesztés, hiteles személyekkel, egyházak szerep a mai társadalomban, és így tovább. Van neked egy olyan lap, aminek nagyon örültem, amikor te oda kerültél, aminek éppen az a címe, hogy a Párbeszéd lapja, ez az új egyenlítő, amiben végül is, és itt nem egyházakról beszélsz, hanem a párbeszéd fontosságáról, az embert emeled ki. Hát ez az én, hogy is mondjam, vesszőparipám is, hogy erre kellene koncentrálni mindenkinek, aki arra hivatott. Te hogy látod ezt?
1: Igen, mind a kettő jó tétel, az ember középpontba állítása is, és a párbeszédé is. Valóban azt próbáltuk meg, ebben az eldurvult és ketté vált magyar szellemi életben, ahol már minden csak pártérdekek és szempontok szerint lehet elmondani, hogy az egyiket magasztaljam, a másikat gyalázzam, meg fordítva, és azt gondoltuk, hogy van a magyar életnek egy sokkal nagyobb és mélyebb rétege, és nem csak ez a felszín, ahol a nagy politika zajlik, hanem ott lent, ahol az emberek, az egyes emberek és az egyes családok és az egyes kisfaluk működnek és dolgoznak, hogy ez az igazán fontos, és ennek a problémái az igazán érdekesek, és engem bevallom, kizárólag ezek érdekelnek, a nagy politika legkevésbé se érdekel. Én nem is tudnám eldönteni, hogy hogy milyen adórendszerre van szükség, vagy hogy milyen ár- és bérpolitikát kell folytatni. Ezek rendkívül bonyolult szakmai kérdések.
0: Hát igen.
1: Én azt tudom, hogy mi az, hogy szegénység, azt tudom, hogy mi az, hogy igazságtalanság, az egyes ember szintjén. És ezért minden könyvem a lokalitásról szól, a kis dolgokról szól. És azt hiszem, hogy abban is benne van persze minden, vagy igyekszem, hogy benne legyen, de nem a világot akarom megváltani, egyáltalán akarok valamiket mondani a helyben élő embereknek, aztán majd ők megoldják a saját problémáikat, ha tudják.
0: Nagyon aranyos vagy, hogy te ugye szeretted a focit, és hát van természetesen fociról is könyved. Ha jól emlékszem.
1: Több is, igen.
0: Több is, de mondjuk a Fenyvesi Máté, ezek szerint valahol neked az egy etalon volt a fociban, mint jobb szélső.
1: Balszélső volt. Igen. Egyébként ott nem, hanem fradista vagyok,
0: ja,
1: és tagja vagyok a Fradi Hagyományőrző Egyesületnek, amely Takács Tibor a vezetője. Ő kért föl, hogy a Tüske, egy Fenyvesi doktor 80. születésnapjára csinálja meg ezt a kis könyvet. Boldogan megcsináltam. Előtte ő kért föl, nem ő kért föl, az Kévés György, de az is ebbe a nagy fradista marhák társaságába tartozik, hogy a Rudas Ferenc, a legendás nagy Rudas Ferenc történetét írjam meg, és szerencsére még volt módom vele sokat üldögélni, beszélgetni, tehát ezek a fradista könyvek. De Takács Tibor más könyvet is íratott velem, ja, az nincs itt, nem érdekes.
0: Hány könyvet írtál összesen?
1: Hát nem tudom, ilyen 10-11, de vannak szerkesztett könyvek is, uh-huh. Többet szerkesztettem, nem írtam ezeket, hogy pontosan nem tudom, mert 10 körül, tucatnyi körülbelül.
0: Máskülönben feleségemnek a kedvenc könyve természetesen. Mit gondolsz, melyik?
1: Remélem a Jászság.
0: Jászságra, igen. Hiszen Jászság szülötte végül is, hát, és az ott van természetesen mindig. És hát Lajos Mizsek környékén ezt a könyvet jól ismerik, és a baráti körben is, úgyhogy... De végül is ugye az is érdekes volt, ha már itt visszatérünk az egyenlítőnél. Egyszer felkérte engem, hogy egy kerekasztal vita van az újságban, amivel Jézus és Marx összehasonlítása, hogy mondjam el gondolataimat ezzel kapcsolatosan, és elküldted, hogy mik jelentek meg. Miért jött ez elő? Ez a téma ott, ez ki inspirálta? Gondolom, hát, itt is valaki ezt kezdeményezte.
1: Igen, igen. Hát alapvetően maga a lapfilozófiája a párbeszéd. Igen,
0: a párbeszéd.
1: Most kiket kell párbeszéltetni, hanem az ellentétes nézeteket. Galló Béla az egész
0: főszerkesztő.
1: Ő a főszerkesztő, és ő is szervezte ezt a vitát, hogy összehozza ezt a Jézus gondolatot, a marxi gondolatot, és akkor tessék, ezen vitatkozzanak. És kiderüljön, hogy lehet vitatkozni úgy is, hogy meghallgatjuk a másikat. És aztán te is erről írtál, hogy nem oldalakba kéne gondolkodni, hanem problémákba, emberekbe, témákba. És akkor egyszerűbb lenne a mai vitáknak az a fő baja, hogy egymás mellett mennek el,
0: igen.
1: És senki se tanul a másiktól. Pedig a vitának a legfontosabb eleme az, hogy a másikéból, ami érdemleges, azzal építsem a saját filozófiámat, vagy a saját...
0: Itt jön a pedagógus.
1: És fordítva. és nyesegessem le, amit nem jól gondoltam. Ez volna az igazi vita. Azt hiszem, a ha Isten nem volna végén, a bevezetőn végén van az a mondat, ami ennek az egésznek a mottója is lehetne ennek az egész párbeszéd problémának. Ugye a világ leírható darwini alapon a létért való küzdelem, sok minden,
0: igen,
1: meghatároz ez. És akkor én azt mondom ott a végén, hogy a létért való küzdelem korát föl kell váltani a létért való együttműködés korának. Mert azt vélem, hogy a harcok harcok is sokat alakítottak az emberi történelmen, de az együttműködések talán még többet alakítottak rajta. És az is a kereskedelem, régen ugye a háborúk és a kereskedelem vitte az információkat az egymástól eléggé elzárt világok között, mert ugye nem volt annyi olyan közlekedés. Sőt, hát a harc maga is információ.
0: És az árucsere forgalom.
1: Igen, az pedig a kereskedelem. És tehát az együttműködés az végig benne volt az emberi létben, hát már a mamutot is csak együttműködve tudták legyőzni. És ha nézem a sváb falukat, a svábok és a magyarok gyönyörűen együtt éltek egymással, összecsiszolódtak, közös sorsuk lett, közös élményeik lettek. Tehát az együttműködés ilyen értelemben kikerülhetetlen, vagy elodázhatatlan, hogy előbb-utóbb ez határozza meg. Hát mindig harcba lesz persze egymással az erőből való győzelem és az együttműködésből fakadó győzelmek, mert azok általában közös győzelmek lehetnek.
0: Ha jól emlékszem, akkor ugye azt, hogy ne oldalakban gondolkodjunk, és az, hogy én híve vagyok a párbeszédnek, de oldalakban gondolkodás a számomra is azt mondom, és nem lehet azt mondani, hogy Jézus az jobb oldali és Marx baloldali, mert emberökről van szó. És hát ezek végül is, ugye mert a hozzászólók egy része körülbelül idáig is jutott a beszélgetésbe, hogy...
1: Igen, ezt folytatni kellett volna talán tovább.
0: Hát érdekes téma természetesen, de azért én azt mondom, hogy ennek az új egyenlítőnek a nagyobb publicitást kellene adni, hogy jobban megismerjék ezeket a gondolatokat, az alcíméből adódó együttműködés és a párbeszéd fontossága érdekében, de úgy tűnik, hogy a színeket ez nem nagyon érdekli. Nem. Mert ugye erről beszél. A színeket egymás közti viták, és nem az embernek a ilyen értelemben való és a jobb létét elősegítő párbeszéd. Hát azt hiszem, hogy ez, hadd kérdezem már, hogy most, gondolom most is jár az agyad, vagy felkérésből, vagy további, hogy mi az, amire most készülsz esetleg egy vagy két olyan műre, ami már megfogott, és valahol már, ha még nincs is leírva, de már azért benned van.
1: Majdnem mindent fölkérésre írtam. Kettőt nem. Az egyik, amit most csinálok, a másik pedig a Pokolhegy című könyvem, ami Ráckevéről szól, Ráckeve cigánytelepéről, vagy Ráckevén a cigányok és a magyarok együttéléséről. Ezt írtam úgy, hogy senki se kért rá, de ez annyira izgatott gyerekkorom óta ez az egész probléma, és a cigányság ügye az különben is, mert ezt nagy magyar ügynek vélem, és még nagyobb lesz az idő előre haladtával, erről több könyvem is volt, a sikeres cigányokról is írtam. Ezekből mind rengeteget tanulok. A Istenegyház interjúkból a cigány érte. Tehát az interjúkból rengeteget tanulok.
0: Tehát a nemzetiségi, nem az etnikum és a vallási témák azért benned vannak állandóan.
1: Bennem vannak, de főleg
0: az elesetteknek a...
1: Főleg ezek érdekelnek, akiknek valami bajuk van, és valamiért bajuk van, azik ilyen egyebek nem érdekelnek. De mi volt a kérdés?
0: Hogy mit csinálsz?
1: Na tehát, és amit most csinálok, azt sem megrendelésre írom. Nem is akarom olyan nagyon elmesélni, mert még nem vagyok vele készen. Az se biztos, hogy meg tudom csinálni, mert ez már egy kicsit beleavatkozás lenne abba a szférába, az irodalomnak abba a szférájába, amitre nem érzem magam alkalmasnak, de ha ki se próbálom soha, akkor nem is derülhet ki.
0: Jó.
1: Igaz, hogy kicsit későn kezdek hozzá. Na minden esetre egy olyasmin dolgozom, ami Trianon előzménye volt, a háború, az elvesztett háború. És ezt az egész traumát, ami aztán Trianonba csúcsosodik ki, ezt egy adott pillanatban két akkori nagy magyar vitájában próbálom elmondani. Két nagy magyar, aki mindegyike Tehát egészen mást gondolt. Magyar, mind a kettő nagyon szerette a hazáját, mind a kettő abszolút mást gondolt róla. Állandó harcban álltak egymással, gyalázták egymást jócskán, és rengeteget, de azért bizonyos a nagyságnak bizonyos fokú elismerése azért rejtetten, ha be se vallották, ott élt bennük. És ezt a két embert hozom össze egy különös helyzetben, azon a napon találkoznak, amelyik napon Tisza Istvánt, a volt miniszterelnököt megölik. És valaki fölkeresi, ez a valaki Ady Endre, aki fölkeresi azért, hogy rábeszélje, hogy meneküljön el, mert meg fogják ölni, és akkor ott marad, és ott elkezdenek vitatkozni. Na most ezt próbálom valahogy, ezt a két egészen különböző nézetet, akik végül is összefognak abban az értelemben, hogy párbeszédet folytatnak egymással. Hogy mi lesz az eredménye, azt majd meglátjuk.
0: Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm, ez egy remek végszó volt, és egy újabb inspiráció a te további munkádra. Sok sikert kívánok hozzá, és hát találkozzunk máskor is azért, akár párbeszéd formájában is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetett.
1: Köszönöm én is, szívesen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén szeptember 11-én péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashanah és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következtek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát böjtöltek, bűneiket bánták, és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje, Szukott. A sátoros ünnep az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely ma, szeptember 25-én, péntek este, 15 óra 55 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken, 18 óra 55 perckor záródik. A szukott fél ünnep ma szeptember 25-én pénteken kezdődik, és október 2-áig péntekig tart, a szombat bejövetele pedig most, ma szeptember 15-én pénteken 18 óra 17 perc, és kimenetele holnap 26-án, szombaton 19 óra 18 perckor lesz. Miért ülünk a szukában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van. A betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze, pálmaág, lülov, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága, fűszfa ág. Írja ezt Izrael Meir Lau nevű rabbia, Miért ülünk a szukában címmel. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítunk egy alkalommal ezt mondta. Én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, s a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Cervin rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt. 5 Mózes 33:1. A profétai képesség, két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség a befogadó és a kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is felülmúlta

0: már 20-25 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Számos érdekességgel és tanúságos dologgal lesz dolgunk. Új agyi implantátum segíthet bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például földek, amelyeket a mezőgazdaságba vonnak be. Erről is szó lesz. Elindult egy új robottaxi szolgáltatás, egyelőre nem Magyarországon. Olyan robottaxikról van szó, amelyeknek már kormánya és pedálya sincs, és fellőttek szeptemberben egy új műholdat, amely többek között a klímaváltozás eredményeit, illetve folyamatait fogja rögzíteni és elemezni. Erről is szó lesz, és arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét. Ez sem egy mindennapi téma a tudomány világában, én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, már is vágjunk bele, és kezdjük az érdekességek és az aktualitások mellett a tanúságosabb tudományos hírekkel. Bizonyára sokan hallottak róla, hiszen rengeteget szerepelt a hírekben, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú mesterséges intelligencia chatbottal tervezget erőszakos támadást. Az eset kétségkívül érdekes a tudományos, illetve technológiai tudományos szempontból is, hiszen a mesterséges intelligencia használatáról van szó. Ha annak segítségével lepleznek le egy esetleges bűncselekményt, az nyilván pozitívumnak számít, viszont van az éremnek egy másik oldala is. Egy biztos, ez a rendkívül aggasztó hazai eset pontosan rávilágít arra, hogy a legmodernebb technológia miként válhat a legsúlyosabb bűncselekmények előkészítésének eszközévé, ebből a szempontból is nézhetjük, fogalmaz a rakéta. Ha valaki nem tudná, hogy miről van szó, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Terror Elhárítási Központ, vagyis a TEC közreműködésével fogta el azt a 16 éves győri fiatalt, aki a gyanú szerint tömeggyilkosságra készült. Mindez onnan derült ki, hogy a fiú a mesterséges intelligenciával beszélgetett többek között fegyverek beszerzéséről. A használt AI chatbotot fejlesztő vállalat automatikus biztonsági szűrői viszont észlelték a beszélgetés veszélyét, hogy a felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekről cseveg a szoftverrel. Az amerikai cég jelezte mindezt az FBI-nak, az azonnal továbbította az információt a magyarországi nyomozóknak, vagyis a tragédiát egy villámgyors nemzetközi riasztási lánc előzte meg. A magyar nyomozók a hálózati adatok alapján azonosították a győri fiatalt, majd szeptember 15-én lecsaptak rá az otthonában, ahol lefoglalták a digitális eszközeit, a telefonját és a számítógépét is. A fiatal korút terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amiért a hatályos jogszabályok szerint akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A magyarországi rendőrség ezután több figyelmeztetést is kiadott az online térben történő megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozták többek között ezek alatt a figyelmeztetések alatt azt, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. A különböző platformokon, így a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használatakor is felelősséget kell vállalnunk a kijelentéseinkért. A hatóságok szerint az ilyen jellegű kijelentésekért már 12 éves kortól felelősségre lehet vonni egy fiatalt, de az ügynek egyébként is óriási tanúsága van gyerekek és felnőttek számára is, tehát, ami a legfontosabb, az online térben semmi nem marad rejtve, ha ismerjük a technológia világát, használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor sem mindegy, hogy mikor, miről csevegünk vele.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Szeptember 15-én sikeresen felbocsátották a

0: az Európai Unió Kopernikusz programjának Sentinel 3C nevű műholdját. Ez a műhold a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését is, írja a rakéta. No, lássuk, hogy egészen pontosan mi lesz a dolga ennek a műholdnak. Szerintem rendkívül izgalmas a feladata, arról nem is beszélve, hogy a klímaváltozásunkkal is összefügg. Magát a Sentinel 3 műhold sorozat harmadik tagját, tehát egy keddi napon, közép-európai idő szerint 3 óra 21 perckor indították Franciaországból egy űrkikötőből. A repülés irányítók röviddel a kilövés után már fogták is a jelét, megerősítve, hogy levált a hordozó rakétáról, és kinyitotta az áram ellátását biztosító napelemeket. Ez a műhold a Kopernikusz család egyik legsokoldalúbb küldetése. Adatai alapul szolgálnak majd a napi óceáni előrejelzésekhez, segítenek az erdőtüzek észlelésében, valamint nyomon követik a vízminőséget és azokat a hosszú távú változásokat, amelyekre az éghajlattudomány támaszkodik. Egyébként a Sentinel-3 sorozat tagjai immár egy évtizede figyelik bolygónk óceánjait, szárazföldjeit és jégtakaróját, valamint a Föld légkörét. Adataik mára több egyéb alkalmazás mellett a klímakutatás fontos segítőjévé váltak. A Sentinel 3A 2016-ban, társa a 3B pedig 18-ban állt pályára. Ezek az űreszközök egyaránt mérik az óceánok és a szárazföld felszíni hőmérsékletét, valamint a tengerszintet. Nagy látómezejű műszereik vannak, kiterjedt területeket képesek egyszerre felmérni, így párban repülve napi rendszerességgel biztosítják a teljes földfelszín lefedettséget. Ami pedig a mostani műholdat, a Sentinel 3-at illeti, nem csak a lassú, évtizedes változásokat, hanem a szélsőséges eseményeket is figyeli. A felszíni hőmérséklet mérései látványosan megmutatják például a hőhullámok kiterjedését és intenzitását. Ezen kívül a műholdak a növényzet állapotáról is információt szolgáltatnak, így követhető például az aszályok hatása, az erdőborítás változása és a földhasználat alakulása. Különösen fontos alkalmazási terület az erdőtüzek megfigyelése, a műholdak jól használhatók és aktív tüzek felismerésére, valamint a leégett területek azonosítására is alkalmasak. Emellett kevésbé közismert, hogy a Sentinel 3 a légköri üvegházhatású gázok vizsgálatában is szerepet kapott. És még egy érdekesség, a műholdnak radaros magasságmérője is van, amellyel folyók és tavak vízszintjét is meg tudja határozni, így az adatok árvizek és aszályok követésében, illetve a globális vízkörforgás kutatásában is hasznosíthatók. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, nem is akármivel, feltöltötték egy muslica teljes agyát az egyik legnépszerűbb videós játékba, és megnézték, hogy miként viselkedne a digitális világban egy karakter, ha konkrétan az ecet muslica feltérképezett agya irányítaná. Egyébként az ecet muslica agyát évek óta tanulmányozzák a tudósok, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni a mindössze mákszemnyi muslica agyat.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Feltöltötték egy muslica teljes agyát a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Arról a játékról van szó, amely kockákból építkező kreatív túlélő játékként vagy digitális legóként is ismert. És hogy miért akarja valaki ebbe a játékba beépíteni a muslica agyát, illetve feltölteni, már is elmondom. Évek óta tanulmányozzák egyébként a tudósok az ecet muslica agyát, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni. Ezen a téren történt is már áttörés egyébként, Amerika amerikai kutatók még 2024-ben a mesterséges intelligencia bevonásával az egész mágszem méretű agyat fel tudták térképezni, írja a HVG. Mondom számokban, hogy mit találtak a muslica agyában. 139.255 darab idegsejtet, valamint az ezeket összekapcsoló nagyjából 50 méternyi kapcsolatot. Ezt mind le tudták modellezni. Elképesztő. A Cambridge-i egyetem kutatói szerint egyébként mindez azért óriási áttörés, mert ezek az állatok, a muslicák képesek repülni, sétálni, tájékozódni, sőt, a nőstényeknek még énekelnek is a hímek. Az, hogy ezt az agyat sikerült feltérképezni, már önmagában is a tudományos fantasztikum határát súrolja, az igazi csavar azonban csak most jött el a történetben, ugyanis egy YouTube videós olyasmit tett, amit korábban még senki, feltöltötte az ecet muslica agyát, pontosabban annak térképét ebbe a bizonyos videós játékba, majd hagyta, hogy az interakcióba lépjen az új digitális környezettel. A videós szerint az első dolog az volt, hogy a digitális másolatot megtanította félni. Szerinte ugyanis a haláltól való félelem az egyik legfőbb tényező, ami életben tartja a tudatot. Ezt úgy oldotta meg, hogy egy objektumot közelített hozzá, ami egyre nagyobbá vált. Ez lényegében ugyanaz a helyzet, amikor az ember például vezet, és azt látja, hogy egy autó közeledik felé a sávjában. A közeledő autó egyre nagyobbá válik, az agy pedig azonnal észleli, hogy ez egy veszélyhelyzet, amit el kell kerülni. A dolog egyébként nem ment állítólag elsőre könnyen, mert a videós elfelejtette a rendszerhez hozzáadni az irányítás képességét, így a modell ugrált és körbe-körbe haladt, mert nem tudott másként kitérni a tárgy elől. Emellett olyan képességekkel ruházta fel a digitális másolatot, muslica agy másolatot, mint a látás, a hallás vagy a tapintás. Kiderült, hogy a hallást és a tapintás érzékelést ugyanaz az agyi terület irányítja, hiába van különböző érzékelési módról szó. Ezen kívül a videós úgy építette be a hangérzékelést a modellbe, hogy a digitális agy jelet kapjon, vagyis halljon, és beprogramozta az éhségérzetet is, ami lényegében úgy történt, hogy az avatar energiaszintje repülés közben folyamatosan csökkent. Kiderült, hogy a digitális agy képes tájékozódni a játékban. Igaz, a videósnak ki kellett jelölnie egy területet, ahová az avatárnak mindig vissza kellett térnie. Elképesztő, én nem is tudom, hogy tud engem mindenki vagy bárki is követni. Tehát egy muslica agyának a térképét programozták be, tulajdonképpen illetve töltötték fel ebbe a videós játékba, és még egy érdekesség, a videós arra is kíváncsi volt, hogy miként szaporodna az állat a digitális térben, a probléma viszont az volt, hogy a tudósok által feltérképezett agy egy nőstényé volt, így hiányzott belőle az udvarlás, amit a természetben a hímek tesznek meg. Végül sikerült egyébként egy ilyen modellt is beszereznie, így az avatar udvarolni is megtanult. Mindentől függetlenül a kísérlet lenyűgözte a tudomány világát, és jól mutatja, hogy mennyi mindent kell még megismerni ahhoz, hogy tisztában legyen az ember akárcsak a tudat fogalmával.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Elindult, és már az utakon van egy olyan új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincsen, úgyhogy ha véletlenül belehuppanna egy sofőr, egy emberi sofőr, hogy kisegítse a járművet, bizony nem tudná megtenni. Ezt a robottaxit egyébként 2 évvel ezelőtt már bemutatták, viszont most érkezett el a pillanat, hogy valóban utasokat kezdett el szállítani. Méghozzá szeptember 3-án, tehát önvezető taxiról van szó, amely kimondottan egy 2 személyes elektromos autó egyébként. Ezt a robottaxit egyébként Elon Musk cége tervezte, és azt mondják, hogy a feltaláló önvezetésről alkotott elképzelésének eddigi legnagyobb próbája. No, de hogyan működik, hogyha nincs se pedálja, se kormánya, nos, kamerákat és radarokat használ arra, hogy a környezetét érzékelje? Elon Musk évek óta azzal érvel, hogy ha az ember 2 szemmel képes vezetni, akkor a megfelelő szoftverrel a kamerák is elegendők lehetnek. Ez a robottaxi egyébként egészen pontosan 8 kamerával figyeli a környezetét, És nincs tehát az autóban olyan sofőr, aki szükség esetén átvehetné az irányítást. Egyébként éppen ez a megközelítés választja el ezt a vadonatúj robottaxit az eddigiektől, amelyek már az utakon fellelhetőek többek között az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek a robottaxinak a kamerái lézer segítségével közvetlenül képesek felmérni a tárgyak távolságát, háromdimenziós helyzetét, de más előnye is vannak ennek a vadonatúj robottaxinak. Az, hogy miután a gyártás alatt kihagyták belőle a kormányt, a pedálokat és több más emberi vezetéshez szükséges alkatrészt, így a cég szerint sokkal egyszerűbb lesz, illetve olcsóbb az előállítása. Mindemellett azért bizonyos jogi problémákat, illetve kérdéseket felvetett ennek a vadonatúj robottaxinak az útra bocsájtása. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a cég megfelelően igazolta-e a robottaxi megfelelőségét a szövetségi biztonsági előírásoknak. A jelenlegi szabályok több olyan felszerelést is előírnak, például a kormányt, a fékpedált és a tükröket is, amelyek ezen a robottaxin nincsenek. Úgyhogy ha a jogi problémák elgördülnek, már csak az a kérdés, hogy kinek van bizalma beülni egy robottaxiba. Az önvezető autók, a jövő autói, állítják azok a kutatók, akik a tudománynak ezzel a szegmensével foglalkoznak, miközben jó, ha tudjuk, hogy az önvezető autók, vagy úgy is mondhatnám, rádióvezérlésű távirányítású járművek nem a 21. század találmányai, az első rádióvezérlésű távirányítású járművet már egy spanyol mérnök 1904-ben megalkotott, akkor az egy rádióvezérelt háromkerekű volt, az első valós, rádióval irányított, teljes méretű autót 1925-ben mutatta be Francis P. Houdina New Yorkban. Az amerikai villamosmérnök és feltaláló tulajdonképpen ezzel írta be magát a technológia történetébe. Érdekesség, hogy a híres mágus Harry Houdini, aki ugye Budapesten látta meg a napvilágot Weiss Erik néven 1874-ben, de aztán amerikai illúzionista és bűvészként ismerte meg a nagyvilág, szóval Harry Houdini beperelte a Houdina céget névlopás miatt, mert azt hitte, hogy a feltaláló csak az ő jól csengő művésznevét akarja felhasználni a család üzlethez. Végül kiderült, hogy a feltalálót valóban Francis P. Houdinának hívták, így a pert elvetették.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A forró asztályos nyár után beléptünk az őszbe. Ki az, aki meg tudta tartani a nyár alatt a szép zöld gyepét? Aki megtartotta, arra lehet, hogy egy kicsit rosszallóan néztek a szomszédok, hogy vajon miért és hogyan locsolta, de én most mégis azt mondom, hogy beszélgessünk a szép zöld gyepről, no nem arról, amit úgymond mesterségesen telepítünk, hanem a természetes gyepekről. Egy gyepes terület az avatatlan szem számára csak száraz kórókat és kókadozó füvet jelent esetleg, holott a mérsékelt égövben ezek a leginkább fajgazdag területek közé tartoznak. Milyen területekre gondolok? Például az észak-amerikai prérik, az eurázsiai sztyeppék, a dél-amerikai pampák, az afrikai veldek vagy a szavannák olyan természetes ősgyepeket jelentenek, ahol a különféle füvek mellett más lágyszárú növények és rengeteg virág él. Az se szokatlan, ha egyetlen egy négyzetméternyi gyep területen 40 vagy 80 növényfaj is megél, sőt, van még ennél gazdagabb terület is, több rekorder gyep is létezik földbolygónkon. A világrekordot egy argentin gyep tartja, ahol egyetlen négyzetméteren 89 különböző növényfajt számláltak össze, egyetlen egy négyzetméteren, és ez nem számít egyedi kiugró értéknek, számos gyep rendelkezik hasonló rekorder növénygazdagsággal, írja a National Geographic. A gyepes területek bolygónk szárazföldjeinek egyébként közel negyedét fedik le, és mintegy 1 milliárd ember számára nyújtanak megélhetést. Ez a növényi fajgazdagság azzal is is jár, hogy rengeteg állat számára is jó életfeltételeket adnak a gyepek. Ízelt lábúak tömegei élnek itt, amelyek élelmet jelentenek a madarak, a kisemlősök vagy a hüllők számára. Ezen felül a gyepek hatalmas mennyiségű megkötött szenet tárolnak a gyökerekkel átszőtt talajukban, és innen egy tűz után, például egy tűzeset után gyorsan képesek újra megújulni, miközben a tűz csak kevés szén légkörbe jutásával jár. Sajnálatos módon azonban az, ami a vadvirágok számára gyakran ideálissá teszi a gyepeket, a mezőgazdaság számára is vonzó. A tápanyagokban rendkívül gazdag talaj miatt világszerte rengeteg ősgyepet feltört már az ember, és bevetette mondjuk kukoricával, búzával vagy szójával. Egy kutatócsoport, amelyet a Michigan Állami Egyetem szakembere vezetett, azt mérte fel, hogy vajon képes-e egy már feltört gyep valaha is eredeti gazdagságát elérve megújulni. No de elő azzal a számmal, 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, ez lett a kutatás eredménye. Egyébként, miközben a világ füves térségeinek igen jelentős részét feltörték és mezőgazdasági területté alakították, viszont számos helyen a farmokon felhagytak a gazdálkodással, így ott lehetősége nyílna a gyepnek a terület visszahódítására, viszont a vizsgálatok azt mutatták, hogy teljesen mindegy, hogy földrajzilag hol helyezkedik el egy ilyen úgynevezett másodlagos visszahódítható gyepterület, annak a tulajdonságai mindenütt azonosak, az egyszer is feltört gyepek elveszítik az évelő növényeiket és azokat, amelyeknek kemény, ellenálló levele van. Ezek olyan tulajdonságok, amelyekkel a növény az aszály, a tűz vagy az állatok rágása ellen védekezik. Általában ezek a fajok különösen lassú növekedésűek egyébként. Amikor viszont visszahódít egy területet a gyep, ott a gyors növekedésű növények a nyertesek, így a lassú növekedésű fajok nem tudják velük felvenni a versenyt. Tehát, hogyha természetes módon hagyjuk újra a gyepet megújulni, akkor sem lesz már a régi.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Az orvostudomány híreivel folytatjuk, ugyanis új agyi implantátum segít a bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Egyébként korábbi agyi implantátumokkal a paralízises, azaz bénult betegek vagy beszélni, vagy mozdulatokat tenni már tudtak, ezzel az új eszközzel viszont mindkettő egyszerre válik lehetővé, és ebben egy avatár segíti őket, ezzel lehetővé válik számukra az árnyaltabb kommunikáció is, adta hírül a COVID. A mindennapi életben a gesztusoknak egyébként is nagyon fontos szerepük van, ezt elítja Samantha Brosler, a Kaliforniai Egyetem kutatója. Gondoljunk csak bele, ha azt akarjuk mondani, hogy talán, akkor arra sem az igenes, sem a nemes bólintás nem jó és nem megfelelő, tehát az árnyaltabb kifejezés nagyon-nagyon fontos a kommunikációnkban. Ami ezt az új agyi implantátumot illeti, egyébként egy iPhone méretű, és két páciensen tesztelték, az első résztvevő stroke következtében bénult meg, a második amiotrófiás, laterál szklerózisban szenvedett. Mindketten szinte teljesen elvesztették végtagjaik mozgásképességét, emellett nem tudtak beszélni, csupán hangadásra voltak képesek. A kutatócsoport rögzítette a résztvevők agyi aktivitását, miközben azok többször megpróbáltak kimondani 10 kifejezést, vagy végrehajtani 10 gesztust, mint például integetés, tapsolás, fejrázás, hol külön, hol a beszéddel és a mozgással egyszerre kísérletezve. A kutatók ezt követően személyre szabott gépi tanulási modelleket tanítottak be, hogy azok előre jelezzék a résztvevők szándékolt mondatait és gesztusait. A modellek tesztelése érdekében a résztvevők megpróbálták megismételni a képernyőn megjelenő különböző mondat, illetve gesztus párokat. A modellek előrejelzéseit használták fel a résztvevőkre hasonlító avatar mozgásának vezérlésére, miközben a beszédre vonatkozó előrejelzések felvillantak a képernyőn. A kutatók szerint egyébként azért döntöttek avatarok használata mellett, ahelyett, hogy a résztvevők maguk beszéltek és gesztikuláltak volna, mert ez azt bizonyította, hogy mindkét cselekvés egyszerre dekódolható az agyi aktivitásból. Az első alany tervezett gesztusait és beszédét 88, illetve 84%-os pontossággal jelezték előre, a második esetében ez az arány 66, illetve 70% volt. A kutatók szerint a csapat a pontosságon dolgozik tovább, képezve a modelleket és finomítva az algoritmusokat. Szerintük a jövőbeli modellek képesek lehetnek az ember testét is mozgatni, ha elég jó állapotban vannak az ízületei és izmai az adott betegnek, valamint a szintetikus beszédhangot is elő fogják tudni állítani, és ebben az esetben nem lesz szükség avatarra. Teljesen lebénult emberek tudnának esetleg újra beszélni vagy mozogni? Azt hiszem, hogy mindig ezek a jó hírek a tudomány mai világából. Magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy elindult egy új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincs. Megnéztük, hogy mi történt akkor, amikor egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Foglalkoztunk annak az új műholdnak a felbocsátásával, amely többek között a klímaváltozás kapcsán képes majd megfigyelni időjárási és meteorológiai jelentéseket. És a mesterséges intelligencia is témánk volt annak a győri fiatalembernek a példája kapcsán, aki chatbottal tervezgetett erőszakos támadást, de az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú erről beszélget a mesterséges intelligenciával. Bárhol és bármivel is foglalkozzunk, legyünk óvatosak, megfontoltak és bölcsek, éljünk természetesen, a lehető legtermészetközelibb módon, de figyeljünk rá, hogy hol tart a tudomány mai állása. Én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Az életben mindannyian küzdünk olyan megrögzött szokásokkal, melyeket el szeretnénk hagyni, ám ez a küzdelem túl nehéz és megterhelő. Legyen szó erkölcsi kérdésekről, vagy különféle egészségtelen szokásokról, amelyek látszólag nem befolyásolják a lelki életünket. De állandó csatát kell vívnunk a vágyainkkal.

Amikor már úgy érezzük, hogy győztünk, hirtelen jön a kísértés, és a kimerülés miatt csak gyenge ellenállást tanúsítunk, ezért elesünk, és minden kezdődhet előről. Függetlenül attól, hogy az édességek túlzott fogyasztásáról, az étkezések közötti falatozásról vagy mély lelki problémáról van szó, mint például a hazugság, ezek a szokások mind-mind kihívások, melyek nagyon sok erőkifejtést igényelnek a részünkről.

Legtöbbször még a kitartó munka sem elég, mivel Isten közvetlen beavatkozása nélkül nem győzhetjük le a bűnt.

Nemrég egy barátom elmondta, hogy remekül érzi magát, mivel sikerült legyőznie káros szenvedélyét, amivel évek óta küzdött. Jelentős változás állt be a lelki életében, közelebb került a feleségéhez, a gyermekeivel is több minőségi időt tölt, és a Biblia tanulmányozás is fontosabbá vált a számára. Mindez csupán azért, mert elérte, hogy többé ne gondoljon és ne vágyódjon azután a szokás után, amire egyáltalán nem volt büszke.

pszichológusok hatékony stratégiákat javasolnak az egészségtelen szokásoktól való szabaduláshoz. Viszont a visszaesések aránya nagyon magas, és a folyamat is bizony nehézkes. Isten azonban győzelmet ígér, ha tényleg elhatározzuk, hogy ő hozzá folyamodunk segítségért, és engedjük, hogy a Szentlélek vezesse életünket.

elméletileg ez nagyon egyszerű. Viszont mivel csak korlátozottan vagyunk képesek ellenőrzés alatt tartani életünk bizonyos területeit, ezért nagyon nehéz lemondani valamiről. Szakíts ma időt arra, hogy megvizsgáld a káros szokásaidat, melyekről szeretnél lemondani.

Készítsél egy-egy hónapra szóló tervet, és határozz meg egy stratégiát, amely által megszabadulhatsz az adott szokástól. Vágyaidat helyezd Isten kezébe, és tartsd észben, hogy a tervednek tartalmaznia kell a kitartó imáidat is.

Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Péter apostol második levele, második fejezet, 11. vers.

0: Az igazság ruhája.
1: A jellem tökéletesítése. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Jelenések 19.8. Gondolatok az ígéről. A menyegzői ruha Krisztus követőinek tiszta jellemét ábrázolja. Az egyház abban a kiváltságban részesült, hogy felöltözzék tiszta és fehér gyolcsba, s nincs rajta semmi folt, ránc vagy valami hasonló. A Szentírás szerint a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei, a szentek igazsága. Krisztus igazságát, fedhetetlen jellemét, Isten hitáltal beszámítja mindazoknak, akik elfogadják Jézust személyes megváltójuknak. A mennyei szövőszéken szőtt ruhában az emberi elgondolások egyetlen szála sincsen. Krisztus az ő emberi természetében tökéletes jellemet fejlesztett, amelyet szeretne nekünk ajándékozni. Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül megváltónk szívével, akaratunk egyé lesz akaratával, gondolkodásunk azonos lesz az övével, azaz az ő életét éljük. Ezt jelenti, hogy felöltözünk Krisztus igazságának ruháiba. Az igazság helyes cselekvést jelent, és mindenkit a tettei szerint fognak megítélni. Krisztus igazságának hófehér ruhájába öltözve csatlakozhatunk a sokasághoz, amelynek tagjai megmozgatták, megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Áldott emlékű Jó Sándor lelkipásztor archív igehirdetéséből egy igen nehéz témában, a Szentlélek elleni bűnökről kapunk tanítást. Ehhez olvasom a Máté 12.31-32 verseit. Ezeket tehát mondom nektek, vagyis Jézus: minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben.
2: Testvérek, nem jó játszani az örökké valósággal. Jézusnak ebben a most felolvasott mondásában is éppen erről van szó. Hogyha tehát van olyan bűn a világon, ami örökre és végérvényesen kirekeszt valakit onnét, akkor igazán szükséges egyszer komolyan szemébe nézni ennek a kérdésnek, hogy miről is van hát szó tulajdonképpen. Mi is hát az a Szentlélek elleni bűn? Mindenekelőtt azt kell nagyon tisztán és világosan látni, hogy milyen alkalommal, milyen körülmények között beszél róla Jézus. Nos tehát az előző részben az történik, hogy egy vak és néma embert hoznak oda Jézushoz, egy ördöngöst, aki vak és néma, hogy gyógyítsa meg Jézus. És Jézus szokott módon hatalma egyetlen szavával úgy meggyógyítja ezt a beteget, hogy ez a vak és néma ördöngős mind beszél, mind pedig lát vala. A sokaság látja a csodát. Elálmélkodva mondogatják az emberek egymásnak, vajon nem ez az a messiás, nem ez az a Krisztus, akiről a proféták is beszéltek? És már-már kezdenek hinni benne, mint messiásban. Igen ám csak, hogy a farizeusok és az írástudók pedig megijednek. Mi lesz, hogyha az emberek ezt az ő legnagyobb ellenségüket, Jézust, igazán messiásként kezdik tisztelni és imádni? Hát ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Letagadni, hogy itt valóban csoda történt, nem lehet, mert hiszen ott áll előttük a meggyógyult ember éppen. Tehát valami más fegyverhez kell nyúlniuk, amivel az embereknek az ébredező messiás hitét el lehet altatni, meg lehet semmisíteni. Nosza tehát nagy hangon elkezdi hirdetni, hogy ez a Jézus tulajdonképpen Belzebúbbal, az ördögöknek a fejedelmével, annak a hatalmával, pokoli erőkkel űzi ki az ördögöket az emberekből. Tehát valami rettenetes módon ördöginek mondják azt, ami isteni. Pokoli erőknek tulajdonítják azt, ami pedig mennyei. És erre mondja Jézus, hogy minden bűn megbocsáttatik az embereknek, még az is, hogyha valaki az ember fia ellen szól, de aki a Szentlélek ellen szól káromlást, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Tehát hadd mondjam még nagyon világosan, testvérek, nem arról a bűnről van itten szó, amelyik nem hisz Jézusban, mint megváltó urában, amelyik tagadja, hogy Jézus az Isten fia volna. Ez is nagy bűn, kétségtelenül. De ez éppen az a bűn, amikről Jézus azt mondja, hogy ha valaki az ember fia ellen szól, az is megbocsáttatik néki. Hányszor előfordult már, hogy valaki előbb tagadta Jézusnak az istenségét, később pedig mégis leborult előtte, és megváltó uraként imádta. Tehát az, amikor valaki az Isten nyilvánvaló igazsága, világossága előtt akarattal behunja a szemét, és azt mondja rá, hogy ez sötétség. Tehát az a tudatos és végleges megkeményedés Istennek a Jézus Krisztusban megjelent kegyelmével szemben, amelyik másokat is távol akar tőle tartani minden áron. amelyik inkább kicsúfolja és sátáninak mondja a kereszt nagy áldozatát, csak hogy ne kelljen leborulnia előtte, amelyik szándékosan és tudatosan nem akar hinni a felismert isteni igazságban, mert érzi, hogy akkor sok mindennek meg kellene változnia az életében. Tehát amelyik egyenesen csalásnak minősíti az evangéliumot, tehát Isten szent lelkének a munkáját, démoni erők és lelkek munkájának mondja, amelyik Isten lelkének a hatását önmagában és másokban tudatosan lerombolja. Minden bűnnek egyetlen orvossága, gyógyító ereje a kegyelem. Még annak a bűnnek is, amelyik pedig gyógyíthatatlannak látszik. De ha valaki szándékosan és tudatosan eltaszítja magától ezt a kegyelmet, akkor hogyan mentse meg ez a kegyelem azt az embert? Ezért megbocsáthatatlan ez a bűn. Mert akinek szándékosan és tudatosan nem kell a bűnbocsánat, annak a számára nincsen bűnbocsánat. Ahogy Jézus mondja, sem ezen, sem a más világon. Egyáltalán kikövetheti el a Szentlélek elleni bűnt? Nagyon világosan és nagyon határozottan hadd mondjam. Nem követhetik el azok a pogányok és azok az ateisták, akik még sohasem kerültek bele a Jézus halála és feltámadása által gyújtott isteni kijelentés világosságába. Aki soha nem ismerte meg a megváltás isteni igazságát, az nem is tudja elvetni, eltaszítani azt magától szándékosan és tudatosan. Minden pogányból és minden ateistából lehet még hívő Krisztus követni. Továbbá nem követhetik el ezt a bűnt azok az átlag templomba járók, akik még sohasem kerültek igazán élő kapcsolatba személyesen Jézussal, akik számára Jézus még mindig az a titokzatos, nagy ismeretlen. Ebből tehát világosan kiderül, hogy ki követheti el ezt a bűnt. Az, aki már valaha találkozott valamilyen módon az élő Jézussal személyesen. Akit Jézus már döntés elé állított, és aki a döntésnek ebben a pillanatában felismerte, hogy itt az ő személyes üdvösségéről van szó. Tehát olyan valaki követheti csak el, akit az Isten szent lelke már annyira megvilágosított, hogy nem tagadhatja le az isteni igazságot, csak megtagadhatja önmagától, mert esetleg kényelmetlen a számára. Ha tehát itt most valaki közületek aggódó lélekkel azt kérdezi, hogy vajon ő elkövette-e már ezt a bűnt, akkor a leghatározottabban szeretném megnyugtatni. Nagyon komolyan szeretném megnyugtatni. Mert nézzétek, testvérek, mi a legbiztosabb jele annak, hogy valaki nem követte el ezt a bűnt. Éppen az, hogy aggódik miatta. Éppen az, hogy emészti magát fölötte. Éppen az, hogy tépelődik rajta. Mert ennek a bűnnek éppen az a természete, hogy aki elkövette, az nem is csinál magának belőle semmi lelkiismeret furtalást. Tehát, amíg valaki komolyan veszi az örökké valóságot, és fél attól, hogy eljátszhatja, amíg valakiben nyugtalanság van, amíg nyugtalan tud lenni valaki amiatt, hogy eltávolodott az Istentől valamilyen nyomorúság a bűne miatt, az addig legalább afelül nyugodt lehet, hogy a Szentlélek elleni bűn idegen a számára. Még ha egyébként nagyon sokféle más fajta bűn terheli is a lelkiismeretét. De nem csak megnyugtatni szeretnélek benneteket, testvérek, hanem halálosan, komolyan figyelmeztetni is. És mondja ezt éppen az a Jézus, aki pedig azért jött, hogy Istennek az a báránya lehessen, aki a bűnöknek az özönét magára veszi és elviszi. El az útból, ami az Istenhez vezet. Tehát minden bűnre van bocsánat, azt mondja Jézus. Minden bűnre. Tehát még a Jézussal szemben való kis hitűségünkre, sőt, egyenesen hitetlenségünkre is. Az Isten iránt való szeretetünknek a rettentő gyengeségére is. A sok-sok bukással és szégyennel teljes úgynevezett keresztjén életünkre is. Van bocsánat, de nem vég nélkül. Aki meggyőződött a megváltásnak a valóságáról, hogy az nem elmélet, belekóstolt annak realitásába, aki már érezte, hogy szólt hozzá az Isten, aki tudja, hogy megtart a kegyelem, és lehet élni Krisztussal, sőt, csak is Krisztussal együtt való közösségben lehet igazán élni, tehát akinek minden oka megvolna arra, hogy átadja magát végérvényesen és konzekvensen az Úrnak, és mégsem dönt mellette határozottan sohasem, az útban, erősen útban van a Szentlélek elleni bűn felé. A zsidó levél írója még ilyet is mond, aki újra és újra visszaesik a régi bűneibe, az egyszer eljut egy olyan visszaesésig, amelyből nincs többé felemelkedés és megújulás a megtérésre. A mi Istennel szemben való engedetlenségünknek és emberekkel szemben való szeretetlenségünknek is van egy ilyen határa, amelyen, ha valaki túlmegy, nincs többé visszatérés. Menthetetlenül elsodorja az ár. Istennek a kegyelme ingyen van a Jézus érdeméért minden ember számára. De ezzel a kegyelemmel nem lehet visszaélni és nem szabad játszani. Vigyázzunk tehát, testvérek, el ne jussunk addig a bűnig, amelyre nincs bocsánat, sem ezen, sem a más világon, Jézus szavai szerint. Nem tudom, érezzük-e, mennyire komolyan kellene vennünk azt, hogy igent mondjunk, teljes szívvel, lélekkel, egész életünkkel igent mondjunk a Jézusban megjelent isteni igazságra. Hogy igent mondjunk Jézusnak, még ha harcokba kerül is, még áldozatok árán is, még ha keresztviselést jelent is a számunkra, még önmagunk saját kedves énjének a föláldozása árán is, megtagadása árán is.
1: Jó Sándor prédikációjában nagyon hangsúlyos volt, hogy a kegyelemmel nem lehet játszani, visszaélni vele. Vigyázzunk, hogy el ne jussunk addig a bűnig, amelyre már nincs bocsánat. Teljes szívvel, lélekkel, egész életünkkel mondjunk igent az isteni igazságra. Kedves hallgatóink, drága Úr Jézus Krisztusunk, őriző kegyelmét, segítségét, erejét kérve szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemes Hegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom! Idén, szeptember 11-én péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következtek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát böjtöltek, bűneiket bánták, és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje. Szukott. A sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely ma, szeptember 25-én, péntek este, 15 óra 55 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken, 18 óra 55 perckor záródik. A szukott félünnep ma szeptember 25-én pénteken kezdődik, és október 2-áig péntekig tart, a szombat bejövetele pedig most, ma szeptember 15-én pénteken 18 óra 17 perc, és kimenetele holnap 26-án, szombaton 19 óra 18 perckor lesz. Miért ülünk a szukában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van. A betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze, pálmaág, lülov, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága, fűszvaág. Írja ezt Izrael Meir Lau nevű rabbia, Miért ülünk a szukában címmel. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta, Én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, s a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Cervin rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt. 5 Mózes 33.1 A prófétai képesség két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség, a befogadó és a kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is felülmúlta a többi prófétát. Első lépés, keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés, párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt holnap, szeptember 26-án szombaton rendezik meg ismét, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani, 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdája,

0: bármely pontjáról, beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az Avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben a következő: püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter.
1: Kulturális programajánló.
0: Diakónia napja. A Diakónia napja az evangélikus egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Az alkalmat ezúttal is Sztélo Gábor születésnapján, ma, szeptember 25-én pénteken tartják Budapesten a Deák téri templomban. Sztélo Gábor születésnapján a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adnak hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért. 11 órakor lesz az ünnepi úrvacsorás istentisztelet, az ígehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke, a diakóniáért felelős püspök, a zenei szolgálatot Mekis Péter orgonaművész végzi. A liturgiában részt vesz Gregersen Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel Jan Peterson Schwelink művei közül, az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát ma és holnap, 25-26-án, lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba.

0: szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-én csütörtök és 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap, mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programoknak a szervezésével, folytat. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Az őszi napi egyenlőség után hosszabb az éjszaka. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható. Vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 20-25 fok valószínű. A jelen számítások szerint a jövő hét elejére napos, száraz idő körvonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet, beköszönthet a vénasszonyok nyara.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Józsué könyve 7. fejezet, 2-tól a 26. versig terjedő szakasz. Józsué néhány férfit küldött Jerikóból Aiba, amely Bét Áven mellett van. Bételtől keletre, és azt mondta nekik: menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Aiban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mint egy 3000-en, de megfutamodtak Ai emberei elől. Megöltek közülük Ai emberei, mint egy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszagadta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpucítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaiak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izrael. Áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiírtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiírtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene: kiírtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiírtani valót. Jöjjetek ide reggel, törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel felkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerá nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerá nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta föl, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerá dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép, sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban, elásva a földbe. Az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsié követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan elvonásva minden a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, oda vitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zeráh fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik ezt a helyet Ákor völgyének, mind a mai napig.
0: Rettenetes hallgatni mindezt, ugye? Rettenetes hallgatni azt, hogy egy egész családot kiírtat Isten Izraelből. Hogy történhet ez meg? És amikor a történet végéhez ér az ember, és a maga helyzetére gondol, a maga családjára gondol, és a maga bűneire gondol, akkor az egész lénye felmentésért kiállt. Úgy érezzük, nem, ez lehetetlen, a szerető Isten nem tehet ilyet. Amikor a nehéz esetekre gondolunk a Szentírásban, Ákán esete valószínűleg az egyik legfájdalmasabb és legnehezebb esetként kerül elénk. De álljunk csak meg egy pillanatra. Mit tett ez az ember? Valami olyasmit, amivel nem csupán szembeszegült Isten akaratával, hanem egész Izrael számára veszedelmet, bajt és nyomorúságot hozott. Igen, mondja ilyenkor az embernek a felmentésért kiáltó lelke. Na de miért nem adott neki Isten esélyt? Legalábbis adott neki Isten esélyt nyilvánvalóan? Volt lehetősége megtérni? Ha figyelmetlenül olvasom a történetet, akkor azt mondhatom, hogy nem. De remélem, hogy hallgatóim nem a figyelmetlen olvasók és hallgatók közé tartoznak. Tetszik emlékezni? Mi történt? Az Úr azt felelte Józsuénak, holnap hívd ide a népet, gyertek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelül az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, és így tovább. És Józsué elmondta a népnek, mi várható másnap. Ákánnak volt egy egész éjszakája. Volt egy egész éjszakára arra, hogy meghallgassa azt, amit Isten Józsuén keresztül mondott. Tudta, hogy mi van elásva a sátorba. Ám de egészen nyilvánvaló, hogy Ákán arra gondolt, ki van zárva, hogy csak én tettem volna ilyet. Más is. A többiek is. Mindenki. Vagy nem szoktunk ilyet mondani egy-egy bűn elkövetéskor? Nem csak én tettem, más is tette, mindenki így csinálja, más is így él, és ezzel fölmentjük a saját lelkünket, fölmentjük magunkat is a lelkiismeret vádolása alól, és megpróbáljuk elhitetni magunkkal, és ha kell másokkal is, ez a természetes viselkedés, hogy a bűn a normális. Ákánnak ott volt az egész éjszaka, ám de nem jutott bűnbánatra. Ha piszkálhatta is belülről ez a dolog, elhessegette magától, és azt mondta, nem számít, megúszom, ki lehet kerülni Isten szeme elől. És másnap néhány percenként adott neki Isten megbánási lehetőséget, hiszen amikor elkezdték a sorsvetést, akkor Júdára esett a sor. Aztán vártak egy kicsit, és újabb sorsvetés következett, Zerára esett a sor, és aztán Zabdi a Zera nemzetségből. Ugye érted, kedves hallgatóm? Minden áldott alkalommal azt mondhatta volna Ákán, hagyjátok abba, ne keressétek tovább, nem kell kutatni, nem kell sorsot vetni, nem kell Isten döntését várni, én miattam történt mindez. Ám de egészen a legvégsőkig kitartott a bűnben. És ez a mi nagy problémánk. Képesek vagyunk a végsőkig kitartani a bűnben. Isten adott lehetőséget Ákánnak, és adott lehetőséget nekem is. Sose felejthetem el azt, hogy bűneim következményei visszahatnak, nem csak rám, hanem az egész családomra, sőt, megfelelő pillanatban akár az egész gyülekezetemre, egész népemre is.
2: Nem mondhatom. Nagy bátorságot színlelve, én kitartok a bűnben. Azt mondhatom, hogy bűnbánatra van szükségem. S hogy ma sokakat nem ér ilyesmi, mint ami Ákánnal esett, azt egyedül Jézus Krisztusnak köszönhetjük. Annak, hogy a végső időkben Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el. De aki nem hisz, aki végsőkig ragaszkodik a bűnhöz, Ákán sorsára jut. Csak nem földi értelemben, örökké való értelemben. Isten nem vonta vissza a kárhozatról szóló tanítást és üzenetet. Csak a kimenekedést adta meg nekünk az Úr Jézus Krisztus golgotai keresztje által. Hívlak az Úr Jézushoz. Ne hagyd, hogy a sátán elhitesse veled, meg lehet úszni, nem derül ki, majd valahogy Isten más úton ad felmentést. Egyedül Jézus által van szabadulás. És ezt a szabadulást megnyerheted még ma.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Akik az elmúlt hónapokban nyomon követték ezt a sorozatot, tudják, hogy az Ószövetségben a vándorló néppel együtt haladva mi is keresjük azokat az eseteket, amelyeket nehéz egy kicsit kibogozni. Azért, mert vagy emberi, vagy isteni oldalról nézve érthetetlen, vagy a mi fejünk szerint inkább így mondom logikátlan események történtek, vagy csak egyszerűen nagyon megkeményedett, nagyon elnehezült helyzetek alakultak ki. Ám az a tapasztalatunk, Istentől mindig jött megoldás. Bár aki az elmúlt hetet hallgatta, és Ákán esetére visszaemlékszik, bizonyára úgy gondolja, a megoldás néha nagyon radikális volt, ám a bűn büntetése sokszor a népnek jelentett kegyelmet, a népnek hozott szabadulást. Istenről, az Ószövetséget vizsgálva, sokan nagyon furcsa képet alakítanak ki. Odáig elmentek már teológusok. Azt mondják, az Ószövetség istene egy másik isten. Az Ószövetség egy haragvó, egy bosszúálló, egy erőszakos istenről beszél, míg az Új Szövetség egy szerető, egy kegyelmes, egy gondoskodó isten tár elénk. Hogy ez mennyire nem így van, mai igénk ebben egészen biztosan segítségünkre lesz. A menedék városok megalapításáról fogok olvasni, és aki velem halad, Józsué könyvének a 20. fejezetét lapozza fel. Az első verstől olvasom, tessék csak figyelni, mit ír itt a Biblia. Ezután így szólt az Úr Józsuéhoz. Mondd ezt Izrael fiainak. Jelöljetek ki menedék városokat, amelyekről Mózes által beszéltem nektek. Hadd meneküljön oda a gyilkos, aki véletlenül és akaratán kívül ölt meg valakit. Legyenek azok menedékhelyeitek, az elől, aki vérbosszút akar állni. Ha valaki egy ilyen városba menekül, álljon meg a városkapu bejáratánál, beszélj el ügyét a város véneinek füle hallatára, azok pedig fogadják be maguk közé a városba, adjanak neki helyet, és lakjék köztük. Ha azután üldözi őt a vérbosszuló, ne szolgáltassák ki neki a gyilkost, mert akaratán kívül ölte meg embertársát, hiszen nem gyűlölte őt azelőtt. Lakjék abban a városban mindaddig, amíg a közösség elé nem áll ítélethozatalra, vagy amíg meg nem hal az a főpap, aki abban az időben lesz szolgálatban. Akkor ismét visszatérhet a gyilkos a maga városába és házába, abba a városba, amelyből elmenekült. Így különítették el Kédest Galileában, Naftali hegyvidékén, Síkemet Efraim hegyvidékén, és Kirját Arbát, azaz Hebront a Júda hegyvidékén. A Jordánon túl Jerikótól keletre kijelölték Becert, Rúben törzséből a pusztában, a fensíkon Rámótot Gileádban Gád törzséből, és Gólánt Básánban Manassé törzséből. Ezek lettek a kijelölt városok Izrael fiai és a köztük tartózkodó jövevények számára, hogy oda menekülhessenek mindenki, aki véletlenül öl meg valakit, és ne halljon meg a vérbosszuló kezétől, amíg a közösség elé nem áll. Isten törvénye minden esetben az igazság és a kegyelem egyensúlyában áll. Ezt azt hiszem nagyon sok teológus is elfelejti, nagy kár. Mit is jelent ez az egyensúly? Azt jelenti, hogy Isten soha nem fog az igazságtalanság oldalára állni. Nekünk, újszövetségi embereknek, akik szívesen hivatkozunk az Úr Jézus Krisztus váltság halálára, feltámadására és a tőle kapott kegyelemre, soha nem szabad elfelejteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten elfelejtette volna, hogy mi az igazság. A kegyelmet nem az igazság helyett, vagy az igazsággal szemben használja Isten. A kegyelem az valami olyasmi, amit úgy kapunk, hogy belátjuk mi is, hogy amit tettünk, annak jogos ítélete a halál, és ezért Isten elé mi is úgy megyünk, mint aki tudja, szüksége van a feloldásra, nem arra, hogy valami kis maszatolás történjen ebben az ügyben, valaki írjon át egy-két sort az ítéletből, egy kicsit csökkentsék az ítéletnek a súlyát, kozmetikázzák valamilyen módon az eseményeket, hanem arra van szükség, hogy kimondjuk, igen,
bűn történt, igen, halálos bűn történt, de Istentől mi kegyelmet kérünk, és az Úr Jézus Krisztusért kapunk. Ám számos esetben a mi igazságérzetünk is lázadozik. És ha valamiről nem tehetünk? Bár nagyon sokan vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ne emlegessük ezt a szót, hogy véletlen, de azért az életünk folyamán egyik-másik esetről nem tudunk másképp beszélni, csak véletlenről. Vagy mint olyan eseményről, amiről nem tehet senki. Néha egy ilyen esemény halálos következményekkel járhat. Nagyon jól emlékszem, katona koromban egyszer játszottunk. Tényleg játszottunk. Fiatal emberek voltunk, tréfálkoztunk egymással, és a tréfálkozásból kis hián óriási baj lett. Történt ugyanis, hogy az egyik tréfálkozás közben a velem meglehetősen pimasz katonatársamat övénél megfogva letettem a földre, és becsúsztattam az ágy alá. És abban a pillanatban, ahogy ez megtörtént, hirtelen éles parancs csattant az ajtóból, minnyáján vigyázba vágtuk magunkat, és belépett egy úriember, akit mi úgy neveztünk, hogy pizsamát visel. Ez azt jelenti, hogy tábornok. Nem tudtunk róla, hogy a laktanyában tábornoki ellenőrzés folyik. És ott mászkált ágyak között egy tábornok, mindegyikünkhöz intézve néhány szót, és közben irultunk, pirultunk magunkban, és alig mertünk levegőt venni, mert hiszen egyik katonatársunk az ágy alatt volt közbe, ő meg megmozdulni sem mert, mi lesz most? Nagyon nehéz lett volna elmagyarázni ezt a szituációt, különösen, mert az ágy alatt egy tisztes lapult. Aki magasabb beosztásban is volt, mint én. Ennek a következménye minden bozonnyal minimum laktanya fogság lett volna, hanem valami komolyabb ennél. Játszottunk. Soha nem történt máskor ilyen. Értem ez alatt, se ágy alárakás nem történt máskor, se pedig olyan, hogy egy tábornok lépett volna a szobába. Ám itt a dolgok egybeestek. És meg kell, hogy mondjam, nagy kő esett le a szívemről, amikor a tábornok távozott, de az egész körlet szívéről is, hogy nem derült ki, hogy a tréfálkozásnak milyen következményei lehettek volna. Ez egy buta történet. Lehet, hogy hallgatóim is egyetértenek ezzel, és akik voltak katonák, legyintenek, és azt mondják, ó, hát ennél ők különbet is el tudnának mesélni. Mégis azt lehet mondani, különös egybeesés. És amikor valakinek az életében egy ilyen különös egybeesés azzal végződött, hogy valaki meghalt, ezt a különös egybeesést könnyen át lehetett élni például favágás közben. Eltört a fejszenyél, és elrepült a balta. Mi történt? Valakit megütött úgy, hogy azonnal meghalt az illető? Amikor kisgyermek voltam, a mi falunkban, ahol akkor éltem, híre járt egy rettentő szerencsétlen esetnek. Egy édesapa a kút mellett javított valamit. Kisfia, aki akkor alig múlt 2 éves, még 3 se, oda totyogott, és az édesapának segíteni akart minden áron. Az édesapa szögelt, kalapált, letette a kalapácsot, és a kisfiú fölvette ezt a kalapácsot, és hogy miért nem, megütötte vele az édesapját. Halántékon ütötte. Az édesapa egyetlen szót sem mondott, csak eldőlt és azonnal meghalt. Egy 2,5 éves kisfiú saját édesapját ütötte agyon. Hogy mennyire nem akarva történt a dolog, azt ugye nem is kell magyaráznom. Az elrepülő balta hány balesetet okozott már? Egy hirtelen elszabadult szerszám, megcsúszott tégla, lezuhant gerendavég. Nem szeretném folytatni, hiszen az idő szalad. És Isten tudta, hogy az ő népének az életében is lesznek majd ilyen balesetek. És Isten tudta, hogy az ő népének életében is lesznek majd balesetek, aminek a következménye viszont egy másik törvény életbeléptetésével jár. Isten törvénye szerint a halott, a megölt ember bosszúért kiállt. Nem lehet csak azt mondani, hogy nem történt semmi. Ám de, vannak olyan helyzetek, amikor nem jogos a bosszú. Várom azoknak a jelentkezését, akik a történelemben jóval jártasabbak, mint én, és tudnak mondani még egy olyan népet, ahol voltak menedékvárosok. Előre szólok, nem lesz könnyű a kérdés. Tudnilik, ez az intézmény,
rendkívül speciálisan izraeli. És már is nem mondtam igazat, mert nem speciálisan izraeli, ez speciálisan isteni találmány. Azt üzente vele a népének, hogy komolyan kell venni, hogy valaki, bár látszólag bűnös, mégis ártatlan, meg kell neki adni az esélyt az életre, meg kell adni az esélyt a tisztázásra, meg kell adni az esélyt a szabadulásra, meg kell adni az esélyt, hogy fölmentés születhessen. Kedves hallgatóim, hogy beszélhetnék én erről az Istenről úgy, mint egy kegyetlen Istenről, mint egy bosszúálló és minden körülmények között a saját igazát érvényesíteni akaróról? Isten, ha kegyetlen lenne, a menedékvárosok törvénye soha nem kerülhetett volna be Izrael törvényei közé, a parancsok sorába. Ám de bekerült. Ugyanez az Isten volt az, aki később úgy döntött, hogy a valóban bűnösöknek is akar adni egy esélyt. Azoknak, akiknek esélyük sem lenne, akik nem várhatnának irgalmat, mert minden, ami rájuk bizonyítható, bizonyítatott is, és jogosan ítéltetnek halálra. Ahogy Isten a vétleneknek annak idején megadta a menedékvárosba futás lehetőségét, nekünk megadta a Golgotai kereszthez való futás lehetőségét. Ugyanígy állította Isten oda a világ középpontjába az Úr Jézus Krisztus keresztjét, azért, hogy aki oda menekül, elkerülhesse a végső bosszúállást, az örök kárhozatot. Kedves hallgatóm, hívlak az Úr Jézushoz. Hívlak. Lehet, hogy azt gondolod, az életedben csak amolyan tréfából születtek a bajok. De lehet, hogy azt mondod, Isten kegyelme, Isten irgalma nélkül, halál a részem. Jó hír van. Jézus szabadulást hirdet. Amen.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Doug Wingert írta Arizonából, az Egyesült Államokból. Egy gyönyörű kép. Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Péter apostol első levelének 4. fejezetének 8. verse. Nemrég meglátogattam a bátyámat, aki elég messze lakik tőlem. A családjával finom étellel és jó kedvel fogadtak. Míg az ebédlőasztalnál ültünk, észrevettem egy hatalmas, kirakott puzzle-t, amit a bátyám összeragasztott, bekeretezett és kitett a falra. Ahogy közelebbről szemügyre vettem, láttam, hogy minden kis darab egyedi, mégis mindegyikre szükség volt ahhoz, hogy a kép teljessé váljon. Azt gondolom, hogy a gyülekezetem nagyon hasonlít ez a kirakós puzzle-hoz. Ha körbenézek a gyülekezetemben, mindenféle termetű, testalkatú és bőrszínű embert látok. Mindenkinek különböző ajándékai és képességei vannak, és amikor összegyűlünk az Isten tiszteletre, az valami csodálatos. Senki sem fontosabb a másiknál. Az emberek egyedisége adja a teljes képet, ami Istent gyönyörködteti. Jézus azt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ahogy a bátyámnak ragasztóra volt szüksége, hogy összetartsa a puzzle darabokat, Isten felénk irányuló szeretete, a mi szeretetünk ő felé és egymás iránt, ez az, ami összetart bennünket. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtesz bennünket, hogy téged imádjunk. Taníts minket úgy szeretni, ahogyan te szeretsz minket. Amen. Napi gondolat, egyedülállóan fontos vagyok Isten számára. Imádkozzunk a gyülekezetünkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 25-e. Megkötötték az augsburgi ágostai vallásbékét, amely véget vetett a reformáció kori vallásháborúknak 1555-ben. Jogilag is elfogadták a konfesszió augusztánát, az ágostai hitvallást, a luteri tanításokat, de a béke nem vonatkozott a kálvinistákra. Voltak éppen az evangélikus rendek egyenjogúságának és a német-római birodalom felekezeti megosztottságának elismerését jelentette. A béke értelmében a fejedelmek szabadon választhattak a római katolikus és az evangélikus felekezetek közül, alattvalóiknak pedig követniük kellett a fejedelem vallását, vagy elköltözhettek egy másik fejedelemségbe. Az elv megfogalmazása latinul cuius regio, eius religio, magyarul akié a föld, azé a vallás. A dokumentum arról is rendelkezett, hogy a fejedelmek nem folytathatnak hittérítő tevékenységet más államok területén, határaikon túl élő hittestvéreiket nem védhetik meg, felekezeti indokból nem lehet háborút indítani.
2: Szelepcsényi György érsek 1673-ban e napra 32 protestáns lelkészt különbíróság elé idéztetett. Kínvallatással akarta őket rekatolizálni, márciusra már 700 vádlott volt Pozsonyban. Április 4-én halálra ítélték őket, de továbbra is cél volt megtörésük. Közülük 42-t Nápolyba hurcoltak, 3-an megszöktek, 7-en meghaltak, 32-t eladtak gályarabnak, ők csak 1676. februárjában szabadultak.
1: A nagykőrösi református gimnázium épületét 1902-ben avatták föl. Eklektikus a térrendszere és a homlokzat kiképzése. Részleteiben megjelenik a szecesszió. Tervezője Baumgartner Sándor.
2: Megszületett Sztéló Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője 1909-ben. 1944 márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ő Gaudiopolis, az örömváros létrehozója, az zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyermekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt.
1: 1931-ben Budapesten a Royal moziban levetítették az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt, Jávor Pál főszereplésével, Lázár Lajos rendezésében.
2: 1935-ben szentelték föl a Nagyvárad téri templomot, melynek jellegzetes tukkói a palmettás ornamentikát követik. Belső terében az első világháborúban elhunyt katonák emléktáblái sorakoznak, a szószék alatti üvegvitrínben pedig hősi halottainak albuma található. A Nagyvárad téri református egyházközség, amely 1907-től tartott istentiszteleteket, 1921. januárjától vált hivatalossá. Kiadványa az Ébresztő szó.
1: Nagy Béla tervezte a kispesti rózsatéri templomot, mely a Vekerletelep magyaros szecessziós stílusát idézi. Modern kivitelezésű, egyszerre a gyülekezet és Isten háza. 1994-ben szentelték föl.
0: Kedves hallgatóink, Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Korintusz 9:27.
1: Mivel a mértékletesség a mérték szóból származik, ezért ez a keresztény ember számára azt jelenti, hogy Isten mértéke szerint kell élnünk. De azt is jelentenie kell számunkra, hogy azokban a dolgokban is mértéket tudjunk tartani, amiket Isten a mi használatunkra és élvezetünkre adott, teremtett. Ez nagyon sok minden lehet, hisz nem vagyunk egyformák. Van olyan, amiben az egyikünknek nem jelent gondot önuralmat gyakorolni. De másikunknak lehet, hogy komoly mindennapi harc. Föltehetően mindenki tisztában van azzal, hogy a saját életében miben kell megtanulnia a mértéktartást. Nehéz az életünk középpontjában lévő dolgokat letenni, önuralmat gyakorolni. Sokszor az emberek úgy érzik, hogy a kereszténység nagyon sok lemondással, ha úgy vesszük, mértékletességgel jár. Valóban sok mindenről kellene lemondanunk azért, hogy az életünket még jobban Istennek adjuk. Hisz a lemondásokból nyert időt fordíthatjuk olyan dolgokra, amelyek erősebbé tehetik a kapcsolatunkat Istennel és társainkkal, meg a szeretteinkkel. A mértékletességet csak akkor tudjuk megvalósítani az életünkben, ha Isten tanácsát megfogadjuk, amit a János első levele 2. fejezet 15-től 17-ig terjedő verseiben olvashatunk. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De az, aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. Isten kimunkálhatja bennünk, hogy akaratunkat és kívánságainkat helyes módon tudjuk használni, és ezzel megtanulhatunk parancsolni vágyainknak. Ahogyan a folyónak is megvan szabva a medre. Ha abból kilép, rombol, de pusztul önmaga is. Ezért tartsuk mi is saját életünket mértékletességgel a jó mederben.
0: Mennyei édes atyám, te jóságos és emberszerető Isten vagy, aki nem akarod a vétkes vesztét, hanem hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Kérlek, taníts a mértékletesség útjára, mert emberi erőim hiányosak. A szívem indulatokkal van teli. Itt állok előtted, szeretnék megtisztulni és megújulni. Kérem ehhez most ígéd világos vezetését. Bocsásd meg, hogy olykor még hitem is csak arra való, hogy magamat különbnek képzeljem másoknál. Kérlek, Uram, érints meg most szent lelkeddel, hogy ne legyen hiába való egyetlen napom sem, hanem megtelhessek szeretettel, örömmel és tőled való bölcs mértékletességgel. Kérem tőled ezt a megváltó Jézus Krisztus nevében, mennyei édes atyám, mert emberi értelmem nem tudja megközelíteni örökkévaló szentségedet, csupán a te irgalmas segítségeddel. Szívem azonban érzi jóságodat, még ha néha úgy is cselekszem, mintha nem tartoznék hozzád minden lét forrásához. Köszönöm, Uram, a tőled való érintést, ígéd szavát, mely épülésemre és előmenetelemre tőled van. Adj nekem engedelmes, rád figyelő gyermeki szívet, hogy megszentelt életet élhessek a te mértéked szerint, a mi Urunk Jézus Krisztus és a te értékeid követésében. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Diakónia napja. A Diakónia napja az evangélikus egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Az alkalmat ezúttal is Sztélo Gábor születésnapján ma, szeptember 25-én pénteken tartják Budapesten a Deák téri templomban. Sztélo Gábor születésnapján a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adnak hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért. 11 órakor lesz az ünnepi úrvacsorás istentisztelet, az igehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke, a diakóniáért felelős püspök, a zenei szolgálatot Mekis Péter orgonaművész végzi. A liturgiában részt vesz Gregersen Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt holnap, szeptember 26-án szombaton rendezik meg ismét, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani, 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok, megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten, október 1-én csütörtökön, délután 6 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban, de szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szentmiklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szentmiklós, Kálvin tér 3. A reformáció gála estet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape Pünkösdi Gyülekezetben, Budapest, 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés, október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben, a Városligeti Fasor sarkán. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható. Vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 20-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az Efézus

0: és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Profétai üzenetek sorozatunkban. És most egy olyan új műsorsorozatot szeretnénk elindítani ezzel a beszélgetéssel, amely lényegében a proféciák kezdetétől foglalkozik. A legelőször elhangzott üzenetektől kezdve folyamatosan lépnénk olyan üzenetekre, amelyeket Isten annak idején elmondott, de majd így elmondjuk, hogy hogy mondott el, milyen formában, hiszen ebben a dologban sok a változás a történelemben. De most beszéljünk arról, hogy hogyan indult el ez a dolog, és egy olyan lelkésszel, aki azt mondta, hogy szívesen bevállalja, mert hogy ő foglalkozik ezzel, és gondolom, hogy prédikál is erről. Farkas Levente, református lelkésztestvérünk.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye, mikor a proféciákról van szó, az emberek általában jóslást értenek alatta, és fontos már az elején tisztázni azt, hogy mit is értünk, hogyha erről beszélünk, hogy egységesen gondolkodjunk ebben a témakörben, hogy mi az a profécia.
1: És bocsánat, ez nagyon jó hangzott el, hogy általában mindig akkor tudunk egységesen gondolkodni, ha visszalépünk az induló pontra, és gyorsan átnézzük, hogy egy közös úton haladjunk előre.
2: Igen. Tehát valójában mi is a profécia? Ha negatív oldalról közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy mi nem. Több ilyen dolgot fel tudunk sorolni, hogy mi nem a profécia, például nem jóslás. Nagyon sokan jóslásként fogják fel. A jóslás az egy olyan dolog, amit Isten tilt, tehát az ember nem teheti ezt. Most, hogy az Isten teheti, vagy nem teheti, az egy másik dolog, de magának az embernek ezt a tevékenységet megtiltotta. Tehát, hogyha proféciáról és profétákról, mint emberekről beszélünk, akkor nem beszélhetünk jóslásról, hogy a profécia az, ami jóslás lenne, mert a jóslás tiltja az Isten. Tehát egy ilyen diszkrepancia, tudathasadásos állapot állna elő, hogy Isten használ proféciákat, jóslásokat mondan, mikor közben tiltja a jóslást. Tehát nem jóslást jelent a profécia, talán ez a legáltalánosabb nézet a proféciákkal kapcsolatosan. De nem is jövendőlést jelent a profécia. Ugye az egy illegális, tehát Istentől nem megengedett dolog hasonlóképpen, hanem úgy tudnánk megfogalmazni, hogy Isten akaratának a legális közlése, tehát legális azt jelenti, hogy törvényes. Tehát mikor törvényes módon jutok hozzá valamihez, Isten akaratához törvényes módon jutok hozzá, és szintén ebből a proféciának a jóslással való azonosításából ered az az elképzelés is, hogy a proféciák a jövőre irányulnak, ugye? Mert a jóslás az általában a jövendővel kapcsolatos, a jövőt akarja kikutatni, megmondani, hogy mi hogyan fog történni. De mivel nem jóslás, ebből már sejthető, hogy a profécia sem a jövendővel, vagy nem csak és kizárólag a jövendővel foglalkozó Istentől való megnyilvánulási forma, hanem azt mondhatnánk, hogy irányulhat a jövőre is a profécia, de nem csak a jövőre, hanem a múltra is irányulhat a profécia, és a jelent is átöleli. Tehát az időnek az teljes spektrumát felöleli maga a profécia, nem egyirányú, ugye, mint a jóslás, ami csak a jövővel foglalkozik, ráadásul nem is jóslás, maga a profécia.
1: Ez mind szépen ki fog majd derülni a történetekből, hiszen valóban így van, hogy múltról

0: is szól a jelenről is, aktuális helyzetről és a jövőről is, de az a kérdés, hogy akkor miért így van ez, mert hogy néha elhangzott olyan történet, amikor emberek maguk meghallották Isten üzenetét. Ami azt jelenti, hogy igen, az agyunkban van egy olyan frekvencia, fogadás, hogy Isten, ha akarna, frekvencia, vagyis hangminőségben is tudna bennünket megszólítani. Meg is csinálhatná azt, hogy ő is létrehoz egy rádiót, és folyamatosan beszélne hozzánk egész nap egy frekvencián keresztül, hiszen tudja mindenki, hogy ez a szó, hogy frekvencia, ez valóban egy komoly dolog, hiszen ez ugyanúgy a mennybe hallható, mint ahogy itt a Földön nagyon messze is el tud menni ezek a hangok, de hogy akkor szerintem ez a kérdés, nem, hogy ez miért nem így van? Miért mindig egy emberen keresztül üzen Isten nekünk bármit?
1: És itt eljutottunk a másik nagy témájához, a témakörnek, a proféciák témakörének, a profétákhoz. Ugye eddig arról beszéltük, hogy mi a profécia. Most igen, akkor térjünk rá arra, hogy kik a proféták. Kik azok az eszközök, mondhatni, akiken Isten valami üzenetet el akar juttatni, és hogyan tudnánk őket meghatározni. Ha nagyon egyszerűen akarunk mondani valamit erről, akkor azt mondhatnánk, hogy Istennek a szócsövei voltak a proféták. Tehát azok az eszközök, akiken keresztül az ő akaratát közölte, mint egy szócső, amin keresztül az embernek a gondolatai és a közölni valója megérkezik. Hasonlóképpen azok a médiumok vagy közvetítő eszközök voltak, akiken keresztül megérkezett az emberhez Istennek az üzenete. És ilyen értelemben, hogy vannak-e még manapság is profétái az Úrnak, akin keresztül az ő akaratát közli, hát nyilvánvalóan nagyon sok ilyen van, mikor Isten üzen valamit, és akkor elmondja. Hanem itt igazán az az érdekes kérdés ebben, mikor a profétákat, illetve személyét nézzük, illetve hogy kicsodák a proféták, hogy van-e még manapság olyan új üzenet, amit Isten eddig nem mondott volna el, mint például a profétákon keresztül olyan új üzenetet mondott el annak idején, amit korábban még nem mondott el. Viszont ilyen értelemben úgy gondolom, hogy már nincsenek proféták manapság. Tehát amit Isten el akart mondani, mindent elmondott már, ott van a kinyilatkoztatás, a Biblia, a kánon lezárult, ugye amikor a proféták éltek és szolgáltak, akkor még nem zárult le a kánon. Ugye a kánon a bibliai könyveknek az összessége, tehát amiben benne van minden, amit Isten el akart mondani, és gondolhatunk a fő profétára, a proféták profétájára, magára Jézus Krisztusra, mint Isten utolsó szavára, vagy testamentumára, vagy végrendeletére, akin keresztül végrendelkezett az Isten, és elmondott mindent, amit közölni akart az emberekkel. Tehát visszatérve eredeti kérdésünkhöz, hogy kik a proféták, egyszerűen fogalmazva Isten szócsövei, mint eszközök, akiket Isten használt, ilyen sok lehet manapság, viszont hogyha azt nézzük, hogy a bibliai proféták új üzenetet adtak át, amit korábban Isten még nem mondott, olyan proféták már nincsenek manapság, hanem inkább azt mondjuk, hogy profétai ihletéssel vagy buzdítással él valaki, hogy ihleti tud embereket vagy embercsoportokat buzdítani tud, mint a proféták annak idején, ez egy profétikus jelenség. De nem olyan értelemben proféták, mint a Bibliában, hogy új, addig Isten által ne közölt üzenetet adnának át az embereknek.
0: Igen, hát ezt rögzítettük annak idején a kánonban, hogy a történelem végéig, ugye a Jelenések könyve le van rögzítve, vagyis, hogy Isten elmondott mindent, még olyanokat is, amikre biztos, hogy erről sor kerül, hogy Dánielnek is mondta, hogy ezt most ezzel ne foglalkozzatok, tiltsad le, hogy olvassák, mert úgyse értitek meg, de amikor majd megvalósulnak, akkor meg kell értsük. Tehát, hogy ez megtörtént, de valóban így van, hogy például az olyan emberek, akikről kifejezetten azt mondjuk, hogy Isten nagy emberei, ők sem mondtak új üzeneteket, igaz? Luther is mindig ezt fogalmazta meg, hogy szól a szkriptúra, tehát nem mondott újat, de olyat, amit nekünk akkor csinálni kell, vagy arra mindig tudnak figyelmeztetni.
1: Igen, hát annyira így van, amit mondasz, hogy a reformátorok ilyen értelemben nem voltak proféták, hogy újat mondtak volna, hanem éppen az eredetihez, a forráshoz, a Bibliához való vissza átfontes elv alapján, ugye, ami a humanizmusnak is a jelszava volt, csak ők az ősi antik kultúrára való visszatérést értétek ez alatt, a reformátorok viszont nem az antik görög kultúrára való visszatérést értették ez alatt, a visszaforrásokhoz jelszóval átfontesz, hanem a bibliai kijelentéshez való visszatérést. Luthernél annyira domináns volt ez a jelenség például, hogy ő azt meg is fogalmazta, hogy teológia est grammatica, latinul van, magyarul azt jelenti, hogy a teológia nem más, mint nyelvtan. Ez alatt ő azt értette, hogy az teologizál, aki előveszi a Bibliának a szövegét, és nyelvtanilag ellemzi, lehetőleg az eredeti nyelveken, hogy mi van benne, hogy egyre jobban és egyre teljesebben megértse Istennek az üzenetét. Ez a teológia Luther számára. Tehát ennyire visszatért a Szentíráshoz, hogy ezt alapelvként megfogalmazta, hogy a teológia nem más, mint nyelvtan. Böngészd, értsd meg, próbáld minél nagyobb mélységekben megérteni azt, amit Isten már elmondott, kinyilatkoztatott, s ott van a kezünkben a Biblia formájában.
0: Így van, hát hiszen ezért nekünk mindig oda kell figyelni, de annak idején Isten ezt rögzítette Izraelnek is, hogy egy betű se változhasson az íráson, de az is tény, nem, hogy már a mai héber nyelv már nem olyan, mint ami régen volt. Tehát, hogy mindig oda kell figyelni az értelmezésre, de ezt annak idején már nem csak a profétáktól kérte az Úr, vagy azoknak parancsolta, hanem kérte a családoktól is, hogy mindig a történelmet azt rögzítsétek, és mondjátok el a gyerekeknek, és hogy a család mindenki vigye tovább. Tehát ne várjuk meg, hogy eltűnik néhány száz év, aztán utána elkezdünk kutatni, hogy mi történt. Valóban így van, hogy Isten azt mondta, hogy hát mindenki kérdezhet tőle mindent bármikor, és hogy csak azt fogja mondani, hogy ott van, le van írva. Nem kéne neki milliószor elmondani ugyanazt. Igaz?
1: Igen, ez így van, és hogyha említettük Luthert, ugye a teológia ez grammatika alapelvével, hadd említsem a másik nagy reformátor, Calvin Jánost, aki más szempontot domborít ki ezzel kapcsolatosan, és így kerek az egész. Tehát kiegészíti egymást a két reformátor, ugye, mert ez talán egy kicsit leszűkítésének tűnhet a valóságnak, amit Luther mond, hogy hát nyilvánvalóan a teológia nem csak nyelvtanból áll, hanem annál sokkal szélesebb látókörű disziplína, de ő ezt akarta hangsúlyozni, ugye, amit mondtunk, hogy miért mondta ezt. Calvin viszont nem véletlenül nevezik a Szentlélek teológusának. Ő nagyon mélységesen és részletesen foglalkozott a Isten lelkének, a Szentléleknek a munkájával, és ezt az értelmezésre, a Biblia értelmezésére is nagyon részletesen kibontva tárgyalja például az institúciójában, nem csak ott, hanem a különböző Biblia kommentárokban, könyveknek a magyarázatásában, stb. Azt hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy rendesen megértsük, hogy mit akar Isten mondani, nem elég a nyelvtan, amit hangsúlyoz Luther, hogy a teológia nyelvtan. Az fontos dolog a nyelvtan. Úgy is mondhatnánk, hogy szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy megértsük és jól megértsük Istennek az akaratát, üzenetét. Hanem ide hozzáveszi a nyelvtan mellé Calvin a Szentléleknek a vezetését, és így lesz egyensúlyba a kettő, és egyenlíti ki egymást a két reformátor, Luther és Calvin, és adja a Biblia értelmezésnek a valóságos spektrumát, ami hasznos lehet számunkra is a mai világban, és a 21. században is, ugye, hogy kell a nyelvtan, jó, hogyha ismerjük a nyelvtant, de az nem minden a nyelvtan. Tehát a Szentlélek vezetésének ugyanúgy szükség van, hogy megértsük azt, amit ne félre menjünk ugye a különböző nyelvtani obskurus módon való boncolgatásokkal.
0: Hát igen, kedves hallgatóink, tehát akkor, amit elmondott a Levente eddig is, az most pont úgy van a Jelenések könyvébe leírva. Amikor már azt van ott az üzenetekben, többször elhangzik, hogy akik olvassák, meg fogják érteni. Vagyis, hogy már nem proféták fognak nekünk az utolsó napokban üzenni, hanem meg kell értsük, de ezt már maga Jézus elmondta, mint utolsó proféta, majd erről biztos beszélni fogsz, hogy onnantól kezdve, amikor ő elment innen a földről, azt mondta, hogy elküldi a Szent Lelket, és csak az fog tudni segíteni bennünket, hogy megértsük majd ezeket a gondolatokat pontosan. És pontosan ugye ez van leírva a végére, hogy aki olvassa, az majd érteni fogja. Vagy pedig másképp fogalmazva, hogy a gyülekezet, hogyha halljátok a hangot, akkor meg fogjátok érteni. Ezt mondja a Jelenések könyvében, ami úgy kezdődik, hogy ez kifejezetten Krisztus üzenete, amit János apostol rögzített, de így azt mondja, hogy akinek van füle, hallja majd, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És ez elhangzik mindegyik gyülekezeti üzenet után, a végén. Tehát, hogy ezek mind arra utalnak, amit eddig is te is mondtál, hogy igen, nekünk meg kell értelmezni, de ehhez a Szentlélek kell.
1: Igen, és mondjuk ez nem csak a proféciák értelmezésénél fontos alapelv, hanem egyáltalán Isten szavának a megértéséhez, mert olyan távoliak Istennek a gondolatai, a mi gondolatainktól, mint ég a földtől, tehát és ezt a hatalmas nagy szakadékot, hogy valamit megértsek Isten gondolataiból, a Szentlélek tudja áthidalni, és ezért fontos dolog mindig imádkozni igeolvasás előtt, most akár proféciát olvasok, vagy valamilyen más dolgot, ami nem profécia, hanem Isten szava, bármi is az, imádkozni Isten szent lelkének a jelenlétéért, munkálkodásáért, hogy megértsük, és a szívünkbe tudjuk fogadni, amit mondani akar.
0: Igen, ezt keresztény közösségek, vagy a kereszténység ezt rögzítette, hiszen lényegében minden Isten tiszteleti liturgiában ez így kezdődik, igaz? Mindig imádkozással kell kezdjük, utána jöhetnek az üzenetek, akár az ige olvasás, akár a lelkésznek a prédikációja, de előtte imádkozni kell, hogy megértsük. Igen.
1: Igen, és hogy visszatérjünk az eredeti témánkhoz, a proféciák és profétáknak a kérdés köréhez, hogy hogyan kapták annak idején a proféták a különböző üzeneteket, az nagyon sokféle. Tehát látjuk a leírásokból, hogy egyes proféták elmondják azt, hogy hogyan kapták azt az üzenetet, amit megértettek, és aztán amit továbbadtak. Hát voltak közöttük hallomások, például hallottak dolgokat. Voltak közöttük látomások, tehát láttak különböző dolgokat. A Jelenések könyvei nagyon sok ilyen van, hogy így kezdődik, és láttam, vagy láttam, igen, és akkor elmondja, hogy Isten mit láttatott meg vele. Tehát ezek ilyen különleges közlési módok voltak annak idején.
0: Álmok is voltak.
1: Vagy álom formájában, igen, álomlátásban, amit nem szabad összetéveszteni a mai mi álmainkat azokkal az álmokkal, amit Isten annak idején adott ilyen értelemben, vagy ilyen jelleggel, főleg, hogyha tudjuk azt, hogy új profécia már nincsen manapság, legalábbis úgy, hogy olyasmit mondana Isten, amit eddig még nem közölt volna, tehát nem nincsen benne valamilyen formában a Szentírásban.
0: Hát igen, és az Ószövetségben ez még mindig a Tórában van, vagyis a Mózes 5. könyvében szépen leírva, illetve utána is, amikor Sámuel, az egyik leghíresebb proféta foglalkozott azzal, amikor Izrael királyságot akart létrehozni, akkor előtte szépen úgy rögzítve volt, hogy Istennek ez volt a terve, hogy a profétán keresztül üzen nekünk mindent, mi éljünk, foglalkozzunk magunkkal, hogyha problémáink vannak, akkor a bírákhoz elmenjünk, azok majd elrendezik ezt az ügyet, mire erre azt mondta Izrael, hogy nem, nekünk inkább királyok kellene. És erre mondta Isten, hogy ez így nem azért van, mert engem szerettek, hanem azért, mert nem szerettek engem. Így itt a világhoz igazodott Izrael már annak idején, a nép, viszont mondom, ennek az alapja a proféta volt, hiszen a legfontosabb üzeneteket akkor a háborúkról, harcról mindig rajta keres, Sámú ellen keresztül üzente, de majd természetesen még visszamegyünk egy kicsit előbbre, de mondjuk itt kezdődött el ez a fogalom igazából, hogy profécia, és aztán eljutottunk a Ószövetséget végigolvasva, eljuthatnánk egészen Jézusig.
1: Igen, és amiről beszéltünk ugye, hogy hogyan szólt annak idején Isten a prófétákhoz, hogyan értette meg akaratát, ez fontos elmondani és hangsúlyozni, hogy mi manapság ne várjuk azt, hogy Isten hozzánk ma is hasonlóképpen szól. Ne várjam azt, hogy álomban nekem meg fogja jeleníteni az ő akaratát. Ne várjam azt, hogy hallomásaim legyenek, hogy halljam Isten hangját, és akkor meg fogja mondani egy bizonyos döntéshozatali helyzetbe, hogy mi az ő akarata. Ne várjam azt, hogy valamiféle látomásom legyen, hogy lelki szemeim előtt valami képek megjelenjenek valamilyen formában, és így Isten az ő akaratát közvetítse. De hát ez fontos elmondani és hangsúlyozni és aláhúzni kétszer is, hogy attól, hogy annak idején a profétákkal így közölte Isten az akaratát, nem azt jelenti, hogy manapság velünk is így közli az akaratát. Manapság, ott van a kijelentés, ott van a Szentírás, Istennek a beszéde, vegyük a kezünkbe, imádságos lelkülettel olvassuk azt, hallgassuk azt, és ezen keresztül értjük meg Istennek az akaratát.
0: Igen, hát a történelmet át lehet nézni az Ószövetség könyveiből. Neves proféták, akiknek az üzenetei rögzítve vannak, de utána eljött egy időszak, legalább 400 év Jézus eljövetele előtt, amikor már nem szólalt meg senki, legalábbis nincs rögzítve, igaz?
1: Igen.
0: Tehát annak utána, amikor Izrael Babilonból kifutott, és újra elindította, onnantól kezdve ők se kaptak ilyen profétai üzeneteket, amiket rögzítettek, az utolsó ilyen proféta maga a Messiás volt.
1: Igen, az intertestamentális korban volt a két szövetség között, mikor nem voltak proféták, proféciák, és Istennek a hallgatása, akárhogy nincsen profécia, az Isten ítéletét jelenti. Herodesnél látjuk például, fogadja Jézus, de látja, hogy milyen indulattal kérdezi őt, és miért kérdezi, ezért hallgat Jézus, nem mond semmit. Hasonlóképpen a proféciáknál is, mikor nincsen profétai üzenet, ez Isten ítéletét jelenti, te, vagy inkább úgy mondom, hogy annak idején ez így volt, nem manapság, mikor Isten már mindent elmondott, tehát nem azt jelenti, hogy manapság nincsenek olyan értelembe vett proféták és proféciák, mint a bibliai időkben, hogy akkor ez Istennek az ítélete lenne, hanem megváltozott élethelyzetben vagyunk, Isten már mindent elmondott profétáin keresztül, a különböző szerzőkön keresztül, akikkel különböző könyveket leíratott, illetve utolsó és végleges utolsó szaván Jézus Krisztuson keresztül.
0: Igen, nagyjából ugyanúgy volt annak idején. Dániel is olyanokat elmondott, ami jóval előre jelezte a dolgokat, ugyanúgy, mint ahogy a Jelenések könyve, nekünk is még mindig, még mi előttünk is az előttünk lévő időkre vonatkozik. Ez így van, és akkor is utána már nem jöttek olyanok, akik ugyanezt mondták volna. Illetve hát még azért volt, mert Jézusról még nagyon sokat beszéltek, illetve az akkori eseményekről, amik megtörténtek, mint profétai üzeneteket kaptak az Úrtól. Úgyhogy, kedves hallgatóink, hát nagyjából akkor mi így értelmezzük ezt a fogalmat, hogy profécia, és akkor a zene után szeretnénk elkezdeni az első ilyen prófétai üzenettel kapcsolatban azt az üzenetet, ami a mai napig érvényes. Kedves hallgatóink, akkor várjuk Önöket a zene után szeretettel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Farkas Levente lelkésztestvérrel az első proféciával kapcsolatban.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Rögtön fel is olvasom az igét ezzel kapcsolatosan, ami furcsának tűnhet, mert nem mindenki gondolna proféciára ezt az igét hallva vagy olvasva, de majd a beszélgetés során majd kiderül, hogy miért hoztuk ide ezt az igeverset. Tulajdonképpen Mózes első könyvének harmadik részéből a negyedik versről van szó, így hangzik, és mondta az Isten a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasodon járj, és port egyél életed minden napjaiban. Károli fordítás szerint fordította. Miért fontos egyáltalán ez az igevers most akár proféciaként, vagy attól függetlenül is beszélünk róla, mert nagyon sokan mesebeszédnek, nem történelemnek, vagy valóságos megtörtént eseményeknek gondolják azokat az eseményeket, amit nem csak ez a vers, hanem az előtte, illetve az utána lévő versszakok is leírtak, és hogyha ez tulajdonképpen így közelítjük meg, akkor nem lesz meg az a jelentéstartalma, ami meg lehetne, hogyha nem mesebeszédnek, vagy kitalációnak, vagy legendának, vagy mitosznak, vagy sokféle minden kategóriába költészetnek próbálták besorolni. Nem csak éppen ezt a verset az egész környezetével együtt.
0: Hát igen, hát nagyon sokan az egész teremtésről szóló történetet, a Biblia elejét, ezt mind sokan mesének értelmezik. Én viszont azt gondolom, és ezt szoktuk a műsorokban is elmondani, hogy ha valaki az első mondatokat nem fogadja el a Bibliából, akkor az összes többit ugyanígy kezelje. Szóval akkor ennek nincs értelme. Nagyon hinni kell abban, hogy az első mondattól kezdve a teljes írás Istentől ihletett, és Istenben pedig kötelezőek vagyunk bízni, hogy amit ő mondott, az igaz.
1: És éppen ez a biblikus hitnek az egyik ismertető jele, hogy bizalmunk is van az Isten felé, akiről vannak ismereteink, hogy tudjuk, hogy ki volt Jézus Krisztus, miért jött el a földre, és a többi, hogy nem csak szeret ez az Isten, hanem én bízok is ebben az szerető Istenben, és oda merem bízni önmagamat, életemet, szeretteimet, egész családot, környezetemet, stb. Igyekszem magammal együtt oda segíteni ez alá a szerető Istennek a gondoskodása és szeretete alá. Visszatérve tehát a proféciánkhoz, van egy átvitt értelmű értelmezése, meg van egy szó szerinti értelmezése, meg van olyan is, ami köztes állapotot tükröz a kettő között. Először az átvitt értelemben, hogyha közelítünk ehhez az ige szakaszhoz, azt látjuk, hogy mivel a kígyó nem szó szerint poron táplálkozik, sok magyarázó ebből következőleg átvitt értelembe veszi ezt a megállapítást. A pórevés egy olyan kifejezés, amelyet más ókori közel-keleti írásokban arra használtak, hogy az összes életforma legalacsonyabbikját írják le. Tehát nem szó szerinti pórevésről van szó, hanem annak a képies leírásáról, hogy egy nagyon alacsony életformát biztosított Isten a kígyó számára ezután a megnyilvánulása után. A Bibliában ez szintén a teljes vereségnek a leírására használt kifejezésmód, például a Zsoltárokban, a 72. Zsoltár 9. versében ezt olvasuk, hogy boruljanak le előtted a puszta lakók, és nyalják ellenségei a port. Nyalják a port, ez a teljes vereségnek vagy vesztességnek a jele. Tehát, hogy ezt a fajta vesztességet és lealacsonyított életformát próbálná kifejezni, azt, hogy a kígyó port eszik, tehát átvitt értelembe értelmezve. Vagy szintén a Bibliában Ézsaiás 49.23-ba olvasjuk, hogy lábait, pórát nyalják. Ugye itt szintén az ellenségekről van szó, akiket Isten megaláz. Tehát egy megalázott, egy vereséges élethelyzetet ír le a pór, illetve a pórral kapcsolatos megállapítás, és itt a kígyónál is, hogy pórt egyél életed minden napjában, tehát ez a legalacsonyabb életformára való leszűkítés jelenti, hogy azokat a lehetőségeit, amit a teremtésben adott ennek az élőlénynek az Isten, leszűkíti ele a legalacsonyabb életformára, tehát nem szó szerinti, hanem átvitt értelemben értelmezve ezt a kifejezést. Ez tehát az első nagy értelmezése. A másik értelmezése, hogy Isten később kinyilatkoztatta Ézsajáson keresztül, hogy a kígyó port fog elni a messiási korszakban. Ézsajás 65-25-ben olvasuk, hogy a farkas és bárán együtt legelnek az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Tehát Ézsajás 65-25-ben ezt olvassuk, és ugye itt a messiási korszaknak a leírása történik, és szintén említésre kerül ez a dolog. Jelenleg a kígyók növényeket és állatokat esznek. Nyilvánvalóan nem port eszik a kígyó, mint ahogy itt ebben a versben szerepel, és valószínűleg Isten a messiási királyságban fogja betölteni ezt a részt abból, amit itt a Genezisben elmond a kígyóval kapcsolatosan. Tehát, és itt kerül a képben a profécia, hogy itt egy olyan profécia jelenik meg, ami csak később, majd a messiási korszakban, a messiási királyságnak a korszakában fog megjelenni. Tehát egy olyan dolog, amit itt Isten elmond, ami nem a közvetlen jövőben jelenik meg a kígyóval kapcsolatosan, mint ahogy most azt látjuk, hogy növényeket és állatokat esznek, hanem sokkal később, hát még nem tudjuk mennyivel később, de majd a messiási korban fog kiteljesedni. Ez egy szó szerinti magyarázat. Ha ez helyes, akkor valószínűleg az állatok előző részét is szó szerint vehetjük, nevezetesen, hogy a kígyó nem a hasán csúszva járt, hanem a lábon járt. Tehát az állítások előző részét is szó szerinti értelemben lehet venni, ha ez igaz. Tehát ez a két szélsőséges, vagy két végső értelmezés van, ugye az átvitt értelmű, hogy legalacsonyabb életformáról szól, a másik pedig, hogy a messiási korban fog ez beteljesedni, most még azért nem látjuk, ugye, hogy növényeket és állatokat esznek a kígyók, mert egy későbbi korban, amiről Ézsajás ír, akkor fog beteljesedni. Tehát ilyen értelemben ez egy profécia, amit nem egy proféta mond el, hanem maga az élő Isten mond el. Ugye ez egy különleges profécia, amit nem közvetítőn keresztül, hanem maga közvetlenül Isten mond el.
0: Azért beszéljünk erről is, hogy igen, akkor még nem volt olyan ember, akin keresztül üzenhetett volna Isten. Igaz? Itt még neki magának kellett megbeszélni Ádámmal, Évával a dolgot is, a kígyóval, aki bűnbe vitte őket.
1: Igen, így van. Tehát még a profétáknak a sora el se kezdődött itt tulajdonképpen, és ezért ilyen különleges megnyilvánulási módja ez a proféciáknak, hogyha úgy tetszik. És van egy köztes álláspont is a szó szerint és átvitt értelem között, hogy esetleg Ézsajás arra gondolhatott, hogy a kígyók továbbra is szenvedni fogják a rájuk kirótt átkot, még azok után is, hogy Isten általánosan megszabadította a természetet attól az átoktól, amit rávetett vagy ráruházott, ugye a bűneset után, amikor mondta Ádámnak, hogy tövist és bogácsot fog teremni a föld, stb. Tehát ezt leveszi ugye a messiási korszakba, úgy tűnik ezt az átkot a teremtésről, de ennek ellenére, hogy általában felszabadítja a természetet a kirótt átok alól, itt meghagyja a kígyót ebben az állapotban, a szenvedésnek ebben az állapotában, hogy ő nem lesz helyreállítva, hanem továbbra is, illetve ebbe a lealacsonyott állapotba, a átvitt értelemben vesszük, fog megmaradni. Tehát ez egy köztes állapot, az átvitt, és a szó szerinti, vagyis profétikus értelemben vett értelmezésnél. Minden esetre most is ismerünk olyan életformákat, amelyek természetes közegükben sziklákból és homokból csipegetik ki a táplálékukul szolgáló elektronokat. Elektronokkal táplálkoznak tulajdonképpen, ugye, mert arra gondolhatunk, ugye, hogy hát a por az nem táplálék, hát az nem tápértékű, azzal hogyan lehetne. De most már a modern tudomány felfedez olyan baktériumokat, amik hasonlóképpen táplálkoznak, tehát már nem tűnik annyira lehetetlen, meg elrugaszkodott valaminek, hogy ilyesmi táplálék forrásul, mint a por szolgálhatna.
0: Eddig csak a kígyóról volt szó. Utána a 15. versben már úgy van megfogalmazva, ami már nem teljes mértékben a kígyóra szól, mert hiszen ezt meg kell értenünk, nem? Hogy később ez többször szépen le van írva, hogy ezt az egész bűnügyet Sátán hozta létre, tehát nem maga a kis kígyó, hanem rajta keresztül, tehát magyarul a kígyó és Sátánok, ők egyek voltak akkor.
1: Igen.
0: És akkor innentől jön a következő üzenet, hogy és ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. És ez egy, lehet ilyen persze az állatokkal is, de ennek van egy jelképes üzenete is számunkra, ahogy Jézus fog viselkedni Sátánnal.
1: Igen. Mindenképpen lehet látni ebben, hogyha szó szerinti értelemben veszük, és proféciaként, ugye ezt a 14. verset, hogy Isten felelősségre vonja a teremtményeit azokért a dolgokért, amelyek nem az ő akarata szerint történnek. Itt mostan mindegy, hogy most a kígyóról van szó, vagy másról van szó, de mindenképpen látjuk ezt az alapelvet megfogalmazódva, hogy ennek a világ mindenségnek van egy gazdája. Nem gazdátlan világban élünk, és ez a gazda lefektette az alapelveket, amelyek alapján működnie kell a teremtettségnek, amit ő hozott létre. Azt is mondhatnánk, hogy egyfajta használati utasítás ahhoz, amit ő létrehozott. Ugye a tervező tudja a legjobban, hogy amit tervezett és létrehozott, annak milyen funkciót, milyen feladatot szánt, és ennek megfelelően úgy tudja betölteni a küldetését vagy a funkcióját. Hasonlóképpen, mint egy használatihoz, hogy a gyártó a használatit azért adja, hogy azért találták ki ezt a gépet, arra való mosógépet ne használjuk favágásra, meg nem tudom én, hogy banális dolgokat mondok. Hasonlóképpen adott egy használati utasítást, és hogyha ez a használati utasítás nem valósul meg, hanem valami más valósul meg, akkor Isten felelősségre vonja a teremtettségben lévő lényeket, és így van ez az emberrel is. Ez egy nehéz kérdés, amit nem szeret az ember hallani, hogy a szerető Isten felelősségre, hát miért nem szeret engem? Szeressen úgy, ahogy vagyok, ne vonjon engem felelősségre, hagyjam, éljem az életemet, hogy én szeretem, közben meg szeressen. Na hát ez így nem működik. Tehát...
0: Hát igen, szoktunk erről is beszélgetni, ezt is akkor elmondhatnád, hogy mit jelent ez a szó, hogy szeretet? Hát Isten azt mondja, hogy akit én szeretek, megfeddem, megfenyítem.
1: Igen, tehát...
0: Mi meg másképp gondolunk, nem? Aki szeret bennünket, az nekünk csak jó dolgokat ad. Isten azt mondja, hogy akit szeretek, azt én megfeddem, megfenyítem.
1: Igen, tehát a Bibliában a szeretet az nem majom szeretetet jelent, ahogy mi hajlandóak vagyunk talán értelmezni, meg sokan értelmezik is, hanem a bibliai szeretet mélysége ott ragadható meg számomra, hogy Jézus szenved a kereszten. Ez az isteni szeretet. Ami őrületnek tűnik, hát mi az, hogy szenvedés és szeretet össze van kapcsolva? Igen, össze van kapcsolva. Hagyja a fiát szenvedni. Hát egy szerető Isten hogy engedheti a szenvedést? Ugye ez már egy sokkal szélesebb témakör lenne, de ilyen az isteni szeretet. Ez az isteni szeretet, nem ahogy mi általában szoktuk értelmezni, és ugye ebbe bele tartozik a felelősségvonás is, vagy itt látunk a kígyó esetében is, hogy Isten felelősségre vonja azért, amit tett. Nem töltötte be funkcióját, amiért teremtve lett. És ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy viszont az élettelen világnál nincs ilyen. Az betölti funkcióját, mert ott a természeti törvények uralkodnak, amit Isten bele táplált ebbe a világ mindenségbe, a gravitációval, meg a taszításnak a törvényével, meg az elektromágnes, stb. Akkor bolygóknak a mozgása például. Ott nincs olyan, hogy engedetlenkednek. Viszont az élő világban lehetséges az engedetlenség, hogy nem az isteni törvények szerint, ahogy az élettelen világot is azok mozgatják, mozgat, hanem valami más törvény lép be az Isten törvénye mellett, és ezt felelősségre vonja az Isten. És ezt látjuk ebben az első proféciában, hogyha úgy tetszik, ha úgy értelmezzük, hogy itten szó szerinti porevés, ugye, ami a messiási korban fog majd a jövőben beteljesedni.
0: Hadd kérdezek akkor még egy fogalomról, hogy ez így van megfogalmazva itt a Bibliában, ez a fejezetnek ez a része így kezdődik, hogy átok és ígéret, ez a Károli fordításban így van beleírva. Viszont hadd kérdezzem meg, hogy van még egy fogalom, hogy ez az üzenet, amit itt Isten megfogalmazott, ez csak egy bosszú?
1: Igen, tehát ugye ez a címfelirat, amit utólag tettek bele, tehát nem az eredeti Biblia szövegnek a része, hanem redaktori ilyen összefoglalások, hogy átláthatóbb legyen az egész Biblia. Röviden igyekeztek mindig megfogalmazni azt, hogy miről van szó, és jól megragadja ez a valóság tartalmát annak a résznek tulajdonképpen, mikor ebbe a két pólusban igyekszik megfogalmazni, ugye, hogy átok, ugye, amit én nem isteni bosszúnak értelmezek, hogy Isten, ugye a bosszúnak egy olyan negatív előjele és tulajdonsága van számomra, hogy én meg akarom torolni azt a sérelmet, ami velem történt. Tehát Isten nem ilyen kicsinyesnek látom, hanem inkább azt látom, hogy Isten próbálja helyrehozni a dolgok működését, hogy működőképes legyen, mint mikor egy szerkezet elromlik. Most nekem nem az a célom, hogy megbüntessem azt, aki elrontotta, hanem helyrehozom a szerkezetet, hogy ismét működjön. Tehát a világ mindenség is, hogy működjön, helyrehozza Isten az elrontott dolgokat. Tehát én így látom ezeket, ugye az átkot is, hogyha úgy tetszik, hogy nem egy kicsinyes, bosszú álló Istennek a belenyúlása a világ mindenségbe, hanem próbálja helyrehozni, ami nem működőképes. Hogyha úgy tetszik, most ne értsük ezt blaszfémiának, istenkáromlának, mint egy szerelő megjelenik az Isten, és akkor az elromlott gépet helyre teszi.
0: Ezért kell értelmezni az induló pontot a végső célig, igaz? Tehát, hogy Istennek a teremtéskor is megvolt a célja, és amikor létrejött a bűn, akkor is megvolt a célja, hogy ezt hogy hozza helyre. És valóban nem bosszúval büntet bennünket, hanem meg akarja mutatni azt, hogy hogyan lehetne nekünk helyreállítani ezt a világot, illetve hogyan lehetne a bűnöket nekünk elkerülni. Nem, ezek ilyen üzenetek számunkra.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit itt megfogalmazol, úgy gondolom, hogy Isten a Pactum Salutisban, tehát az örök tanács végzésében elvégezte ezeket a dolgokat, hogy mi hogyan lesz. Ő előre látta és tudta. A bűnesetet is előre is látta és tudta, és neki megvolt a megoldása. Tehát nem váratlanul érte őt, nem volt meglepetés számára, hogy akkor most kapkodva, septében, improvizálva valamit toldozzunk, foldozzunk, ilyen nem elsődleges munkát végezve, mert szükségállapotban ilyen tudtunk csak megoldást találni, hanem ő mindezt előre látta és tudta. És ezért nagyon fontos dolog, ugye, hogy ami itt történik, az isteni tanácsvégzésben, ez benne volt, át volt gondolva, ugye, hogy a Jelenések könyvében olvassuk, hogy a bárány a világ teremtése előtt megfeszített, vagy megölett, tehát valami ilyesmi kifejezés szerepel ott, tehát Isten tervében már megvolt, még mielőtt megteremtette volna a világot, hogy lesz egy világ, ami elromlik, és akkor ez lesz rá a megoldás.
0: Igen, azért, mert hogy én még gyerekkoromban ezt észleltem, tapasztaltam, hogy annak idején mondták, hogy néha nekem is megéri, néha átélnem valamit, például, hogy ha egy forró kályhát én nem érek hozzá, akkor sose fogom megtudni, hogy mit jelent az a fájdalom, az a meleg sej. Tehát, hogy magyarul Isten így azt mondta, hogy jó, akkor ha ti ilyen világot akartok, mint amit Ádám és Éva elindított ezzel a kis kígyóval, akkor azt mondja, na jó, akkor nézzük végig, csináljátok meg, és bizonyosodjon be a legvégéig, úgyhogy mindenki elismerje, hogy ilyen világot nem lehet működtetni, és akkor ő vissza tudja állítani az eredetit, tehát nem csak az hatalommal és az ő akaratára, hanem bennünket is meg akar győzni ezzel, hogy ismerjük el, hogy ez csak így lehetséges.
1: Igen, és ami a pozitív része ennek a többnyire negatív tartalmú versnek, ugye itt a kígyóval, a proféciával kapcsolatosan, hogy a bűnzsoldja a halál. Isten megmondta Ádámnak és Évának, amely napon eljendél arronak a fának a gyümölcséből, halálnak halálával halsz meg. És mégis azt látjuk, hogy itt nem pusztítja el a kígyót, nem hal meg a kígyó, megkapja a büntetését, de ebbe Isten irgalmát és kegyelmét lehet látni, hogy életben hagyja. Nem pusztítja el. Tehát, amikor ezt az isteni rendbehozatali részt vizsgáljuk, akkor érdemes így is nézni, ugye, hogy az isteni irgalom és szeretet hogyan nyilvánul meg egyébként önmagában egy negatív részben, mert nem a teljes haragját önti ki és valósítja meg, nem csak a kígyon, hanem később látni fogjuk majd az embereken sem.
0: Igen, hát azt szoktuk mondani, hogy hát ezt sátánnal is megtehette volna, hogy amikor ellene fordult, azonnal kiírthatta volna. De ő nem ilyen világot akar, hanem meg akar győzni mindenkit, és lehetőséget akar adni mindenkinek, hogy győződjön meg arról, hogy amit ő mond, az igaz.
1: Igen, tehát az ördögék is tudják, hogy van Isten, létezik Isten, ahogy a Jakabhoz írt levélben olvassuk azt is, hogy az ő szava igaz, mégis ellenállnak, illetve szembe fordultak ő vele. Tehát ez az embervilágban ez egy nagyon nehéz dolog, ugye, mikor erre az ördögi szintre süllyed le, hogy tudja, hogy mi az igazság, tudja, hogy mi az Isten akarata, mégis tudatosan szembe megy ő vele.
0: Kedves hallgatóink, akkor ebben a sorozatban most a kis kígyóval kezdtük, hiszen ő kapta, bár előtte Ádámmal és Évával is megbeszélte az Úr, de ez viszont egy hosszú távú üzenet volt ugye a kígyó számára, ami egészen, ahogy utána idézted, a Mesiás második eljöveteléig meg fog történni. Tehát, hogy ez volt az egyik ilyen első profétainak nevezett, mi nevezzük profétai üzeneteknek.
1: Igen, tehát előremutató a proféciáknak ez az egyik jellegzetessége, de csak az egyik, majd szó lesz a többiről is.
0: Így van, tehát jönnek majd a többi ilyen hasonló történetek, de ezzel kapcsolatban ugyanazt ajánljuk, mint amit mindig máshol szoktunk, kedves hallgatóink. Olvassák el ezt a szöveget a Bibliában, nézzék át újra, gondolkozzanak róla, illetve beszélgessenek egymással is, testvéreinkkel, mert minden ilyen megéri. Kedves hallgatóink, akkor köszönöm szépen Farkas Leventének, hogy erről beszélgethettünk most, és majd folytatjuk a beszélgetésünket. Várjuk Önöket szeretettel a sorozat folytatásában.
1: Viszont hallásra!
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten elfogadta az áldozatot. A mai ige: Bírák könyve 13:23. Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. Gondolatok az igéről. Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna Mánoáknak és feleségének, hogy fiúk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony hevesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk. Mennyei atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot, és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia. Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen. Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket. Közösségünk lehet Krisztussal, szeretett fiával, akivel eljegyzett bennünket. Hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni. Mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szentlélek világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel Jan Peterson Schwelink művei közül, az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Női csendes napok Piris Csabán. Szeptember 24-től 27-ig a metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig, a helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható. Vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 20-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Zene. Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak. Ez egy sorozat, ahova keresztény házaspárokat hívunk meg, és azt szeretnénk bemutatni, hogy bennünket, keresztényeket ugyanúgy érnek az élet kihívásai, mint bárki mást, de hogy ebben a kihívásoknak a zuhatagában sokszor hogyan tudunk megállni, és abban mi a szerepe az Istenbe vetett hitünk.

0: fényesebb témákba is, hiszen mindannyiunk életében előfordul ilyen, és hogy ebben Isten segítségével hogy tudunk megoldásokat találni. Úgyhogy ebbe a mai műsorba nagy örömömre szolgál, örömünkre szolgál, hogy a református egyházból egy lelkész házaspárt sikerült megnyerni, úgyhogy szeretettel köszöntjük Bacskai Bálintot és feleségét Mártit, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Örömmel.
2: Köszönjük szépen.
0: És hát egy rövid bemutatkozást kérünk majd tőletek, és utána belevágunk a Love Story-ba majd.
1: Márti, akkor kezdjed te.
2: Én Bacskainé dr. Lengyel Márta vagyok, Budapesten vagyok házi gyermekorvos.
1: Én pedig Bacskai Bálint vagyok, Józsefvárosban a református gyülekezetnek a lelki pásztora vagyok.
3: Köszönjük szépen, és akkor bele is vághatunk a Love Story-ba. Melyikötök fogja elkezdeni? Ki kezdte az udvarlást?
1: Hát én kezdtem az udvarlást, először is elhívtam Mártit a színházba, és egy szomorú darabot néztünk meg. De házaspárról szólt, C.S. Lewisnak az életét dolgozta fel ez a darab valamilyen módon, az Árnyékországban című színdarab, és nagyon jó, mély lelki tartalma volt, nagyon jól éreztük ott magunkat. Azóta is emlékszem, hogy Márti milyen ruhában volt, hogy nézett ki, milyen pulóvere volt.
0: Az már célzatos meghívás volt? Tehát, hogy,
1: igen.
0: Tehát nem csak úgy, bocsánat, kidobta a gép a színház látogató partnert, hanem nem. Az már egy...
1: Nem. Direkt azért vittem, hogy hát ha. Mert te hogyan emlékszel?
2: Igen, ott az elején sokat jártunk színházba.
1: Most is hiányolja ezt.
2: Igen, ezt hiányolom. Tehát az úgy jó lenne többször elmenni. Szeretném. Meg nagyon-nagyon sokat sétáltunk, és nekünk volt akkor egy vizsgakutyánk, és akkor őt sétáltattuk. Hát szinte majd, hogy nem minden este. És akkor nagyon sokat beszélgettünk, tehát.
3: De hol találkoztatok először?
1: Igazából a gyülekezetbe találkoztunk először, a Kelenföldi gyülekezetbe szolgáltam 2 évig, és ott találkoztunk, de egyébként a szüleink ugyanott dolgoznak, és nagyon közel laktak egymáshoz. Tehát, hogy volt olyan, hogy gyülekezetből hazavittük Mártét, anyukám is ott ült a kocsiba, és kérdezte, hogy miért kell ennyire zavarba jönni, hogy hazahozunk valakit a gyülekezetből. Szóval, hogy voltak ilyen előjelek,
0: hát a fiatal emberek így szoktak lebukni, hogy zavarba vannak. Egyébként nem, de a bizonyos hölgyné zavarba vannak.
1: És aztán én elmentem dolgozni a missziói, protestáns tanulmányi, missziói tanulmányi intézetbe, a Calvin térre, de a kapcsolat megmaradt. És aztán utána, amikor a Salétrom utcai gyülekezetbe, vagy Józsefváros református egyházközségbe szolgáltam, akkor fordult ez a dolog komolyamra.
0: És bocsánat, hány éves voltál akkor?
1: 43.
2: Nem.
1: 33.
0: Azért mondom. Mert azt érzékeltem, hogy ugye, hogy tanulmányok befejezése, meg már lelkészként dolgoztál, aztán megint dolgoztál, csak utána jött a
1: az a helyzet, lapszori. Hogy nekem óriási nagy probléma volt azzal az elköteleződéssel. Tehát az, hogy azért aki valamilyen módon vezető férfi ember, az a körül mindig vannak nők. Vagy legalábbis úgy képzeli.
0: És, hát vannak, ott vannak effektíve, de hogy igen.
1: És ez egy óriási probléma volt bennem, hogy na, de hogy elég jó-e megfelelő társat találni, egy lelkésznek különösen is nehéz, elég jó-e. Volt olyan, írtam egy óriási listát, hogy Márti életéről, hogy akkor mik a pozitív pontok, mik a negatív pontok.
2: Ne olvastam.
0: És előtte tudtál, vagy ez?
2: Nem.
1: De ez ilyen 20 feletti ér volt mind a két oldalon, tehát ez egy részletesen kidolgozott.
0: Plusz-minusz?
1: Igen.
0: Ez igen. Na még ilyen lapszorít sem hallottunk. De igaz, ilyen statisztikailag levezetett
1: lapszorít. Hát apukám, miért nem? Na és akkor az a helyzet, hogy az elkötelezettségben az volt a problémám, hogy na akkor elég jó az ember, az a társ, elég jó társ lesz-el, kibírja-e, hogy. És akkor valójában Isten megváltoztatta ezt a gondolkodásomat, hogy rájöttem, hogy valójában, és mi van, hogyha én vagyok a gyenge láncem. Ha nem a tökéletes társ hiányzik, hanem én velem van a baj, én nem tudok szeretni, önmagam körülforgó vagyok, saját, és ez nagyon kiderült egyébként. Tehát ez Isten nagyon megmutatta, hogy ez az alapvető probléma. És ezen, nem tudom, ha valaki erre tapasztalja, hogy rájön, hogy az a problémája a kapcsolatában, hogy túlságosan önző, az nem egy olyan dolog, hogy felismertem, azt már abba is hagytam, hanem az egy olyan dolog, amiből

0: egész életünkbe küzdünk ezzel, hogy borzasztó önzők vagyunk. Tehát, de akkor tényleg komolyan ezzel szembesültem, és onnantól elkezdtem imádkozni ezért. És hát ez újból visszatérő ima téma azóta is, ez az önzőség, ami azt is jelenti, hogy akkor az ember önmagával elfoglalva, akkor nem tud a másikra figyelni. És akkor megváltozott a kérdés felvetés, de mégis azt hiszem, ezek után viszont jöttek a félelmek, hogy akkor oké, de akkor már ő sem elég jó, én sem vagyok elég jó, akkor most mi lesz az egészből, akkor esélytelen az egész. És
1: annyira ez már volt... nem ilyen bachelor komplexus, hogy bocsánat, a hölgyeknél is van, és elnézést a hölgy hallgatóktól, egy bizonyos, ez azért statisztikailag így van, hogy egy bizonyos ideig nem mennek férjhez, akkor ilyen, hát ilyen, hogy fogalmazok szép, hogy kell szépen mondani?
0: Kétségbeesés veszelő.
1: Igen, ilyen szingli komplexum, vagy hogy nem mondjak régebbi szót erre. Tehát, de ez ugyanúgy jelentkezik a férfiaknál, tehát ezért én mindig becsülöm a... Most, az, aki mit tudom én, 19 évesen azt mondja, na most akkor puff, és kész. Csak nagyon érdekes, ahogy ezt elmondtad, és azt hiszem, hát még nem is találkoztunk, bocsánat, ilyen esettel pedig, nem tudom, 30-40. Házaspár vagytok már, elnézést ebben a sorozatban, és tényleg mindig azért izgalmas a love story, mert annyira mindegyik különbözőek,
2: más.
1: És hát ezt most hallom először ilyen kiértékelés.
2: A lényeg, hogy itt az elején néhány szót beszéltünk, és ez 6 évig tartott neked az udvarlás. Igen. Tehát 6 évbe tellett ez, hogy eljutottál arra a pontra, hogy feladod a önállóságodat.
3: Hát igen.
0: Ez hogy érte meg szegény Márti, nem tudom.
2: Hogy érte meg a Márti?
3: Hát igen, voltak nehéz időszakok, tehát, és ráadásul külső nyomás is volt, hogy a szülők részéről, az ő szülei részéről, és az én szüleim részéről is, hogy na, akkor most már mikor lesz? Most akkor esküvő lesz, vagy nem lesz, vagy akkor hagyjuk abba az egész?
2: Az nagyon durván.
3: Hát igen, és meg a barátaink is mondták, közeli barátaink, hogy na, most akkor most már döntsük el, mert ez most már így nem. És aztán végül is sokat imádkoztunk akkor is, tehát, hogy mindig, hát nem mindig, de minden szombaton imádkoztunk, tehát mindig, amikor Bálint mielőtt istentiszteletet tartott, szombatonként mindig imádkoztunk szombat este, és ezek ilyen mély alkalmak voltak, amíg imádságon meg akkor igét is
1: már
3: olvastunk.
1: Mármint, hogy ti ketten?
3: Igen, csak mi ketten. Uh-huh. Tehát, hogy nem az ifi keretén belül, mert... úgyhogy ez mindig Isten előtt volt, tehát, hogy ez nem csak a mi küzdelmünk volt. És aztán ezért volt nekem például nagy meglepetés aztán a lánykérés.
2: Mi volt a lánykérés?
0: Tehát igazából Márti nagyon szereti a meglepetéseket.
3: Igen, én nagyon szeretem a meglepetéseket, és abszolút nem számítottam rá. Elmentünk Horvátországba, a barátaink meghívtak minket. Azt is... És akkor egyszer csak úgy elmentek a barátainknak a férfi tagjával, elmentek Bálinték valahova a vacsora közben, de én nem is figyeltem annyira, meg úgy nem tűnt fel, hogy eltűntek egy fél órára, és másnap elmentünk búvárkodni, mert én korábban búvárúszó voltam, és nagyon szeretek búvárkodni, és akkor Bálint is befizetett egy búvárkodásra, és az oktatóval mentünk le, és mondta
0: én
3: az oktató,
0: kezdő.
3: Igen, Bálint, és elég mélyre mentünk, viszonylag mélyre, egyből ilyen 20 méterre, és akkor Bálint mondta, hogy ő ezt már talán nem bír, jelezte, hogy ő már szeretne felmenni, és az oktató mondta, hogy jó, akkor én menjek el a többiekkel, és Bálint meg menjen vissza
0: vele. Tehát a víz alatt csak mutogatás van, a búvárok csak mutogatnak.
3: Igen, és aztán utána...
0: Akkor meg integettem, hogy Bálint, nem jöjjön.
3: Bálint, akkor mondhatod, hogy akkor mondta, hogy én menjek oda hozzá. Hát mondom, jó, hát akkor oda menjek hozzá, vagy akkor én is felmegyek a felszínre. És akkor elővette a búvár ruhájából, így visszahajtotta, berakta a gyűrűt, egy ilyen kis szivacsba, és elővette, és ott a víz alatt, akkor felhúzta az ujjamra. Vagyis hát kérdezte, hogy akkor most felhúzta.
1: És mutogatással.
3: Na, és akkor nagyon különleges.
1: És akkor fönnállt a veszélye, hogy elejtitek a gyűrűt, nem?
3: Jó. Hát igen.
0: Oha. Ezt jobban átgondolom, lehet, nem ismertem.
3: Igen, és akkor aztán együtt akkor feljöttünk a felszínre, és akkor az oktató egyből gratulált, meg a hajónak az utasai is.
1: Ők be voltak avatva esetleg, vagy?
0: Nem,
3: senki, csak a barátunk volt beavatva. És akkor ő, amikor megérkeztünk a hajóval, akkor hozott pezsgős poharakat, és akkor ott...
0: Úgyhogy ez a meglepetés, ez tényleg meglepetésnek sikerült.
3: Igen.
2: És akkor ezután az...
0: Én egyébként annyira rosszul voltam, tehát ettől, hogy túl mélyre merültünk, hogy én gyakorlatilag teljesen kész voltam, tehát fizikailag
1: hát
0: rosszul voltam.
1: Tehát egy öntudatlan állapotban megkérdezett.
0: Ez egy kicsit túlzás, de tényleg.
1: Hát készültél rá, igen.
3: Igen, és akkor onnan utána már két hónap múlva már volt az esküvő, tehát akkor ezt megszerveztük
2: két hónap
3: alatt.
2: Akkor begyorsított a Bálint, igen.
0: És akkor úgy volt, hogy Máté szülével volt egy ilyen lakásavatóbuli, és ott ülünk az asztal körül, nagyon jó a hangulat, és akkor mondom az apukájának, hogy meg szeretném kérni Mártinak a kezét, és akkor szeretnénk az esküvőt, ez most augusztusban volt, és akkor október 31-én szeretnénk az esküvőt, egyből szegény apukája, egyből félrenyelt valamit, egy olyan borzasztó köhögés indult el, hogy azt hittük, hogy most szegény mindjárt itt nagyon rosszul lesz, úgyhogy elég izgalmas volt. De...
3: Tehát a szülők is meglepődtek, aztán. De hál' Istennek aztán jól fogadták, meg az esküvőt is sikerült megszervezni, úgyhogy...
0: Igen. Hát az eskü előtt egy ilyen különleges dolog volt az, hogy az eskü előtt eltűnt a gyűrűje Mártinak.
3: Ja, igen.
0: Tehát, hogy ugye az esküvő előtt mindent intézünk meg minden, és akkor két héttel az eskü előtt? Vagy?
3: Hát körülbelül igen.
0: Nem volt meg a gyűrű. Úgyhogy ugye, aki csináltatott már jegyzési vagy esküvői gyűrűt, az tudja, hogy nem olyan dolog, hogy azonnal van, és olyan, amilyet akarunk, és minden.
3: Rendesül ezt kint vettük.
0: Igen, Horvátországban vettük, és ilyen...
3: Vagyis hát kaptuk.
0: Fehér arra.
1: Tehát ilyen eljegyzési gyűrű vagy?
3: Volt eljegyzési gyűrű, amit kaptam, szóval most csak néha hordom, és akkor utána felhúztuk már a gyűrűt az eljegyzéskor. És ez eltűnt, és kerestük mindenhol. Voltunk egy bevásárlóközpontban előtte, ott is, mindenhol a földön, kocsiban. És nem volt meg napokig.
1: Miért laza volt? Na, bocsánat, hogy
3: nem, annyira nem volt
0: az laza. Enyém laza, úgyhogy mikor én azóta hordtam, akkor mindig így behajlítva tartottam az ujjamat, nehogy leessen.
3: Igen, nem volt laza, hanem az volt valószínűleg, hogy a kesztyű volt rajtam, és azzal lerántottam, lehúztam, és aztán végül is az autónak az oldalsó tartalma.
0: Na, most ha valaki nem hisz Istenben, akkor mennyi a valószínűsége, hogy egy aranygyűrű, ami elvész, az a kesztyűből az ölébe, és amikor kiszáll, akkor az autó ajtajának a rekeszébe bepattan, úgyhogy ez nem hallatszik. És miután az autót már többször átnéztük, de a rekeszt is, meg mindent, ilyen igen, részletesen, nem találjuk meg, majd megtaláljuk az esküv előtt két héttel. Szóval megtaláltuk tényleg, ez is egy olyan ima meghallgatás volt, mert ugye általában azt szokták mondani az emberek, hogy aki nem babonás is, hogyha az esküvőt elvész a gyűrű, az egy nagyon rossz jel.
1: Rossz omen, igen.
0: És mi nem vagyunk babonások, de hogy körülöttünk már mindenki így aggódott emiatt, hogy jaj, nincs meg a gyűrű, akkor ez most tovább fog vezetni, mi lesz ebből, de meg lett a gyűrű, minden jól sikerült, hála Istennek. Úgyhogy...
2: Én azért visszakérdeznék, hogy a szerelem az mikortól kezdett kialakulni? Tehát itt a 6 év alatt be tudjátok ezt lőni, vagy úgy fokozatosan?
0: De jó kérdés, Lila, majd Márti is elmondja. Hogy mondjak én a magam részéről annyit, hogy ugye általában azt szoktam, hogy szerelem 1-2 évig tart, és utána átalakul szeretet.
2: Ezért is kérdezem.
0: És hogy igazából, amikor már hosszú ideig udvaroltam Mártinak, és ilyen nagy volt a nyomás, hogy házasodjunk meg, akkor jó, persze a férfiak is azt gondolják, hát vért is ne házasodnánk meg. De hogy végig is az, ami nagyon erős volt bennem, hogy nem lehet csak szerelemből házasodni. Tehát, hogy nem lehet valakit elvenni feleségül, gyere hozzám feleségül, mert már olyan régóta vagyunk együtt, most még miért ne házasodhatnánk már össze, most már nem mindegy. Nem mindegy, mert ez egy olyan dolog, ami az Isten és az egyház szövetségét és szeretet kapcsolatát is kifejezi. Ennek a lényege ez a szerelem, tehát enélkül ez így nem működik. De hogy akkor már túl vagyunk azon az első szakaszon, a lobogáson, akkor most mi van? És hogy ezt tényleg nagyon sokszor imádkoztam ezért, meg kértem Istent, hogy adjon egy olyan szerelmet, ami tényleg olyan, hogy ezt minden áron akarom, és ezt akarom, és így, és őt, és hogy ezt csak Isten tudja adni az ember szívébe. És ez nem egy lobogás, ez nem egy fél évig tart, hanem ez egy sokkal, egy egész örökké. Más dolog, de sokkal mélyebb. Ez nem egy felszínesebb, hanem egy sokkal mélyebb, meghatározott dolog. Uh-huh.

0: És akkor mikor lett ez? Emlékszel rá?
1: Hát ez igazából, ez vezetett, ez a változás bennem oda, hogy megkérjem a kezét. Tehát ez vezetett oda.
0: Uh-huh. Tehát amikor tehát már eljegyezted, akkor ez már...
1: Így van, így van.
2: Márci, tehát először volt lobogás, aztán az úgy standardizálódott, hogy így mondjam, és akkor utána arra vártál, hogy legyen egy még egy olyan plusz, igen, ahogy, igen. Ha jól vettem ki a szavaidat, még egy olyan plusz, ami miatt tudod, hogy ő az és csak ő és
1: igen, és igen, de pont ez nem jött el. Tehát ez a plusz nem jött el, mert hogy azt vártam, hogy ez a körülményektől fog jönni. És hogy amit mondtam, hogy de ez bennem kell, hogy kellett, hogy megtörténjen, nem a körülményektől.
2: Igen.
1: És hogy a bennem való megtörténés az nem egy természetes belenövekedés, vagy természetesen csak minden kihal az emberből, hanem hogy kellett, hogy valami csoda történjen, egy belső megőrzés. De szerintem a házasságokban később is így van, hogy az embereknek is szüksége van egyfajta ilyen megújulásra a szeretetbe, igen, meg a szerelembe, hogy egy más szemmel lássák a társukat. Például amit észrevettem, hogy addig mindig az volt a kérdés, hogy de én ezt hogy fogom megélni, nekem ez milyen lesz, és amikor egyszer csak Isten kezdte a gondolatomba azt elülteni, hogy tehát és mit gondolsz, hogy Márti ezt hogy éli meg, ő benne mi van, ez őt hogy érinti meg minden, akkor én gondoltam, hú, más kérdéseket teszek fel, mi történik?
2: Igen.
0: Márti, benned ez hogy történt?
3: Bennem őszintén először nagy meglepetés volt, hogy Bálint elhívott randizni, és aztán így fokozatosan alakult ki. Tehát először én csodálkoztam, és aztán fokozatosan alakult ki. Tehát így a szerelem, szeretet így együtt.
0: És nagyon külön...
2: Neked, bocsánat. Semmi csak már. Még az, hogy alakult benned az, hogy úgymond a lelkész kér meg arra, hogy találkozzon veled, kvázi, vagy érzékel, tehát hogy most udvarolni akar. Tehát ez számított-e, hogy mondjam, a viszonyulásodban, mint férfit nézted, vagy hogy
3: nem, mert én akkor még az előző gyülekezetbe jártam, meg ifjúsági órán is, és előtte is ilyen, tehát így nem úgy néztem rá, mint a lelkészre, úgy beosztott lelkész volt, tehát hogy nem...
0: csak beosztott lelkész.
3: Tehát, hogy nem volt soha olyan közöttünk a kapcsolat, hogy alá-fölé rendeltség, vagy tehát, hogy előtte is így jóba voltunk. És ezért, mivel hogy nem oda jártam először Isten tiszteletre, Ez nem volt bennem ilyen nagyon meghatározó, hogy lelkész, szerrandizom. Nem tudom, ez vagy nem.
1: Utána később a házasságban az egy jelentős dolog mondjuk oda költözni a parókiára, tehát az egyházközségbe belülre, a templom melletti lakásba, és oda költözni, és akkor felvetődik ez, hogy akkor aki mondjuk egy lelkész felesége lesz, annak egyből egy mondjuk gyülekezeti másod vezetővé is kell leválnia, vagy így igen. Egy ilyen háttérirányítóvá, vagy igen, hogy a lelkész felesége az egyfajta ilyen a gyülekezet édesanyja, hogyha a lelkész az édesapja, igen. Egy ilyen kép, de én ezt igazából nem tartottam sohasem elfogadhatónak. Szerintem igen. Ez egy mesterséges kép, és egy erőltetett kép. Nincs erre szerintem szükség.
0: Én pont az előbb ezt akartam kérdezni, hogy annyira különböző a foglalkozásotok, hogy ezt hogy tudtátok logisztikázni?
3: Uh-huh. Én nekem, hál' Istennek, nekem az soha nem kellett küzdeni, hogy Bálint elvárta volna, hogy én a saját szakmámat ezt visszaszorítsam. Tehát akkor kezdtünk el randizni, amikor én még egyetemista voltam, és aztán végeztem, akkor ugye irány a rezidens képzés, ügyeletek. Tehát sokszor az úgy nehéz volt, hogy én egész szombaton ügyeltem, akkor utána fáradt voltam, tehát amikor már házasok voltunk, akkor mondjuk vasárnap délelőtt elmentem még istentiszteletre, de utána aztán teljesen ki voltam lőve, tehát szinte alig volt időnk egymásra, akkor volt, hogy ő sokszor esténként dolgozott, és aztán így rájöttünk, hogy ez így nem fog működni.
1: Igen, tehát, Márti végzett a munka, én addigra én már nem voltam otthon, mert én már megkezdtem.
3: Igen, hogy muszáj, hogy legyen olyan időnk, amikor együtt vagyunk, igen. De a szakmámat azt mindig engedte űzni, tehát amikor amikor gyesen voltam, akkor is sokszor helyettesítettem, és akkor addig ő vigyázott a gyerekekre, vagy akkor ő odahozta a gyerekeket, és akkor gyorsan megetettem
0: őket, és akkor őket, itt vannak a gyerekek.
1: Igen, volt, hogy egy rendelőben helyettesített Márti, a kocsival odavittem a gyereket, és akkor szünet volt, kinyitotta az ablakot, gyereket beadtam az ablakon, megszoktatta, akkor visszaadta.
0: Ez komoly!
1: Büfisztettem a kocsiba, ott altattam a gyereket, míg lejárt a rendelés, utána jött, beült a kocsiba, mentünk haza.
3: Igen, tehát hogy ebben így mindig támogatott, hogy ne kelljen feladnom, de azért, tehát hogy azért is lettem házi orvos, hogy a gyerekekre több idő jusson, tehát hogy az nem működeztem, mint ha mondjuk egy kórházban vagy klinikán dolgoznék, hogy tehát a rendes teljes 8 órás munkaidővel nem működne.
0: Hány gyerek van, hogy jöttek sorba a gyerekek?
1: Három.
3: Uh-huh. Három gyermekünk van egy 10 évesünk, uh-huh. egy 7 éves, 10 éves kisfiú, 7 éves kislány és egy 4 éves kislány.
0: Gratulálunk, én már 2 láttam belőle, gyönyörűek.
2: Bocsánat, én még hadd térjek vissza, vagy maradjak annál a gondolatnál, hogy át kellett beszélnetek közösen, hogy hogyan tudtok időt tölteni együtt, mert éreztétek, hogy különben szétesik a házasságotok, egyszerűen fogalmazva, mert azt látom, hogy nagyon sok házasság itt megy a lejtőre, hogy ezt a tudatos átgondolást, változtatást, annak az akaratát, ez valahogy nem jelenik meg, hanem olyan leszé, passzé, hát ez hozta az élet, és akkor észre se veszik, hogy elsodródnak egymás mellől, és nem tesznek érte, tehát hát akkor már kihűlt a szerelem, és akkor elválunk címmel, holott ezért tenni kell, és ez, tehát én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy erre kitértetek, és ha még esetleg ezt egy picikét részletébe belemennénk, segítségképpen azoknak, akik pont ebben a stádiumban vannak, hogy nem kapcsolnak, hogy kézbe kell venni a házasságukat, és nem csak úgy, hát majd megint egymásba szeretünk, vagy ám már nem megy, stb., meg akkor könnyen beúszik a harmadik, meg mit. Szóval, hát ez az élet. És hogy ez hogy oldottátok meg, ugyan elmondtátok, de egy-két részletet, mert ez azt hiszem egy fontos
1: lépés. Egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy amikor megszületett az első kisfiunk, akkor a parókián laktunk. És az volt a helyzet, hogy mivel távol laktunk a nagyszülőktől, ezért nagyon kevés segítséget tudtak adni a nagyszülők. Pedig mind a két nagyszülőpár nagyon-nagyon készségesen segített volna. De távolabb laktunk, és az utazás meg a segítség ez túl bonyolult volt, tehát ezre ritkán számíthattunk. És Márti csak rám számíthatott, én pedig úgy voltam, hogy a munkából bármikor hazaugrok, mert egyébként ott dolgozom, tehát körülbelül férfiként úgy éltem meg, hogy sem a családra, sem a munkámra nem tudok egy pillanatig se figyelni. Most ezek után, mikor vártuk a második gyermekünket, akkor elhatároztuk, hogy közelebb költözünk a nagyszülőkhöz, olyan közel, hogy tudjanak ők segíteni, és ha én a munkában vagyok, akkor Mártinak legyen kihez fordulni, és amikor pedig otthon vagyok, akkor otthon vagyok. És akkor ebből aztán az egyházban olyan nagy baj lett, hogy majdnem elveszítettem a palástot, meg minden, hogy én miért költözök el a parókiáról, meg minden, meg stb. Meg, na mindegy, de csak a történet
2: meg maga... akkor, bocsánat, egzisztenciálisan ezt meg kellett oldani.
1: De hogy beszéltem a püspökkel. Szabó István volt akkor a püspök, és akkor azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, püspök úr. Ha a feleségemmel megromlik a kapcsolat, akkor éppen úgy elveszítem a lelkészi szolgálatomat is, hogyha tönkre megy a házasságom. Viszont ott maradok feleség nélkül. Ha maga leveszi rólam a palástot, de a feleségem megmarad, akkor jó, akkor mindig a jobb helyzetbe kerültem. De ez abszolút nem hatotta meg őt. Tehát, hogy Szabó Istvánt őt nem érdekelte, azt gondolta, hogy ha valaki lelkész nem lakik a parókján, akkor majd milyen baj lesz, de hála Istennek ebben az ő profétai meglátása nem valósult meg.
2: Igen, és akkor a gyülekezet ezt így elfogadta. Mármint, hogy te nem rezideálsz ott a...
1: Igazából az történt, hogy mivel az egyháznak vannak kényszerítő eszközei, úgy van, hogy a parókiai részét megtartottuk ott, ami egyébként nekem egyébként nagyon jó, mert amikor a gyülekezetben vagyok, akkor legalább nekem is van egy ilyen részem, meg hát mi is ott szoktuk.
2: Az nem az otthonatok, hanem a munkahelyed.
1: Nem, az is az otthonunk egyébként, ami nem az igazi otthonunk, mert nem két lakiak vagyunk, mert az nagyon nehéz, de vannak ott cuccaink, meg tudunk ott élni, meg minden ilyesmi.
0: Ez a mai napig így van?
1: Így van.
0: Aha.
1: Tehát, hogy két otthonunk van, És, de hogy mégis a hangsúly az nem a parókiai otthonunkon van, tehát nem ott vagyunk a legtöbb időt, nem ott alszunk alapvetően, hanem a másik helyen. És ez hosszú távon egy jó döntésnek bizonyult, tehát a gyülekezet szempontjából pont a Covid, meg az azt követő dolgok is azt mutatták, hogy az a fajta jelenlét, ami azelőtt megvolt, hogy az emberek bejöttek az utcáról, vagy ilyesmi, ez megszűnt, inkább telefonon hívnak az emberek, e-mailt írnak, úgyhogy sokkal egyszerűbb, hogy kiírtam a kapura a telefonszámomat, hogy bárki, aki akar, felhívhat, mint az, hogy ott ücsörögjek és várjam azt, hogy az emberek esetleg bekukkantanak-e, vagy becsöggetnek-e.
2: Igen.
3: Igen, és még egyet hozzátenk, amit mondtam is, hogy van, amikor szerintem, például én ügyeltem intenzív osztályon, de azt én úgy éreztem, hogy ez se a házasságunknak nem tesz jót, se én. Tehát, hogy ez nekem túl sok. És akkor inkább abból visszaléptem. Tehát, hogy akkor azt mondtam, hogy nem fogok ott ügyelni.
1: A házasság meg család érdekében karriert is érdemes.
3: Hát igen, és a házi orvoslást is azért választottam. Tehát, hogy van, amikor szerintem így akár karrierben inkább az ember visszább lép, és azt mondja, hogy inkább azt választom, és a családot, mint hogy megyek előre, és törekszem, de akkor meg egyszerűen nem lesz idő a családra.
0: Ez volt a legnagyobb kihívás így a házasságotok 15 évében?
3: Hát egyébként ez a mai napi kihívás, hogy legyen időnk egymásra, a családra, mivel hogy Bálint hétvégén dolgozik, én hétköznap dolgozom,
1: ő mindig ünnepeken dolgozom, tehát amikor több napos szünet van, akkor én nekem mindig munka van.
3: Én mindig hétköznap dolgozom. Tehát ez a mai napig ki kell találni, hogy mikor legyen az, amikor együtt van a család, vagy mi ketten együtt tudunk lenni. Most például...
0: Volt ebből vitatkozás?
3: Hát, hogy... Szerintem mondjuk a nők mindig azt szeretnék, hogy a férjük többet legyen otthon, vagy többet legyen és segítsen. És... Tehát így is van, hogy heti kétszer este biztos, hogy nincs otthon, csak este 11-kor tud hazajönni, mert úgy van a program. Ezt akkor el kell fogadni, és akkor nekem akkor ahhoz úgy hozzáállni.
1: Nekem az egy fontos dolog volt, hogy valahogy csoportosítani a dolgokat. Tehát, hogy lehet minden estére is tenni valamit, az lehet egyszerűbb, meg lehet úgy is, hogy esetleg a 2-3 estéjét úgy bezsúfolni, hogy ami sokkal nehezebb, mert akkor ilyen éles váltásba jön az egyik feladat után a másik, de akkor fennmarad 2 este, amikor viszont nincs egy külön program, akkor is be fog esni.
3: Tehát, akkor is
1: be fog esni egy ilyen rendkívüli ez vagy az vagy amaz, de akkor legalább van esély.
2: Igen.
1: És ezeket meg kell tenni, és nagyon egyetértek azzal, amit Mártin mondott, hogy az emberek azt gondolják, hogy mindent megteszek a karrieremért, a házasságom meg úgy is fog működni. Ez nem igaz. A házasságért kell mindent megtenni, és egy jó, biztonságos házasságban él valaki, az nem zárja ki azt, hogy esetleg még karrierje is lesz. Igen. De hogyha karrierjéért tesz meg mindent, akkor nagyon-nagyon nagy valószínűséggel nem lesz jó házassága, vagy el fog válni, vagy egyikből a másikba megy, mert a karrier nincs tekintettel a házasságra. Tehát egyik főnök, vagy egyik cég sem érdekelt abba, hogy most milyen valakinek a házassága, mindenki abban érdekelt, hogy mit teljesít a munkahelyén. És sokszor lelkileg összetört, vagy kifacsart, vagy rossz helyzetben levő emberek jobban investálnak a munkájukba, meg a karrierjükbe. De ez egy kontraproduktív dolog, tehát mindannyiunknak stabil házasságra van szüksége, vagy családra, vagy szeretett kapcsolatra, hogy hosszú távon jól működjünk és éljünk.
2: Hú, ez nagyon szép volt így összefoglalva, ez tényleg így van, abszolút, mert akkor az egyén megy rá, és végül kiég, meghasonlik, stb. Főleg a nyugdíjban megy, utána elveszi az értelmét a karrierrel legtöbbször, ugye, szóval ez nehéz ügyek ezek, igen. De nagyon köszönöm, hogy ezt ilyen részletében elmondtátok, mert úgy gondolom ez azt hiszem nagyon égető problémája sok fiatal középkorú házaspárnak.
1: Még a gyerekekről szeretnénk, mert hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy az első dolog szerintem, hogy keresztényként ugye azt gondoltam én magamban, hogy hát persze megszületnek a gyerekek, hogy minden fog működni. Hát nem, hát az anyjuk megszüli, ma működni fog minden, hát fogja tudni, hogy kell a gyerekkel, meg innen, amúgy is gyerekorvos, hát akkor még inkább fogja tudni. És akkor így Az derült ki, ugye előttem van az alkalom, amikor mondom Mártinak, hogy ez nem stimmel, hogy 7 órától elkezdtük az esti rutin, már este 10 óra van, a gyerek fejhangon sír, mind a ketten ki vagyunk készülve, valamit valószínűleg nem jól csinálunk. Ami a gyerekkel kapcsolatos is. Aztán rájöttem, hogy neki az nagyon nehéz, hogyha valaki intenzíven ügyel, akkor az a saját gyermeke mellett ne ugyanazt az érzést öltözze fel, mint hogyha én a kisbabára intenzíven ügyelnék 0-24-be. Mert akkor teljesen kikészül, és a mi gyerekünk, hála Istennek, egészséges, hát na, később kiderült, hogy van egy ételintoleranciája, vagy
3: allergiája,
1: de hogy alapvetően egészséges, tehát hogy nem kell orvosi felügyelet neki, hanem csak édesanyára van szükség, meg édesapára van szükség, illetve hogy felismerni abba a gyerekbe, hogy például nem tudom én mikor derült ki számunkra, hogy csak teljes sötétbe tud elaludni. Tehát teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, ha teljes sötét van, elalszik, ha ég egy kis lámpa, nem tud elaludni, a gyereket zavarja.
0: És mennyi idő volt, míg rájöttetek erre?
3: Pár hónap.
0: Ez nem semmi. Aha.
1: De hogy igazából más gyereknél más van, de minden gyereknek van ilyen trükkje, én azt tapasztaltam meg, és ez egy próba a házaspár számára, hogy felismerik ezt a trükköt, vagy segítenek egymásnak felismerni ezt a trükköt, hogy mi ezzel a gyerekkel a helyzet, mi az ő titka, mitől tud elaludni, mit kommunikál, ilyesmi. Tehát, hogy könnyű azt egy férfinek azt mondani, hogy ó, a kicsi gyerek, én tényleg azt gondoltam, mondtam is Mártinak, hogy majd ha 2 éves lesz a gyerek, akkor majd én foglalkozom vele, mert akkor már ott tart, hogy már az apja foglalkozik vele.
0: Igen, ez
1: addig
0: férfi
1: én nem foglalkozok vele. És akkor ez történt tényleg, de Bálintka császárral született, és akkor ezt nem tudták ott a kórházba, és akkor megmosták a gyereket, felöltöztették, és mondták, hogy apuka, akkor vegye fel. Hát most nem mondhatom ott a kórházban, hogy ne arrogjanak az asszonyjal, nem ezt beszéltünk meg, hogy 2 éves korában veszem fel. Tehát nem volt most felkészülve erre, hogy felvegyem. Felvettem a gyereket, nagyon örültem neki, nagyon el voltam érzékenyülve, dicsőítő dalokat énekeltem magamban, és ez minden ugye megváltozott. Tehát akkor innentől fogva már ugye nehéz azt mondani, hogy oké, most már felvettem, de most 2 éves koráig visszaadom. Szóval én is bekapcsoltam, de én ezt egy ajándékként éltem meg, meg élem meg. Tehát gyerekekkel nagyon nehéz, nem vagyok egy elég türelmes édesapa, és nem is vagyok elég következetes, és mindig, amikor olvasok bármilyen családi nevelés és szülő tanácsadó könyvet, mindig azt hiszem észre, na hát ez tényleg így kellene, de nem úgy érzem, hogy na, ezt is így
2: csinálom, ezt is.
1: Úgyhogy igyekszem azért, de nagyon messze vagyok attól, hogy kellene.
0: És mennyire vagytok egy hullámhosszon a gyereknevelésben?
3: Igyekszünk egy hullámhosszon lenni, meg megbeszélni, hogy azért nem mondjunk egymásnak ellent. Én van, hogy úgy érzem, hogy én következetesebb lennék, és jobban elvernem, és akkor segítséget kérek, hogy Bálint is segítsen ebben, hogy együtt képviseljük ugyanazt. De szerintem ezzel is mindenki küzd, tehát, hogy nem könnyű. Tehát...
1: Ne alakuljon ki egy ilyen jó zsaru, rossz zsaru, hogy az egyik szülő mindig a szigorú, aki megbünteti, meg számon kéri, a másik szülő az engedékeny, aki megengedi, meg minden. És akkor ugye egyik családban anyuka az, aki úgy kedves, mindent megenged, apa szigorú, másik családban apa mindent megenged, anya szigorú. Nálunk ez egy ilyen kérdés, hogy akkor én többet engedek meg a gyerekeknek, vagy nem vagyok annyira szigorú velük, Márti inkább szigorú velük, de van, amikor meg ő az engedékenyebb velük, és én vagyok szigorúbb, úgyhogy...
0: Mi volt az életetekben a legnagyobb kihívás így a közös életetekben, házasságotokban? Fel tudjátok idézni?
1: Hát igazából én szerintem most a Covid, meg az oltás, meg az annak a következményei, tehát, hogy Márti többször is már rosszul volt, mentővittel, tehát ezt senkinek nem kívánom, amikor ott áll, és akkor látja, hogy hajnalban elviszi a mentő a feleségét, és Covid van, és nem lehet bemenni a kórházba, az első hullám, és akkor vagy találkozunk megint, vagy nem találkozunk, és... Szóval ezek nagyon kemények, és az emberek, én is eddig azt gondoltam, hogy hát természetesen, hogy 100-120 évig fogunk élni, de azért ez így megrendült bennem, tehát most sokkal jobban érzem azt, hogy az idő az nagyon értékes dolog, és meg kell becsülnünk, ameddig lehetünk egymásnak.
0: Márti, neked?
3: Igen, szerintem ezek, de ezt azt mondanám, hogy ez az utolsó három év, ez nehéz most így, hogy a külső körülmények miatt is, hogy a háború körülöttünk, meg a Covid, én, hogy orvosként is, ahogy látom a körzetben is a gyerekeket, meg én magam is, kétszer voltam tüdőgyulladásos, tehát Covid miatti tüdőgyulladásom volt, és így tényleg, tehát ez lelkileg is, nem csak fizikálisan uh-huh. volt nagyon nehéz, uh-huh. Hanem lelkileg is ezt így elfogadni, hogy most megint ez van, és megint nem kapok rendesen levegőt, és
1: nem két napig, vagy három napig.
3: Igen, tehát nem tudok dolgozni, akkor közben azt is megszervezni a helyettesítést, de közben ott vannak a gyerekek, közben most ősszel nagyon nehéz időszak volt, tényleg a kislányunknak eltört a lába, tehát én ott feküdtem covidosan tüdőgyulladással, ő meg ott feküdt mellettem a törött lábával.
0: Erre már mi is emlékszünk, közben behoztad a kislányt. Igen,
3: közben el kellett vinni azért a többieket, amennyire elmentek intézménybe. Uh-huh. Szóval, hát ez így
0: ilyen esetekkor együtt szoktatok imádkozni, hogy tudjátok ezt legyőzni közösen?
3: Hát csak könyörgünk, hogy Isten segítsen meg.
1: Igazából szerintem nagyon fontos dolog az imádság, és minden este szoktunk imádkozni együtt.
3: Uh-huh. A gyerekekkel együtt uh-huh. szoktunk, tehát nem amikor, csak mi ketten.
1: Amikor egyszerűen csak összefoglaljuk, ami aznap történt, meg köszönjük Istennek, meg hogy élhetünk, és amik történtek, azokért bocsánatot kérünk Istentől, hogyha kiabáltunk, vagy csúnyán beszéltünk egymással, vagy indulatosak voltunk, vagy bármi, és akkor imádkozunk az éjszakáim meg a következő napért, de itt ezekben a helyzetekben viszont van még egy dolog, az a hit. Tehát, hogy amikor valaki imádkozik, akkor annak hinni is kell. Tehát, hogy nem elég imádkozni, sőt, hogyha az ember úgymond egyfajta ilyen pánik imádságot gyakorol, tehát, hogy ugyanazt a dolgot elmondja 100-szor, 150-szer, akkor az olyan, mintha valaki valakivel beszél, azt mondja, hogy beszélgetek valakivel, hogy megnyugodjak, de ugyanazt a félelmét ismételgeti az illetőnek, nem fog megnyugodni, sőt, még jobban belelovalja magát. Uh-huh. Tehát, hogy ez esetben viszont sok esetben úgy érzem, hogy ez egy nehéz dolog volt, hogy Mártek is azt mondjam, hogy nem kell Istennek 100-szor elmondani, hogy mennyire rosszul van, mert Isten pontosan tudja, de attól még ő nagyon rosszul van. Tehát amikor az ember nagyon rosszul van, akkor azt szerintem, hogy Isten most azonnal hozzon ki ebből, most azonnal tegyen csodát. És ez szerintem egy nehéz dolog lelkészként az én számomra is, meg aki a lelkiember és nézi a műsort, az tudja, hogy mire gondolok most, amikor azt mondom, hogy azt várnánk el, hogy aki hívő ember, az imádsággal meg tudjon gyógyítani, vagy tudjon valami csodát tenni Isten nevébe a saját szerettei felé. Meg tudja gyógyítani a feleségét, meg tudja gyógyítani a gyermekét, vagy úgy tudja Jézus elé vinni, hogy az meggyógyuljon. És hogyha imádkozik, és nem tudja meggyógyítani, vagy nem tudja őt kihozni abból a betegségből, akár napokig, vagy hetekig, akkor az az ő hitetlensége, vagy az ő istentelensége, vagy valami bűne, vagy valami problémája, hogy ezt nem tudja megtenni. És ez egy nehéz dolog, de ez ugyanúgy egy kísértés. Hiszen igazából nem ilyen direktben működik az élet, és Isten nem így munkálkodik velünk, hanem hitben élünk, és hittel küzdjük meg ezeket a szituációkat, és egyszerre kell hinnünk abba, hogy Isten a legjobbat hozza ki, még akkor is, ha még azonnal nem jön be az enyhülés vagy a gyógyulás.
0: Uh-huh.

0: De nagyon igen, különleges volt, ezt Máté, mondd is el ezt, amit kaptál, azt az ígért.
1: Hát, hogy igen, úgy éreztem, ahhoz tudtam hasonlítani most az őszi időszakot, hogy mint hogy egy ilyen létrán lennék, ami így dől hátrafele, és én így próbálok kifele mászni. Tehát egy ilyen érzésem volt, de közben csak így dőlök hátra, tehát hogy egyre rosszabbul vagyok. És kerestem, olvastam az igét, hosszan olvastam, imádkoztam. Persze volt több időm is rá, mivel hogy otthon voltam, feküdtem.
2: És hiszen azt... Bocsánat, volt rá erőd, mert amikor az ember...
1: Hát erre volt még.
2: Ilyen elesett állapotban van, akkor... Sokszor egész egyszerűen a
1: csak így
2: nehéz
1: a levegőért kapok,
2: hogy koncentrálok.
0: Tüdőgyulladás, mellhártya érintettséggel.
1: Igen, tehát hogy ennyi erőm azért volt. És aztán kaptam egy igét, és szerintem azt, amikor Ezékiás királyhoz oda megy, Ézsaiás proféta, hogy meg fogsz halni, és megmondja neki, hogy halálos beteg, és akkor a király a fal felé fordul, és akkor Istenhez fordul, és akkor visszajön a profit, és azt mondja, és sír, igen. Uh-huh. Én nagyon sokat sírtam, tehát, hogy így a lelki dolgok miatt is, meg hogy nem javult az állapotom, és akkor azt mondta neki a profit, hogy még kapsz 15 évet. És ennek az a jele, hogy visszaállítom a napórán a mutatókat. És aznap volt az óra visszaállítás. Tehát most össze, amikor ez az ige volt. És akkor én nekem az egy annyira erős ígéret volt. Hogy
2: 15
1: fog
2: évet
1: ebből
2: csak
1: hozni.
2: Szimbolikusan értelmezed, légy
1: szíves. Igen, reméljük. De akkor onnan már lelkileg jobban lettem. Tehát még testileg nem, mert még utána még hetekig nem voltam jól, de lelkileg legalább úgy éreztem, hogy ez a létre ez így akkor megtámaszkodott a falhoz. Szóval...
2: Aztán, magyarul, hogy akkor a hited ebbe bele tudott kapaszkodni.
1: Igen, igen. És ez jó, és hát persze együtt is sokat imádkoztunk, de én nagyon sok mindenkit kértem is, így a barátnőimet, ismerősöket, hogy imádkozzanak értem, hogy így írtam nekik. És sokan tudom, hogy imádkoztak értem.
0: És az fontos egyébként, hogy a Covid-dal kapcsolatban, hogy az a megfigyelés, hogy amikor valaki Covidos, akkor nem csak a szervezetei konkrétan beteg, hanem valahogy egy ideiggyulladás is történik, tehát olyan depresszió, szorongás, pánikbetegség, olyan dolgok jöhetnek ki, ami soha előtte nem volt neki. És akkor lehet, hogy erre elkezd szedni egy gyógyszer, de valójában ez a Covid-nak az egyik hatása, ami van az életében. És nem ment tönkre lelkileg, vagy nem veszítette el a hitét, hanem csak a Covid miatt van egy szorongása. Tehát emiatt nem kell, hogy rosszul érezze magát, vagy nem kell, hogy emiatt így leértékelje a hitét, vagy az Istennel való kapcsolatát. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát én nekem azt így meg kell értenem mindig, hogy amikor Márti nagyon kétségben van esve, vagy nagyon szorong, amikor beteg, akkor ez nem pusztán csak egy szorongás, mert gyenge a hite, hanem ez a betegséggel vele járó dolog, és ez neki is nehéz feldolgozni, és ez nem olyan egyszerű dolog, hogy valahogy csak úgy azt mondjuk, hogy hát ez nem kellene, vagy ne így állj hozzá, vagy több hittel, vagy valami, mert ez nem egy ilyen dolog, hanem ez ennél sokkal nehezebb, de legyőzhető.
2: Igen. Hú, ezek nagyon érdekes dolgok, amiket elmondhatok, azt hiszem, ez megint csak sok embernek lehet segítség. Az viszont szakmailag érdekel nagyon, hogy ezekben a nehéz helyzetekben a te ige hirdetéseidben ez megjelent, vagy hogy élted meg, hogy most függetleníted magadat a saját helyzetettől, és úgymond a tiszta disziplinához ragaszkodva mondod az igét önmagában, vagy átszőtte a éppen aktuális helyzet, ami benne van a mondani valódat, átszőtte, vagy hogy jelent meg ez a szolgálatodban?
1: Volt egy 3 évvel ezelőtt nekem ráadásul volt egy szemsérülésem, tehát a bal szemem megsérült, és akkor Bálinnak akkor ott volt ige hirdetése, mert hát ugye ment dolgozni, és akkor ott visszajeleztek barátaink is, meg a Gáborék is, hogy hát ez az Isten tisztelet, hogy hát ez annyira mély volt, és más volt, és utána akkor tartott egy sorozat, amiből aztán utána végül is egy könyvet is kiadtunk.
0: Márti a 50. születésnapomra kiadott a könyvet.
1: Igen, összeszedtem ezt a sorozatot. Wow. Tehát, hogy annak a sérülésnek lett egy ilyen pozitív hozadéka, hogy egy ilyen nagyon mély prédikációs sorozat lett belőle végül is. Uh-huh. Amit...
0: Tehát, ha valaki elolvassa ezt a könyvet, az Ahova te mégy, ez a címe, Ruth könyvének a... Hát az ige hirdetések vannak benne összegyűjtve, de hogy végül is...
1: Igen. Van egy ilyen mély lelki háttere, tehát hogy nem tudja magáról is
0: nevezni. Nem is gondolom, hogy ez külön választható. Tehát, hogy pont az egy nagyon veszélyes dolog, amire egy lelkésznek mindig vigyázni kell, hogy nehogy olyat mutasson a szószéken vagy a gyülekezet előtt, ami nem valódi dolog. Mert azt gondolja, hogy azt várják el tőlem. De hogy valójában akkor ő megmutatja, hogy mit kellene, és az emberek is megmutatják neki, hogy ezt tudjuk, amit mutatsz, mi is tudjuk mutatni. De valójában a keresztény élet nem erről szól. Tehát teljesen mindegy, hogy mit mutatunk, hanem hogy kik vagyunk, azaz, ami igazából számít.
2: Igen.
3: Hát lejárt a műsoridőnk. Nagyon köszönjük szépen ezt az őszinte megvallásokat az életetekről. És hát nekem a summája az, amit most hallottam tőletek, hogy ketten olyan egységben vagytok, és mindig, amikor az egyik nehézségben van, akkor a másik felemeli. Úgyhogy továbbra is kívánjuk a Jóisten áldását az életetekre.
0: Köszönjük szépen.
3: Hogy hídből hídbe jussatok. Köszönjük szépen a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Isten áldjon Önöket. Viszontlátásra.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is, szeptember utolsó hétvégéjén, tehát ma és holnap, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben a következő: püspök jelöltek, Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-én csütörtök és 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programoknak a szervezésével, folytatta. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható. Vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 20-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megkülönböztetés. A diszkrimináció miénségéről és arról, hogy milyen mélyen sérti az embert, csak azt tudhat, aki ennek áldozatául esett. A fájdalom személyes, mindenki a maga módján érzi. Mindenkinek vannak sebei. Murakami Haruki.

0: hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Korintusz 9, 27.
1: Mivel a mértékletesség a mérték szóból származik, ezért ez a keresztény ember számára azt jelenti, hogy Isten mértéke szerint kell élnünk. De azt is jelentenie kell számunkra, hogy azokban a dolgokban is mértéket tudjunk tartani, amiket Isten a mi használatunkra és élvezetünkre adott, teremtett. Ez nagyon sok minden lehet, hisz nem vagyunk egyformák. Van olyan, amiben az egyikünknek nem jelent gondot önuralmat gyakorolni. De másikunknak lehet, hogy komoly mindennapi harc. Föltehetően mindenki tisztában van azzal, hogy a saját életében miben kell megtanulnia a mértéktartást. Nehéz az életünk középpontjában lévő dolgokat letenni, önuralmat gyakorolni. Sokszor az emberek úgy érzik, hogy a kereszténység nagyon sok lemondással, ha úgy vesszük, mértékletességgel jár. Valóban sok mindenről kellene lemondanunk azért, hogy az életünket még jobban Istennek adjuk. Hisz a lemondásokból nyert időt fordíthatjuk olyan dolgokra, amelyek erősebbé tehetik a kapcsolatunkat Istennel és társainkkal, meg a szeretteinkkel. A mértékletességet csak akkor tudjuk megvalósítani az életünkben, ha Isten tanácsát megfogadjuk, amit a János első levele második fejezet 15-től 17-ig terjedő verseiben olvashatunk. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De az, aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. Isten kimunkálhatja bennünk, hogy akaratunkat és kívánságainkat helyes módon tudjuk használni, és ezzel megtanulhatunk parancsolni vágyainknak. Ahogyan a folyónak is megvan szabva a medre. Ha abból kilép, rombol, de pusztul önmaga is. Ezért tartsuk mi is saját életünket mértékletességgel a jó mederben.
0: Mennyei édes atyám, te jóságos és emberszerető Isten vagy, aki nem akarod a vétkes vesztét, hanem hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Kérlek, taníts a mértékletesség útjára, mert emberi erőim hiányosak. A szívem indulatokkal van teli. Itt állok előtted, szeretnék megtisztulni és megújulni. Kérem ehhez most ígéd világos vezetését. Bocsásd meg, hogy olykor még hitem is csak arra való, hogy magamat különbnek képzeljem másoknál. Kérlek, Uram, érints meg most szent lelkeddel, hogy ne legyen hiába való egyetlen napom sem, hanem megtelhessek szeretettel, örömmel

és tőled való bölcs mértékletességgel. Kérem tőled ezt a megváltó Jézus Krisztus nevében, mennyei édes atyám, mert emberi értelmem nem tudja megközelíteni örökkévaló szentségedet, csupán a te irgalmas segítségeddel. Szívem azonban érzi jóságodat, még ha néha úgy is cselekszem, mintha nem tartoznék hozzád, minden lét forrásához. Köszönöm, Uram, a tőled való érintést, ígéd szavát, mely épülésemre és előmenetelemre tőled van. Adj nekem engedelmes, rád figyelő gyermeki szívet, hogy megszentelt életet élhessek a te mértéked szerint, a mi Urunk Jézus Krisztus és a te értékeid követésében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A tiatírai gyülekezethez írt levelet a jelenések könyve második fejezet 18. versétől a 29. verséig találjuk a következőképpen. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, akit profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam nékik időt, hogy megtérjenek, de nem akar megtérni paráznaságából. Ímé beteg ágyba vetem őt, és vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájuknak cselekedeteik szerint. Néktek pedig a többi tiatíraiaknak, akik nem fogadtátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg Sátán mélységeit, amit azt nevezik, és ezt mondom, nem vettek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje össze őket, mint cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig a levél. A jelenések könyvét sokféleképpen lehet magyarázni. Bizonyára a hallgatóink, nézőink is láttak már olyan magyarázatot, hogy felolvassuk a bibliai ígét, és rámagyarázzuk a történelem egy korszakára. Többek között ezt a levelet rászokták magyarázni a középkorra. A középkor az több mint 1000 esztendő, egyáltalán nem sötét, van benne persze sötét is, világos is, de azért nem sötét a középkor, mert akkor mit mondjunk a 20. századról, az korom fekete. Ebben az előadás sorozatban mi nem ezt a módszert követjük. A módszerünk az az, hogy meg kell érteni, hogy mit mond az ige, és mert Isten igéje örök, mert Isten is örök, ezért ebben az igében van a múltban, jelenben és a jövőben olyan tanulság, aminek a megértése fontos, ami segít megérteni a múltat, a jelent és a jövőt, átvilágítja a múltat, a jelent és a jövőt, nem csak egy korszakot, hiszen minden gyülekezetnek itt levél végén ott van az, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem ráolvasni kell a történelemre ezeket a profétai leveleket, hanem ezeket a profétai leveleket érteni kell, hiszen ezek a profétai levelek különösek. Az első levél kapcsán elmondtuk azt, hogy ezek tulajdonképpen nem másak, mint szerződési formulák. Régi-régi ősi hetitai szerződések pontos formáját követik ezek a levelek, hiszen minden hetita szerződésben ugyanazok a részek vannak, mint ezekben a levelekben. És ebben van egy üzenet. Ezekben a levelekben az egyház történelem 7 típusa, 7 gyülekezeti típusa van előttünk. 7féle út, amit mi keresztények kipróbálunk újra és újra. Minden útban van olyan, amit az Isten dicsér, amit meg kell tanulni, ami pozitív, és minden olyan útban vannak olyan hibák, bűnök, mulasztások, amiből meg kell térni. Minden levélben elhangzik az, hogy térj meg. Hiszen ezeknek a leveleknek pontosan az a célja, hogy odaállunk Isten óriási röntgenkészüléke elé, és átvilágít bennünket. Megértjük belőle a szándékainkat, megértjük korunk ezer és ezer csapdáját, korunk ezer és ezer kihívását, és ezek között, a kihívások között kell megtalálnunk azt, hogy mi is a győztesek között legyünk. Hiszen ez a levél is úgy fejeződik be, hogy aki győz, aki győz. És én úgy gondolom, hogy mindnyáján győztesek szeretnénk lenni.

Milyen város ez a Tiatira? Azt lehet mondani, hogy a felsorolt 7 gyülekezet között ez a legjelentéktelenebb kis város, és mégis a leghosszabb levél szól hozzá. Egész jelentéktelen kis városka volt Tiatira. Lényegében a Rómába vezető, keletről Rómába vezető úton találjuk ezt a várost, egy Kaiosz nevezetű folyócska partján. Nem volt túlságosan nagy város, ma neve Ajsikárnak hívják, ma a törökök ezt a várost, egy kicsi kis városka. És lényegében a lakói iparosok voltak. A városnak talán egyetlen egy híressége, nevezetessége volt, ez pedig az volt, hogy nagyrészt más ipar hiány textiliparral foglalkoztak, és a város környéki hegyeken gyűjtettek egy olyan növényt, amin festő buzérnak hívnak magyarul, ennek a gyökerével gyönyörű szép pirosra lehetett festeni a kelmét. Ezért ennek az új szövetségben is van nyoma, az első európai keresztény egy hölgy volt. Nem tudom, hogy tudják, hogy hogy hívták ezt. Lídiának hívták. Lídiáról azt írja az új szövetség, az apostolok cselekedete 16. fejezetében, hogy Lídia, 14. versben, Lídia az bíboráros asszony volt, és tiatírai volt. Tehát ő ezeknek a megfestett kelméknek a kereskedésével foglalkozott. Ezen kívül egy kis bőriparról tudunk, és alig valamit. Sőt, Plinius, a nagy Plinius azt írja, hogy hát ez egy ilyen kis hiába való rossz hírű város volt, és nem sok jót tud elmondani róla. Mégis Isten úgy látta jónak, hogy ehhez a kis városhoz írja a leghosszabb levelet. Tiatírai levél a leghosszabb levél az egész levélsor között. Miért? Mert van ennek a levélnek valami olyan mondani valója, ami pontosabb kifejtést és pontosabb megértést követel. Mit tudunk még Tiatíráról? Egy kicsit a történelemről is lehet mondani. Lényegében Nagy Sándornak az egyik tábornoka, Szeleukosz, első Szeleukosz volt az, aki építette ezt a várost. Nem tudjuk egész pontosan, hogy mikor, 301 előtt biztos nem, és 385 után biztos nem, e közötti időben. És nem is úgy volt, hogy ez a Szeleukosz egy várost akart építeni, hanem arról volt szó, hogy Szeleukosznak voltak veterán katonái, akik a fegyverforgatásból kiöregedtek, és ezeket a veterán katonákat letelepítette ezen a helyen. És ez akkor egy határvároska volt, egy kicsit határőri feladatukkal is megbízta a veterán katonákat, mert Lüzimachosznak, a másik tábornoknak, a rivális tábornoknak a birodalma itt ért véget. És ez a kis határváros nagyon hamar a pergámomi királysághoz került, a pergámomi királyságot pedig Krisztus előtt 190-ben a rómaiak elfoglalták, római kolónia lett ez a város, és egy kis vidéki város szürke életét élte. A kereszténységről se tudunk jóformán semmit, kis gyülekezet lehet az első században, egyedül a második század végén a montanistáknak, a eretnek mozgalma, az, amelyiknek ez a központja. Ennyi az egész, amit tudunk róla.

Sokkal fontosabb viszont ez a levél. Pál, ha páli leveleket nézzük, akkor tudjuk azt, hogy Pál azért írt annyi levelet, mert ezek a levelek mindig nagyon intim közléseket tartalmaznak. Egy kicsikét a mindennapi élet ezer kérdéséről van ezekben a levelekben szó. A jelenések levelei nem ilyenek, ahogy említettem, szerződések. Mégis átvilágítják nagyon sok ponton a mi életünket, átvilágítják azt a helyzetet, amiben vagyunk, és tegnap is, ma is, holnap is ezekben a levelekben fontos tanulságok lesznek, aminek a tükrében meg kell ismerni önmagunkat. Kezdjünk hát a levél tanulmányozásához. Minden levél, ugye ez a levél is egy parancsal kezdődik. Ezt a parancsot nem a tiatíraiak kapják, hanem János kapja. Úgy kezdődik minden levél, hogy a tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ez Jánosnak szól. De ki vajon ez az angyal? Az angyal az hírnököt jelent, és nem biztos, hogy mennyei lényt. Ha a Bibliában megnézzük azokat a helyeket, ahol az angyal szó előfordul, nem biztos, hogy mindig mennyei lényeket jelent az angyal. Mennyei megbízású lényeket jelent az angyal, így már egy kicsit más a mondat, mert az angyal az, aki Isten hírnöke. Legyen ez ember, vagy földön túli lény. Aki Isten hírnöke, az az angyal. És itt a gyülekezet angyal az nem más, mint azoknak az embereknek a nem lehatárolható gyülekezete, akik azt a felelősséget kapták, hogy ebben a levélben foglaltakat úgy hirdessék, hogy az átvilágítsa a szíveket, emberi életeket változtasson, mássá tegye azt, aki hallja ezt az üzenetet, hogy igaz legyen az, ami minden levél, ennek a levélnek a végén is olvastuk, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ezek azok a közvetítők, akik Isten igéjét kötelesek újra és újra meghirdetni. Az Isten igéje ez nem olyan, mint egy keresztrejtvény, hogy egyszer kijön egy vízszintes vagy egy függőleges sor, akkor ezt kipipáljuk szépen a kérdések sorából, hanem az Isten igéje úgy örök ige, hogy az első lapjától kezdve az utolsó lapjáig mindig újra és újra érvényes. Tehát nem úgy van egy proféta íge is, hogy át kérem, ez már beteljesedett, és ehhez semmi közünk. Gondoljuk el, mi lenne akkor, hogyha a Szentlélek ígérete, amit Jóel könyvében olvasunk, az pünköskor beteljesedett, legalábbis Péter ezt prédikálta. És ez a prédikáció bekerült Isten igébe. Tehát akkor most kipipáljuk, ez már a múlt. Dehogy is. Azért imádkozunk, hogy Isten készítsen egy új pünkösd ünnepet, nem? Mert Isten igéje az folyamatosan érvényes. Az újra és újra tanít. Egy-egy lelki helyzet újra és újra előfordul Isten népe életében, és úgy lehet ezekben a lelki helyzetekben eligazodni, hogyha azokat a régi üzeneteket újra megértjük, újra élővé tesszük, újra jelenvaló igazságként gondoljuk végig.

Minden levél, ahogy az ókori hettita szerződések is, egy bevezetéssel kezdődik. Mindig így van a levélben, hogy ezt mondja az, aki. Itt is van egy ilyen, ezt mondja az, aki. És ezeknek a leveleknek az az összefüggő érdekessége, hogy ez ezt mondja aki, és jön egy bemutatkozás, ez mindig olyan tulajdonságokat sorol fel, ami az egész látomássornak az elején, abban a látomásban, ahol megjelenik az emberfia, úgy, mint a templomnak, a mennyei templomnak a szolgája, mindig egy-egy tulajdonságát kiemel. Itt is ezt olvassuk. De nagyon érdekes az, ahogy ez a bemutatkozás kezdődik. Ezt mondja az Isten fia. Ugye mi keresztények ezt megszoktuk, hogy az Isten fia az egyenlő Jézus Krisztussal. Ez a Jelenések könyvének egy nagyon biztos és stabil tanítása. Az, hogy Isten fia Jézus Krisztus, ez a Jelenések 1.13-ban ott van. Az elején már meglátjuk ezt, és a végén is, a 22. fejezetben is ezt visszaismétli. De arra már keveset szoktunk gondolni, hogy a Jelenések könyvének minden ilyen szava, minden ilyen bejelentése az valamilyen ószövetségi ígére alapszik. Az ószövetség nélkül érthetetlen a Jelenések könyve. És ez a bejelentés, hogy ez Isten fia, ez a második Zsoltár 7. versére alapozódik, és az az érdekes, hogy ebben a levélben tudatosan előkerül a második Zsoltár, mert ennek a tiatírai levélnek a végén, ugye az a furcsa kép, hogy vasvesztővel legeltet, meg összetöri a cserépedényeket, ez ugyanebben a Zsoltárban, a második Zsoltár 8.-9. versében megtalálható. Ez az érdekessége ennek az egésznek, tehát ahogyan a második Zsoltár elmondja, hogy a Messiás az az Isten fia, ugyanúgy ez, az ige ezt visszaismétli. De hogyha ezt a kifejezést, hogy Isten fia, megnézzük az Ószövetségben, akkor egy másik érdekes dolgot is találunk. Többes számban ez nagyon sokszor előfordul. Gondoljunk csak a vízözön történetére. A vízözön azért következik be, mert az Isten fiak, többes szám, összekeverednek az emberek fiaival, és ez a keveredés ez azt jelenti, hogy elhagyják az Isten fiaihoz méltó életet. Nagyon érdekes, hogy amikor a nép hűséges az Istenhez, akkor az Ószövetség Isten fiainak mondja Izrael népét. És az egész megváltási terv arra épül fel, hogy az Isten fia Jézus Isten fiakká tegyen bennünket. Hogy adoptálni tudjon, ezzel a szóval hadd mondjam, bennünket az Isten. És ez a gondolat cseng itt rögtön ennek a levélnek az elején. Megjelenik az emberfia, aki azt mondja, most én vagyok az Isten fia. És miben mutatkozik ez meg? Két olyan tulajdonságot mond, amit az első fejezetben is mond, a 14.-15. versben. Az első az, hogy azt mondja, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és lába pedig olyan, mint az aranyérc. Az első fejezetben azt mondja, hogy az izzó aranyérc. Mit jelent ez a kettős kép? Nagyon szemléletes mind a két kép. Az első kép az azt jelenti, hogy szeme olyan, mint a tűzláng, hogy az Isten fia mindenen keresztül lát. Ami keresztény életünknek, egész hitéletünknek, az szokott a baja lenni, hogy mi azt gondoljuk, hogy lehet az Isten háta mögött intézni az ügyeinket. Ami nem tetszik, azt, hogy Isten háta mögött elintézzük. Ez tévedés. Ez így nem megy. Isten mindent lát. Mi az Isten tenyerén vagyunk, és néz bennünket az Isten. A mai kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája, hogy Istenből vagy egy filozófiai elv lett,
És okoskodunk, hogy van-e Isten, nincs Isten, hogy van az Isten. Okoskodunk Jézus Krisztusról, hogy Jézus Krisztus az mennyire ember, mennyire Isten, most az emberi létében milyen természetet vett magára, az Ádám bűneset előtti vagy utáni természetét, ezer filozófiai dolgot elmondunk, és a lényeg elmarad. Elmarad az, hogy Isten nem meghatározni kell, hanem Isten szemmel tart bennünket. Szeme olyan, mint a tűzláng.

A másik baja a 21. századi embernek az pontosan az, hogy szeretné a maga pártjára állítani az Istent. Nagyon sok hívő ember azt gondolja, hogy az Isten protekciósa. Privatizálja az Istent, protekciósoma az Isten, és ezért hát én olyan, mivel olyan szépen imádkozom, meg eset teszem, meg azt is megteszem, ezért az Istent meg lehet rendszabályozni, privatizálni lehet. Bálványt lehet csinálni az Istenből. A Jelenések könyve azt mondja, hogy Isten az mozdíthatatlan. A lába olyan, mint a tüzes arany érc. Nem ráncigálhatod oda, ahol te vagy. Ő szemmel tart téged, ő mindent jelen van, de nem te irányítod. Néha a pusztai vándorlásra gondolok, néha arra gondolok, hogy mi bizonyára azon törtük volna a pusztában a fejünket, hogy hogy lehet a felhő és a tűzoszlopot irányítani. Hogy az arra menjen, amerre mi gondoljuk. És mi nagyon sokszor nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, hanem megmagyarázzuk, hogy miért nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, sőt, elvárjuk az Úrtól, hogy ő arra jöjjön, amerre mi óhajtunk menni. Hogy az Isten tőlünk függjön, és nem mi függünk az Istentől. A hetit a szerződésekben mindig ez a bevezetés azt a célt szolgálta, hogy a magas szerződő fél, ma ezt így mondanák a tévébe, hogyha vagy a leírnák egy okmányba, a magas szerződő fél elmondja azt, hogy ő milyen lesz ebben a szerződésben. És ma is, hogyha szerződést akarsz kötni az Úrral, ha te a szövetségébe akarsz belépni, akkor szükséges tudni először is azt, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és a lába pedig olyan, mint az izzó érc. Ez az Isten áll előttünk. Mi az Isten nagyon sokszor úgy gondoljuk el, hogy ő egy kegyetlen kényúr. Pedig, hogyha az Isten követel, akkor Isten ezt azért teszi, mert ő azt akarja, hogy te ember légy. A bűnben az a tragédia, hogy a bűn az emberségtől foszt meg. Ha most megnézzük azt, hogy hogy is van ebben az esetben ez az egész, akkor elsorolja itt Isten a múltbeli kapcsolatainak minden dolgát. Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom a te cselekedeteidet. Ez azt jelenti, hogy tudom a te magatartásodat. És elmondja azt, hogy igen, tudom azt, hogy tudom a szeretetedet, tudom a hűségedet, tudom a szolgálatodat, tudom az álhatatosságodat, tudom a fejlődő képességedet, hogy az első dolgaidnál az utolsók többek, pontosan ellenkezője, mint az efészusi gyülekezetnek írt levél, ahol magasról indultak és mélyen zártak. Sok mindent elmond ez a levél. Ha megnézzük, ugye a szeretet, ez az alaptulajdonság, a szeretet az az Istenben megtalált harmónia. Tudom a te hűségedet, ez a hit bizodalma, az Istennel való közösségemnek a tartalma. Aztán tudom a te szolgálatodat, ez azt jelenti, hogy tudja azt, hogy Isten tudja erről a korról, erről a gyülekezetről azt, hogy nem csak beszél a hitről és a szeretetről, hanem ezt tovább tudja adni a másik embernek, szolgál. Azután tudom a te álhatatosságodat, ez meg a belső lelki egyensúlyozó érzékünk. Azért fontos ez a tulajdonság, mert bárhol, ahol Jézus Krisztus beszélt arról, hogy milyennek kell lenni a népének az ő második eljövetelekor, előfordul ez a szó, hogy álhatatosság. Kétféleképpen szokta fordítani a Biblia béketűrésnek álhatatosságnak. Ugye, ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát, Jézus hitét. Ez a lelki egyensúly, ez is megvan nála. És ez egy fejlődő képes gyülekezet. Hát akkor mi ebben a gyülekezettel a probléma? Mi az, ami a szövetséget megrontja? És itt egy történelmi képet alkalmaz, egy Jelenések könyve szereti az Ószövetségből vett történeti képeket, azért is, mert ugye az első alkalmakkor elmondtuk, hogy ez egy kódolt könyv, fogságból írja
János ezt a proféciát, és ezek a régi-régi történetek nagyon sokat mondanak. Megemlíti, azt mondja, hogy eltűröd Jezabelt az asszonyt. Jezabel egy királynő volt, az északi országrész egyik legjelesebb királyának, Ahábnak volt a felesége. Föníciai származású volt. És ennek a Jezabelnek egy tulajdonsága az, amilyen fontossá teszi Jezabel személyét. És ez az egy tulajdonság az az, hogy Jezabel volt az, aki nem azt mondta, hogy ne legyetek többé az Isten hívei, hanem Jezabel mást mondott. Hogy mondja Illés ott a nagy Kármelhegyi Isten ítéleten? Meddig sántikáltok két felé? Jezabel azt mondja, hogy igen, igen, hát ezt a vallást, a ti vallásotokat, az izraeli vallást, hát korszerűsíteni kell. Be kell illeszteni abban a nemzetközi trendbe, mondanák ma, amiben van a világ. És ezért jön létre Izraelben az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye a szent helyeken, amik ugye Jeruzsálemnek a konkurensei, pontosabban elállták Jeruzsálem elől az útat, az izraeli hívő embereknek, felépítik az aranybórjút. Nem a bórjú az Isten, távol legyen. Az Úr a Baál, hát az egy láthatatlan Isten. Csak ennek a bórjúnak a hátán jelenik meg. És ez a jezabeli tanításnak az igazi méteje, ez a szinkretizmus. Egy kicsit innen, egy kicsit az igazságból gyúrjuk össze, jöjjön létre valami áramvonalas, valami mindenkinek jó, valami trendi hit, mondanák ma. Valami divatos új hit. Ez jelentkezik itt is.

Kis-Ázsiában, második században, ez végezetesen meg is mutatkozott. Jön a gnózis, a gnosztikusok. Ilyenek voltak a nikolaiták, láttuk már. Ezek a gnosztikusok azt mondják, hogy jó, igen, hát mi azért műveltebb emberek vagyunk hitben, a gnózis, a tudás, az ismeret, az nálunk nagyobb. Ugye vannak olyan emberek, akik hülikusak, így mondták, tehát a testi emberek, akik csak az élvezetek útján járnak, hát ezek el fognak veszni. Aztán vannak a pneumatikusok, és vannak a pszichikusok. A pszichikusok azok, akik már eljutottak az igazság egy ismeretére, de olyan primitívek, hogy csak szó szerint fogadják el a Bibliát, és semmiféle magasabb filozófiát nem tesznek mellé. Csak egyszerűen engedelmeskedni akarnak. Egyszerűen csak a materiális, anyagi életben úgy akarnak élni, ahogy a Biblia tanít. És vagyunk mi a pneumatikusok, a gnózis hívei, akik átlátjuk ezt az egész folyamatot. Látjuk a sátán munkáját, látjuk az Isten munkáját, látjuk azt, hogy az anyagi világa rossz. És Isten az nem az anyagi, materiális világban van jelen. Ez volt a gnózisnak a méteje. És ez a filozófia nagyszerűen ötvöződik az emberek természetes kényelem szeretetével. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. A mai kereszténység is ilyen. Elmegyek a vallási plázára, és a vallási plázán, a bevásárló kocsimba minden vallásról azokat a tanításokat, ami nekem tetszik, azt összegyűjtöm, és akkor kialakítok egy ilyen maszek hitet. Saját kutyulmányomat. Nagyon kevés ember van, aki azt mondja, én kérem, semmiben nem hiszek. Ebbe is hiszek egy kicsit, abba is, egy kis lélekvándorlás, egy kis ez, egy kis az, egy kis keleti misztika, egy kis New Age, egy kis ilyen gnosztikus tanítás, olyan gnosztikus tanítás. Ez a Jezabel tanítása. És mit mond erről? Azt mondja, hogy ez a Jezabel tanítása elsősorban a gyülekezetet belsőleg bomlassza. Azt mondja, hogy ő a proféta. Ő az, aki megmondja a jelenvalót, a fontosat, a modernet. Ez az, aki tanít. Ez, aki eltántorítja Isten szolgáit, hogy paráználkodjanak. Természetesen a paráznaság itt jelképes értelmű. Az egész Ószövetségben a paráznaság az azt jelenti, hogy az Isten népe, aki hűtlen, az Istenhez megcsalja az Isten. Az a mennyasszony, aki megcsalja a vőlegét. Erről van itt szó. Ez Jezabel munkája. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan, egy kicsit ez is, egy kicsit az is. És letérni az egyenes útról. Nagyon érdekes, hogy úgy folytatja, hogy ez a Jezabelnek először is kegyelmet ad az Úr. Hogy megtérjen. És Jezabelnek nem az a bűne, hogy elkövetett valamit, ami rossz, hanem az, hogy ehhez a rosszhoz ragaszkodik, ebből nem akar megtérni. Isten soha nem ítél úgy, hogy előre kegyelmet ne hirdesse. Jezabel bűne a visszautasított kegyelem. Újra és újra visszautasítja ezt a kegyelmet. És ezért a bűnének a következménye nyilvánvalóvá lesz. Kiderül, hogy ez a tanítás egy beteg tanítás, ágyba vetem. Azt mondja, azután, azok, akik elfogadják ezt a tanítást, vele paráználkodnak, azokat nyomorúságra vetem, itt a nyomorúság, ez nem csak külső üldözést jelent, mi mindig a nyomorúság alatt külső üldözést értünk, a tlipszis az nem ezt jelenti. Az belső-külső szorongattatást, olyan állapotot jelent, amikor nekem céltalanná válik az életem, neki megyek a falnak. És azt mondja, hogy egy gyermekeit tett halállal sújtom. Nem lesz jövője ennek az egész dolognak. Én úgy gondolom, a 21. századi embernek pontosan ez a problémája. A 21. századi kultúra az a halál kultúrája. Mindent elkövetünk minden szinten, bárhol nézzük meg az életet, hogy ne az élet pártján legyünk, hanem a halál pártján legyünk.
Ez Jezabel tanításának az igazi logikája. És ezért ítél az Isten. Az ítéletről mi, nekünk nagyon érdekes véleményünk van, kicsit eltérső, nagyon eltér a Bibliától. A bibliai ember az várja az Isten ítéletét. Számtalan Zsoltárt, számtalan ószövetségi, újszövetségi igéjét tudok olvasni. Miért várja az ószövetségi, újszövetségi ember az ítéletet? Mert az ítélet az nem más, mint az Isten igazságának az érvényre jutása. Hogy kiderüljön az igazság. Ez a cél. Az ítéletben tulajdonképpen nem történik más, mint a visszautasított kegyelem visszahull a fejemre. És ettől akar megszabadítani az Úr, hogy ne hulljon vissza ez a kegyelem a fejemre. Ne utasítsam vissza, hanem éljek a kegyelemmel. Mert mi az ítélet célja? Elmondja. Azt mondja, az ítélet célja, hogy ő a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Ezt megtudja minden ember. Az ókori ember ugye a veséjével érzett, a szívével gondolkodott. Ezért mondja azt, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát a vese és a szív együtt az egész belső ember. Nyilvánvalóvá kell lenni annak, ugye, hogy van egy tűzlánk szemű Isten fia, akinek a szövetségese vagyok. A kereszténységet nem lehet megjátszani, nem lehet szokás szinten művelni. Nem lehet azt mondani, hogy én kulturálisan keresztény vagyok. A kereszténységet csak úgy lehet, Jézussal való kapcsolatot csak úgy lehet művelni, hogy tudjam azt, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. És az egész egyház történetben mindig megpróbálják az emberek, hogy álságosan úgy kényszerzubbonyra, vagy divatöltönyre felvegyék a kereszténységet. Ezért nem szeretjük, amikor azt mondja, hogy keresztény kultúra, keresztény világ, keresztény Európa, keresztény Magyarország, stb. Nem. A kereszténység nem jelmez. A kereszténység a szíveket és veséket vizsgáló Jézus Krisztus követése. Ennek kell nyilvánvalóvá lenni. Meg annak, hogy megfizet mindenkinek a cselekedete szerint. A mi cselekedeteink azok visszahullnak ránk. Nagyon fontos az, hogy a Bibliában a cselekedeteim sose lesznek következmény nélküliek. Amikor Isten megbocsájt egy bűnt, akkor se veszi el a következményt. Meg kell tanulni, ami emberi létünknek az az alapja, hogy amit teszel, annak következménye van. Nem véletlen ám, hogy a Biblia, amikor azt mondja, hogy ávón, ez a bűnt jelenti, egyik szó, ami a bűnt jelenti, akkor ebben benne van a bűn büntetése is. Tehát az ávón az nem csak azt jelenti, hogy én valamit csináltam, és akkor vagy megúszom, vagy nem, hanem az ávón az azt jelenti, hogy valamit csinálsz, annak a következményét neked kell lépésről lépésre elszenvedned, elviselned. Mindenkinek a cselekedetei szerint ítél az Isten.

És a maradék, mert erről is szó van. És itt megmutatkozik a kegyelmes Isten. Mi nagyon sokszor szeretnénk teljesítmény elvűen elgondolni a kereszténységet. Isten nem ezt mondja. Hanem azok, akik nem fogadták be Jezábel tanítását. Akik nem mentek bele ebbe a szünkretizmusba, egy kicsit innen, egy kicsit onnan. Ebben a pláza kereszténységben én így szoktam mondani, hogy egy kicsit innen választok, egy kicsit onnan választok, aztán majd csak lesz valahogy. Hanem hűségesek, akik nem ismerték meg a sátán mélységét, így mondja. Azoknak ad egy parancsot, hogy ragaszkodjatok ahhoz, amire eljutottatok. És ez egy nagyon fontos tulajdonsága a Krisztus második eljövetele előtt élő emberek korának. Ugye úgy mondja Jézus, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tartod-e a hűséget? És itt fejeződik be egy gyönyörű áldóformulával ez a levél. Azt mondja, a győzteseknek ígér valamit ez a levél. Visszatér a második Zsoltárhoz, ahogy az elején mondtam. Mi a győzelem? Azt mondja itt, hogy a győzelem az, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedetemet. Milyen volt Jézus cselekedete? Ez volt a szeretet útja, nem? És nagyon érdekes, hogy János, aki nagyon szereti ezt a szót, hogy szeretet, ugye régi-régi legenda, sokszor el szoktuk mondani, az öreg János odaállt a gyülekezettel, és azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Nem azt mondja, hogy szeressétek. Megtartja az én cselekedetemet. Nehogy véletlenül azt higgyük, hogy milyen szeretett termelők vagyunk. Majd mi megmondjuk, hogy hogy kell szeretni. Nem. Mi Jézus szeretetének az elfogadói vagyunk, és ha elfogadói vagyunk, akkor továbbadói vagyunk. Ezért mondja így, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, és akkor jön a Zsoltár idézet. Ami az ítélet képe. Részt ad Isten az ő ítéletében. Nem mi döntjük el, hogy ki üdvözül. Ez nem itt a földi dolga az embernek, hogy beüljön a bírói székbe. Ez az üdvözülteknek a szent kiváltsága, hogy végigvizsgáljon minden emberi életet. Mert minden emberi életben, akár elfogadja valaki a kegyelmet, akár nem, akár visszautasítja, óriási tanulságok rejlenek. Ez az a vasvesszővel legeltet, összetöri a cserépedényeket. Ez a kép. Vagy elítélt vagyok, és összetörök, vagy én is ott leszek majd Isten ítélő székénél. Nem mint vádlott, hanem úgy, mint tanú, úgy, mint részes ennek az ítéletnek. És azt mondja végül egy gyönyörű képpel, hogy a hajnalcsillagot megkapott. Ez a hajnalcsillag a Vénusz volt, és az uralkodás csillaga volt, az egész ószövetségi nép tudta ezt, új szövetség is, pogányok is tudták, a rómaiak is így gondolták. Ez egy teljesen általános kép volt. Megkapod a hajnalcsillagot. Nem te vagy a hajnalcsillag, de győztes lehetsz. Ez a levél nagyon sokat mond. És ennek a levélnek is az a vége, hogy akinek van füle, az hallja. Mondhatná valaki, ez egy értelmetlen dolog, hát itt a fülem, nem? De a lelki füled nyitva van-e? El lehet ezt úgy is mondani, hogy a középkorban így volt, meg úgy volt, meg úgy, igaz? Volt. És te? Mi is részesei vagyunk ennek a gyülekezetnek. Mert mit mond a lélek a gyülekezeteknek? Minden kornak. Mit mond neked ez a levél? Vagy számodra is Isten fia,
ez az ember fia, akinek szeme tűzláng. Te is megfogadod azt a jót, amit itt olvastunk, hogy ő az, aki megmutatja a mi cselekedeteinket, hogy győztesek hogyan lehetünk. Elmondhatjuk-e magunkról azt, hogy mi szeretetben járunk, hűségben járunk, álhatatosak vagyunk, szolgálatainkban járunk, az első cselekedeteinknél többek a fejlődőképesek vagyunk, hogy így mondjuk. Elmondhatjuk magunkról? Hogy állunk Jezabel csábításába? Mert Jezabel csábítás ez nem a külső divat, az a belső gondolkodási mód. Uralom az Istent. Féltéglával verem a mellem, én az igaz hit híve vagyok. És ezt az igaz hitet csak a másik ellen tudom megfogalmazni. Hogy állok? Mert a tiatírai gyülekezet nekünk szól. Megszólítottak vagyunk. Van fülünk? Halljuk? Mert ha igen, akkor az a győzteseknek járó szép ígéret, hogy megkapod a hajnalcsillagot, az neked is szól. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 144. Zsoltár 15. verséből olvasom. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Az Újszövetségi ige a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetének 12. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Néha csak ülök csendben és várok. Várom, hogy valami történjen. Egy jel, egy mondat, egy mozdulat. Valami, ami megerősít, nem vagyok egyedül. A tudat, hogy te tényleg itt vagy, Uram. Zsoltár azt mondja, boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Ma úgy értem ezt. Boldog az, aki tudja, hogy van kihez szólnia. Aki tudja, hogy a csend nem üres, hanem te is ott vagy benne. Még ha nem is mindig hallom a válaszod, még ha néha csak a szívem legmélyén érzem is, jelen vagy. És azt is olvasom, ugyanaz az Ura mindenkinek, és bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Olyan jó ezt újra elhinni, hogy nem kell különlegesnek lennem, nem kell tökéletes imát mondanom. Tudom, nem kell nagy szavakat használnom. Elég egy sóhaj, egy szó. Uram, és te közel vagy, te figyelsz, nem sajnálod tőlem jelenlétedet, békédet, szeretetedet. Elég, ha kimondom, segíts, elég, ha vágyom rád, te már jössz is. Köszönöm, Uram, hogy nem vagy távol, hogy bőkezű vagy, nem csak másokhoz, hanem hozzám is. Köszönöm, hogy nem felejtesz el, nem hagysz magamra, és nem vársz el tőlem többet, mint amit ma tudok adni. Csak azt kéred, legyek veled. És én most itt vagyok. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy ma is megszólíthatlak. Köszönöm, hogy nem kell bizonyítanom semmit, csak veled lennem. Néha nehéz érezni, hogy közel vagy. Mégis tudom, hogy itt vagy. Nyisd meg a szívem, hogy felismerjelek a csendben, a másik emberben, a nap egyszerű ajándékaiban. Legyek jelen neked. Amen. Az áhítatot P. Nagy Krisztina írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén, szeptember 11-én péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következtek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-ig, hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát böjtöltek, bűneiket bánták, és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje, Szukott. A sátoros ünnep az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely ma, szeptember 25-én, péntek este, 15 óra 55 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken, 18 óra 55 perckor záródik. A szukott félünnep ma szeptember 25-én pénteken kezdődik, és október 2-áig péntekig tart, a szombat bejövetele pedig most, ma szeptember 15-én pénteken 18 óra 17 perc, és kimenetele holnap 26-án, szombaton 19 óra 18 perckor lesz. Miért ülünk a szukában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van. A betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze, pálmaág, lülov, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága, fűszfa ág. Írja ezt Izrael Meir Lau nevű rabbia, Miért ülünk a szukában címmel. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta. Én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, s a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Cervin rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt. 5 Mózes 33.1. A prófétai képesség, két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség a befogadó és a kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is felülmúlta a többi prófétát. Az időjárásról. Megkezdődik az őszi melegedés. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható. Vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 20-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket, feltétel nélkül. Adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, valamennyien kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk van segítő útmutatásra. Természetes, hogy a keresztény ember először is az Úrhoz fordul, hiszen a régi közmondás is járja, inkább Istenhez, hogy sem emberhez. A tanács, a személyre szóló segítségnyújtás, az együttműködés egyik fajtája. Emberi síkon, tárgya és a tanácsadó szándéka szerint lehet jó vagy rossz. A jó tanács az irgalmasság cselekedeteinek, a Szentlélek ajándékainak egyike. Istenhez fordulhatunk jó tanácsért, imádsággal, és a legtermészetesebb, hogy a Szentírás igéiben mélyülünk el. Él a szokás, amelyet ugyan az egyház elutasít, hogy kétely esetén fölütjük a Bibliát, huny szemmel a lapra helyezzük újhegyünket, és az ott lévő igevers ad eligazítást. A középkorban népszerűek voltak azok a misztériumjátékok, amelyek komoly tanító szándékkal, mint egy mennyei tanácsként a megtestesülést megelőző, az Isten igazságossága és irgalmassága között folyó harcot dolgozzák föl könyörgő imádságokkal, a sátánnal folytatott párbeszéddel.
1: A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Timóteusi második levél, 3. fejezet, 16. verse. Az évszázadok során sok ember változtatta meg az életét a Biblia hatására, függetlenül attól, hogy milyen kultúrából származott. Az idézett Biblia vers megmutatja, hogy miért képes erre a Biblia. Azért, mert a benne található bölcsesség forrása Isten. Bár emberek írták, a Biblia Isten gondolatait közvetíti. Azt írja, hogy mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Péter második levele 1.21. A Biblia legalább két szempontból gyakorlatias. Először is azért, mert reális képet ad arról, hogy mi teszi boldoggá és tartalmassá az életet. Másodszor pedig képes megadni az embereknek a motivációt ahhoz, hogy ennek a célnak az elérése érdekében megtegyék a szükséges változtatásokat az életükben.
0: Hiszen a Biblia számtalan verse gyakorlati és időtálló jó tanács, amely az élet szinte minden területére kiterjed. A legismertebb és legpraktikusabb útmutatások a Példabeszédek könyvében, a Prédikátor könyvében és Jézus hegyi beszédében találhatók. Isten ezt az alapvető ígéretet tette a Bibliában. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. 32. Zsoltár 8. vers. Isten nem csak tanácsokat ad, hanem éles látást is, vagyis képessé tesz minket arra, hogy egy dolognak vagy helyzetnek a mélyére lássunk. Ezzel a képességgel meg tudjuk állapítani, hogy mik azok a célok, amelyekért tényleg érdemes

0: küzdeni. És így nem fogjuk az életünket hiába való törekvésekre fecsérelni. Isten szava élő erő, mint egy éles, kétélű kard, be tud hatolni az ember legrejtettebb gondolataiba, és föltárni a szándékait.
1: Miért lehet jó hasznát venni ma is a Szentírás tanácsainak? A Biblia meg tudja változtatni az emberek életét, mert segít nekik, hogy az önmagukról alkotott elképzeléseik helyett olyannak lássák magukat, amilyenek valójában. Az őszinte emberek ekkor rádöbbennek. Bizony, néhány dolgon változtatniuk kell az életükben. Mi késztet arra embereket, hogy hátat fordítsanak a régi énjüknek, és így igazi, mély megelégedettséget és örömet találjanak az életben? Egyértelmű, hogy az Istenről szerzett ismeretük, melyhez a Biblia tanulmányozása révén jutottak. Csakis Isten tud olyan tanácsokat adni, melyek kézzelfogható segítséget jelentenek ahhoz, hogy már most igazán boldogok és megelégedettek legyünk, és hogy örökké tartó jövőben reménykedhessünk. Szent II. János Pál pápasága ezzel a fontos gondolattal kezdte: ne féljetek, van hasznosabb tanács annál, mint hogy a Teremtőhöz forduljunk útmutatásért.

0: A magányba kerülés nem jelenti azt, hogy Isten elfelejtett bennünket. Sokkal inkább lehetőség arra, hogy mélyebben megismerjük őt. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, senki sincs mellettünk. Ezekben a pillanatokban különösen fontos meghallani Isten hangját. A magány az egyik leggyakoribb, mégis legnehezebben megfogalmazható emberi tapasztalat. Nem csupán akkor jelentkezik, amikor fizikailag egyedül vagyunk, hanem akkor is, amikor úgy érezzük, senki nem ért meg, nem figyel ránk igazán. A Szentírás őszintén beszél a magányról, rámutatva arra, hogy Isten soha nem hagyja magára az övéit. Ezt tükrözik például a következő ígeversek, amelyek valódi reményt adhatnak, amikor magányosnak érezzük magunkat. Isten képes új kapcsolatokat, új kezdeteket adni. Az Úr terve mindig a helyreállítás. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 41:10.
1: A magány sokszor félelmet és bizonytalanságot szül. Isten azonban személyesen szólít meg, veled vagyok. A támogatás, a jó tanácshoz jutás nem csak lelki értelemben történik, hanem az élet konkrét helyzeteiben is. Isten jelenléte erőt ad ott, ahol mi már elfáradtunk. Az isteni kéz tart meg akkor is, amikor mi már nem látjuk a kiutat. A hit nem a fájdalom elfojtása, hanem annak őszinte Isten elé vitele. A panasz végül bizalomra vált. Isten az egyetlen biztos menedék. A magányból így lesz imádság, az imádságból pedig remény. Isten nem utasítja el a megtört szívet. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, szól Krisztus a János 14:18-ban. Vagyis jelenléte nem szűnik meg a fizikai távozással, a Szentlélek által ma is velünk van. A keresztény hit nem egy távoli Istent követ, hanem egy velünk járó Urat. Az egyedül létben is Krisztus közelsége tart meg bennünket.
0: És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20. Jézus utolsó földi szavai közé tartozik ez az ígéret. A misszió parancsa mellé társul a jelenlét ígérete. Nem magányos küldetésre hív bennünket. A minden napon kifejezés a legszürkébb hétfőket is magában foglalja. Isten nem csak ünnepeken van jelen. A magányos napokon különösen fontos emlékeznünk erre. Az Úr hűsége állandó. Az emberi kapcsolatok törékenyek, de az ő hűsége rendíthetetlen. A magány érzése gyakran abból fakad, hogy emberek cserben hagytak minket. Isten azonban nem változtatja meg a szívét irántunk. A magány érzése gyakran azt sugallja, hogy elszakadtunk mindenkitől. Isten szeretete azonban állandó. Nem az érzéseink határozzák meg, hanem Krisztus keresztje. Ez a szeretet túlél minden távolságot. Amikor minden más kapcsolat meginog, ez marad biztos. Sem a halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8:38-39.
1: A magány terhe sokszor kimondhatatlan gondokban jelenik meg. Isten hív bennünket arra, hogy ne egyedül cipeljük ezeket. Isten nem közömbös a küzdelmeink iránt, figyelemmel törődik velünk. A gondjaink nem lehetnek túl kicsik, vagy túl nagyok számára. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Péter első levele 5:7. Isten közelségének a megtört szív nem akadály, inkább találkozási pont. Isten különösen velünk van a fájdalomban. A szabadítás nem mindig azonnali változást jelent, de biztos belső gyógyulást. A Szentírás tanúsága szerint Isten közel van, hordoz, vezet és vigasztal. Ha most magányos időszakban járunk, ne zárkozzunk el tőle, mondjuk el neki őszintén, amit érzünk. Engedjük, hogy igéje átformálja a gondolatainkat. Nem vagyunk egyedül. Az Úr velünk van, ma is, holnap is, minden napon.

0: Vizsgáljuk meg, milyen fontos jó tanácsok szerepelnek legtöbbször a Szentírásban. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyaránt leggyakrabban ismétlődő tanács a ne félj. Ez 365 alkalommal hangzik el a Bibliában. Isten valóban azt akarja, hogy lelkünk békéje megmaradjon. Mindennapi kis és nagy gondjaink nagy része abból adódik, hogy félünk attól, ami történni fog. Az aggódás sok energiánkat elveszi. Jó úton járok, meg tudok bocsájtani a testvéremnek. Vajon azt teszem, amit Isten akar, hogy tegyek ebben vagy abban a helyzetben? Vajon jó döntést készülök meghozni? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések motoszkálnak a fejünkben. Ám minden egyes kérdésnél Isten emlékeztet bennünket arra, hogy imádkozva és bizalommal ő felé kell fordulnunk. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? 27. Zsoltár, első vers.
1: Mit tegyünk, ha az aggodalom egészen odavezet, hogy elcsüggedünk? A kilátástalanság, a reménység, hitünk gyöngyülése olyan bajként megélt állapot, amely mindnyájunkat elér életünk valamely szakaszában. A Biblia, a hit hősei is harcoltak az elcsüggedés ellen. Nekik is megvoltak olykor, újra meg újra is a sötét napjaik. De mindig megjön az ige tanácsoló segítsége. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Máté 6.34. A te beszéded megnyilatkoztatása világosságot ad. 119. Zsoltár 130. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Józsué 1.9.
0: Az emberi kapcsolatok és kommunikáció terén fontos a harag kezelése. Az engedelmes felelet elfordítja a harag fölgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Példabeszédek 15.1. Minden mérgesség és fölgerjedés, és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Efézus 4.31. Hasonlóan szükséges az indulatok megfékezése is. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Efézus 4.26. Szorosan ide kapcsolódik a beszéd erejének tudatosítása. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. Példabeszédek 21.23. Voltaképp bármely emberi kapcsolatban lehet vezetőnk az igazán jó tanács, az aranyszabály, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Máté 7.12.
1: Számos embernek komoly nehézséget okoz földolgozni a gyermekkorában elszenvedett sérülések fájdalmait. Keserű érzéseik vannak azokkal szemben, akik ezeket a sérüléseket előidézték. A Biblia elénk tárja az esetben is a gyógyulás lehetséges útját. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. 55. Zsoltár 23. vers. Te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam, gyermekségemtől fogva. Reát támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te vontál ki engem. Rólad szól az én dicséretem szüntelen. 71. Zsoltár 5. és 6. vers.
0: A vállás nagy százalékban része lett szétesett társadalmunknak. A széttört otthonok sajnos mindennaposak lettek. A vállások túlzott gyakorisága nem csökkenti azok negatív hatásait. Családok hullnak szét, földulva a vállás következményeinek fájdalmától. Ezek az emberek sérültek. A férj, a feleség, nem is beszélve a gyermekekről, gyakran szenvednek tartós szomorúságtól. A siker az élet része, de a kudarc is. Mindenki átélt már kudarcokat. Ha visszatekintünk, talán okulhatunk, hogy a jövőben hogyan tegyük jobban dolgainkat. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 145. Zsoltár 14. vers. Néha rossz döntéseket hozunk, végzetes eredményekkel. Hogyan kell a kudarcot kezelni, hogyan tudunk fölkelni, ha elbukunk? Habár ilyen helyzetben nincs egy mondatos válasz, a Biblia ellát néhány hasznos tanáccsal a gyógyulás felé tett lépések megtételéhez. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Efézus 4:32. Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat, mert maga teremtőd lesz a hitvesed, a seregek ura a neve. Ézsaiás 54:4-5.
1: A gyász mély bánata mindannyiunk életét érinti. Szeretteink meghalnak, otthonok összeomlanak, tragikus balesetek, kivéthetetlen természeti katasztrófák, gyógyíthatatlan betegségek, háborúk hoznak kimondhatatlan szomorúságot. Hogyan tudjuk túlélni életünk legnehezebb napjait, heteit, amikor Istentől elhagyatottnak érezzük magunkat? Istené vagy, ő vágyik arra, hogy érzed szándékait. Szíve csordultig van vágyjal, hogy vezethessen téged azon az úton, ami az öröm, a boldogság és a belső békesség felé vezet. Bizony, ez az Isten, a mi Istenünk, mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. 47. Zsoltár 15. vers. Vannak bibliai igék, amelyek segítik mennyei tanácsokkal azokat, akik gyászolnak. Hadd vígadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet. 31. Zsoltár 8. vers. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön. Vígasságot és örömet találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Ézsaiás 51:11.
0: Az önérték fölmérése, a helyes önértékelés területei is igen sokszor eredményeznek tanácstalanságot. A darabokra tört önbecsülés szinte általános világunkban. Ám Isten mindannyiunk önértékelését erősíti. Minden ember értékes a szemében. Az önbecsülés hiánya eredhet gyermekkori lelki sérülésekből, be nem tartott ígéretekből, kudarcokból, avagy alapvető belső bizonytalanságból. Isten szeretete fölemel bennünket, hogy lássuk, mennyire értékel minket. Kivezet bennünket életünk sötét barlangjából, szeretetének dicsőséges napfényére. Isten szeretetének látószögén át megismerjük, hogyan lát ő bennünket. Ha úgy nézünk magunkra, ahogyan Isten tekint ránk, megerősít bennünket, és új lehetőségeket tár elénk. A megfelelő értéktudat az alapja a megbocsájtás felszabadító erejének is, ami egy teljesen más személyiséget ad nekünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. János első levele 3.21. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szeglet kő, maga Jézus Krisztus. Efézus 2.19-20.
1: A kísértés néha erőnkön felülinek tűnik. Ez különlegesen igaz, amikor a kísértés hajt, űz, unszol. Az éveken keresztül követett káros szenvedélyeket úgy tűnik lehetetlen megtörni. A jellemünkbe mélyen belehívódott szokásokat úgy tűnik lehetetlen megváltoztatni. De van segítség ezen a területen is. Ehhez nélkülözhetetlen az alázat vállalása. A kevésség összeomlást hoz, a gőgös szellem pedig bukást. Példabeszédek 16-18. Van szabadulás, van kiút. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Korintusi első levél 10.13. Végzetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Efézus 6.10.11.

0: Kedves hallgatóink, zárásul Cseri Kálmán Miben segít a Szentlélek című prédikációjának részleteit elevenítjük föl. Összefoglaló válasz a kérdésre. Segít mindabban, amiben teljesen tehetetlenek vagyunk, amit nélküle semmiképpen nem tudnánk megoldani, és ami nélkül viszont nincs harmonikus, boldog, gazdag emberi élet. Ahogyan Jézus ígérte, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondhattam nektek. János 18:26. Igen, megtanít mindenre, és eszünkbe juttatja azt, amire szükségünk van, hogy amire azért van szükségünk, hogy segíthessünk másoknak. Mert nem mindig jut eszünkbe, mert feledékenyek vagyunk, mert lelki elesettség, emberi gyarlóság miatt tanácstalanul állunk, pedig tudhatnánk. De akkor mellénk lép a segítő, és támogat abban, hogy amit mondunk, az helyén mondott szó legyen, hogy az megfelelően hangozzék el. A Szentlélek eszünkbe juttatja azt, amit Jézus tanított, amire éppen ott szükségünk van ahhoz, hogy Jézus szolgálatában egymásnak segítsünk. Szeretnék bíztatni mindenkit, hogy számítsunk erre, bízzunk abban, hogy ez az ígéret is teljesedik, működik a kétszeres években is. Merjük ezt kérni, és legyünk hálásak érte.
1: Egy másik terület, amire nézve érvényes ez az ígéret, magunktól nem értjük Istennek az igéjét. Ez egészen természetes. Maga Isten mondta azt, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai, ami földszintes meg alaksori gondolatainknál. Hogyan érhetnénk föl ésszel az ő magasságos gondolatait? Éppen ezért teljesen hiába való lenne a Bibliát is olvasni, ha egyszer nem értjük meg, hogy abban az isteni gondolat micsoda. Értem a szavakat, mert a betűket megtanultam. Olvasni tudok. De miről szól ez valójában? Kiről szól ez valójában? Mit üzenhet ezen keresztül Isten nekem? Ezt magától senki sem érti meg, de a Szentlélek segítségünkre van erőtlenségünkben.
0: Magunktól nem érthetjük. Magától csak tudálékoskodni tud az ember. Azt a látszatot kelti, mintha értené az Isten magasságos gondolatait, aztán csűri, csavarja, félreérti és félre magyarázza. A Szentlélek azonban egyértelművé teszi, egyszerűvé úgy, hogy még egy gyermek is megérti. Mennyivel más így Bibliát olvasni, és mennyivel más egy igehirdetést hallgatni. Ezt azok szokták elmondani, akik éppen újonnan születtek és frissen mentek át ezen a változáson. Addig többnyire csak külső dolgokat vettek észre egy istentiszteletből, meg egy igehirdetésből, attól kezdve pedig értik a velejét, azt, amit Isten üzen nekik, ebben is a Szentlélek a segítőnk.
1: De ugyanígy az igének való engedelmességben is. A legnagyobb jó szándékkal sem tudunk engedelmeskedni Isten igéjének magunktól. Mi legfeljebb a jó szándékig jutunk el. Aztán a jó szándékot követi a kudarc. Ebből következik a rossz lelkiismeret, az aggódás. Aztán megint próbálkozunk, és így tovább. A Szentlélek teszi könnyűvé az engedelmeskedést. A Szentlélek ad örömöt, miközben Isten akaratának engedelmeskedik a hívő. Sajnos még imádkozni sem tudunk magunktól, azt sem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, és azt sem, hogyan kellene kérnünk. Segítségül maga a lélek kezd el imádkozni bennünk. Így olvassuk ezt a Bibliában, nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Róma 8:15.
0: A Szentlélek megtanít úgy imádkozni, ahogyan a kisgyermek beszél az apjával. Bizalommal, természetesen, egyszerűen, póz nélkül, és ez lesz az igazi imádság. Az ilyen ember már nem imákat mond, hanem kiönti a szívét neki, s miközben mondja, a közben ismeri meg az ő saját szívét, hogy mi van ott benn, és a közben érti meg esetleg azt is, hogy mit szól mindehez az Atya, aki türelmesen végighallgatja a butaságokat is, és utána szeretettel utat mutat, és helyére tesz sok mindent. Isten szent lelke ajándékoz meg minket bizonyossággal is. Olyan sok bizonytalanság, tétovaság, tapogatózás van az emberben, sokszor még hitbeli kérdéseiben is. Hányszor kérdezik azt azok, akik szeretnének előbbre jutni lelkileg? Hit ez már, vagy még nem, ami a szívünkben van? Magam sem tudom, hogy hiszek, vagy nem hiszek. Azt még végképp nem tudom, Isten gyermeke vagyok, vagy nem. Fogok üdvözülni, vagy nem. Isten szent lelke bizonyossággal és belső stabilitással ajándékozza meg a hívőt. Tudom, ki vagyok, tudom, hol állok, tudom a célt, ami felé igyekszem előre, mert ismerem az én Atyámat, akivel folyamatosan kapcsolatban vagyok.
1: A Szentlélek számtalanszor vigasztal is minket. Ez szintén nagyon gazdag tartalmú szó. Jelenti, hogy bátorít, biztat, reménységet ad. A legnagyobb kudarc után is fölfelé és előre mutat, sőt már emel is föl, hogy gyerünk tovább, mert van tovább. Még nem vagyunk a célnál, de te is megérkezhetsz a célhoz. Ilyen bukás után is megérkezhetsz, ne add föl. Rendkívül fontos munka ez. Vannak időszakok, amikor különösen sok embernek van szüksége ilyen biztatásra. Az a tapasztalatom, hogy legtöbbször csak biztató szavakat tudunk mondani, megvigasztaló szavakat. Őszintén, együttérezve, de nem tudunk talpra állítani másokat, és nem tudjuk igazán megvigasztalni a gyászolót, a csüggedőt, a kétségbe esettet. Arra csak Isten szent lelke képes, hogy egy keserű csalódás után, egy hirtelen támadt veszedelemben, a nagy veszteség idején, a gyászban, mint vigasztaló álljon oda mellénk, és ekkor letöröljük a könnyeinket, fölemeljük a fejünket, föltápászkodunk az elesésünkből. Ő rá támaszkodva, mert ő a pártfogó, aki mellénk áll és erősít, tovább megyünk az utunkon.
0: A Szentlélek csodálatos munkája az is, hogy mindvégig ott marad azok mellett, akik hisznek Jézusban, akiknek végtelenül szükségük van rá. Ez a világ éppen az erőteleneket szokta kivetni magából, ezzel szemben a Szentlélek éppen a nyomorultaknak a gyámola. A reformáció korabeli énekekben gyakori a hozzáfordulás, mint az 565-ösben. Ha sátán kísért, támad, te őrizd, védelmezd, te óvd a drágán szerzett nyájat. Az ilyen tanácstalanokat kívülről védi a Krisztussal való közösség. Belülről táplálja az életkedvüket, reménységüket, lelki és sokszor testi erejüket is, a bennük folyamatosan ott lakó Szentlélek. És még haláluk óráján sincsenek egyedül, mert az a vigasztaló, akit Jézus küldött, velük marad mindörökké, mert bennetek marad és nálatok lakik, ahogyan Jézus ígérte. A Szentlélek általi tanácsokat Isten annak adja, aki érzi a hiányukat, aki szenvedni kezd azok nélkül, aki éppen ezért vágyakozik, sőt, kéri is Isten szent lelkét, aki a legkisebb dolgokban is elkezd engedelmeskedni neki. Áld az Isten szent lelket azoknak, akik néki engednek. Apostolok cselekedetei 5.32.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban. Ezt a témát, hogy világosság a világnak, ezt mindig folytatni kell. Mindig szoktam ezt mondani, hogy ezt nem szabad abba hagyni, addig, amíg el nem jön Jézus. És most is olyan személy szeretnék kedves hallgatóinkat megszólítani, aki már hónapok óta csinálja ezt, mert nagyon-nagyon fontosnak tartja ezt a témát. Ezért köszöntsük együtt Turci Árpád testvért.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat sok szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Aki ma is egy olyan fontos témát szeretne megfogalmazni, amiről korábban már beszélgettünk, és még mindig a világban is, tehát nem csak az egyházakban, a világban is még mindig probléma, még mindig nincs megoldva. A téma, amiről most szeretnénk beszélni, az abortusz. Amikor az abortuszról beszélünk, tulajdonképpen miről beszélünk? És mit mondanak a számok a 20. század közepe óta? Fejtsd ki ezt is, kérlek, hogy mit jelent ez a szó?
1: Az abortuszról szóló beszéd könnyen válik jelszavak ütközetévé. Pedig minden szám mögött emberi történet áll, egy megfogant élettörténete, egy asszonyé, aki talán egyedül maradt a félelmével, egy férfié, aki vállalta vagy elhárította a felelősségét, egy családé, amely segítséget adott, vagy éppen nem tudott jelen lenni, egy társadalomé, amely döntéseivel megmutatja, kit tekint védelemre méltónak. A mai műsorban nem kívánok vádlószéket ácsolni senki számára. Az igazság kimondása és az irgalom gyakorlása ugyanannak a hitnek két elválaszthatatlan mozdulata. Mindenek előtt arról beszélünk, hogy miként tekintünk az emberre. Arról, hogy az emberi méltóságot teljesítményhez, fejlettséghez, egészséghez, kívánatossághoz vagy mások döntéséhez kötjük-e. Az abortusz kérdése ezért messze túlnyúlik egy orvosi beavatkozás leírásán. Benne van a jog, az erkölcs, az orvostudomány, a szociális helyzet, a nő és a férfi felelőssége, a család megtartó ereje, a közösség közönye vagy segítő jelenléte. Benne van a kérdés, hogy mit kezdünk a nálunk kisebbel, gyengébbel, névtelennel és még láthatatlannal. A megfogant gyermek léte biológiai értelemben nem puszta lehetőség. A fogantatással új, fejlődő emberi élet indul el, saját genetikai állománnyal. Az embriológia leírja a fejlődés folyamatát. Azt azonban, hogy ennek az életnek milyen erkölcsi rangot tulajdonítunk, már világnézeti, etikai és jogi meggyőződések alakítják. A keresztény hit itt világos irányt mutat. Az ember értéke nem a képességeiből ered. Istenhez tartozó teremtményként hordoz méltóságot. Ez a méltóság nem fokozatosan gyűlik össze, és nem valamely külső hatalom adományaként jelenik meg. A 20. század közepén számos ország szabályozása megengedőbbé vált. A nyilvántartások országonként különböznek, a korábbi évtizedek adatai hiányosak, és a be nem jelentett beavatkozások száma sem ismerhető teljes bizonyossággal. A jelenlegi nagyságrendet mégis érzékelteti az Egészségügyi Világszervezet becslése. Eszerint évente mintegy 73 millió művi terhesség megszakítás történik világszerte. A WHO becslése szerint a nem tervezett várandóságok 61%-a, az összes várandóság 29%-a ér véget ilyen beavatkozással. Magyarországon pontosabb idősorok állnak rendelkezésre. A művi terhesség megszakítás széles körű engedélyezésének fordulópontja 1956 volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az ezt követő évtizedekben rendkívül magas értékeket jegyeztek fel. Egyes számítások 1956 és 90 között mintegy 4,4 millió. 1990 és 2020 között további körülbelül 1 millió beavatkozást adnak össze. Más összesítések az 1954 és 2022 közötti időszakra csaknem 6 millió esetet közölnek. A nyilvánosságban ennél magasabb becslések is megjelennek. A különbségek miatt a felelős megfogalmazás ez. Magyarországon a 20. század közepe óta több mint 5 millió, a hosszabb idősorok szerint közel 6 millió nyilvántartott művi terhesség megszakítás történt. A 22 és 24 közötti KSH adatok évente hozzávetőleg 20-22 ezer beavatkozást mutatnak. Ezeket a számokat a keresztény ember nem puszta demográfiai veszteségként hallja. Nem egyszerűen arról van szó, hogy kevesebb adófizető munkavállaló vagy családtag született meg. Az ember értéke nem a nemzetgazdasági hasznosságából következik. Minden egyes eset egy megkezdődött emberi élet megszakítását jelenti. A számok mögött olyan gyermekek vannak, akiknek nem lett neve a családi anyakönyvben. Nem ültek iskolapadba, nem öregedtek meg, és nem mondhatták el saját történetüket. Erről fájdalmas beszélni. A hallgatás azonban nem adja vissza méltóságukat. A számok másik oldalán asszonyok vannak. Sokuk a döntés idején szorongást, elhagyatottságot, anyagi bizonytalanságot, párkapcsolati nyomást vagy szégyent éltek át. Az okok sokfélék és egymásba fonódhatnak. Súlyos igazságtalanság volna minden felelősséget kizárólag a nőre terhelni. A gyermek fogantatásában férfi is részt vesz. A döntés körül ott van az apa jelenléte vagy távolléte, a család támogató vagy elutasító szava, a munkahely rugalmassága, a lakhatás biztonsága, az egészségügyi és szociális rendszer minősége. A közösség is része a történetnek. Egy társadalom erkölcsi arculatát az mutatja meg, miként bánik azokkal, akik még nem tudnak érvelni önmaguk mellett. A magzat nem szervez érdekvédelmi mozgalmat. Nem szavaz. Nem ír kérvényt. Nem képes bizonyítani, hogy élete értékes. Éppen ez a kiszolgáltatottság teszi különösen súlyossá a kérdést. Az erős ember felelőssége mindig nagyobb annál, aki a kezében van. A civilizáció egyik legmélyebb mércéje a védtelen ember oltalma. Az abortusz legalitása és erkölcsi megítélése nem ugyanaz a kérdés. A jog kijelöli, mi megengedett, milyen feltételekkel történhet beavatkozás, és milyen eljárási rend védi az érintetteket. Az erkölcsi mérlegelés ennél mélyebbre kérdez. A törvény képes engedélyezni olyasmit, amit a lelkiismeret továbbra is rossznak tart. Máskor a jog korlátozása sem szünteti meg a kétségbeesést, csak rejtettebbé teszi. A keresztény közösség ezért nem elégedhet meg jogszabályi vitákkal. Olyan környezetet kell teremtenie, amelyben az élet választása valóságos lehetőség. Az abortusz kérdésében a pontos nyelvnek is erkölcsi súlya van. Az olyan szavak, mint sejtcsomó, szövet vagy terhességi termék leírhatnak bizonyos biológiai jelenségeket, de könnyen elfedik a fejlődő emberi élet egészét. Ugyanígy elégtelen az a beszéd is, amely az asszonyt pusztán elkövetőként kezeli, és nem látja a félelmét, kényszereit vagy sebeit. Az igaz szó egyszerre nevezi meg a gyermek életét és az anya emberi méltóságát. A közbeszéd gyakran két táborra osztja az embereket. Az egyik oldal a nő önrendelkezését emeli ki, a másik a megfogant élet védelmét. A keresztény gondolkodás nem mondhat le egyik emberről sem. az anya és a gyermek méltósága együtt kíván védelmet. Az életpárti hit hitelessége ott kezdődik, ahol a szavakat tettek követik. Lakhatás, anyagi segítség, biztonságos kapcsolat, orvosi gondoskodás, gyermekfelügyelet, örökbefogadás, közösségi befogadás és hosszú távú kísérés nélkül a puszta felszólítás könnyen üresen cseng. A statisztika tehát figyelmeztet. Sok millió megszakított életet mutat Magyarországon, és évente 10 millió a világon. Mégsem engedi, hogy a számok tömegében eltűnjön az egyes ember. Isten előtt nincs arctalan tömeg. Minden ember egyszeri és megismételhetetlen. A keresztény válasz ennek megfelelően személyes. Megvédeni a gyermeket, megtartani az anyát, felelősségre hívni az apát, segíteni a családot, gyógyulás felé kísérni azt, aki már hordozza egy korábbi döntés terhét.
0: Nagyon sok jó dolgot fogalmaztál meg, de akkor hadd tegyek fel egy újabb kérdést. Mit mond a Biblia a megfogant életről, a gyermekáldásról és az emberi méltóság kezdetéről?
1: A Biblia nem modern embriológiai kézikönyv, és nem a mai törvényhozás fogalmaival beszél. Mégis következetes képet ad az emberről. Az élet Istentől ered. Az ember Isten képmása. A gyermek ajándék. A gyenge oltalomra szorul. A test és a lélek egységében élő ember már anyja méhében Isten ismeretének és gondviselésének körében van. A teremtés történet alapmondata így hangzik Mózes első könyvéből. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Az Isten képűség nem testi tulajdonság, intelligencia szint vagy társadalmi rang, kapcsolati és erkölcsi méltóság. Isten az embert megszólítható, felelős és szeretetre rendelt lényként teremti. Ezért nem rendelkezhetünk korlátlanul egy másik ember élete fölött. Az emberi élet végső értelemben nem tulajdon, hanem ránk bízott ajándék. A 139. Zsoltár személyes vallomása különösen közel visz a méhen belüli élet titkához. A zsoltáros így imádkozik. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. A költői kép nem biológiai részleteket tanít. Azt vallja, hogy az ember rejtett formálódása sem esik kívül Isten tekintetén. Ami mások számára még észrevétlen, Isten előtt ismert. Ami még nem képes bemutatkozni, azt a Teremtő már számon tartja. Jeremiás elhívásának igéje hasonló mélységet tár fel. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Olvasható az első fejezet 5. igeversében. Ez a mondat közvetlenül Jeremiás prófétai küldetéséről szól. Nem szabad kiragadni eredeti összefüggéséből. Mégis világosan megmutatja, hogy Isten ismerete megelőzi az ember öntudatát, teljesítményét és társadalmi elismertségét. Az ember értékének első alapja Isten teremtő és elhívó akarata. A gyermekáldás bibliai képe az egyéni életnél tágabb közösséget is megjelenít. A 128. Zsoltár szerint a feleség a ház belsejében termő szőlőtőhöz. A gyermekek az asztal körül olajfacsemetékhez hasonlók. Majd ezt mondja. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. A képben otthon, asztal, munka, termékenység és nemzedékek kapcsolódnak össze. Az olajfacsemete lassan növekszik, gondozást kíván, jövőt ígér, amelyet a szülő talán már nem lát teljesen kibontakozni. A gyermek jelenléte így az időnket meghaladó reménység jele. Az Ószövetség világában a gyermek rendszerint nagyobb családi és rokoni közösségben nőtt fel. A nagy család gazdasági, testi és lelki védelmet adott. Ez a világ sem volt idilli, ismerte a meddőség fájdalmát, a testvérféltékenységet, a szegénységet, a háborút, az árvaságot és a családon belüli igazságtalanságot. A Szentírás nem fest hibátlan családi képes lapot. Mégis újra és újra kimondja, hogy a gyermek Isten ajándéka, az özvegy és az árva védelme pedig a szövetségi hűség próbája. A 127. Zsoltár így fogalmaz. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Az ajándék szó felszabadít a birtoklás gondolata alól. A gyermek nem a szülő önmegvalósításának eszköze. Nem trófea, nem társadalmi kötelezettség, nem biztosíték az öregkorra. Saját élettel és Istentől kapott elhívással rendelkező személy. A szülő feladata az őrzés, a nevelés és az elengedés. A gyermekáldásról szóló beszéd közben érzékenyen kell fordulnunk azokhoz is, akik hiába vágynak gyermekre. Elveszítették magzatukat, vagy soha nem alapítottak családot. A Biblia áldás fogalma nem ad jogot arra, hogy bárkit kevesebbnek tekintsünk. Az ember értéke Krisztusban nem családi állapot, termékenység vagy társadalmi szerep függvénye. A gyermek ajándék voltának megvallása nem lehet a gyermektelen ember megszégyenítése. Lukács evangéliuma Mária és Erzsébet találkozásakor az anyaméhben lévő keresztelő Jánost is a megváltás történetének résztvevőjeként ábrázolja. Erzsébet azt mondja, felújjongott a magzat méhemben. A görög szöveg ugyanazt a szót használja a méhen belüli és a már megszületett kisgyermek megnevezésére több lukácsi helyen. A történet teológiai üzenete világos. Isten cselekvése eléri az embert még születése előtt. Jézus gyermekekhez való viszonya tovább mélyíti ezt a látást. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket. Hallatszik az igéből ki minden igazság. Az ókori világban a gyermek társadalmi súlya jóval kisebb volt a felnőtténél. Jézus középre állítja a kicsit, átöleli és megáldja. Ezzel megfordítja a rangsort. Isten országában

0: Az élet tisztelete ezért cselekvő kötelesség. A várandós asszonyt nem elég arra inteni, hogy őrizze gyermeke életét. A közösségnek is őriznie kell mindkettőjük életét. Jézus tanítása szerint az irgalmasság a legkisebbhez való odafordulásban válik láthatóvá. Máté evangéliumának 7. fejezetében ezt olvashatjuk. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Amíg meg nem született gyermek helyébe nem tudjuk magunkat emlékezetből beleélni. Erkölcsi képzeletünk mégis képes felismerni a teljes függését. Mindannyian úgy kezdtük életünket, hogy mások gondoskodására voltunk utalva. A Biblia emberképen nem épül kizárólag egyetlen igeversre. A teremtettség, az Isten képűség, az anyamékben való isteni ismeret, a gyermekáldás, a kicsinyek védelme és a gyilkosság tilalma együtt rajzolja meg az élet tiszteletének ívét. Ennek az ívnek Krisztus a középpontja. Ő maga is megzati életet élt, megszületett, gyermekké lett és vállalta az emberi lét teljes kiszolgáltatottságát. A megtestesülés ünnepe azt hirdeti, hogy Isten nem távolról szemléli az emberi testet. Belépett történetünkbe, és megszentelte az emberi élet útját a fogantatástól a halálig. Keresztény szemszögből tehát a megfogant élet nem idegen test az erkölcsi látómező szélén. Fele barát. Nem tud beszélni, mégis megszólít bennünket. Nem tud jogot követelni, mégis kötelességet ébreszt. Nem tud hálát adni a védelemért, mégis ránk van bízva. A hit itt nem enged kényelmes távolságot. Az élet szentségének kifejezése ugyanakkor pontosítást kíván. Egyedül Isten szent önmagában. Az emberi élet szentnek nevezett méltósága Istennel való kapcsolatából ered. Nem bálványozzuk a biológiai létezést, és nem állítjuk, hogy minden földi élet mindenáron meghosszabbítandó. Azt valljuk, hogy ártatlan emberi élet fölött nem rendelkezhetünk önkényesen. A halál és az élet ura Isten. Ez a meggyőződés nem kizárólag vallásos emberek számára érthető. Aki nem hisz Istenben, az is felismerheti az emberi jogok egyetemességének belső logikáját. A jogok éppen ott mutatják meg erejüket, ahol birtokosuk még nem tud élni velük. A csecsemő, a súlyosan beteg ember, az eszméletlen beteg és a méhen belüli gyermek függése különböző, mégis közös kérdést teszt fel. Csökkenti-e valakinek az értékét, hogy teljesen másokra van utalva? A keresztény válasz egyértelmű. A függőség nem értékcsökkenés. Emberi létünk alapállapota.
1: Nagyon fontos, de hát még nem fejeztük be. Szokás szerint hallgassunk meg egy zenét most a műsor felénél, és utána természetesen folytatjuk Turci Árpád testvérrel ezt a témát, mert ahogy ezt korábban mondtam, de ahogy ő ezt el is mondta, most már kedves hallgatóinknak, ez, mondom, nem csak az egyházaknak, hanem ez a világnak is egy fontos téma. Már 6000 év óta. Kezdettől fogva nincs rögzítve ez a téma jó irányba. Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, legyen most a folytatásban ez Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, és megint a folytatásban. És nem hagytuk el még ezt a témát, hogy abortusz, és amiről már Árpi testvér nagyon sok gondolatot elmondott. Folytassuk azzal, hogy hogyan lehet erről határozottan beszélni, úgy, hogy közben ne ítéljük el azokat, akik abortuszon estek át, vagy éppen súlyos döntés előtt állnak.
1: Az igazság irgalom nélkül kegyetlenné válhat. Az irgalom igazság nélkül üres megnyugtatássá halványulhat. A keresztény megszólalásnak mindkettőt őriznie kell. Ki kell mondania, hogy a megfogant emberi élet megszakítása erkölcsileg súlyos tett. Ugyanilyen világosan kell hirdetnie, hogy Isten kegyelme a legsúlyosabb döntés, a legmélyebb veszteség és a legmagasabb önvád mögé is elér. Lehet sokan hallgatják ezt a műsort úgy, hogy személyesen érintettek. Lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt történt. Lehet, hogy senki sem tud róla. Lehet, hogy a döntést akkor elkerülhetetlennek érezték, később mégis újra meg újra visszatért az emléke. Mások megkönnyebbülést éltek át, és nem éreznek gyászt. Az emberi reakciók különböznek. Nem volna tisztességes egyetlen lelki forgatókönyvet mindenkire rávetíteni. A keresztény közösség első feladata a meghallgatás. Nem a gyors ítélet, nem a kíváncsiskodás, nem a történet kisajátítása. Aki bizalmasan beszél, annak biztonságra van szüksége. Sok ember szégyene éppen ezért marad feldolgozatlan, mert attól fél, hogy a vallásos közegben elveszíti becsületét. Pedig az evangélium közössége nem a hibátlanok klubja. Olyan emberek gyülekezete, akik Isten irgalmából élnek. Pál apostol ezt írja a római levél 8. fejezetében. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez nem a tett jelentőségének eltörlése. A bocsánat soha nem nevezi jónak a rosszat. Azt jelenti, hogy Krisztus magára vette a bűn következményét, és új kezdetet ajándékoz. A bűnvallás nem önpusztítás. Isten elé vitt igazmondás, amelyben az ember leteszi védekezését és elfogadja a kegyelmet. Jézus a bűnös emberhez nem azonos módon közelít minden történetben. Van, akit kérdez. Van, akit megvéd a képmutató vádlóktól. Van, akit megtérésre hív, van, akinek egyszerűen ezt mondja, bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. A lelki gondozásnak is személyesnek kell lennie. Nem előre gyártott mondatokkal, hanem figyelemmel, türelemmel és szakmai alázattal kell kísérni az embert. Az abortusz után jelentkező tartós gyász, szorongás vagy depresszió kérdéséről felelőtlen volna általános törvényt alkotni. A kutatási eredmények értelmezése vitatott. Az egyéni élethelyzetek jelentősen különböznek. Egyesek súlyos lelki terhet hordoznak, mások nem számolnak be ilyen tünetekről. Aki szenved, annak támogatásra van szüksége. Lelkészi kísérés, pszichológiai segítség és megbízható közösség egyaránt része lehet a meggyógyulásnak. A hit nem teszi fölöslegessé a szakembert. A döntés előtt álló asszony megszólítása különös tapintatot kíván. Az idő gyakran szorít. A félelem beszűkíti a látást. Ilyenkor konkrét segítséget kell kínálni. Ki kíséri el az orvoshoz? Hol lakhat biztonságban? Miből él a következő hónapokban? Ki segít a már meglévő gyermekek mellett? Van-e támogató családtag? Szóba jöhet-e az örökbeadás? Milyen állami, egyházi vagy civil segítség érhető el? a bizonytalan ígéret kevés. Nehéz helyzetben telefonszámra, névre, találkozási időre és megbízható emberre van szükség. A férfi felelősségéről sokkal többet kell beszélnünk. Vannak férfiak, akik nyomást gyakorolnak a nőre. Eltűnnek, pénzt adnak a beavatkozásra, majd úgy élnek tovább, mintha semmi közük sem volna hozzá. Más férfiak szeretnék megtartani a gyermeket, mégis tehetetlennek érzik magukat. Megint mások közösen hordozzák a döntés terhét. Az apaság erkölcsi valósága nem a születés pillanatában kezdődik. A fogantatással felelősség keletkezik. A gyülekezetnek meg kell tanulnia úgy beszélni a tisztaságról, párkapcsolatról és szexualitásról, hogy a fiatalok ne csak tiltásokat halljanak. A test ajándék, a nemiség, öröm és felelősség az elköteleződés védelmet ad. A férfi és a nő egymás iránti hűsége a lehetséges gyermek iránti felelősséget is magában foglalja. A megelőzés keresztény értelemben jóval több technikai ismeretnél. Érett kapcsolati kultúrát, önuralmat, kölcsönös tiszteletet és az élet továbbadásának komolyan vételét jelenti. Az életvédelem hitelességét gyengíti, amikor valaki csak a születésig érdeklődik a gyermek iránt. A megszületett életnek is szüksége van védelemre. A szegény gyermeknek, a fogyatékossággal élőnek, az állami gondozottnak, a menekültnek, a bántalmazottnak, a nehéz családban élőnek ugyanaz a méltósága. A keresztény életvédelemnek következetesnek kell lennie. A születés előtti életoltalma és a születés utáni gondoskodás egyetlen erkölcsi ív. Kedves hallgató, különösen érzékeny kérdés a súlyos magzati rendellenesség. A szülők ilyenkor gyakran úgy érzik, hogy összeomlott a jövő. Orvosi tényekkel, bizonytalanságokkal és félelemmel találkoznak. A keresztény közösség nem adhat könnyű választ olyan teherre, amelyet más visel majd naponta. Mégis vallhatja, hogy a fogyatékosság nem tördi el az emberi méltóságot. Sőt, vallania kell. Az élet értéke nem függ az egészségtől. Szakorvosi tájékoztatás, sorstársi közösség és gyakorlati támogatás segíthet abban, hogy a család ne maradjon magára. Az anya életét közvetlenül veszélyeztető állapotok külön orvosi és erkölcsi megfontolást kívánnak. Pontos diagnózis, szakorvosi felelősség és az életmentés szándéka szükséges. Műsorunkban nem adhatunk egyedi orvosi tanácsot. Nem is ez a cél. Az ilyen helyzetekben a kezelő orvosok és megfelelő etikai szakemberek bevonása elengedhetetlen. A keresztény erkölcstan is különbséget tesz a gyermek életének közvetlen kioltására irányuló tett és az anya életének megmentését célzó beavatkozás között, amelynek előre látható, tragikus következménye lehet a magzat elvesztése. A nemi erőszakból fogant életkérdése szintén megrendítő. Az erőszak áldozata semmiben sem felelős a vele szemben elkövetett bűncselekményért. Teljes körű testi, lelki, jogi és közösségi segítség illeti meg. A gyermek léte nem teszi kisebbé az anya szenvedését. Az anya szenvedése nem teszi kisebbé a gyermek emberi méltóságát. Ezt a kettős igazságot csak nagy alázattal lehet kimondani. A kívülálló, hangos erkölcsi ítélete helyett hosszú távú, áldozatközpontú kísérésre van szükség. Az egyház olykor maga is sebeket okozott. Akadt, akit megszégyenítettek. Akadt, akinek titkát nem őrizték meg. Akadt, aki kemény szavakat kapott, miközben senki nem kérdezte meg, van-e ennivalója, lakása vagy biztonsága. Ezekért bűnbánatra van szükség. Az élet evangéliumát nem lehet az ember megalázásával hirdetni. Krisztus igazsága felemel, megtisztít és felelőssé tesz. Az irgalom nem közömbösség. Aki szeretettel hallgat meg valakit, annak olykor nehéz dolgokat is ki kell mondania. A keresztény lelki gondozás nem pusztán önelfogadást kínál. Istennel való kiengesztelődést, valóságos bűnbocsánatot, gyászmunkát és új életet hirdet. Ennek ritmusa emberenként eltér. Van, akinek először biztonságra van szüksége, más már készen áll a bűnvallásra. Megint más hosszú ideig csak sírni tud. A türelem itt a szeretet egyik formája. Azokhoz is kell szólni, akik egészségügyi dolgozóként érintettek. Orvosok, szülésznők, ápolók, védőnők és tanácsadók morális terheket hordozhatnak. A lelkiismereti szabadságok tisztelete fontos. Ugyanakkor minden pácienssel, méltósággal, pontos tájékoztatással és együttérzéssel kell bánni. A bántó hang, a manipuláció és a félelemkeltés egyik oldalon sem szolgálja az igazságot. A Krisztushoz tartozó ember számára végül a kereszt adja a reménység alapját. A kereszten Isten nem kívülről szemléli az ember bűnét és szenvedését. Magára veszi. A feltámadás pedig azt hirdeti, hogy a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. Ezt nem szabad olcsó vigaszként használni. Mégis ebből fakad a lehetőség, hogy az ember ne maradjon örökre a múlt fogja.
0: Milyen feladat következik mindebből? A családok, a gyülekezetek, az állam és minden jó akaratú ember számára.
1: Az első feladat a szemlélet megváltoztatása. A gyermek érkezését nem lehet pusztán magánügyként kezelni. Minden új élet közösségi felelősséget is ébreszt. A szülők hordozzák a közvetlen terhet és örömöt, de a család, a munkahely, az iskola, az egészségügy, az egyház és az állam döntései alakítják, mennyire élhető a gyermek vállalása. A család védelme nem nosztalgikus jelszó, kapcsolati kultúrát jelent. A férfi és a nő hűségét, a nagyszülők jelenlétét, a rokonok és barátok segítségét, a konfliktusok felelős rendezését, a gyermek testi-lelki nevelését. A bibliai nagycsalád képe nem másolható egyszerűen a 21. századba. A mögötte álló elv azonban ma is érvényes. Senkinek nem kellene egyedül hordoznia az élet továbbadásának terhét. A 128. Zsoltár asztala körül olajfa csemeték növekednek. Az asztal a közösség helye. Ott ételt osztanak meg, történeteket mondanak, vitákat rendeznek, imádkoznak és ünnepelnek. Korunk egyik válsága éppen az asztal eltűnése. Sok család időhiánnyal, szétszakítottsággal és állandó digitális zajjal küzd. Az élet kultúrája azzal is épül, hogy újra helyet készítünk egymásnak. Időt adunk a gyermeknek, meghallgatjuk a várandós nőt, nem fordulunk el a bajba jutott családtól. A gyülekezeteknek kézzelfogható életvédő szolgálatot kell kialakítaniuk. Legyen ismert személy, akihez krízis helyzetben bizalommal lehet fordulni. Legyen elkülönített segélykeret, legyen kapcsolat védőnőkkel, családsegítőkkel, pszichológusokkal, anyaotthonokkal, örökbefogadást segítő szervezetekkel és jogi tanácsadókkal. Legyenek önkéntesek, akik bevásárolnak, gyermekre vigyáznak, ügyet intéznek, vagy elkísérnek egy vizsgálatra bárkit. A szeretet ebben a kérdésben naptárt, költségvetést és felelősséget kíván. A prédikáció és a hitoktatás nyelvét is át kell gondolni. A világos erkölcsi tanítás mellé oda kell tenni az evangéliumot. A fiatalnak tudnia kell, hogy hibája után is van út vissza Istenhez. A várandós nőnek hallania kell, hogy nincs egyedül. A férfinak meg kell értenie, hogy az apaság nem választható mellékszerep. Az idősebb gyülekezeti tagnak fel kell ismernie, hogy tapasztalata, ideje és otthona életmentő segítséggé válhat. Az állam feladata olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermek vállalása nem sodorja kilátástalanságba a nőt és családját. Megfizethető lakhatás, elérhető egészségügyi ellátás, kiszámítható családtámogatás, bölcsődei és óvodai férőhely, rugalmas foglalkoztatás, apai felelősség érvényesítése és a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok támogatása mind ide tartozik. A támogatások hatását mérni kell. Egy program neve vagy jó szándéka önmagában nem bizonyítja, hogy valóban eléri a krízisben lévőket. A megelőzéshez hiteles, szexuális és kapcsolati nevelés szükséges. A fiataloknak pontos ismeretekre, erkölcsi tájékozódásra és olyan felnőttekre van szükségük, akiktől szégyen nélkül kérdezhetnek. A puszta félelemkeltés nem nevel érett emberré senkit. A korlátok nélküli szabadság hirdetése sem készít fel a következményekre. A keresztény nevelés a test tiszteletét, az önuralmat, a hűséget és a másik ember jövőjéért vállalt felelősséget tanítja. Az örökbefogadás fontos lehetőség, de nem szabad könnyű megoldásként emlegetni. A gyermek kihordása és elengedése komoly testi-lelki út. Az örökbeadó anyának tisztelet, tájékoztatás és hosszú távú támogatás jár. Az örökbefogadó családoknak felkészítésre és kísérésre van szükségük. A gyermek érdeke maradjon a folyamat középpontjában. A társadalmi párbeszéd hangnemét is meg kell változtatni, azt gondolom. Aki más véleményt képvisel, attól még emberi méltósága van. A sértés, gúny és megbélyegzés bezárja a füleket. A keresztény embernek érvekkel, pontos adatokkal és tisztelettel kell megszólalnia. Nem mondhat ellenőrizhetetlen számokat pusztán azért, mert azok erősebben hatnak. Nem használhat megrázó képeket az érintettek lelki biztonságának semmibe vételével. Az igaz ügyet is lehet igaztalan eszközökkel képviselni, sajnos. A hídben járókhoz külön is szólok. Az élet védelme nem maradhat olyan ügy, amelyet mások számon kérésére használunk. Először saját életünkben kell megjelennie. Hűségesek vagyunk a kapcsolatainkban. Segítjük-e a gyermekeket nevelő családokat? Befogadjuk-e az egyedülálló anyát? Leülünk-e a fogyatékossággal élő gyermek mellé? Adunk-e pénzt, időt és figyelmet? Készek vagyunk-e örökbefogadni, nevelő szülővé válni, vagy egy nehéz sorsú család mellett éveken át kitartani? Jakab apostol figyelmeztetése ma is érvényes, a hit cselekedetek nélkül halott. Az útkereső és nem vallásos hallgatót arra kérem, vizsgálja meg, mire alapozza az emberi méltóságot. Képességre, önállóságra, érzékelésre, társadalmi elfogadottságra, vagy pusztán a törvény döntésére? Minden ilyen mérce határvonalat húz erős és gyenge közé. Az emberi jogok legbiztonságosabb alapja az egyetemes méltóság. Senki értéke nem függhet attól, mennyire kívánják, milyen egészséges, hány hetes vagy képes-e már kifejezni akaratát. Az abortuszok számának csökkentése közös cél lehet, világnézeti különbségek között is. Ehhez csökkenteni kell a krízisvárandóságok mögötti kiszolgáltatottságot. Erősíteni kell a felelős férfi jelenlétét. Segíteni kell a családokat, megbízható tájékoztatást kell adni, valós választási lehetőségeket kell teremteni, a jogi viták fontosak, de nem helyettesítik ezt a mindennapi munkát. A keresztény hit ennél tovább is vezet. Nem csupán kevesebb abortuszt szeretne látni, olyan közösséget szeretne, amely örömmel fogadja az életet, és nem hagyja magára a szenvedőt. Olyan egy házat, amelynek ajtaja nyitva áll a szégyennel, félelemmel vagy gyásszal érkező ember előtt. Olyan férfiakat és nőket, akik szabadságokat felelősségként élik meg. Olyan gyermekeket, akik tudják, hogy létük nem teher, hanem ajándék. Ézsaiás könyvében Isten anyai képpel vigasztalja népét. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Olvashatjuk. Majd hozzáteszi, hogy még az emberi feledésen túl is megmarad az ő hűsége. Mindez a 49. fejezetben olvasható. Ez az ige nem idealizál minden anyai történetet. Azt hirdeti, hogy Isten szeretete mélyebb a mi kudarcainknál. Ő nem feledkezik meg a meg nem született gyermekről. Nem feledkezik meg a döntését gyászoló nőről. Nem feledkezik meg a tehetetlen apáról, a meddő házas párról, a beteg gyermekről és a kimerült családról. A végső szó ezért nem a statisztikáé. A számok felráznak, de nem tudnak megbocsátani. A törvény keretet ad, de nem tud szeretni. A közvélemény ítéletet mondhat, de nem képes új szívet teremteni. A keresztény reménység Istenhez fordul, aki az élet ura, az összetört ember gyógyítója és a bűnös megváltója. Az abortusz valóban nem csak egy születendő gyermekről szól. Megmutatja, mit gondolunk az emberről, a szabadságról, a testről, a függőségről és a közös felelősségről. Megmutatja, tudunk-e helyet készíteni annak, aki váratlanul érkezik. Megmutatja, képesek vagyunk-e a terhet hordozni egymásért. Pál apostol szava egyszerű és követelő. Egymás terhét hordozzátok, ugye a Galata levélbe olvashatjuk. Ebből a mondatból program lehet. Hordozni a gyermek életét, hordozni az anyai félelmét, hordozni az apa felelősségét, hordozni a család terhét, hordozni annak gyászát, aki már nem tudja megváltoztatni a múltat. Hordozni mindezt úgy, hogy közben Krisztushoz vezetjük egymást. Ott az igazság nem semmisíti meg az embert. Ott az irgalom nem nevezi át a valóságot. Ott a bűnbánó új életet kap, a gyászoló vigasztalást, a félő bátorságot, a vételen pedig oltalmat. Talán ezzel a csendes képpel érdemes befejezni. Egy asztal körül olajfa csemeték. Törékenyek, gondozásra szorulnak, mégis jövőt hordoznak. Az asztalnál hely van számunkra. Hely van annak is, aki fél. Hely van annak is, aki elrontotta. Hely van annak is, aki kérdez. Az élet kultúrája ott kezdődik, ahol helyet készítünk egymásnak, és ahol az emberi méltóság többé nem vita tárgya, hanem közösen őrzött ajándék.
0: Kedves hallgatóink, tehát akkor most azzal foglalkoztunk Turci Árpi testvérrel, hogy meghalnak a gyerekek, a meg nem született gyermekek, de hát sajnos a halál az nem csak úgy van, amit Isten mondott nekünk a teremtés után, amikor Ádám és Éva nem állt mellé, és Isten azt mondta nekik, hogy akkor innentől kezdve meg fogtok majd halni, vagyis, hogy mindenki. De rögtön úgy kezdődött, hogy Kain megölte a testvérét, és onnantól kezdve soha nem állt le az egész világban ez a téma, hogy halál vagy ölés. Akkor most mégis inkább a kezdettel foglalkoztunk, hogy a kisgyermeket mindig-mindig védjük meg. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük kedves hallgatóink Turci Árpád testvérnek ezt a gondolatot, és természetesen folytatjuk vele majd más témákkal is a világosság a világnak gondolatot.
1: Isten áldja a kedves hallgatót!
0: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Sík Sándor, mosolygó gyermek. A nyári busz fullasztó melegében, kék bóbitás sapkája keretében, anyja mellére, békén odabújva szemben velem, egy egyesztendős fiúcska. Szeme azúrját kerekíti tágra, úgy néz a furcsa idegen világra, ami én vagyok, aki mostan boldog gyönyörűséggel arcába mosolygok. Csak néz rám komolyan sokáig, míg szírom arca gömbölyűre válik, ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, és édes deden visszamosolyog rám. Egy új emberke, ki nem is beszél még, hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, hisz csak egy éve ember, hogy a szeretet szólítja szememben. Ó, milyen titok, milyen csoda szép ez! Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes, a szeretetet már fel tudja fogni, s a mosolya vissza tud mosolyogni. Ó, ha lehetne, hogy az, aki atya minden mosolynak, nekem is megadja olyannak lennem, mint ez a csöpp gyermek. Friss antennája minden szeretetnek.
1: Füle Lajos, sírni. Naponta a világon milliókat költenek arra, hogy az emberek nevessenek, pedig a legtöbbnek arra lenne szüksége, hogy sírjon. Sírjon elfeledett, szívet megszaggató, megindító szomorúsággal, mint elveszett gyerek az élet úttalan, rémekkel teli dzsungelében. De ezt csak úgy lehet, ha rádöbben az ember, hogy végtelen az éj, hogy folytogat a bűn, hogy semmi az erő, és nincs más kiút, csak sírni feltörő, lélek szerinti zokogással, mint eltévedt gyerek, hogy aki keres, megtaláljon.

0: Van egy szó, egy gyönyörű szó, kedvesem. Mennyi gyengétség, meghittség, intimitás, mennyi szeretet lakozik ebben a bájos szóban, és mennyi érzés. Ezt a szót nagyon ritkán használjuk. Legalábbis, ha komolyan, a benne lévő érzelemnek megfelelően mondjuk ki. Mert ezt a szót csak egy embernek mondhatjuk. A kedvesnek. Annak, aki szívünk számára a legkedvesebb. Aki a szívünkben van. Nem szerető, nem barát vagy barátnő, nem partner, hanem társ. Az egyetlen. A legkedvesebb. A kedves.
1: Vas Albert, nagyapám tanítása. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki szorongva, ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt, súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem, hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, az ökrét, a vadászpuskáját. Mindenét ellophatod, és visszaadhatod megint. Vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt. Vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adtam, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott voltam 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik, az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét. amit elfú a szél.

Azt mondják, hogy pénzért mindent meg lehet kapni. De ez nem igaz. Ételt vehetsz pénzért, de étvágyat nem. Orvosságot igen, de egészséget nem.